0: középiskolába, meg hát meg az általánosba is. És ott bizony az első két év, azt ugye nyilván aki orvosira jár, az nagyon nagy szűrő az első két év. Úgyhogy mi 28-an kezdtünk, és 14-en végeztünk. És végtelenül hálás vagyok, mert akkor voltunk a negyedik évfolyam. Rendkívül jó volt akkor az infrastruktúra. A gyakorlati képzésünk olyan volt, hogy mindenkinek volt egy széke, ahol tudott dolgozni már negyedéves korától. Mert addig ugye a fantom gyakorlatok voltak, ami a gyakorlati képzést illeti, majd jött a személyes találkozása a páciensekkel, és ott bizony birtokolhattunk egy széket, ahol mi egy délelőtt már tudtunk dolgozni. És akkor elértük azt, hogy megfelelő kontroll mellett, mert minden egyes mozdulatunkat figyelték az oktatók, bizony már 6-7 beteget is el tudtunk látni. Ez már ma nem így van, mert olyan tömegek járnak az egyetemre. Én tudom, mert a fiam egyetemi oktató Budapesten, és ez már ez a múlté, ez a gyakorlati képzés, tehát én végtelenül hálás vagyok az egyetemnek, hogy megtanítottak kezelni minden tekintetben, tehát a konzerváló, a protetika, a szájsebészet részt, azt mind-mind megtanították élesben nekünk, nem utólag kellett nagy nehezen szertenni a tudásra.
1: És akkor az egyetem elvégzése után az első munkahely?
0: Az egyetem elvégzése közben, 5. éves koromban hallottam, hogy Miskolcon annyira kell a fogorvos, hogy az egészségügyi osztállyal szerződést kötöttem. És még anyagi támogatást is kaptam azért, hogy Miskolcra jöhessek, és egész konkrétan ugye a 3. kerületbe, a Vasgyári Kórház rendelőintézetbe kerülhettem, ahol egy nagyon-nagyon jó társaságba kerültem. Sok orvos, sok asszisztens, remek főorvos, a székely főorvos volt a mi szakmai meg munkahelyi vezetőnk, aki szegény már meghalt, de nagyon hálás vagyok utólag is neki, mert odafigyelt, tehát látta a kurázsit, ha szabad így mondanom, hogy akarok tanulni, fejlődni, és ő ebben segített. Tehát úgynevezett tancélas munkákat csináltam, nehéz eseteket csináltam. Eljöhettem ide, a szájsebészet volt akkor itt a Szent Ferenc Kórház helyén, és akkor nehéz eseteket csináltunk annak idején a német főorvosúrral, nehéz lenyomatok, problémás beteg. És akkor az embernek a szemléletét, a rálátását, ez nagyon szépen kialakítja az ilyen próbák, és mindez kontroll mellett. Ez hiányzik a mostani fiataloknak, hogy ők egyből kiesnek, és nincs szakmai képzési lehetőség az egyetem után. Nekünk volt erre lehetőségünk. És utána pedig, ugye a napi gyakorlatban, hát bizony az volt a rendszer, hogy körülbelül ilyen 30-40 beteget láttunk el egy nap. Az azért nagyon sok volt abban az időben, és az vegyesen, mert ambulancián dolgoztunk, tehát azokat a fogakat, amelyeket ki kellett húzni. És hát presztízs kérdés volt, hogy ki volt az, aki nem képes kihúzni megfelelően például a fogakat, olyan kínos volt, hogy a székely főorvos úrnak kellett utánunk dolgozni. Tehát meg kellett csinálni, meg kellett, és nagyon sokat tanultam ott is azzal. Aztán ilyen kis műtéteket is engedett csinálni, ami konkrétan szájsebészeti feladat. Nagyon hálás vagyok neki. Kontrollálta, ott állt felettem, nézte, mikor látta, hogy jó, na akkor most már csinálhatod egyedül. Tehát ilyenekben volt részünk annak idején. De jött a bokros csomag. Ez ugye 94-95 körül. Na és akkor fejlesztettem a kérdés, hogy ki az, aki marad, ki az, aki elmegy, mert ennyi orvos nem tud működni a 3. kerületben sem. Hát én gondolkoztam, hogy mit csináljak, és akkor már elkezdtem a magárendelést, csak olyan óvatosan. Hát mondom, végül is akkor nekem van hova mennem, és így leváltam a vasgyári rendelő testéről, hogy így fejezem ki magam. Összesen 8-an jöttünk el abban az időben, és 97 körül pedig már kialakult az a helyzet, hogy a körzeteket az önkormányzattal történt szerződés után szétosztották. És akkor én is megkaptam egy ifjúsági körzetet, majd még egyet, és akkor így gyakorlatilag otthon folytattuk a TB-s ellátást és a magánrendelést, tehát így vegyesbe csináltuk, azóta is ez így megy, és a KFT-t kellett alakítani ahhoz, hogy keretet adjunk ennek az egész működésnek, hiszen a működtető a KFT, aki szerződésben áll az önkormányzattal, és a NEAK-kal, tehát ez egy ilyen. És így vagyunk, most 3 körzetünk van, ehhez megfelelően 3 orvosunk van, meg közben megy a magánrendelés, szájsebészet, minden elég komplex.

0: komplexek vagyunk, és ügyvezető is vagyok ebben a történetben. Gyakorlatilag ez a felállás 93-tól van.
1: Erről részletesebben és további szakmai kérdésekről is hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Kovácsné, dr. Jós Teréz fogszakorvossal.
2: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, magazinműsorunk mai vendége dr. Kovácsné dr. Jósterész főorvosnő, miskolci fogszakorvos, akinek munkáját ez év májusában Miskolc város napján Benkő Sámuel egészségügyi díjjal ismerték el, és itt a folytatásban, hogyha szólhatunk a családról, a család támogató szerepéről, akkor ilyen tekintetben mi az, amit megosztana velünk?
2: Hát, hogy az elején kezdjem, már érintettem, hogy a Kossuth Lajos Tudomány Egyetem, az volt a szomszédos egyetem nekünk. Hát természetesen a beírt páciensek között egyszer csak megjelent egy szép, magas, kossuthos fiatalember, aki eljött már kihúzatni a fogát, mert hogy úgy gondolta, hogy ez a dolgoknak a menete. Hát én nyilvánvalóan megnéztem, és úgy ítéltem meg, hogy a szépen be lehet tömni azt a fogat, és onnantól fogva nem tudok tőle megszabadulni. Ez 42 éve volt. Úgy hívják, hogy dr. Kovács János a férjemet, és már az egyetemen a diplomamunkám megalkotásánál is aktív szerepet játszott, ő fizikus volt a Kossuthon, aztán később villamosmérnök, meg minden egyebek, és lett két fiunk. Most ugye nagyot ugrok, ők elérték már azt a kort, hogy kellett szakmát, hivatást választani, pályaválasztás előtt álltak. Hát ő azt gondolta, hogy felmérte a helyzetet, hogy mindenképpen műszaki pálya lesz. Hát aztán csalódott, mert a Máté, a nagyobbik fiam, ő úgy döntött, hogy akkor ő orvosira menne. Hála Istennek igen jó pontszámmal, maximális pontszámmal fel is vették a SOTÉ-ra, a Semmelweis Egyetemre, Orvostudományi Egyetemre, és akkor egy héttel előtte, hogy ugye véglegesíteni kellett a döntését, megváltoztatta. És akkor azt mondja, anya, én fogorvos leszek. Mondom, nem mondd már, hát általános orvosi, és az magasabb pontszám. Azt mondja, anya, én egy nagyon jól képzett fogorvos leszek. De ez igaz is volt, mert versenyeket nyert az egyetemen. Tehát az apja hullámhosszán volt mindig is, tehát ilyen. Ő most, illetve még korábban, a végzés után velem dolgozott 10 évet. Na, ez szakmailag rendkívül sokat jelentett nekünk kölcsönösen, mert ugye ő a szájsebészet felé orientálódott, és először én tanítottam, aztán ő is tanított, konszenzusítottunk, tehát oda-vissza működött, nagyon-nagyon jó volt ez a kapcsolat. Éppen ma reggel gondolkoztam rajta, hogy olyan volt a kapcsolatunk, hogy jött ő is rendelni, és hallgatózott, mert nem akar zavarni, ahogy be. Azt mondja, anya, engem is meggyőztél, mert így beszélgettem a pácienssel, tehát olyan jó színfoltok voltak ott a mi kettőnk életében, de hát aztán ugye megnősült, és Pestre vitte őt is az élethelyzet, azóta egy 21 főt foglalkoztat, egy nagy KFT-t csinált ő is a feleségével együtt, úgyhogy ők így kisfiúk van, boldogan élnek. A fiatalabbik fiam Gellért, ő szintén ezt választotta, szintén a SOTÉ-n tanult, most pedig a protetikai tanszék adjunktusa, PhD-ja, tehát ő is most is a kötelezően szinten tartott továbbképzésen előadást tartott, amit nagy szívfájdalomra nem lehettem ott, de felvételt majd meg fogom nézni róla. Úgyhogy valahogy biztosan hatottam a gyerekeknek a pályaválasztására is, és nagyon boldog vagyok, tehát ennél azt hiszem, egy szülőnek ennél nagyobb boldogság nem kell, de ők önállóan elmentek, és Pesten dolgoznak, ami nem is baj. Ami nem is baj, mert egy ponton túl a gyerekeknek már több elképzelései vannak, mint a szülőnek, tehát nagyobb perspektívában akarnak élni, és nekem a személyes kötődések a páciensekkel, meg a ráfordított idő, nekem ez a fontosabb. Lehet, hogy ez már az életkorral is jön, de egy jó hangulatú, bizonyítottan eredményes és kiforrott rendelés az, amit én most már képviselek, nem vállalom magam túl. Tehát csak annyit, amit felelősséggel jól el tudok látni, de azt A-tól Z-ig. És ők meg benne vannak ebbe a nagy pesti élet. Én meg kevesen, ez már nem kell. Ez már nekem nem kell. Úgyhogy jól van ez így, gyakran találkozunk, és szakmailag kölcsönösen beszélgetünk. Sőt, ha még ezt lehet fokozni, nekem az unokahúgom is szájsebész, tehát pont valamelyik nap beszéltünk egy témában, és beszéltünk arról, hogy te hogy csinálod, mi hogy csináljuk, stb. Tehát így családilag érintettek vagyunk minden tekintetben ebben a témában.
1: És akkor még, hogyha itt a szakmai területen is visszatekintünk, vagy picit össze tudnál foglalni azt a néhány évtizedet, amióta ezen a szakterületen dolgozik, hogy miben látja, vagy mikben látja, természetesen csak néhány dolgot kiemelve, azt a fejlődést, vagy azt az ívet, amin az egészségügynek ez a szakterülete esetleg végigment.
2: Ez nagyon érdekes. Én elég gyakran járok továbbképzésre. Nagyon szeretek azt a kollégákkal találkozni, meg a legújabb dolgokat hallani. Ez szerintem kötelessége egy orvosnak, hogy tudja a legújabb, a legmodernebb dolgot bevinni a praxisába. És a professzor, aki megnyitotta az előadást, összefoglalásként azt mondta, ezt sosem felejtem el, hogy annyira gyorsan fejlődik a technika, hogy a mi szakmánk ezzel képes lépést tartani. Tehát az a technika, ami a digitális technikáról beszélek most legutolsó sorban, pont ennek a nagy tudora a kisebbik fiam az egyetemen, az éppen csak, hogy bejött a tudományba, már a fogászatba alkalmazva lett. Tehát minden nagyon lépést tart mindennel a mi szakmánk. Egyébként nem olyan kis szakma ez, mert ugye ott a gyerekfogászat, fogszabályozás, protetika, szájsebészet, paradontológia, konzerváló fogászat, endodoncia, nagyon sok rétű, és ezeket a szakterületeket, ha valaki önálló akar lenni a rendelőbe, úgy valamilyen szinten, nem is akármilyen szinten, egyre jobb szinten kell tudni képviselni és alkalmazni. Aki csak ezt csinálja, csak azt csinálja, az nem tud dolgozni egyéb vonatkozásban, és ez ebből hátránya lehet a páciensnek is, meg az orvosnak is.
1: Akkor a konferenciákon való részvételnek, illetve maguknak a szakmai konferenciáknak ebben látja a
2: nagyon
1: lényegét.
2: Fontos. Tehát végül is olyan sok újat nem tudnak már az emberek egy ponton túl mondani, de éppen a kollégákkal beszéltük, de van egy-két olyan mondat, egy-két olyan szó, amiért már érdemes volt elmenni. Aztán vannak teljesen új területek, ami elkábító, csodálkozó az ember számára, hogy hol tart a tudomány, és mi mindent lehet alkalmazni már, igen. Tehát már ott tartunk, képzelj el, a fiam például képes arra, hogy bejön a beteg egy óra múlva, ő maga csinálja meg a fogpótlást a szájába, és beteszi. De mert a kivitelezés is a szkennerrel megcsinálja, ugye letapogatja a megfelelő információkat a szájba, annak alapján a fogpótlást már nem is kell fogtechnikus megcsinálja ott a paciens mellett, tehát fantasztikus, és ez csak azért lehetséges, mert a technika itt tart, és tudjuk alkalmazni a fogászatban. De a egyéb szakterületeken is ez megvalósulhat, igen. Tehát kötelessége egy fogorvosnak, akár hány éves, ha komolyan gondolja a munkát, akkor nagyon rendszeresen el kell járni továbbképzésre. Ez egy olyan belső igény, szerintem. És amellett pedig a kedves kollégákkal is találkozik ott az ember, akikkel nagyon jóba vagyok általában. Én személy szerint nagyon szeretem a kollégákat, és őszintén sok mindenről tudunk beszélni. Ez is lehetőséget, teret ad egy ilyen konferencia megbeszélésekhez is.
1: Az orvostudomány ezen területének említette több területét. Van esetleg, amelyik közelebb áll önhöz?
2: Hát ugye nekünk rokon, tehát határterületek vannak, fülorgégészet maximálisan határterület nekünk. Meg hát ha bejön egy páciens, legyen az gyermek, felnőtt, bárki, az anamnézisét fel kell vegyük. Tehát van-e bármilyen betegsége ehhez kapcsolódóan, kap-e olyan terápiát, ami számunkra esetleg lehetetlenné teszi a beavatkozást. Ez rendkívül fontos dolog, hogy ezt mi felmérjük időben. Van-e olyan belgyógyászati, kardiológiai, rossz indulatú daganat, bármi, kapott erre terápiát, mi az? Tehát ezeket nekünk nagyon pontosan tudnunk kell, mert hogyha ezt valaki nem figyel oda, ez ebből nagy baj lehet. Tehát ezek fontos dolgok, igen.
1: Mert ugye itt az emberi szervezetben minden
2: összefügg,
1: ugye?
2: Bizony.
1: Hogyha nem teljes mértékig megyünk bele ebbe a kérdésbe, hiszen minden egyén is, minden ember más is más. De szerintem most sokakban felmerül az a kérdés, hogy milyen összefüggésben lehetnek ezek az általános egészségügyi állapotok a fogászati beavatkozásnak a lehetőségével, hát, ha csak kiemelne egyet-kettőt.
2: Hát például egy olyat, hogy van egy elhanyagolt száj. Tele van valaki fogkővel. ez már egy belgyógyászati problémává avanzsálhat pillanatok alatt.
1: Erre oda visszahatással?
2: Persze, tehát ő neki folyamatosan góc van a szervezetében. Azok baktérium maradványok, baktériumok, ami ha bekerül a vérrendszerbe, az is óriás, ezt nem gondolják nagyon sokan, és ott erről sokat szoktunk beszélni, hogy igenis meg kell szabadulni időben a fogkövektől, mert hogyha eljut a különböző szervekhez az a baktérium, ami ugye jelen van a fogkőben, azok már problémát tudnak okozni. Ha tovább megyünk, és ugye gennyes fogról beszélünk, ami tartósan ott van a szájba, tehát az olyan, hogy az elindul, ugye a véráramban az a genny, és ott megáll a vesénél, az ízületekben, a bőrben, a szívben, bárhol. Tehát nem csak a tápcsatorna első szakasza a száj, aminek az állapotának a fenntartása a fogorvosok óriási felelőssége, hanem valóban oda-visszahatnak a dolgok, tehát ahogy elmondtam az elébb, következményei vannak egy elhanyagolt szájnak minden tekintetben, az általános egészségre vonatkozóan. Nem véletlen az, hogy komolyabb műtétek előtt a fogorvost meg kell látogatni, kérik a szakorvosok, és a góc vonatkozásában nyilatkoznunk kell. És ha valakinek nagy fogkövei vannak, az góc pozitív. Ha valakinek elhanyagolt fogai vannak, esetleg gennyes, vagy egy olyan gyanús gyökérkezelt foga, mert az gyökérkezelt fog is csak egy lehetőség a fog megtartására, és az a sajnos magában hordozza a gócot sokszor. Úgyhogy ezt nagyon meg kell néznünk, hogy mi adekváltan tudjunk nyilatkozni a kollégák felé. Tehát nagyon, nagyon sok minden a szájban kezdődik, igen.
1: Igen, és hát nem csak a műtéteknél, hanem a várandóság elején is ugye egy fogászati
2: szűréshez is vezethet. Nagyon-nagyon komoly következményei lehetnek egy elhanyagolt szájnak, igen.
1: Beszélgetésünk folyamán elmondta a főorvosnő, hogy több évtizede ugye gyermekekkel, felnőttekkel, különböző korosztályokkal, generációkkal is találkozik a mindennapokban. Mi az, amit ki lehet esetleg emelni így az eddigi szakmai gyakorlatból, ami a legnagyobb örömöt, illetve a legnagyobb kihívást jelentette, vagy jelentették, ha esetleg néhány példát megoszt velünk?
2: Hát a legnagyobb öröm az számomra az, amikor egy nehezen kezelhető kisgyerek úgy jön be a rendelőbe, mint aki oda tartozik, büszkén, boldogan, és emlékszem, hogy volt egy olyan kislány, hogy szinte kicsapta az ajtót, és az itt vagyok. Ezt sose felejtem el, ennél nagyobb, tehát az, hogy nem fél, és ő odatartozónak érzi magát, ez az egyik. A másik pedig, ahogy mondtam is az elején, hogy idősebb korosztály is előfordul egyre többen most már a praxisunkban, így végtelenül, tehát egy olyan állapotú helyzetet találtunk, hogy ez még mindig meglepődik az embert, azért mondom, az alázat az rendkívül fontos, nem? A mi életünkben, a mi praxisunkban. Tehát gyakorlatilag a fogpótlás, mert nem is tudom, hogy tudott, az már akadálya volt a fogpótlás, nem eszköze a szájban. És hát ezt meg tudtuk aztán úgy oldani, egy jó fél éves program volt, 84 éves bácsiról beszélünk, implantációk is történtek neki, és egy nagyon szép hozzá a korához, az elvárható funkcióhoz illő megoldással ment el, és azóta is tényleg olyan jóban vagyunk, hogyha véletlenül nem találkozunk, akkor külön üdvözöl, ha találkozunk az utcán, akkor megáll, és úgy, tehát ilyen baráti viszonyok alakulnak ki, és ez a kölcsönös bizalom, és tehát nem lehet senkit se becsapni ilyen áltudományokkal, hanem elmondom, hogy ez van, az van, így lesz, úgy lesz, és ha ez mind teljesül, végtelenül hálásak az emberek, és az úgy meg is marad az a jó kapcsolat köztünk. Tehát ez így egyre több már, igen, amit úgy tapasztaltam. Nem vagyok tökéletes, tehát vannak nekem is azért nehéz pillanataim, de azt is megosztom, hogy megpróbálom meg. Tehát értjük egymást, őszintének kell lenni, igen, igen.
1: Hogy az emberi tényezőket is ugye őszintén megosztani.
2: Persze. Úgyhogy nagyon-nagyon sok jó eset van. Egyébként azt is el kell mondanom, hogy most nagyon őszinte leszek, hogy ha észreveszem a legkisebb mértékben azt, hogy nincs valahogy bizalma, vagy kérdőjel marad, akkor megmondom, hogy nézze, nyugodtan gondolkodjon a hallottakon, meg lehet másokat is kérdezni, tehát nem szabad az embernek azt gondolni, hogy én vagyok a tökéletes, de hogy vagyok tökéletes. Én is csak egy ember vagyok, amit lehet, megpróbálok, mindenki maga dönti el, hogy mit szeretne, persze. Hogy kiben bízik meg, és hogy hol szeretné esetleg a fogát csináltatni.
1: És még itt a kihívások tekintetében esetleg, ami szakmailag akár egy olyan sikerélményt okozott önnek is, és a páciens életében pedig egy nagy előrelépés volt.
2: Igen, vannak azért nagy szakmai kihívások. Például biszfoszfanátos kezelés alatt álló betegek, ezek a reumatológiai betegek, akiknek a csontizgulása van. Na, hát ott kell nagyon például, az nagy szakmai kihívás, résen lenni, vizsgálgatni, hogy mikor szabad beavatkozni. Nagyon ritkán küldünk a szájsebészetre pacienseket, ha csak lehet, megoldunk mindent, de ha mégis esetleg szükség van rá, akkor itt van ugye Miskolc, Debrecen, akikkel ugye tudunk konzultálni, ha mégis olyan problémás paciensünk van. Tehát azért itt az alázatot kiemelném, hogy tudni kell, hogy meddig szabad elmenni szakmailag. Ezt nagyon fontos, ezt a határt tudni. És a másik az etikai része, ami szintén nagyon fontos, ami kezd kimenni a divatból. Tehát mindig tisztelni kell az orvos kollégát, aki előttünk dolgozott, akit ismerhetünk vagy nem ismerhetünk. Ezek is nagyon fontos kérdések.
1: Talán van egy kis időnk egy-két szakmai kérdésbe is belemenni.
2: A legfontosabb, hogyha már így a gyerekekről beszélünk, hogy van, akinél tehát a szájhigiénére óriási nagy hangsúlyt kell fektessünk. Nekünk ugye a 10-től 18-20 éves korosztály tartozik hozzánk a TB rendelésen, és ott rendkívül sok sikerélmény él minket ezzel kapcsolatban, hogy öntudatos gyerekekként tudjuk néha nevelni, tehát ő maga akarja, hogy szép foga legyen, jó foga legyen, hosszú ideig tartson, mert szoktuk mondani, hát neked 80-valahány éves korokig el kell tartani ez a maradó fog, ezt ápolni kell, gondozni kell, és még van egy nagyon sarkalatos pont a mi esetünkben, ez a dohányzás téma. És nekünk fogorvosoknak vállalt feladatunk, hogy az ifjúsági korosztálynál lehetőség szerint lebeszéljük őket a dohányzásról, és nagyon sokszor sikerül. A felnőtteknél is, mert a működésünket nagyon negatívan befolyásolja a dohányzás. Legyen az fokhúzás, bármilyen szájsebészeti jellegű dolog, de az inny állapotát is determinálja, ha valaki dohányzik. Nem kap elég vért az a gingiva, ugye az íny. A gyógyulást is befolyásolja az, hogy az oxigénellátás a nikotin miatt ugye korlátozódik. Tehát arról nem is beszélve, hogy szoktam mondani azt is, hogy el tudod-e képzelni, hogy a tüdőd milyen színű? Hogy az a szép rózsaszín tüdőd, az milyen csúnya szürke, és az nem lehet kimosni, mint a fogadat. Azzal nem tudsz mit csinálni, talán majd kitisztul egyszer. De ha nagyon sokáig cigarettázol, mi lesz veled? Tehát a tüdőrák és egyebek. Tehát itt jönnek be azok a szempontok, hogy nem csak a szájat kell nézni, hanem koncepciózusan, perspektívikusan az egész embert, hogy most ez van, és évtizedek múlva mi lesz. Legyen az a fogáról, az általános egészségi állapotáról, lévén szó bármiről is, és ez nekünk kötelességünk, hogy erre is utaljunk, és kézbe tartsuk, és felhívjuk rá a figyelmet. Tehát egy szóval egészségnevelés. Ez a mi dolgunk.
1: Itt beszélgetésünk végén, hogyha még a jövő felé tekinthetünk, akkor esetleg mi lenne az a néhány gondolat, azok a tervek, célok, amelyeket szívesen megosztana velünk is, hogyan tekint a jövő felé?
2: Én nekem a legfontosabb, hogy minél tovább egészséges maradjak, szellemileg, fizikailag, hogy tudjak dolgozni, mert nagyon szeretek dolgozni, és az többször megfogalmazódott bennem már fiatalkoromban is, hogy nem kell nekem semmilyen passzió, mert itt a munkám, tehát a kedvtelés, a szórakozás, az én megtalálom a fogorvosi rendelőbe, mert kielégíti azokat a vágyaimat is majdnem, ami más vonatkozásban mondják, hogy mi a hobbim.
1: Hogy feltöltődést okoz.
2: Hát a hobbim, a munkám is, tényleg így van. De nyilván emellett a családom is nagyon fontos. Boldog vagyok, nagyon aranyos, kedves családom van, és alapvetően egy konszolidált millióban élünk, úgy érzem, de szerves része ennek a munka. Nem is tudnám elképzelni, hogy nem megyek be a rendelőbe, és az én kedves betegeimmel, meg a kedves munkatársaimmal nagyon jó a kapcsolatunk a rendelőbe, a munkatársakkal. Hát azt nem szabad elfelejteni, hogy ilyen semmilyen dolog nélkül nem valósul meg. Tehát azt, amiket én mondok, azt ők aztán ismétlik a betegek felé, úgyhogy egy ponton túl nekem már csak hallgatnom kell azt, hogy kamatoztatom a tudás, mert ők átveszik és alkalmazzák, és nagyon sikeresen paciens kontaktus van már köztük is, igen. És a fiatalok vonatkozásában szoktam fiatal orvosokkal is találkozni a rendelőbe, most is egy nagyon kedves kolléganőm van, akivel nagyon jó kapcsolatom van, és fogékony, szívesen tanítom mindenre, a saját szerény tapasztalataimat igyekszem átadni, és ez nagyon jó érzés, mikor látom a mozdulataimat az ő keze által is. Ez nagyon jó érzés, megmondom őszintén. Lehet, hogy a szüleimnek a pedagógus vére azért ott van bennem is egy kicsit.
1: Igen, és ugye, hát amiket mi is látunk,
2: igen.
1: Azt, ha olyan területen van lehetősége továbbadni az embernek.
2: Igen. Hát igyekszem ezt így alkalmazni, és azt gondolom, hogy remélem, hogy jó sokáig tudunk még így együtt dolgozni. Ez volna a célom.
1: Kívánom én is, hogy ez így valósuljon meg a továbbiakban is, és jó egészséget kívánok hozzá, és hogy minél többeknek tudjon itt a későbbiekben is segíteni, és nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és beszélgethettünk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy találkozhattam önnel, meg a rádióhallgatókkal is. Viszont hallásra!
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Csaknem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény. Csak a brazil reál és a kolumbiai pezó érte jobb eredményt a forintnál, írt a kommentárjában Németh Dávid, a KNH bank vezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző, ismertette a szakértő. Németh Dávid szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. A következő időszakban az alacsony infláció és az ország megítélésének javulása lehetővé teszi az alacsonyabb kamatokat. A Magyar Nemzeti Bank május végén már 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, és a jegybanki kommunikáció szerint lehetőség van újabb monetáris lazításokra is. A következő hetekben, hónapokban a forintpiaci hangulatot, a módosított költségvetési terv részletei, illetve az ősszel megjelenő 2027-es költségvetési törvény nagyban befolyásolhatja, hangsúlyozta a KNH bank vezető makrogazdasági elemzője. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták. A miniszter hozzátette, ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. A tárca közleménye szerint Hegedű Zsolt egyúttal utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, hogy gondoskodjon a fenntartásában lévő egészségügyi intézmények transzparenciájáról. Mint írták, az intézményeknek a sajtó megkeresések megválaszolásakor a transzparencia elvének szem előtt tartása mellett szakmailag megalapozott, tájszerű válaszokat kell adniuk, a válaszokban kerülni kell a politikai állásfoglalást, de a szakterületeket érintő kérdésekben megfogalmazhatnak véleményt. Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, derül ki a Magyar Közlöny szerda este megjelent számából. A bejelentés szerint a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére mentette fel a főigazgatót július 2-ai hatállyal. A miniszterelnök javaslatára július 1-ével felmentették tisztségéből Koltai Andrást, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét is. Magyar Péter ezt Facebook oldalán jelentette be, a hozzászólások között azt írta, úton a független közmédia felé. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon, a júniusi tranzakciós szám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az árcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Dunahouse elemzése.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a hódmezővásárhelyi ótemplomi gyülekezet 130 éves orgonájáról lesz szó. Csak néhány érdekesség, ízelítőül 5000 forintból épült annak idején, és néhány éve az egyik karzatról a másikra költöztették. A hangszer történetéről Ceglédi Ernő presbiteri jegyzővel beszélgetünk.
2: Az orgona sípok egy részét is. Az elején lévő 54 nagy honsípot 1917-ben a hadügyminisztérium rendelkezésére leszerelték az orgonáról. Ez volt talán a legnagyobb kár, ami érte.
1: Aztán Bán Csaba lelkipásztort is hallhatják.
3: Tehát ma egy ekkora orgonát, hát az orgonajavítómester mondta, nagyságrendileg ekkora orgonát létrehozni, az 100 milliós nagyságrendről beszélünk. Abban az időben nem volt egyedülálló, nagy patronusai voltak a gyülekezetnek, az egyik Ollán Ferenc volt.
1: Fekete Károly tiszántúli püspököt is megszólítjuk majd.
4: Ezek olyan ipartörténeti emlékek, amelyeknek komoly gazdasági értéke van, hiszen az orgonasipok anyaga, a belefektetett szellemi és fizikai munka, az páratlan, ezt meg kell fizetni. Ezek a régiek példát mutatnak nekünk, hogy az áldozatkészség, az meg kellene, hogy mutatkozzon.
1: Végül pedig Pál Úr János orgonajátékán túl azt is meghallgathatják majd az orgonaművésztől, hogy mit gondol a most 130 éves hódmezővásárhelyi orgonáról.
5: Én, aki játszom rajta, érzetre is tudom bizonyítani, tudom állítani azt, hogy nagyon szép munka készült, nagyon érdemes volt hozzányúlni.
1: Kedves hallgatóink, ezzel a témával várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: €5000 adományból épült, 54 sípját rekvirálták, azaz hadi célokra elvitték az első világháborúban, a 2010-es években pedig az egyik karzatról a másikra költözött a Hódmezővásárhely ótemplomi református templom orgonája. Néhány napja volt, hogy 130 éve adták át a hangszert, amely azóta is szolgálja, kíséri a vásárhelyi reformátusok gyülekezeti énekét. A háladó alkalmon jártunk, ahol Pál Úr János orgonaművész koncertjével ünnepelték meg az orgona születésnapját. A riportunk közben a beszélgetéseken túl az orgona hangját is hallhatják majd, amelyet az istentiszteleti alkalmon is a Budapest Fasori Egyházközség orgonistája Pál Úr János szólaltatott meg.

0: Ceglédi Ernő vagyok, a Hódmezővásárhelyi Ótemplomi Református Egyházközség presbiteri jegyzője.
1: Kezdjük először is egy névmagyarázattal. 130 éves most a hangszerük, itt állunk mellette az Ótemplomban, és szépen olvasható nagybetűkkel rajta van, hogy Oláh Ferenc ajándéka ez a hangszer. Ki volt ő?
0: Oláh Ferenc egy tímármester volt Hódmezővásárhelyen, aki a városi közgyűlésnek is annak idején tagja volt, az egyházközségünknek presbitere volt, és nagyon sok adományt adott az egyházközségnek. Egy nagyon jó szívű emberről van szó, aki 1895-ben úgy döntött, hogy akkor nagyon nagy összegnek számító 5000 forintot ajánl föl arra, hogy a Zótemplomi Egyházközség orgonát készítessen. Évekkel ezelőtt, előtte már nyilván természetesen szeretett volna az egyházközség orgonát, azonban anyagilag ezt nem tudták megtenni. Hódmezővásárhelyen egyébként a református új templomba, ami a mi 300 éves templomunknál közel 100 évvel később épült, ott már 1840-ben készült egy orgona, és annál is inkább szerették volna, ha az Ótemplomba is lenne később. Erre 1895-96-ban jött lehetőség.
1: Hát a hódmezővásárhelyi viszonyokat nem ismerő hallgatóknak csak annyit, hogy az a templom ma viszont nem túl jó állapotban van, hiába volt benne hamarabb orgona, az Ótemplom meg gyönyörű, szép, és működik benne a gyülekezet.
0: Így van, a vásárhelyi Ótemplom 1713 és 1723 között épült, tehát a 300 éves évfordulót nem régen ünnepeltük, majd 2012-ben volt arra lehetőség 10 néhány évvel ezelőtt, hogy teljes felújításra kerüljön ez a viszonylag kicsi 400-450 főt befogadó templom, míg az új templom egy lényegesen nagyobb templom, aminek a felújítására sajnos eddig még nem volt költség. Most azért készült az új templom, beszéljünk egy szót erről is, hogy Hódmezővásárhely tipikusan református vallású város volt, ahol még az 1896-900 körül, tehát a mi orgonánk átadása körül is 40 ezer református gyülekezeti tag volt.
1: És akkor visszatérve ide az orgonához, az az 5000 forint, amit említett, az elég volt az egész hangszerre, vagy ehhez kellett a gyülekezetnek még hozzátenni?
0: Elegendő volt. Szukenik János, aki az orgonát készítette, ő a pécsi Amster gyárban tanult fiatal korában, majd Aradon volt egyébként a műhelye, majd 1892-93 körül Szegedre tette át székhelyét, és amikor 1895-ben a pályázatot kiírták az orgona elkészítésére, akkor ide pályázott. Szukenik János egyébként 1922-ig 20-22 orgonát, a mostani irodalom szerint 20-22 orgonát épített, és belefért a költségekbe, visszatérve a kérdésére, tehát az 5000 forintba, sőt 4860-valahány forint a végszámla, amibe került.
1: Mennyit változott a hangszer a 130 év alatt? Tehát át lett-e építve, kellett-e valami nagy rekonstrukciót tenni, volt-e valami nagy sérülése, háborúban sérült meg számtalan orgona, az önöké hogy van?
0: A 130 év alatt, hál' Istennek, nagyon keveset kellett az orgonán változtatni. Sérülés, háborús sérülés nem érte. Egy számunkra is eddig ismeretlen dolog történt. Az első világháború körén ismert, ugye a harangokat hadicélokra elvitték. Azonban az nem volt ismert számunkra, hogy a gyülekezetünk orgonájáról az orgona sípok egy részét is, az elején lévő 54 nagy onsípot 1917-ben a hadügyminisztérium rendelkezésére leszerelték az orgonáról. Ez volt talán a legnagyobb kár, ami érte. Utána egy 10 évvel, 1920-as évek közepe táján sikerült visszaépíteni ezeket az onsípokat. Egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy az orgona a dokumentumok szerint 1095 darab sípot tartalmaz. Ugye ennek a köztudat szerint, tehát amit látunk, azon felül az orgona szekrénybe számtalan síp van. Ezek nagy része fém síp, de nem ilyen szép kivitelben, mint az eleje, és vannak bizony a háttérben fából készült sípok is, hiszen mint egy furúja hasonlóan tud működni, csak nem lyukak vannak rajta, hanem a rúd hossza szabályozza egy állandó hangszint, és ebben az orgonában 1095 síp van.
1: És anélkül az 50-valahány síp nélkül meg tudott szólalni ez a hangszer, vagy akkor 10 évig csöndben volt ez a hangszer?
0: Meg tudott szólalni. 20 regiszteres az orgonánk, ami azt jelenti, hogy 20 hangcsoportba vannak. Megszólalt az orgona.
1: Az említett két férfi az orgona életéből, az adományozó és az építő. Nagyon meglepődne, hogyha most itt lenne mellettünk hirtelen, mert mi egy másik karzaton állunk, mint ahogy ők azt az orgonát megépítették. Hogyan került a szembe karzatról erre a karzatra az orgona?
0: Úgy került erre a karzata, hogy amikor építették, akkor ezen az oldalon nem jutott eszük. Úgy gondolták, hogy szembe, a bejárattal szembe lévő karzata teszik az orgonák. Azonban a 2008-10-12 közötti átépítés során, amikor teljesen szétszették darabokra az orgonát, az orgona szekrényt is, a sípokat is, mindent, akkor döntöttek úgy a szak,

0: kell, egy kicsit levegősebben tudták elhelyezni. Bár maga az orgonaszekrény minden ugyanakkora, tehát ugyanaz. Ezek az eredetiek. És nagyon vigyáztak a restaurátorok, ezt több helyen is olvashatjuk, hogy az eredeti anyagoknak megfelelő anyaggal próbálták a javításokat végezni. Olvasható, hogy bárány, illetve birka bőrökből készült egy része a sípok alatti szelepeknek. Ezeket, amikor 15-18 évvel ezelőtt felújították, akkor ezeket ugyanazokkal az anyagokkal próbálták pótolni. Ezért mondhatjuk azt a szakemberek szerint, hogy az orgona ugyanazon a hangszínen, ugyanazon a hangon szólal meg, mint ahogy azt annak idején Sukenik János elképzelte. Ez annak is köszönhető, hogy ő a pályázatára egy nagyon részletes költségvetést adott be, amelyben a legapróbb részletekig minden megtalálható, és ezt a szakemberek később is meg tudták nézni. Egyébként ez a költségvetés a gyülekezetünk levéltárába, eredeti állapotába is megtekinthető.
1: És ha már itt a levéltárat említi, biztos keresett forrásokat az orgonához.
0: Igen.
1: Az nem derült ki esetleg az iratokból, hogy miért nem erre az oldalra tervezték az építéskor a hangszer elhelyezését?
0: Nem. Sajnos nem. Az nem derült ki. Nem derült ki, sőt, föl sem merült, ugye több mint 110 éven át a keleti karzaton volt. Azonban, amikor 2010-12-ben a templom teljes felújítására került sor, amikor ásatás is volt, amikor a templom szigetelését elvégezték, tehát a teljes felújítást, akkor a szakemberek akkor döntöttek így, hogy erre az oldalra hozzák át. Ezt nem tudom az eredetét, de az eredeti dokumentumokban erről nincs szó.
1: Ez már csak az én kíváncsiságom, hogy a műemlékvédelem ezt hagyta, hogy a másik oldalra kerüljön, tehát ebből nem volt ilyen műemlékvédelmi kérdés?
0: Tudomásom szerint nem, tehát gyakorlatilag a felújítás is minden, ami a templomon belül történt, a műemlékvédelemmel közös munka alapján történt. Tudomásom szerint nem volt ebből semmi gond.
1: Oké, és egy utolsó személyes kérdés, azt tisztáztuk a beszélgetés előtt, hogy ő nem tud játszani az orgonán, tehát inkább gondolom történelmi és gyülekezeti érdeklődésből foglalkozott a hangszer történetével. De mit gondol erről a hangszerről? Szereti-e a hangját, amikor itt ül egy istentisztelete? Mit gondol róla? Mit jelent önnek?
0: Nekem ez az orgona, azt hiszem, hogy fogalmazzak, 100 közül is megismerném a hangját. Egy olyan lágy hangzású, egyedi hangzású, amit szerintem mondom, és akár 100 orgona közül is talán megismerném, pedig nem vagyok egy vájtfülű zenész, de nálam sokkal hozzáértőbb szakemberek elmondták, hogy egyedi hangzása van az orgonának.
1: Most elérzékenyült, ahogy ezt mondta, de meg tudja fogalmazni, hogy miért ennyire fontos önnek ez a hangszer? Látom önön, hogy most ez megérintette a kérdés is.
0: Nem tudom. Nem tudom megmondani. Talán azért, mert ugye a református vallás szerint aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Na most, aki ezt az éneket egy ilyen orgonai aláfestéssel teszi meg, az szerintem még jobban. Nem tudom, érzelmileg ez hat rá.

0: Lejöttünk a Karzatról ide a templom előterében, ahol áll most egy festmény, aki kit ábrázol?
1: Aki az adományozó Oláh Ferencet ábrázolja, akinek a festménye a református egyházi gyűjteménybe megtalálható. Most erre az alkalomra hoztuk át ide. Amikor ő 1895-ben felajánlotta ezt az 5000 forintos összeget, akkor már végtelen hálásak voltak a gyülekezet neki. 1890

0: 1996-ban az orgona felszentelését követően pedig a presbitérium úgy döntött, hogy lefesteti az arcképét. Akkor egyébként a lelkipásztorokon kívül nem igazán festették le másnak az arcképét. Ugye akkor még fényképezés sem volt, 1896-ban nagyon ritka volt az, és úgy döntöttek, hogy Olá Ferencről egy festményt készítenek. Ennek az érdekessége, hogy sajnos nem tudjuk, hogy ki az alkotója. Több helyen megnéztük presbiteri jegyzőkönyvbe, itt-ott, és sajnos szignálva nincs a festmény, nem találtunk nyomait ennek. Művészettörténészek és szakemberek megnézték, és egyelőre nem tudjuk, úgyhogy várjuk azt, aki meg tudja mondani, hogy ki az, aki Olá Ferencet lefestette 1896-ban.
1: Viszont az, amit mond a kép történetéről, hogy ebben a korszakban a lelkipásztorokat örökítették meg így, ez gondolom azt jelenti, hogy a presbitérium ennyire hálás volt Olá Ferencnek, hogy méltó arra, hogy megőrizzük, és akár 2026-ban erre nyilván nem gondoltak, de itt beszélgetünk a kép előtt.
0: Így van. Tehát a lelkipásztorokon kívül viszonylag kevés donátor adományozónak a portréját készítettek el. Olá Ferencen kívül van még más is, akinek elkészítették, az egy más alkalommal érdekes.
1: Úgy került most szóba itt már az interjú után Olá Ferenc festménye, és úgy léptünk ide le a karzatról, hogy arról kezdtünk el beszélgetni mikrofonon kívül, hogy mekkora adomány volt ez, hogy manapság azért nem szoktak orgonákat felajánlani egy ember. És akkor azt mondta, hogy ha megnézzük a festményét, és akkor lejöttünk megnézni. Mi volt az a fél mondat, amit akkor nem fejezett be?
0: Tulajdonképpen, hogy egy idős emberről van szó. Én úgy tudom, gondolom nem tévedek, hogy nem volt családja, tehát ő egy tímármester volt az eredeti szakmája. Köztiszteletben álló ember volt városszerte, egy jószívű ember, aki sok helyre adományozott, és ez volt tudomásunk szerint az egyik legnagyobb adománya, bár utána még vagyonából akkori részvényeket is hagyományozott a református egyháza, ami halála után az egyháza szállt át.
1: Példaértékűnek tartja Olá Ferenc adományozói kedvét?
0: Példaértékűnek mindenféleképpen. Az az igazság, ma is szükség volna arra, hogy legyenek adományozók, már ugye sokan vannak, akik név nélkül szeretnek adományozni, és azért elmondhatjuk, hogy most is vannak. Nem ilyen mértékű, kisebb mértékű adományozóink most is vannak, de általában nem szereti, tehát névtelenségbe szeretnek maradni. És azt gondolom, hogy egy református embertől ez egy nagyon szép dolog. Hogy nem a neve az érdekes, hanem az, hogy adott.

0: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk összeállításunkat a hódmezővásárhelyi Ótemplomból, ahol néhány nappal ezelőtt azért adtak hálát, mert 130 éve készült el a templom orgonája.
1: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az iskola kezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, a kormány döntése nyomán bevezetik a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára. A kormányfő úgy fogalmazott, olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot, ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter hozzátéve, jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Magyar Péter kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a 100 ezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 41,9%-os bővülés a tavaly júniusihoz képest, hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, ezt közölte a jóautók.hu a Datahouse adatai alapján. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendületet adott a forint erősödés. A negyedéves bontás szerint két év alatt csaknem 50%-kal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyedévben is több mint 10%-kal nőtt az import. A jóautók.hu várakozása szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. A használt autó import 75.562-es mennyisége 2026 első fél évében 22,4%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61.739-es számot, közölte a jóautók.hu.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néha viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, és ahogy ígértem, már is folytatjuk összeállításunkat Hódmezővásárhelyről, ahol a református ótemplomban néhány nappal ezelőtt adtak hálát azért, hogy 130 éve készülhetett el az orgonájuk. A hangszer annak idején 5000 forintos adományból épült, az első világháborúban 54 sípját hadicélok miatt elvitték, de így is használható maradt, tehát megszakítások nélkül szolgálta és szolgálja a közösség éneklését 130 év óta. A hangszer építője azonban meglepődne, ha újra a templomban járhatna, ugyanis az ótemplom teljes körű felújításakor a hangszert átköltöztették az egyik karzatról a másikra. A hangszerről, a gyülekezeti éneklésről, az adományozásról beszélgetünk a következő percekben. Megszólal majd Pál Úr János orgonaművész, Fekete Károly tiszántúli püspök, de elsőként az ótemplom lelkésze.

0: Báncsó Béla, Hódmezővásárhely ótemplomi református gyülekezet lelkészét kérdezem. Miért érezték fontosnak, hogy meg kell ünnepelni a 130 éves orgonát, ami talán a háttérben is hallatszik?
1: Gyülekezetünk az elmúlt években több kántor is bekerült és szolgál, van egy állandó kántorpárosunk, egy orgonista és egy hegedűsünk, és van egy nagyszerű presbiteri jegyzőnk, aki szívesen kutatja a múltat, ő nekik közös érdemük ez a koncert, illetve ez a hálaadás. Tavaly megkerestek engem, hogy 130 éves lesz az idén. A mi gyülekezetünkben minden évben szentelünk egy ügynek, valaminek egy esztendőt. Tavaly egy dombormű volt, és akkor az idén ez a jubileum év, hogy 130 év arra indított bennünket, hogy kántoraink szervezésében volt 4 koncert, szőnyiskolánknak volt egy digitális zenei ének hanganyag kiadás, ahol gyerekek énekeltek, és hát ez a záró vége, hogy Pál úr János itt orgonál mögöttünk. Tehát tulajdonképpen az ötletadók a kántoraink, és hát az, hogy minden évben szoktunk tartani valamit, és van egy nagyszerű jegyzőnk, aki számon tartja a legfontosabb jubileumokat.
0: Ettől a nagyszerű jegyzőtől tudom, ahogy vele való beszélgetésből, hogy annak idején a felajánló Oláh Ferenc 5000 forintot adott erre az orgonára, és ez az egész költséget fedezte. Példaértékűnek látja ezt a fajta adományozást, akár 2026-ra nézve is a gyülekezetek egyházközségek tagjai felé? Hát, ami nem az 5000 forintot, hanem azt a volument.
1: Azt a nagyságrendet, hát igen, ha ezt ma számolnánk, akkor ez több mint 100 millió forint lenne szerintem. Tehát ma egy ekkora orgonát, hát az orgonajavítómester mondta, nagyságrendileg ekkora orgonát létrehozni, az 100 milliós nagyságrendről beszélünk. Abban az időben nem volt egyedülálló, nagy patronusai voltak a gyülekezetnek, az egyik Oláh Ferenc volt, de voltak mások is, akik komoly summával adománnyal segítették a gyülekezetet, de hát akkor még más is volt a helyzet. Tehát akkor 40 ezer fenntartó járulékot fizető volt a Hódmezővásárhely ótemplomi gyülekezetben. Én azt gondolom, hogy példaértékű aznak a 380 embernek az adakozása, azok közül néhánynak pedig kiváltságosan is, akik segítik a munkát. De mi nem tudunk egy ekkora volument nyilván létrehozni. A gyülekezetünk ennél sokkal szegényebb, így különösen is. Örömteli, hogyha egy ilyen átnézést, mert azért nagy hangolás most sem történhetett, megvolt 2 évvel ezelőtt, tehát a tavalyi esztendőben megvolt, az orgonánkra vigyázunk, de azért most is ilyenkor egy kicsit összeszedjük magunkat, összekapjuk magunkat, és az orgona is rendben van. Tehát amióta én itt szolgálok, 21 éve azóta ez az orgona rendben van, koncertképes, és ma este is így lesz.
0: Mit jelent önnek személy szerint ez a hangszer? Ha meghallja, szereti-e, milyennek látja a templomi szolgálat kiegészítését, mert az igei szolgálat kiegészítéseként?
1: Annak jó a kérdés, mert az orgonát ünnepeljük, de én a gyülekezetet szeretném, vagy a gyülekezet énekét és a kántorainkat szeretném ünnepelni, mert a mi gyülekezeti énekünk fejlődik, növekszik, kántoraink lelkesek, aranyosak, ügyesek, és ez érződik a mi zenei életünkön, és hálás vagyok, hogy ez a hangszer ilyen szépen működik és helyén van. És az, hogy szervezhettünk, hát az idén szimfonikus zenekar volt, szegedi nagykórus volt, Pál úr János orgonaművész úr itt van, hát ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kincs, hogy ő eljön ide Vásárhelyre. Úgyhogy hálás vagyok, és nagyon boldog vagyok, mert nagyon fontos a gyülekezeti ének.

0: Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét kérdezem. A 150. Zsoltár nyomán hirdette az igét, amiben aztán sorolta és olvasta a különböző hangszereket, szintányér, dob, hegedű, fuvola. Hát orgona nem volt benne. Oké, értem, orgona nem volt, amikor a zsoltáros ezt leírta, de kicsit ilyen provokatívan kérdezem, hogy van helye orgonának a templomainkban? Talán ünneprontásnak tűnik így 130 éves orgona ünnepén, de kérdezem.
1: Van helye az orgonának, mert emeli az éneklés rendjét, és karban is tartja, főleg, hogyha egy jó orgonista van. Van olyan is, hogy lassúbb az orgonista, mint a gyülekezet, ez olykor bosszantó, de normális esetben a hangszer segíti a gyülekezet éneklését. Nem volt ez mindig így, jogos a kérdés, mert például Calvinnál és a zeneértő, zeneileg nagyon művelt humanista tudósnak, Zwinglinek az volt az elve, hogy csak a gyülekezet énekeljen, mert a középkorban a hangszerek, illetve a liturgikus kórus átvette a gyülekezet éneklés szerepét. Ők pedig azt fedezték föl, hogy a gyülekezetnek kell megfogalmazni az Úristenhez szóló kérését, hogy valóban kétszeres imádság legyen az éneklés. Luther egy kicsit más volt. Luther megengedte a hangszerek használatát, az orgonáit is, de úgy szakralizálta, hogy új énekek születtek, és a Luther korálok, illetve ennek a korszaknak a lelki énekei, azok a mi slágereink is lettek reformátusoknak, úgyhogy megérte. És igazából hozzánk Erdélyben a 18. század derekán költöztek be a hangszerek, vagy költöztek vissza, az anyaországban pedig ugye a 19. század elején, és egészen úttörő módon áll a Hódmezővásárhely új templomi hangszer, amelyik a 30-as években épült, és egy kicsit később, már a 1896-os esztendőben épült ez a 130 éves hangszer ide az ótemplomba, úgyhogy a 19. században már elterjedt hangszernek lehet mondani az orgonát a református templomokban. Megindult a kántorképzés, és nyilván ez hozta magával az egyházzenei fejlődést is.
0: Napjainkban hol látja a szerepét, akár az orgonának, akár a gyülekezeti éneknek?
1: Azt gondolom, hogy mindenhol, minden alkalommal és mindenféle hangszerösszeállításban az a fontos, hogy igényes zene legyen. Az Úristenhez szeretnénk szólni, és az Úristen nem elégszik meg akármivel. Mi gyarlóbbak vagyunk. Mi azt mondjuk, ó, jó ez itt falun, meg hát belőlünk ennyit elik, meg olyan lelkesek, de hamisak, igényes zenére lenne szükség, és ez a gyülekezetre is visszahat, tehát érdemes befektetni abba, hogy mi szólal meg, akár a könnyű zenei hangszerelésben, akár a klasszikus zenei hangszerelésben, az igényszint nem mindegy, hogy milyen. Ebben a dalban van két akkord, ezt egy bizzenész megengedheti magának, azért mi többre vágynánk a gyülekezetben is, ezért is most a napokban kántorképző zajlik Debrecenben és az ország több pontján, mert szeretnénk azt, hogy ne akármi kísérje a gyülekezet énekét, és ne akárhogyan, és ehhez a hangszereket is karban kell tartani. A 33. Zsoltár azt mondja a második versében, hogy szépen zengjenek hangszereitek, és ebben a szépben, ebben sokkal több van, mert a héberben a szép és a jó az együtt hangzik, ugyanannak a szónak a két jelentés árnyalata. Az Úristen méltó arra, hogy mi megadjuk a módját, hogy hogyan dicsérjük őt. És ez vonatkozik az imádságra is, hogyha hozzászólunk, akkor megtiszteljük őt, és a háromszor Szent Istenhez szólunk, és ezt az ember nem feledheti el, még akkor sem, hogyha nagyon bizalmas, bensőséges viszonyban van az Úristennel. Ez kell, hogy fegyelmezzen bennünket, és kell, hogy bizalmat ébresszen iránta.
0: És itt van mögöttünk Oláh Ferencnek a festménye, aki felajánlotta 130 évvel ezelőtt, vagy 131 évvel ezelőtt azt az 5000 forintot, amiből megépülhetett ez a hangszer. Engem megrendít, hogy van valaki, aki mai viszonylatban 100 milliós tételt ajánl föl egy ilyen nemes ügyre. Mit gondol erről ma? Kellenének-e hasonló mecénások, akik akár orgonát építenek, vagy ez egy más világ, ő meg más világban élt Oláh Ferenc, de mégis mit gondol erről?
1: Hogyha az ember megnézi a református hangszereink történetét, és én foglalkoztam vele, úgyhogy felelősséggel mondom, amit mondok, rengeteg olyan adakozó családdal, özveggyel, gyermek nélküli házaspárral találkozik az ember, aki nem csak harangokat öntetett, hanem orgonákat készítetett a különböző templomokba. Sokkal nagyobb volt a hála és a hála mértéke a régebbi korokban, mint talán most. Most még karban tartani is nagyon nehéz ezeket a hangszereket, hiszen itt tényleg milliós értékekről van szó. Ezek olyan ipartörténeti emlékek, amelyeknek komoly gazdasági értéke van, hiszen az orgonasipok anyaga, a belefektetett szellemi és fizikai munka, az páratlan, ezt meg kell fizetni. Minden kézi munka sokkal drágább, mint a gépi teljesítmény. Ezek a régiek példát mutatnak nekünk, hogy az áldozatkészség az meg kellene, hogy mutatkozzon. Boldogan veszünk urvacsodát régi kelyhekből, és ott van a szélén ráírva, hogy melyik család, mikor, milyen körülmények között ajándékozta egy gyülekezetnek, és nem azért, hogy hőbörögjön, vagy mellét veregesse, hanem azért, mert történt valami, ami őt arra késztette, hogy ebben a nagyon furcsa formában fejezze ki a háláját, hogy egy céladománnyal, egy konkrét ügy megvalósítására ad összegeket. Volt, amikor ezt ki kellett pótolni, és a gyülekezet is adakozott, de valakinek el kellett ezt indítani. És ezek az impulzusok, ezek nagyon fontosak, hogy érzékeljük, hogy a jelenben is meg kellene történjen ez, mert minden korszak az egyház történetben meghozta a maga áldozatait azért, hogy a templomaink tényleg az Isten dicsőségére szolgáljanak. Ez egy kiváló példa, hogy itt Vásárhelyen volt egy olyan férfiú, aki nem csak a szívét nyitotta ki, és nem csak a szívet ért meg, hanem a pénztárcája is megtért, és tudott áldozni. És akkor még lehet nyilván mondani, hogy persze könnyű volt neki, mert volt földje. Amikor az ember elvesz magától javakat, akkor az sose könnyű. Mert az alaptermészetünkhöz tartozik, hogy inkább én kapjak, mint hogy adjak. Pedig benne van a Szentírásban, hogy jobb adni, mint elfogadni.

0: Pál úr János orgonaművészt kérdezem, hogy milyennek látja ezt a 130 éves hangszert?
1: Az én dédnagymamámmal egy idős a hangszer, úgyhogy rögtön személyes vonatkozása is van. Fantasztikus volt érezni azt, ahogy így rögtön az autóútból így beestem az orgonapadra, hogy minden a helyén van a hangszerben, minden kiegyenlítetten szépen szól. Az elmúlt évtizedek pályáján ez nekem nagyon szokatlan volt. Tehát mindig vérzett a szívem a roskadozó, enyészet felé tartó orgonák láttán és hallatán. Persze ez a szocializmusnak a nagy vívmánya, hogy az orgonaépítészet az így nagyon lehanyatlott, és 80-as évektől kezdve van egy nagy megújulás. És a megújulás része az, hogy műemlék hangszerekkel különös gonddal bánnak. És ha itt van ez a 130 éves hangszer, hát akkor igazán az a legjobb alkalom arra, hogy látványra is, és megszólalásra is, és én, aki játszom rajta, érzetre is tudom bizonyítani, tudom állítani azt, hogy nagyon szép munka készült, nagyon érdemes volt hozzányúlni. Ennek az orgonának a barker emelő egy különlegessége, ami a mechanikus játékot megkönnyíti. Nem kell olyan nagy erővel nyomni. Van is különbség a két manuál között, a főső manuálon nincs ez a rásegítés. Én életemben először láttam ezt az orgonát közelről, és összességében nagyon nagy élmény volt, és még most fog kibontakozni a Teremtéstörténet koncerten, amikor 9 improvizációt eljátszom.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Hódmezővásárhely Útemplomi Református Gyülekezetben jártunk. 130 éve készült el a közösség orgonája, ezért adtak hálát néhány nappal ezelőtt. Ezen az alkalommal jártunk, és hallhatták az orgonát, amelyet Pál Úr János orgonaművész szólaltatott meg. Összeállításunkban megszólalt Fekete Károly tiszántúli püspök, Bán Csaba, a Hódmezővásárhely Útemplomi Református Gyülekezet lelkésze, és a műsorunk első felében hallhatták még Ceglédi Ernőt is, aki az Útemplomi Gyülekezet presbiteri edzője.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az iskola kezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, a kormány döntése nyomán bevezetik a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára. A kormányfő úgy fogalmazott, olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot, ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter hozzátéve, jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Magyar Péter kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a 100 ezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 41,9%-os bővülés a tavaly júniusihoz képest, hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, ezt közölte a jóautók.hu adatahoz adatai alapján. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendületet adott a forint erősödés. A negyedéves bontás szerint két év alatt csak nem 50%-kal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyedévben is több mint 10%-kal nőtt az import. A jóautók.hu várakozása szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. A használt autó import 75.562-es mennyisége 2026 első fél évében 22,4%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61.739-es számot, közölte a jóautók.hu.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néha viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcskertész. Édesanyja.
3: Szent Péterese.
1: Fűr Elinze.
3: Házasságon innen.
1: Katalin.
3: A gyerek.
4: A gólya Kalifa.
1: Zoszti fiú esete. Pacsirta.
3: Pilátus testament.
2: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
7: 5. Mire Quintipor fölért, a nobilissima fájtlába burkolózva, maga alá szedett lábbal keleti divat szerint ült a pamlagon. Te soha se vittél még, asszony holmit? Nyúlt mosolyogva a skarlát után. Nem az a mesterségem, nobilissima, vörösödött el Quintipor. Ó, hát mi vagy te, kulcsár? Miért hordod ezt a kulcsot? Titkár a Scrinium memoriében. Bánom is én. Azért az ilyesmit is meg kell tanulnod. Ezt így kell csinálni, ide néz. Kirázta a leplet, összehajtogatta, és visszanyújtotta a fiúnak. Most pedig bonj szét, és takard rám. A nyakamon jól összefogd, itt nagyon szúnyogosak az esték. Reszket a kezed, fázol? Várj csak. Ledobott két heverő vánkost a pamlagról. Ülj le és idehallgass. Tudod, hogy az életeddel tartozol nekem? Nem vetted észre, hogy az elébb én mentettelek meg? Mitől, nobilissima? Hogy merészelted megütni a princepset? Ha én meg nem békítem, agyonvágott volna. Quintipor elmosődött. A cézárlány hangja fölcsattant. Mi nevetni valód ezen? Rabszolga. Quintipor lehajtotta a fejét. Az volt is, eddig senki se korbácsolta meg ezzel a szóval. Felej, mit nevettél? Az, hogy én addig mit csináltam volna, míg a nobilissimus agyonvág. A lány hangosan kacagott. Bátor fiú vagy, persze láttam. Erős lehetsz. Nézem a karodat. Szoktál vadászni, lovat hajtani? Nem szoktam, mobilissima. Igaz, mindig elfelejtem, ki vagy. De azért a princeps keresztre feszíthetett volna. Vad, kegyetlen és alattomos, mint a farkaskölyök. Én is mindig félek tőle, hogy megharap. Pajkosan mosolygott, és elandalodott egy kicsit. A perzsa királyfi más, szelíd, csöndes, és még szebb meséket tud, mint a dajkám. Kár, hogy fél karját lecsapatta a bolondos. Tudod, miért vágatta le? Quintipor ámulva hallgatott. Mire meg tudott volna szólalni, a lány tovább hadart. Már helytartó volt, hol is csak. Mindig elfelejtem ezeket a barbár neveket, nem mindegy. Satrapa volt már, és beárulták az apjának, hogy összeesküdött ellene. Amint ezt Varanész meghallotta, levágatta a karját, és elküldte az apjának hűségjeléül, mert nagyon szerette az apját, és még most is szereti, pedig bújdosnia kell miatta. Milyen különös apák és milyen különös fiúk vannak a világon. Hallottál már ilyet? Te meg tudnád-e tenni? Le tudnád vágatni azt az erős karodat? Nini, az öved olyan piros, mint a szám, nem? Miért nem felelsz? Igen, sütötte le Quintipor a szemét. Jaj, de értelmes fiú vagy. Hadd hallom, mire mondtad, hogy igen? Az övedre, a számra vagy a karodra? Le tudnád valamiért vágatni a karodat? A hangok hamarabb meghalnak, mint a színek és illatok, de sokkal tovább kísértenek. A magiszter még halála órájában is hallott ezt a kérdést, de sohasem tudta magának megmagyarázni, mi történt vele, amikor először hallotta. A barnuló alkonyatban felrózsállott előtte a költőasszony szeríd és komoly márványfeje, és neki az aranybetűs felírással kellett felelni. Életemet, szerelem, te neked kéretlen ajánlom, mert a halált te legyőzött. Elakadt a lélegzete. Hirtelen ráeszmélt, hogy most nagyobb vakmerőséget követett el, mint amikor egy istenfit megütött. Nem ért rá tovább gondolni a gondolatot. A lány végigrúgta magát a pamlagon, és szinte sikoltva mondta. Ez igaz, nem álmodom. Igazán mondod, a Szaffó verset. Tudtad, vagy itt tanultad? Kicsoda vagy te? Itt csak katonák vannak, meg rabszolgák. Ugye te valami áruhás isten vagy? Milyen szép volna az, ha csak nekem mondanád meg, ki vagy. Jönnél, mennél a világban, az emberek azt hinnék, olyan vagy, mint ők, és csak én tudnám, kit takar a zöld ruhád. Vagy csináltatnék neked egy oltárt, azon állnál egész nap, szobornak. Nem törődnél az emberekkel, akik áldozatot raknak elébed, csak néznéd a felhőket, hallgattád a szeleket és a madarakat. És mikor a csillagok feljönnek, akkor leszállnál az oltárról, és verset mondanál nekem a felhőkről, a szelekről és a madarakról. Az árnyék egyre mélyebb lett, a hang halk messziről jött. A lány most magának beszélt, és mikor elhallgatott, a fiú is magának mondta. Rabszolga vagyok, az apám rabszolgája. A nobilissima körülnézett, mint aki álomból ébred. Hát nem a császár rabszolgája vagy? Hogy lehetsz az apád rabszolgája? Az apám tett rabszolgává, neki adott a császárnak. Mindenki rabszolga, pattant föl nevetve a nobilissima. Engem is előbb-utóbb rabnőnek fog eladni az apám, pedig ő Cézár. A te apád micsoda? Quintus, a kertész, itt az udvarnál. Van itt kertész? Nem láttam még. Téged se vettelek észre eddig. Ti is Nikomédiába jöttetek? Az apámék onnan jöttek. Engem csak most hozott ide Bion. Ki az a Bion? A császár matematikusa. Varanész ismeri, az az, aki a csillagokban olvas. Bion mindent tud, nobilissima. Athénban ki akarták kiáltani Istennek, mikor a nagy földrengést előre megmondta. De Bion Isten káromlóknak mondta azokat, akik az embert Istennek teszik meg, és erre meg akartak bennünket kövezni. Téged is? Te mit csináltál ott? Szolgája voltál? Engem mindenfelé magával vitt. A Dominus rendelte így, vele neveltetett. Jaj, ne mondj ilyet, mert akkor én szégyellem magam. Engem senki sem neveltetett, én csak úgy felnőttem, mint a vadolajfa. Ányódtam, vetődtem, amer az apám járt a katonáival. Nem hallottad még, hogy engem a vad nobilissimának hívnak? Hát téged, hogy is hívnak? Quintipor. Furcsa név, kacagott a lány. Ez ugye a Quintus Puer. Ötödik gyereke vagy az apádnak? Nem, egyetlen gyereke. Az én nevem azt jelenti, hogy Quintus fia vagyok. Quintipuer. Bocsáss meg, azért mégis furcsa név. Nem olyan szép, mint a Maxentiusé. Az azt jelenti, hogy még a legnagyobbnál is nagyobb. Az én igazi nevem is Maximilla. Legnagyobbacska vagyok. Mit? Azt hiszed, sokkal kisebb vagyok nálad? Leugrott a pamlagról. A fiú zavartan egyenesedett fel, de a lány már akkorra elfelejtette a mérekezést. A holdra mutatott, amelynek felső karaja át

0: faállomány van, és a többi. Tehát mindezekre a területekre igyekszünk odafigyelni, mindezekről igyekszünk információt nyújtani. De mondom, a mi őző szempontunk, ha lehet így mondani, az, hogy a természetvédelmének megnyerjük a gombászokat.
1: És ez nagyon jó, mert ugye a terepi gombászképzésükön kívül ugye azért bepillantást nyerhetnek évi 2 alkalommal a nyílt napjaikon az emberek, önökkel tarthatnak a környéken szervezett nyílt gomba ismereti túráikon.
0: Így van, hát 2 nagyon fontos mozzanatot emelt ki. Az egyik az, hogy hát igyekszünk bepillantást engedni. Hát az egyik alkalommal a gyilkos galócát ismertetjük meg az érdeklődőkkel, ami nagyon fontos gomba. Egyébként egy nagyon szép gomba, nagyon izgalmas, nagyon érdekes gomba, de természetesen aki gombát gyűjt, annak ismernie kell a gyilkos galócát. A másik, amennyire izgalmas, a gyógyhatású gombák, amit dr. Ványolós Attila tart nálunk. Hát ő tulajdonképpen a magyarországi nagy gomba hatóanyag kutatásnak az úttörője. Azt hiszem, hogy nála hitelesebb előadó ezen a szakterületen nem lehet. Használjuk az iNaturalist nevű nyílt biodiverzitás dokumentáló rendszert, és azon keresztül bárki számára, bármely kutató számára elérhető adatokat szolgáltatunk a gombadiverzitásról, illetve hát én igyekszem megfelelni annak a kihívásnak, hogy a természetvédelemről, illetve a gombavédelemről beszéljek.
1: A Délalföldre milyen gombák a jellemzők, milyen gombákat lehet itt találni, főleg mondjuk ehetőkre gondolok, mert szerintem az emberek többsége megakadt ott, hogy csiperke, barna csiperke, laska gomba, talán még ismerik a vargányát, meg a rókagombát, meg a fülőkét, de szerintem nagyon sok gombát nem ismernek az emberek, ami itt terem Magyarországon.
0: Igen, de nincs ezekkel semmi probléma, azokkal a fajokkal sem, amelyeket felsorolt. Ugye ezek egy része vagy nagy része termesztett. De természetesen csiperkékből például mondjuk, ami az Alföldre jellemző, itt vannak szikes területek, a sziki csiperke, az egy kompakt, vastag húsú zömök képviselője a csiperkéknek, vagy a szekszárdi csiperke, más néven nyomott tönkű csiperke, szintén az Alföldre jellemző faj. De hát lehet nyugodtan, hogyha már a réteket, legelőket említjük, gyűjtögetni a mezei szegfű gombát, aztán, hogyha az Alföldre jellemző élőhelyeket nézzük, akkor hát például itt sok-sok akácosunk van, amiért nem feltétlenül szerencsés, de azoknak, akik mondjuk a nagyőzláb gombát gyűjtik, azoknak jól jön. Az idén még nem találkoztam vele, de hát szerintem június közepén már igazán számíthatunk rá. Aztán sok-sok fenyves ültetvény van, itt ilyen úgynevezett kéttűs fenyők, ami fekete és erdei fenyő ültetvényeket jelent, ami hát szintén természetvédő szemmel nem éppen ideális itt az Alföldön, de ha már itt van, akkor benézünk és megkeressük a szemcsős nyelű fenyőtinórut például, és hát sorolhatnám még, hát rengeteg faj jön szóba.
1: Önnek melyik a kedvenc gombája?
0: Az én kedvenc gombám az az ízletes rizike, az itt az Alföldön is megterem a fenyvesekben, és hát abból például nem készítünk pörköltet. Azt egészen máshogy kell elkészíteni, az tejelő gombákhoz hasonlóan azt legjobb grillezni, grillezve sütni, és hát ha így teszünk, hogy grillezve sütjük, akkor már csak egy kis fokhagymás tejföllel kell meglocsolnunk a végén, és akkor az egy igazán ízletes eledel. Ami így az alföldi fajokat illeti, hát talán még esetleg érdemes kiemelni a sárga gilva gombát, ami a mi ártereinken igen gyakori, nagy mennyiségben terem. Könnyű is megtalálni, mert hát jövünk, megyünk az ártéren, és ott hát messziről világító hatalmas telepeket látunk a fákon. Angolul chicken of the woods, csirkegombának is nevezik, csirkehúsra emlékeztető az állaga és az íze a gombahúsának. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenkit arra bíztatok, hogy gombászon, mert hogyha gombászik, akkor felfedezi a természet értékeit is közben, és talán van alkalma azon elgondolkodni, hogy a természet táplál minket, ezért hát érdemes védenünk.
1: Járva a természetet, mennyire okoznak a laikusok kárt? Tehát mennyire vannak olyan emberek, akik elindulnak, mert ők akkor most hozzá fognak gombászni, és mondjuk több kárt tesznek, mint hasznot?
0: Igen, ez egy komoly dilemma, én ezzel gyakran szembesülök, őszintén szólva. Előfordul természetesen, hogy kárt okoznak, mondjuk tegyük fel, tartunk egy nagyobb közös nyílt túrát. Ott természetesen igyekszem elmondani az embereknek, hogy kíméletesen bánjanak a természettel, ugye

0: akkor tavasszal éppen még ébredező természettel, amikor gombát gyűjtenek. És ugye a serpenyő másik tányérjában az van, hogy ezeket az embereket, akiket ott vezetek, akikkel együtt gombászunk, hát mégiscsak közelebb viszem a természethez, mégiscsak néhányukat megérinti. Mégiscsak néhányan oda fognak figyelni arra, hogy ott az erdő mondjuk szemetes, és ez ellen tenni kéne. Vagy néhányan fel fognak figyelni azokra az inváziós fajokra, amelyek azokban az erdőkben kiszorítják a honos növényzetet, és ezzel együtt a honos gombafajokat. És azt gondolom, hogy ez talán van akkora érték, mint amekkora kárt okozunk a másik oldalon azzal, hogy ott ilyen sokan egyszerre gombászunk.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a gombákról hallhattak. Hamarosan hozzák kollégáim a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Csaknem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény. Csak a brazil reál és a kolumbiai pezó érte jobb eredményt a forintnál, írta kommentárjában német Dávid a KNH bankvezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző, ismertette a szakértő. Németh Dávid szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. A következő időszakban az alacsony infláció és az ország megítélésének javulása lehetővé teszi az alacsonyabb kamatokat. A Magyar Nemzeti Bank május végén már 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, és a jegybanki kommunikáció szerint lehetőség van újabb monetáris lazításokra is. A következő hetekben, hónapokban a forintpiaci hangulatot, a módosított költségvetési terv részletei, illetve az ősszel megjelenő 2027-es költségvetési törvény nagyban befolyásolhatja, hangsúlyozta a KNH bank vezető makrogazdasági elemzője. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták. A miniszter hozzátette, ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. A tárca közleménye szerint Hegedű Zsolt egyúttal utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját Tóth Árpádot, hogy gondoskodjon a fenntartásában lévő egészségügyi intézmények transzparenciájáról. Mint írták, az intézményeknek a sajtó megkeresések megválaszolásakor a transzparencia elvének szem előtt tartása mellett szakmailag megalapozott, tájszerű válaszokat kell adniuk, a válaszokban kerülni kell a politikai állásfoglalást, de a szakterületeket érintő kérdésekben megfogalmazhatnak véleményt. Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, derül ki a Magyar Közlöny szerda este megjelent számából. A bejelentés szerint a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére mentette fel a főigazgatót július 2-ai hatállyal. A miniszterelnök javaslatára július 1-ével felmentették tisztségéből Koltai Andrást, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét is. Magyar Péter ezt Facebook oldalán jelentette be, a hozzászólások között azt írta, úton a független közmédia felé. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon, a júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az árcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Dunahouse elemzése.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néha viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A mai értelemben vett óvodák hosszú történelmi fejlődés eredményei. Az ipari fejlődés útjára lépő nyugat-európai országokban hamar felmerült a kisgyermekek valamilyen intézményes gondozásának, nevelésének igénye. Ennek oka elsősorban a szegény sorban élő nők tömeges kényszermunkavállalása volt. Ezzel ellentétben Magyarországon az óvodák megjelenését elsősorban nem az anyák munkába állásának szükségessége katalizálta, hanem az, hogy a reformkor haladó politikusai nemzeti ügyek a hazafias nevelés szinterének tekintették a kisdedóvó intézeteket. Miklós Gergely muzeológus, a Martonvásári Óvoda Múzeum intézmény vezetőjének elmondása szerint hazánkban Brunswick Teréz nevéhez fűződik az alapítás. 1828. június 1-én Budán nyílt meg az első óvoda.
2: Nem véletlen, hogy Martonvásáron található óvoda múzeum, ennek az egyik oka az, hogy Martonvásáron töltötte életének jelentős részét Brunswick Teréz. A családnak itt volt a kastélya, ma is látható ez a kastélypark, amiben ő sétálgatott és nagyon kedvelt, az most turisztikai célpont Martonvásáron. És ugye nem itt nyitotta Martonvásáron az első óvodáját, hanem a budai házukba, de hát mindenképpen Martonvásárhoz kötődik Brunswick Teréznek a neve a leginkább a magyarországi helyszínek közül. Angliában nyíltak az első óvodák, erről szerzett tudomást Brunswick Teréz, és ez adta az ötletet, hogy ezt Magyarországon is meg kell valósítani, és hát 1828-ban nyitotta a legelsőt a család budai házában, ez a vár alatt volt, a Vérmező sarkán Budán, a Mikó utcában, de nyitott a budai várban, a túloldalán, a Batthyány téren is, Tabánban, Újlakon, Pesten hármat is. A vidéki óvodák, amik a nevéhez fűződnek, azok a felvidéken voltak, Besztercebányai óvodát, az ő közreműködésével hozták létre a pozsonyi óvodát, Nagyszombatban is alapított óvodát, amik az első osztrák meg délnémet óvodák is az ő ötletére, ő közreműködésével jöttek létre.
1: De itt Brunswick Teréznek az idejébe beszélhetünk mai értelembe vett óvodákról, vagy azért azok teljesen mások voltak?
2: Mindenképpen előképei a mostani mai óvodáknak, nyilván nem pont ugyanúgy néztek ki, fogalmuk nem volt, hogy mire van szüksége egy kisgyereknek. Ugye a gyereknek is nagyon kevés értéke volt, különösen az óvodás méretű gyereknek. Nem volt olyan kicsi, hogy babusgassák, nem volt 6-7 éves, hogy be lehessen fogni a munkába, és azért teljesen a periférián volt, társadalomban, családban, nyűgnek tartották, aki hasznot nem hoz, csak a baj van vele, egy ilyen száját jelent. És a Brunswick Teréz volt a világon az egyik első, aki azt mondta, hogy hát ezt a korosztályt kell leginkább nevelni, ez a legfogékonyabb, egész más felnőtt lesz belőle, egész más lesz így a világ, és hát igazából hát ő se tudta, hogy pontosan mire van szükség. Samuel Witherspoonnek az Angliában megjelent kis kézikönyvét, azt ismerte, és akkor ő is próbálkozott. Itt az óvodamúzeumban látható az első óvodának a makettja, hát ez egy ilyen iskolaszerű dolog volt, mert hát fogalma nem volt, hogy mi kell egy óvisnak. Iskola már volt, aztán ebből napról napra finomodott, változott a dolog, úgyhogy annyira nem tért el, mert hát ugyanolyan korú gyerekek jártak oda, csak hát mindig finomodott, változott ez a dolog, és mindenképpen a mai óvodáknak az elődje ez folyamatosan nőtte ki magát a mai óvodákból, ezekből az első Brunswick Teréz óvodákból Magyarországon.
1: Tehát magyarán az eredeti elképzelése az az volt, hogy az ártatlan és a rászoruló gyerekeket megóvja és megvédje, és hát aztán ebből nőtt ki az az óvodarendszer, ami ma Magyarországon található.
2: Igen, és nem csak a megóvás és megvédés, hanem a nevelés is, tehát hogy meg is változtassa, tehát hasonl rájuk is, nem csak a környezettől, mert bizony elvédeni kellett valóban, és meg kellett óvni a környezettől, mert nem tartották értéknek az óvodáskori gyereket, és ma is azért óvunk, a nevében benne van, és óvunk is, védünk is, de szintén a nevelésen nagyon nagy hangsúly van, hogy nem csak a környezetet idomítjuk a gyerekhez, hanem magát a gyereket is neveli.
1: Mikor jött egyébként a változás, hogyha az óvodákat nézzük, és az ottani ismeretek átadását vagy oktatást? Ugye az elemi ismeretek az nagyon fontos, hogy megkapják a gyerekek, ami egyébként a gyermek érdeklődésére, a cselekvése és a szemléltetésre épített. Szóval ez mikor változott, a kiegyezést követően?
2: Hát igazából erre nem tudom azt mondani, hogy ez mikortól változott, egyszer csak elkezdték azt mondani, hogy ne tanítsuk a gyereket, de akkor is ugyanúgy, ugyanazon a szinten, csak nem kérték számon, szóval, hogy nem nevezték ezt tanításnak, oktatásnak, de a nevelésnek része volt a tudás átadás és az ismeretszerzés az óvodában. Ha mondjuk azt, hogy az az óvoda, ahol ismeretet nem kapott, tudott szerezni a gyerek, hát az nyilván nem volt egy minőségi intézmény. Voltak ilyenek is, de ez benne van, hogy kell, csak nem kérünk úgy számon, nem vizsgáztatjuk, ez egy másik dolog. Úgyhogy én igazából ebben ilyen nagy cezúrát nem látok, hogy ezt időhöz tudnám kötni, ez valahogy másképp működött.
1: Törvényileg mikor szabályozták, hogy mi egy óvodának a feladata?
2: 1891-ben lett az első jogszabály, meg az első óvodai törvény, ami a világon is az első volt. Többször próbálkoztak már ebben az óvodaügynek a letéteményesei. Már 1848-ban, amikor Eötvös József lett a kultuszminiszter, akkor hát próbálták meggyőzni, hogy terjesszen elő egy óvodai törvény. Ismerünk is egy kérvényt, amit elé terjesztettek, még Petőfi Sándor is aláírta, és hát abban sok mindent leírnak, hogy működjön az óvoda. Például ugye az első 40 évben csak férfi óvók voltak, és sokszor több mint 100 gyerek járt egy óvóbácsihoz, és azt írják ebbe a kérvénybe, hogy öregségükre megfáradt óvóurak, hagyd töltsenek be nyugodalmasabb tanítói állást. Az lett volna nyugdíj, hogy az óvóbácsik tanítónak mennek. Hát aztán ebből az óvodai törvényből 1848-49-ben nem lett semmi. A népoktatási törvényt se sikerült Eötvösnek megvalósítani, nem hogy az óvodait. És aztán 1891-ben érkezett el az a szint, hogy a hatalom, az állam úgy érezte, hogy ezzel foglalkozni kell. Igazából ez volt a probléma az első évtizedekben, Brunswick Teréz életében is, hogy a hatalom és az állam nem igazán támogatta az óvodaügyet. És az 1891-ben érte el azt a szintet, hogy ezt egységesítették, szabályozták, hogy kell egy óvodának működni, és mi a szerepe.
1: Az óvodákkal párhuzamosan egyébként ment az óvónők képzése is, illetve hát azoknak az embereknek a képzése, akik az óvodákban tanítják a gyerekeket.
2: Igen, igen. Hát Magyarországon nyílt a világ egyik első óvóképzője 1837-ben. A magyarok nem tudták, hogy előtte egy angol meg egy német nyílt kicsivel korábban. Ez Tolnán nyílt. Aztán ez nem volt jó helyen, Pestre költözött, és idővel aztán a Rózsák terén, a keleti pályadból közel, ott lett a világ legnagyobb ilyen intézménye. Erzsébet királyné és Ferenc József ezt kétszer is felavatta, másodszor akkor, amikor bővítették. És akkor hát az első 1837-től 1865-ig csak férfiak járhattak az óvóképzőbe. 1865-ben engedték meg, hogy nő is beiratkozzon. Az volt az ajánlás, hogy lehetőleg a fél éve járjon, ha oda jár. Annyira nem a valóságot szükszörözték a szabályok, hogy egy évtizeden belül teljesen kikoptak onnan a férfiak, és hamarosan átéltek óvónő képzővére, és akkor több mint 100 évig oda férfi nem mehetett a képzőkbe, az óvónő képzőkbe. Az elején, amikor férfiak voltak, igazából mindenki másoddiplomás volt, és úgy gondolták, hogy nagyon komoly végzettség kell hozzá, orvosok, mérnökök, jogászok mentek erre a pályára. Később aztán éppen ez volt a probléma, hogy már túlságosan is magas volt a képzettek száma, és hogy a felvételi elvárások jelentősen csökkentek, mert különben nem tudták volna betölteni. Például az óvodai törvény által megkövetelve létrejött intézményeknek az állásait.
1: Igen, és milyen érdekes, hogy ma mennyire nem a megbecsült szakmák között van az óvónő például. Tehát elég érdekes, hogy akkor mekkora tisztelete volt ennek, tehát hogy kik mentek el a képzésre, és most egyébként mi a helyzet. Két világháború között azért változott minden, ugye akkor jön a Montessori hatás.
2: Hát igen, azért ezt az egész rendszert nem változtatta meg a Montessori rendszer, de jelentős hatással volt a magyar óvodaügyre. 1910-ig csak az átlag gyerekek jártak általában óvodába. Módosabbak, gazdagabbak, azok otthon voltak a dajkával, nevelőnővel. A gyermekpszichológiai kutatások eredményei már a módosabb családok szüleit elérték, és rájöttek arra, hogy nem jó otthon senyved a gyerek, sokkal jobb, hogyha gyerekközösségben van, szocializálódik, és beiratták őket óvodába, de magánóvodába, vagy csak 8-10 gyerek járt. Az átlagokban meg 60-80 egy csoportban, és hát ezek az óvodák általában a legtöbbje Montessori módszer alapján működött Magyarországon. Nagyon erős vára volt a Montessori módszernek Magyarország. Később aztán az államosításkor, a kommunista hatalom átvétel után, hát ezeket az alternatív nevelési módszereket törölték, így az Montessori módszert sem lehetett használni. Néhány elemek megmaradt, a Montessori torony, Montessori vonat, meg ismerték azért sok óvónő ennek a módszernek az előnyeit, használták is, de igazából nem volt kimondva, hogy ez a Montessori módszer. Aztán utána a rendszerváltás után szinte divattá vált Montessori óvodát, Montessori iskolát nyitni, ezeknek egy része nem is volt igazi Montessori módszerrel működő óvoda, csak inkább magánóvodák próbáltak így minél nagyobb sápot lehúzni a szülőkkel, hogy ők Montessori óvodák.
1: De ebben az időben egyébként már valamiféle ilyen iskola előkészítő szerepet töltött be, ugye, az óvoda?
2: Hát az iskola előkészítés az már egész korántól megvolt, csak nem volt ez így kimondva, mert fontos volt, hogy igen, hogy az iskolába jól hely tudjon állni a gyerek, szocializálódjon is annyira, mert ez is egy fontos, nem az csak, hogy szépen tudja kanyarintani a betűket, hanem a szocializáció. Ez mindvégig megvolt az óvodának ez a szerepe, csak nem volt ez mindig kimondva, és hát később aztán az iskola előkészítő szerepe az 1960-as évektől kimondottan erősödött, és ennek a metodikája, a módszertanát is kialakították a magyar óvodákba, és hát most is ennek nagyon fontos szerepe van, hogy kerül iskolába a gyerek, milyen volt az óvodai háttér.
1: 1926-ban megváltozik az óvodapedagógusok képzése is, ugye itt 2 évre, jól tudom, 4 évesre bővül.
2: Többször változott. Nagy változtást nem jelentett, mert több képzést kaptak a lányok, de ez ennyi volt. Ezért volt, mert idő után rájöttek arra, hogy nincs meg a tudás háttér, és akkor, hogy hosszabb legyen a képzés. Nem mindig a pedagógia uralta egyébként ilyenkor a képzésnek a lényegét. Kézműves dolgokat csinálgattak, meg többet kellett hegedülni, meg fát faragni, meg ruhát varrogatni, szóval ez nem biztos, hogy előnyére vált az óvónőknek. Előnyükre vált, csak nem biztos, hogy óvónőként vált.
1: Igen, igen, így van, így van, így van. Mennyiben változott az egész óvodapedagógia, mennyire változott 1948-tól, amikor államosították az óvodákat és az iskolákat Magyarországon, és itt azért van egy erős, ha jól tudom, szovjet-orosz hatás.
2: Hát az államosításkor egy jelentős törés történt, mert már egy több mint 100 éve működő intézményhálózatnak egyszer csak próbáltak átalakítani, valami egész más legyen a lényege. Ugye a vallásos kölcsinevelést azt teljesen kivezették, tiltották, ehelyett viszont hát nem nagyon tudtak mit nyújtani. Ugye a szocialista embertípus meg ember kialakulása című dologot azért nagyon nehéz volt tartalommal megtölteni az elején. Úgyhogy az államosítás utáni első években, az 1950-es években, Rákosi korszak alatt bizony válságba került maga a pedagógia, maga a pedagógia. Aztán még az 1950-es évek közepére szerencsére magára talált ezért a magyar óvoda ügy. Addig ugye Krupszkáját és a szovjet példákat, a moszkvai óvónők módszereit kellett olvasniuk az óvónőknek, teljesen átalakult a szakirodalom, ki kellett dobni mindent, amit addig használtak. De 1950-es évekre indult be a magyar óvodában a kisgyermekek zenei nevelési programja, Kodály Zoltán nevéhez kötve és Forrai Katalin hatalmas munkájával. Szintén egy másik nagyon sikeres, nemzetközi szinten is nagyon elismert program volt, a környezeti és esztétikai nevelés bevezetése az óvodában. Ezek nagyon modern dolgok voltak, tudományos szinten felépített dolgok, ezek nagyon nagy változást hoztak a magyar óvodák életében, és hamar magára talált, és kikerült ebből a szovjet módszereket utánzó és másoló állapotból a magyar óvodaügy, és hamarosan újra visszakerült a nemzetközi színvonalra, sőt, mondhatjuk azt, hogy nemzetközi színvonal, sok mindenben magyar óvodapedagógia diktálta a szintet a világ kisgyermeknevelési köreiben. És hát szintén egy komoly változás volt az intézményhálózatban, az, hogy napközi otthonosakká váltak az óvodák, tehát egész napossá ott ebédeltek és aludtak a gyerekek. Most ezt lehet kritizálni, hogy ez milyen nyilván abban a közegben mindenképpen előnyére vált ez egy családnak is. Ugye ezt eredetleg azért vezették be általánosan az államosítás, ugye a kommunista hatalomátvétel után, hogy a nőket bevonják a népgazdaság építésébe, de bizony rengeteg gyereknek sikerült olyan biztos hátteret biztosítani, ami a mobilizáció útján el tudta indítani, a társadalmi mobilizáció útján. Az, hogy enni is kapott rendszeresen, ki is pihenette magát az óvodában. és most előnyének mondjuk ezt a napközi otthonos óvodát. Bizony, ha valaki kikerül nyugatra, ott nem így működnek a dolgok, ez ilyen szocialista országokban viszont ez így működött ez a modell, rájön arra, hogy bizony nem jó, de 11:30-kor elmenni a gyerekért, akit 9 órára vittünk az óvodába. Hol ez nem válik se a gyerek, se a család, se a szülő előnyére. Nálunk más a rendszer, éljünk ennek a előnyeivel, de lehet kritizálni is.
1: Ami engem meglepett, hogy ha már az 1950-es évekről beszéltünk, hogy ott ismerték fel a játéknak a különös jelentőségét. Én azt hittem, hogy ez kezdetektől fogva megvolt.
2: Nem, hát a játéknak a szerepe például a 19. században is az, hogy játszik a gyerek, inkább csak foglalkoztatták. De még ez később is, ez sokáig így ment, hogy nem játék volt, a foglalkoztatás. Szóval az 50-es években gyermekpszichológiai kutatások az 50-es évekre jöttek arra, hogy hát bizony nem bolond az a kislány, aki egy nem létező kis cicával sétál az utcán, hanem ezek szerepjátékok, amik hozzá tartoznak egy óvodáskorú gyereknek az életéhez, mindennapjához. És hát a játékhoz való viszonyulás, hogy legyenek játékeszközök, és ez nem egy luxus, ez bizony magyar óvodákban is 1950-es évek végén vonult be. Mondjuk az életszínvonal is már lehetővé tette, hogy normatívák legyenek az óvodáknak, eszköznormatívák. Hány kisvödör, hány labda, hány kisautó, hány baba legyen, ha ennyi és ennyi gyerek van. És hát azért ez a nevelési színvonalat is a gyermekek komfortérzetét erősen emelte az óvodában, hogy jól érezzék ott magukat, és nem egy eszköz nélküli teremben töltötték a napjaikat, hanem volt már miben játszani, ez segített a szellemi fejlődésüket is. És hát ami itt az 1960-as, 70-es, 80-as években pozitív változások történtek az óvodaügyben, és ami a magas színvonalú pedagógiai módszertan alakult ki, ez nagyon jól jött a rendszerváltozáskor, színesítette ezt a palettát, mert már nem voltak kötöttségek, saját nevelési programot dolgozhatta ki, akár helyi programokat az óvodák is, éltek is ennek a lehetőségével, és ez nem jelentett nagy problémát az óvodáknak, már olyan szinten működtek ezek már a 70-es, 80-as években, olyan szintű volt az oktatás, az óvodapedagógusok képzése, az óvodapedagógusok általános tudás szintje, hogy ezben nagyon ügyesen tudtak élni, és ma is ezt élvezhetik a gyerekeink, unokáink, hogy sokszínű a magyar óvodaügy.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a magyarországi óvoda történetet ismerhették meg.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon, a hangtárban. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az iskola kezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, a kormány döntése nyomán bevezetik a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára. A kormányfő úgy fogalmazott, olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot, ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermek, is, fejtette ki Magyar Péter hozzátéve, jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Magyar Péter kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a 100 ezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták. A miniszter hozzátette, ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. A tárca közleménye szerint Hegedű Zsolt egyúttal utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját Tóth Árpádot, hogy gondoskodjon a fenntartásában lévő egészségügyi intézmények transzparenciájáról. Mint írták, az intézményeknek a sajtó megkeresések megválaszolásakor a transzparencia elvének szem előtt tartása mellett szakmailag megalapozott, tájszerű válaszokat kell adniuk, a válaszokban kerülni kell a politikai állásfoglalást, de a szakterületeket érintő kérdésekben megfogalmazhatnak véleményt. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pályaelhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. A javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. 2019-ben indította el örökségünk táborait a tiszántúli református egyházkerület, azóta már több mint 5000 gyermek fiatal vehetett részt ezeken a szervezett nyári programokon. Idén két helyszínen 9 turnust hirdettek meg, összesen mintegy 300 résztvevőt várnak a vakáció ideje alatt. A táborozók főként az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből, közösségekből érkeznek. 6 nap alatt komplett csomagot kapnak az adott tájegység vallási, történelmi, kulturális, természeti értékeiből. Deák Attila, a tiszántúli református egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetője tájékoztatott.
2: Kifejezetten református gyülekezeteket, iskolákat, közösségeket célzunk meg, és elsődlegesen a Tiszántúl területéről, de nem kizárólag, hogy ne csak a Tiszántúl területéről érkezzenek csoportok, és most már több mint 5000 résztvevőnél járunk így az elmúlt évek során, idén pedig durván olyan 300 résztvevővel számolunk. Most két tábor helyszín állt a jelentkezők rendelkezésére, ugye Tivadarban, ház az élő vízhez ifjúságüdülőközpont, Berekfürdőn a megbékélés háza, és 9 csoportot tudtunk indítani, viszont ennek a 9 csoportnak teljesen ingyenesen biztosítottuk, tehát a szállásdíjat, az étkezési díjat és a programokat teljesen ingyenesen kapták. Ez egy nagy mértékű szervezettséget, feltételeket igényel. Ezeket mi megpróbáltuk felépíteni. Megvannak a szükséges feltételeink, rendelkezésre állnak a kerékpárok, a hajók, a túravezetők, nagyon-nagyon sok minden, és ez nagyon jól bejáratott. Olyan programokat kínálunk az odaérkezőknek a csomag keretében, amit mondjuk maguktól nem biztos, hogy megtennének. Ilyen például a kerékpártúra vagy a vízitúra. Minden nap valami extra, nagyon látványos, nagyon izgalmas, aktív dolgot kínálunk az oda érkezőknek, és azért örökségtábor, mert ezeknek a programoknak a jelentős része az tulajdonképpen a református egyházhoz kötődő kulturális, vagy akár a teremtett, tehát a természeti világhoz kapcsolódó örökségnek a bemutatását célozza. Ahogy véget ért az iskola, az azt követő vasárnap indult el az első tábor, egyen már túl vagyunk, és hát most már ilyenkor folyamatosan mennek augusztus végéig, úgyhogy most már benne vagyunk a sűrűjében.
0: Új kiállítással indította a nyarat a Szabó Magda Emlékház. A Debreceni Református Kollégium Múzeumához tartozó bemutató térben a debreceni mézes kalácsosság múltját ismerhetik meg a látogatók a Radis család ütőfáin keresztül. A Holtig haza Debrecen roppanós íze című tárlatot szeptember 11-ig lehet megtekinteni. A kiállítást Pallainé Szászfalvi Márta etnográfus, főmúzeológus, a Déri Múzeum munkatársa nyitotta meg. Őt hallják.
3: Debrecenben a mézes kalácsosság igen nagy múltra tekint vissza, hiszen már 1713-tól kezdve működik a mézes kalácsos cég Debrecenben, akkor kapta meg a kiváltságlevelét harmadik Károlytól. Ez a mézes kalácsosság és Debrecen, hogy összefüggés ilyen nagy múltra tekint vissza, elsősorban a Debrecen határában termő jó minőségű gabonának köszönhető. És azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy a Radics család az utolsó Magyarországon, amelyik az itt látható gyönyörű ütő fákkal készíti ezeket a debreceni mézes kalácsokat. Maga a debreceni tányér, mézes kalács, egy kerek forma, ez egyébként a legősibb forma, ez a régészeti leletekben is már megtalálható, Aquincumban és Savariában is találtak ilyen emlékeket, tehát ebből is vélelmezzük, hogy már a céhes időszak előtt is Magyarországon nagyon régi múltra tekint vissza a mézes kalácsosság. Egy kerékgyártó Sándortól is van ütőfa, az is vélelmezem, hogy több mint 50-60 éves, illetve hogyha a családi hagyaték is kiállításra került, akkor a Harsányi és Pázmándi családok révén akár az 1800-as évek elejéről is ide kacsint ez a mézes kalácsos ütőfa. Főleg ezek a virág, mi motívumúak, ami kifejezetten régieknek számítanak, de a huszár, a baba és a debreceni nagy templom motívuma is igen korán megjelent már az ütőfákon.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják. 2026. július 3-a péntek reggel van. A meteorológusok szerint egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad a szeles idő. Az északnyugati északi szelet élénk, erős, a Dunántúlon néhol viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhőátvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 13 és 21 fok között alakult, délután 27 és 32 fok között várható. És akkor a tartalomból. 2025. április 7-én repítették világá a hírt, feltámasztottuk az óriás farkast. Néhány héttel később már újjászületésről szóltak. Valójában azonban csak a farkas génszerkesztett változatát készítették el. De valóban fel lehet támasztani a kihalt fajokat? A Jurassic Park film alapján sokan úgy vélik, igen. Ám Szabad János, a Szegedi Tudományegyetem Orvosbiológiai Intézetének emeritus professzora szerint nem. Példaként a 2000-ben kihalt pireneusi kőszáni kecskét hozza, melynek egyetlen feltámasztott példánya 3 évvel később mindössze 7 percet élt. A kihaltnak vélt fekete lábú görény 3 feltámasztott nőstény példánya közül pedig csak egynek születtek utódai. A professzor szerint jobb a bajt megelőzni, mint orvosolni, vagyis könnyebb a veszélyeztetett fajokat megóvni, mint feltámasztani. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kisjuhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcsbákai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Zsoltárok könyve 126. részéből olvasom. 126. Zsoltár. Zarándok ének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újjongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezik, mikor kévéjét hozza. Hálaadással kezdődik a Zsoltár. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr. Lehet, hogy mi is azt mondjuk. De jó lenne már, ha jóra fordítaná sorsunkat az Úr. Amikor az Úr templomába mentek fel Jeruzsálembe a zarándokok, egy-egy grádicson, lépcsőn megpihentek. Ez a Zsoltár a beteljesedett reménységről beszél. Isten szava igaz. Amit mond, azt megcselekszi. A te életedben is. Jézus segítségével küzdjél a bűneid ellen, hogy életedben kiteljesedjen Krisztus áldása. A Zsoltár író a babiloni fogságból való visszatérés idejéről írta ezt az örömteli fohászt. Beteljesedett Jerémiás proféciája, és 70 év után újra visszatérhetett a zsidó nép Kánaán földjére. A mindenható Istennek való engedetlenségük, bűneik miatt kerültek elhurcolásra. De most, amikor bűnbánatra jutottak, ugyanaz az isteni kéz megszabadította őket a fogságból. Hálátlanság lenne maguknak tulajdonítani a visszatérést. Szívből jövő örvendezés van bennük, de nem szabad elfelejteni, hogy ez nem

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az iskola kezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, a kormány döntése nyomán bevezetik a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára. A kormányfő úgy fogalmazott, olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot, ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter hozzátéve, jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Magyar Péter kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a 100 ezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. Csaknem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil reál és a kolumbiai pezó érte jobb eredményt a forintnál, írta kommentárjában Németh Dávid, a KNH bank vezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző, ismertette a szakértő. Németh Dávid szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. A következő időszakban az alacsony infláció és az ország megítélésének javulása lehetővé teszi az alacsonyabb kamatokat. A Magyar Nemzeti Bank május végén már 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, és a jegybanki kommunikáció szerint lehetőség van újabb monetáris lazításokra is. A következő hetekben, hónapokban a forintpiaci hangulatot, a módosított költségvetési terv részletei, illetve az ősszel megjelenő 2027-es költségvetési törvény nagyban befolyásolhatja, hangsúlyozta a KNH bank vezető makrogazdasági elemzője. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium.

0: az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.
2: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri hajó.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A szamosújlaki református egyházközség gazdag történelmi múltra tekint vissza. Erről fogják hallani a most következőkben Szabóni, Varga, Szidóniát, három település, közöttük Szamosújlak lelki pásztorát. Széles Szabolcs beszélgetése következik.
2: Nagyon sok mindenre ki lehet tekinteni. Kezdjük talán a történelmi múltból, hiszen valahonnan ered az egyházközségnek a keletkezése, és nyilván a település élete is indulhatott. Erre fogunk kitekinteni. Nagy tiszteletű asszony, hogy ha azt mondjuk, hogy Szamosújlak, és visszagondolunk a régmúltra, akkor mik azok a legfontosabb pillérek, amelyeket érdemes megemlíteni a rádióhallgatók számára?
3: Először is az, hogy a szatmári gyülekezeteknek nem csak jelenük van, hanem múltjuk is. A múlt pedig szilárd alapja a jövendőnek. A kérdés az, hogy a jelenben miből táplálkozunk. Gyülekezeteinknek mindig közösségformáló és közösség megtartó ereje volt, és hála Istennek ez tapasztalható ma is. Hát erről szeretnék most szólni, és bemutatni a szamosújlaki református gyülekezetet múltjával, jelenével együtt. A jövendőt mi nem tudhatjuk, de aki tudja, annak erejében bízunk és hisszük, megtart, és reményteljes jövőt ad nekünk. Ha kezdett, akkor legalább 800-900 évet ugorjunk vissza az időben, amikor a szamosújlaki templomnak elkészült az elődje, egy kis kápolna. A Cégény Dányádon élő szerzetesek építették, az volt a feladatuk, hogy a környező településeken templomot építsenek. A 13. század végén vagyunk, elkezdődött egy igen hosszantartó, több építési periódust átfogó folyamat, mely folytatódik a 14., majd a 15. században, amikor nagyobbítják az épületeket. A község 1545 körül tér át református hitre, amikor megszüntetik a katolikus stílusjegyeket, és ez azt jelenti, hogy elbontják a sekrestyét, diadalévet, befalazzák a papi ülőfülkét és a szentségtartó kiképzéseket. Következett egy több mint 200 éves időszak, amikor a falu hol a református, hol a katolikus hitet gyakorolta, és ez mindig attól függött, hogy a falu élén álló elöljáró milyen vallású volt. A nyugati karzat alatt található a templomépítő nagyváradi Ajtai Sámuel szüleinek kriptája, akik egykor a község kegyurai voltak. 1865. július 10-én tűz keletkezett a tanítói lakban, leégett a parókia, a torony, a templomtető és a bútorzat is megsemmisült. Ajtai László és családja támogatásával elkészült a templom külső és belső felújítása. Feltétlenül szólnom kell arról, hogy az elkövetkező 130 évben a gyülekezet nem renovált templomot. Az épület állapota igen megviselté vált. Szeretném megemlíteni Néhai Varga Árpád nagy tiszteletű úr nevét, aki 1990 és 95 között vállalta a templom teljes felújításának koordinálását, és nagyon sokat tett azért, hogy a felújításhoz meglegyen az anyagi fedezet. Kitartása meghozta a gyümölcsét. A szamos hát egyik gyöngyszeme lett az úr hajléka, nyitott fedélszikkel. Bár ez a megoldás nagyon különleges és egyedi, én sajnálom, hogy nem került vissza a festett deszka mennyezet. És jött a ráadás. A természeti és építészeti örökség megőrzésén tevékenykedő Európa Nostra Bizottság 1997-ben oklevéllel ismerte el a kórhő helyreállítási folyamatokat. A díjátadó ünnepségen én magam is részt vettem, számomra kedves emlék.
2: A történelmi múlt mellett nagyon fontos az, hogy a gyülekezetben jelenleg milyen élet is zajlik, miként is működik ez az aktív református közösség.
3: Az istentiszteletek időpontjai a három gyülekezetben egymáshoz igazodnak. Sokszor én magam is mosolygom azon, hogy a három gyülekezetben az ünnepi istentiszteleti rendet táblázatokban szerkeztem meg, mert így könnyebb nyomon követni, mikor, hol van jelenésem. Az egyházi ünnepeken szép számmal van jelen a gyülekezet, az úrvacsorázók száma mostanában eléri a 25-30 főt. A bűnbánati alkalmaink is rendszeresek, heti két alkalom 8-10 fővel. Nemzeti ünnepeinkről is megemlékezünk az ünnephez legközelebb lévő vasárnapon. A hittanús gyermekeinkkel nyáron szoktunk egy-két napot eltölteni együtt, amelyen a szülők is segítenek. Ha Berekdarócra megyünk, akkor a szülők hozzák viszik a gyermekeket. Azokat a gyermekeket visszük magunkkal, akik a gyülekezeti életben is részt vesznek. Gondolok itt például az édesanyák napi verses zenész szolgálatukra, vagy a karácsonyi szolgálatra. Nagy sikere van az adventi napi kézműves foglalkozásnak, ahol alkotunk. A gyerekek az adventi, karácsonyi díszeket, asszonyaink pedig sütemény sütnek erre az alkalomra. Ilyenkor Farkas István Pista bácsi, gyülekezetünk főgondnoka, mint főkostoló, megízleli a sok finomságot és ünnepélyesen engedélyezi annak gyermeknek elfogyasztását. Általában advent harmadik vasárnapján tartjuk a gyermekek ünnepi szolgálatát. Többször volt már nálunk Orosz Valéri, a zongoratanárnő, de hallgathattuk gyülekezetünk tagját, Oroszi Dórát, aki a debreceni Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskola növendéke. Gyermekeink is nagyon szépen felkészülnek az alkalmakra, és jó látni a lelkesedést a szemükben, szívükben. Ami nagy szívfájdalmam, nem csak itt, hanem a másik két gyülekezetemben is, hogy nem minden hittanús gyermek vesz részt a gyülekezeti életben. De imádkozunk értük, hogy minél előbb megtalálják helyüket közöttünk. A Cégénydányádi iskolába járó általános iskoláskorú gyermekek száma 10, és körülbelül 5-6-an járnak Fehérgyarmatra. A konfirmáció utáni korosztályból 2-3 fiatal jár vissza a gyülekezetbe. Az óvodásokkal az óviban találkozom, de vannak szülők, akik olykor a gyermekekkel együtt érkeznek az istentiszteletre. Nagy öröm számomra, hogy 8-10 férfi is rendszeresen jár istentiszteletre, ünnepekkor még ennél is többen vannak.
2: Ha már a férfiak szóba kerültek, ha bár most már nem csak férfiak, hanem nők is alkotják a presbitériumot, presbiteri szolgálattevőkről mi az, amit megtudhatunk a gyülekezet életében?
3: A presbitériumunk 8 tagú, és van 2 póttagunk is. Hálás szívvel köszönöm mindannyiuk szolgálatát, mind gyülekezetbe járó testvérek, és szükség esetén együtt tudunk munkálkodni. És szólnom kell azokról is, akik gyülekezeti tagként segítenek egy-egy feladat megoldásában, kivitelezésében. Isten áldja meg őket. Az összefogást jó volt megtapasztalni a nyáron, való közösségi szinten is, amikor az egyházmegyei evangelizáció alkalmával önkormányzati segítséget kaptunk polgármester úr irányításával.
2: Minden településnek és templomnak megvan az érdekessége. Itt a templomról is tudunk elmondani ilyet, de a körbevevő természet is nagyon fontos, és talán olyan érdekessége rendelkezik, amelyet szívesen megosztana velünk nagy tiszteletű asszony.
3: Érdekességként szeretnék még pár dolgot szólni. A templom látogató idegennek feltűnik, hogy a templom a falu végén van. Valójában a templom a falu legmagasabb pontján található, a falu közepén. Csupán annyi történt, hogy a Szamos folyó szabályozásakor megváltozott a falu arculata. Aztán van még egy érdekes helyünk, a Levente tér, ahol Szamos Sályi felőli részén található. Tulajdonképpen egy nagy lövészárok. Az első világháború idején így gyakorlatoztak a Leventék, mielőtt bevonultak katonának. Ma már jócskán benőtte a dudva, hála Istennek, ez azt jelenti, hogy nincs rá szükség. Az embernek lehetősége van a Szamos partján sétálni, megcsodálhatja a folyómedelben azt a helyet, amit úgy hívunk sziget. Még egyik ágában a víz szalad, a másikban a homok marad szárazon, ha alacsony a vízállás. Jót lehet itt pihenni, s a bátrabbak bele is merészkedhetnek a vízbe, de csak bokáig, mert a folyó szeszélyes és veszélyes. A töltésen kelet felől nézve láthatjuk a templomot, ahogyan elpihen, mint a régi öregek a kemence patkán. Ilyenkor mindig azt érzem, az Isten jókedvében teremtette a világot, és benne Szatmárt és a Szamos folyó partját. Pár évvel ezelőtt pedig, Istenem, de szép volt, a környékbeli gólyák a templom körül és a templom tetőn gyülekeztek a hosszú út előtt. Aztán másnap kora hajnalban egy felszállt közülük, és a többiek követték, elrepültek melegebb éghajlatra.
2: Ady Endrének milyen köze van a településhez, vagy a gyülekezethez? Ez is egyfajta érdekesség lehet az itt élők és a nem itt élők számára.
3: Egy kis unikum, melyről már szóltam idén a Szatmári Egyházmegyei evangelizációs alkalmon. Ady Endre neve ismerősen cseng sokunk számára, de az, hogy Szamosújlakkal hogyan kapcsolható össze, az igen érdekes történet. Valamikor régen egy fiatal ember, akit úgy hívtak, hogy Kincs Pál, Szamosújlakról elindult szerencsét próbálni a nagyvilágba. Megérkezett Zilahra, itt alapított családot. Első gyermeke, Kincs Gyula Zilahon született 1859. augusztus 16-án. Tehetsége hamar kitűnt, szorgalma meghozta gyümölcsét. Református főgimnáziumi tanár, sajtótörténész, helytörténész és újságíró, majd iskolájának igazgatója lett. Ady Endrének is tanára volt 1892 és 96 között, és ő közölte a Szilágyban diákkori verseit. Ezért Ady mindig elismerte, hogy a zilahi 4 évnek köszönheti, hogy az lett, amivé lehetett, és több versében szeretettel örökítette meg mestere és iskolája emlékét. Kincs Gyula 56 évesen hunyt el. Temetése 1916. január 3-án volt, egy igazi hidegtéli napon. Nagyon beteg Ady is, ott volt feleségével együtt. A ravatalnál őrségben álló Bécser István így emlékezik. Kincs Gyulát tudom, hogy apjaként szerette, tisztelte, becsülte. készült-e, de mint diák épp akkor voltam őrségben a ravatalnál, amikor Adi Bandi megérkezett, s jött búcsúzni. Azt a fájdalmat, ami lerít Adiról, nekünk is fájt nézni. Kincs Gyula a Szamosúj laki rokonokkal mindig ápolta a kapcsolatot. Ez azt is bizonyítja, hogy fia Kincs Elek Szamosúj lakon született. Kincs Elek tevékeny irodalomszervező volt, a Debreceni Adi Társaság, a Szatmár megyei Kölcsei Társaság szervezője, majd a Szombathelyi Faludi Társaság titkára volt. Több könyve is megjelent. Ki gondolta volna, mondaná erre a szatmári ember. Szatmár gyönyörű vidék, műemlék templomai, igaz gyöngyszemek, drága gyöngyszemek. Őrizzük, vigyázzunk rájuk, mert a miénk. Isten ajándéka ez, hogy legyen egy otthonunk, ahová bátran, bármikor hazatalál a szatmári ember.
1: Szamosújlak református temploma az egyik gyöngyszem a térségben található középkori eredetű templomok közül. A település lelkipásztora Szabóné Varga Szidónia mutatta be a templom történetét és az itt folyó gyülekezeti munkát.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, most a hírek következnek. 8 óra után folytatjuk a kontinentális reggeli műsorát.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az iskola kezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, a kormány döntése nyomán bevezetik a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára. A kormányfő úgy fogalmazott, olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot, ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter hozzátéve, jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Magyar Péter kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a 100 ezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták. A miniszter hozzátette, ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. A tárca közleménye szerint Hegedű Zsolt egyúttal utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját Tóth Árpádot, hogy gondoskodjon a fenntartásában lévő egészségügyi intézmények transzparenciájáról. Mint írták, az intézményeknek a sajtó megkeresések megválaszolásakor a transzparencia elvének szem előtt tartása mellett szakmailag megalapozott, tárgyszerű válaszokat kell adniuk, a válaszokban kerülni kell a politikai állásfoglalást, de a szakterületeket érintő kérdésekben megfogalmazhatnak véleményt. Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, ezt közölte az alapítvány elnöke. Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója közleményében azt írta, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága áttekintette és értékelte Magyarország alaptörvényének módosítását, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében kezdeményezett jogszabályváltozások céljait és várható következményeit. Mint írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni, továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvivő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatokra, az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza, olvasható Orbán Gábor közleményében. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a Belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a Belügyminisztérium.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néha viharos lökések kísérhetik. Délutára 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Tudd, hogy mikor kell csendben maradnod. Az okos ember nem fitoktatja tudását. Példabeszédek könyve 12. fejezet 23-as vers. Ne attól függjön, mikor beszélsz, és mikor nem, hogy mások mennyire kérdezgetnek. Jézus ezt mondta az egyik barátjának, aki meg akarta akadályozni a letartóztatását. Azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet? Máté evangélium a 26. fejezet 53-as vers. Amikor Pilátus ítélőszéke előtt állt, nála volt a hatalom, nem Pilátusnál, de mégis azt mondja róla a Biblia, hogy száját sem nyitotta ki. Ézsaiás könyve 53. fejezet 7-es vers. Csak állt ott, és nem szólt egy szót sem. Vajon miért nem? Azért, mert valójában nem ő állt bíróság előtt, hanem Pilátus. Jézus ismerte a sorsát, és ami még fontosabb, szoros kapcsolatban állt mennyei atyával. Ha ismered Istent, bátran szembe tudsz nézni bármivel, és ha nem akarsz, nem beszélsz. Néha az a legbölcsebb, ha ennyit mondasz. Nem tudom a választ, de gondolkodni fogok rajta. Imádkozom, és majd visszatérünk erre. Az okos ember nem fitoktatja tudását, az esztelen pedig kérkedik bolondságával. Példabeszédek könyve 12. fejezet 23-as vers. Amikor mindenáron választ akarnak kapni az emberek, még azelőtt megpróbálják kierőszakolni belőled, hogy minden tényt ismernél, vagy lehetőséged lenne alaposan átimádkozni és megfontolni a dolgot. Ha megkérdezed Istent, ő tudatni fogja veled, hogy mit mondj és mikor. Igéimet adom a szádba, és kezem árnyékával takarlak be. Hangzik ígérete. Ézsaiás könyve 51. fejezet 16-os vers. A büszkeség ezt mondja, ne csak állj ott, hanem mondj is valamit. A bölcsesség viszont ezt, ne csak mondj valamit, hanem inkább állj meg. Kér csendben útmutatást Istentől, hiszen egyetlen tőle származó gondolat hamar megoldhatja a problémát.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Kontinentális reggeli második órájában Demeter Zsuzsa köszönti Önöket. Július 3-a van péntek. Jó reggelt kívánok! A Nyíregyházi stúdióból 9 óráig tart adásunk. A következőkben először a Debrecen Nagytemplomi Református Gyülekezet nyári programjairól hallhatnak. Ezt követően Új-Zélandra utazunk képzeletben, majd ismét vissza a valóságba. Sokszor nehéz motivációt találniuk a szakképzésben tanuló fiataloknak és oktatóiknak. Erről született tudományos igényű dolgozat. Kedves hallgatóink, ezek lesznek mai témáink, ha tehetik, hallgassák meg a részleteket is.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Idén is várja a látogatókat. A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség nyári programsorozata megújult erre a szezonra. A résztvevők megismerhetik a műemléképület történetét, tereit, értékeit, titkait, de mostantól az alkalmakat mindig egy-egy témához igazítják. Az első nyitó estet például Tűzzel a tüzet címmel hirdették meg július 7-én 19 órától. A keddi alkalmakat zenés események is kiegészítik a nyár folyamán. Olá Ilona Kósáné Nagymáté Nórát, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség turisztikai és üzemeltetési vezetőjét kérdeztem.
2: A debreceni református nagytemplom, ahogy ezt már sokszor elmondtuk, amellett, hogy a gyülekezet otthon és elsősorban templom, fontos turisztikai célpont és Debrecen ikonikus épülete, amire mindig sokan kíváncsiak. A nyár azonban, ha lehet így fogalmazni, talán még forgalmasabb időszak, mint az év más hónapjai, mert hogy ilyenkor még inkább gondoskodnak arról, hogy érdemes legyen különböző programok miatt is felkeresni a templomot. Így lesz ez idén, 2026-ban is.
3: Így van, ugye 2026 nyarán folytatjuk a sok éve már, mondhatom azt hálával, hogy sikeresen futó szerelmes nagytemplom programunkat. Itt talán akik kicsit figyelik a nagytemplom életét és a nagytemplom turisztikai életét, egy kicsit már tudják azért, hogy mire kell gondolni, de ahogy mostanában szokás és divatos, egy kicsit mi is újra gondoltuk ezt a koncepciót.
2: Egy kis vérfrissítés.
3: Így van, ugye adott a gyönyörű épület, adottak az építészeti, a helytörténeti kincsek, és nyilván a zene is egy nagyon fontos elem. Viszont ugye már sok éves tapasztalat áll mögöttünk ebben a nyári programban, és úgy gondoltuk, hogy egy kicsit a látogatók igényeihez formáljuk ezt a programot.
2: Mondjuk el az alapokat, mert hogy ugyan több éve fut ez a program, de lehet, hogy valaki nem tudja pontosan, hogy mire kell készülni. Ugye arról van szó, hogy különböző tematika szerint fogadják a látogatókat, és különböző arcait mutatják meg a nagy templomnak.
3: Valóban ugye, ami tematika van és ami adott is, az ugye maga a nagy templom, mint építészeti kincs, helytörténeti kincs. Ezt is szeretnénk megmutatni az embereknek. Merem állítani, hogy a nyári nagy melegekben az egyik legkellemesebb klíma ilyenkor a templomokban van. Kellemesen hűvös, ugye nem melegednek át olyan gyorsan a falak, úgyhogy igazán kellemes ilyenkor a templomban hűsölni. Tehát egyrészt megmutatjuk azt tárlatvezetések során, hogy miért érdekes ez a hely, mit érdemes megfigyelni, akár egy vezetett templomtúra során, de van egy csodálatos nagy hangszer is, egy több mint 4000 sípos orgona, és bizony a zenei élményt is, hatalmas élményt tud adni az embereknek, úgyhogy orgona koncert elemek is vannak ebben a programban, illetve akik inkább a helytörténeti, a történelmi értékekre kíváncsiak, a számukra vezetett tematikus templomtúrákat is tartunk. És ami az újdonság ebben az évben, az elsősorban az, hogy minden programunkat délutáni, majdnem mondhatnám azt esti időpontra tettük. Keddestéken szeretettel várjuk a látogatókat, úgyhogy amire lehet ilyenkor számítani, ugye van, aki inkább szereti alaposabban megismerni akár egy másfél óra keretben is a helyet, számukra vannak vezetett tárlatvezetések, tematikus templomtúrák, de arra is lesz lehetőség, hogy valaki önállóan járja be a templomot, és mindig valami plusz program elemmel készülünk. Például lesz egy olyan este, a július első alkalma például a tűz tematikára épül, ugye számos ponton kapcsolódik a nagy templom, mint helyszín és a tűzhöz, ugye több alkalommal leégtek a korábban ott álló templomok szakrális helyszínek, de lehet, hogy nem mindenki számára ismert, hogy például az üvegpiramis, ami ott van közvetlenül a nagy templom mellett, vagy a 11. emeleti toronyban milyen kiállítás van, ami egyébként éppen a tűz tematikához kapcsolódik.
2: Akkor, ha jól értem, az egyik változás vagy újítás ebben a szezonban az lesz, hogy későbbre tették a kezdés időpontját, gondolom, tanulva abból, hogy egyre melegebbek a nyári nappalok, úgyhogy talán kellemesebb délután vagy este túrázni a templomban. A másik pedig, hogy mindig egy-egy tematika, egy-egy konkrét vezérfonál az, ami meghatározza az alkalmaknak a mondani valóját?
3: Pontosan. Egyrészt nem biztos, hogy déli 12-kor ebben a nagy nyári melegben kedvünk van elindulni akár egy koncertre, lehet, hogy sokkal kellemesebb ezt mondjuk este 7 óra körül megtenni. És lesz tematikánk például a tűz témájában, tematikájában, vagy ugye az is lehet, hogy kevéssé ismert, hogy Magyarország legnagyobb református harangja is a nagy templomban lakik, úgyhogy bizony a Rákóczi Vénharangja címmel lesz egy tematikus harangtúránk is. illetve a gyülekezet történetére is építettünk egy alkalmat. Ugye a földszinti templom térben van egy gyülekezet történeti kiállítás is, ugye több mint 200 éves az épület, és egy nagyon szép tény az, hogy több mint 200 éve élő gyülekezete is van, tehát vasárnaponként a nagy templom istentiszteleti helyszín, és nagyon sok tárgy és történeti emlék is kapcsolódik ez a 200 éves történethez, például egy eredeti vizsai biblia, vagy a debreceni oszlopos kannák, amik igazán unikálisak itt városunkban, úgyhogy ezekről is beszélünk majd azoknak, akik hozzánk érkeznek. De a nagy templom bora is ugye egy nagyon jó minőség és egy nagyon jó lehetőséget ad.
2: Kuriózumnak számít templom szempontjából.
3: Így van, abszolút. Úgyhogy a nagy templom két tornya között 40 méter magasról valami csodálatos dolog nézni a naplementét. Én már többször láttam, de nem tudom megunni. És hogyha mindehhez még hűvös bort vagy szőlőlevet is kínálunk, akkor az talán még szebb lehet.
2: Ez minden programnak kísérője lesz, vagy erre külön alkalmat szerveznek, hogy mondta, hogy tematizálják most a programokat?
3: Ugye minden héten más tematika lesz, és vannak olyan esteink, amikor majd konkrétan ez a borkóstolóval egybekötött tárlatvezetés lesz, ez minden felületen is konkrétan jelezve lesz, hogy ez milyen tematikára épül, tehát nem minden este, de több alkalom lesz olyan is, amikor akár bort is lehet kóstolni.
2: És hogyan kapcsolódik be a zene, mint élmény?
3: Ugye az orgona, az a csodálatos, grandiózus orgona, ami a nagy templomban van, hát az is hatalmas élményt tud adni. Itt Debrecenben, a nagy templomban, illetve a városunkban is több kiváló orgonista van, és felkértük őket arra, hogy azért a szakértők beszélnek egy kicsit erről a hangszerről, de nyilván turisták, látogatók számára is befogadható módon, illetve hogy ennek a hangszernek meg tudjuk mutatni a színeit, klasszikus dallamok, könnyedebb dallamok is fel fognak csendülni, és valami egyedülálló akusztikája van a templomnak, amikor megszólal a nagy orgona, úgyhogy erre is szeretettel várjuk az érdeklődőket a hangszer királynőjének a koncertjére, az orgona koncertjeinkre. Ezek is egy-egy este fognak megjelenni, ezt is mindig feltüntetjük majd a hirdetéseink során.
2: Akkor tehát most a Szerelmes Nagy Templom sorozat főnapja a kedd. Erre készüljünk, mikor indul a sorozat?
3: Így van, a program július elején indul, az első alkalom július 7-én lesz, és egészen a virágkarneválig tart ez a program sorozat. Keddesténként lehet erre számítani, de teszek hozzá még egy plusz elemet is, ugyanis július második felétől szintén a virágkarneválig zenés esteink is lesznek. Hogy mire kell itt gondolni. Mester és tanítványai címmel kiváló debreceni zenészek és az ő tanítványaik fognak hozzánk eljönni. Kis kamarakoncert jellegű dologra kell gondolni. Mind az orgona, mind más hangszerek meg fognak szólalni, és utána pedig önálló templom bejárásra van lehetőség. Csütörtök esténként ezzel a programmal fogunk jelentkezni a Mester és tanítványai koncertsorozattal. Én azt gondolom, hogy a zene nyelve az univerzális, úgyhogy ez az a program, amire akár külföldi látogatókat is nagy szeretettel várunk.
2: És ha már így szóba került, hogy ezek a szerelmes nagy templomos, illetve zenei programok augusztus közepéig, végéig megtöltik élettel a nagy templomot, és azért addig, mert ugye az augusztus 20-ai ünnepség sorozat az Debrecenben mindig egy komoly hetet jelent, egy rendezvényekben dobzódó hetet, és augusztus 20-án azért mindig szerepje van a nagy templomnak is. Nem csak azért, mert maga a felvonulás ott vonul el a történelmi épület előtt, hogy ott van a kenyérszentelés ritusa, ami minden évben kísér ezt a programot, hanem a rendezvényekbe is bekapcsolódik a nagy templom. Most is így lesz ez?
3: Természetesen augusztus 20-a, nem csak az országban, nem csak Debrecenben, hanem a nagy templomban is kiemelt nap. Ez sok éves tapasztalatra építve mi is egy nagyon erős napra számolunk, az egyik legtöbb látogató ezen a napon érkezik hozzánk, és annyit már elárulhatok, hogy készülünk korai reggeli programmal is, tehát aki inkább egy kicsit zárt körül VIP hangulatban szeretné megtekinteni a karnevált, arra is lesz lehetőség. Lesz természetesen tárlatvezetésünk is, illetve akik az orgona hangját szeretnék meghallgatni, erre is lehetőségük lesz majd.
2: Gondolom ez még majd később lesz nyilvános, de a nagy templom közösségi felületein és egyéb oldalain majd biztos erről is lehet tájékoztatni, arra biztatjuk a hallgatókat, hogy akár a Szerelmes Nagy Templom, akár az augusztus 20-a kapcsán keressék önöket ezeken a felületeken.
3: Így van, a honlapunkon a nagytemplom.hu-n, illetve social felületeinken mindig az aktuális programjainkat híreljük, mi is nagy készületben vagyunk a nyárral kapcsolatban, úgyhogy szeretettel várjuk az érdeklődőket.
2: Ott lehet jelentkezni is ezekre a programokra, mert nyilván ez azért itt a részvétel nem korlátlan.
3: Alapvetően a jelentkezés az jegyvásárlással lehetséges, amit meg tudnak tenni az érdeklődők a Nagy Templom jegypénztárában, a jegy.hu-n, illetve a Karakter 1517 könyvesbolt és kávézóban. A programokon való részvétel limitált, ugye úgy tud egy program igazán hangulatos maradni egy ilyen jellegű program, hogyha nem nagyon-nagyon sokan vesznek rajta részt, tehát a nyáresti programokra limitált a részvétel, úgyhogy hogyha már eldöntöttük, hogy szeretnénk meglátogatni a Nagy Templomot, akkor érdemes mielőbb jelentkezni és jegyet vásárolni ezekre a programokra, hiszen hamar be szoktak telni a helyek.
1: A szerelmes Nagy Templom idén is várja a látogatókat. A Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség nyári programsorozata megújult erre a szezonra.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Sipos László Forster érmes fotográfus rendszeresen tart vetített képes előadásokat lenyűgöző utazásairól. Ezúttal Új-Zélandról hallhatunk, a riporter Pokrovenszky Gergely.
2: Ön a világ számos országában járt már, de az egyik legérdekesebb utazása Új-Zélandon történt, 2018-ban járt ott. Milyen indítatásból?
3: Új-Zéland számomra mindig is egy vágyott úti cél volt, mert már gyerekkoromban olvastam egy olyan útleírást, ami fölkeltette az érdeklődésemet, másrészt pedig akkoriban jelent meg a kontinenseket földolgozó sorozat az Európa könyvkiadótól, és hát abban egy külön kötet volt az Ausztrália és Óceánia, és benne igencsak hangsúlyosan Új-Zéland, a hosszú fehér felhőföldje, mert amikor a maorik megérkeztek ide, akkor az óceán, vagy a Tazmán tenger felől érkezvén a hegyeket, a hófötte hegyeket úgy látták, mint egy hosszú-hosszú fehér felhő, és hát ugye innen eredeztethető az Aotearoa maori elnevezés is, ami az ország most már második hivatalos neve. Új-Zélanddal kapcsolatosan azt szokták mondani, hogy a Jóisten jó kedvében teremtette, mert szinte minden megtalálható itt, ami attrakció, ami természeti csoda. Itt vannak gejzírek, vannak gleccserek, hófötte hegycsúcsok, tropikus erdőségek, gyönyörű vízesések, csillogó, tükröződő tavak, gyönyörű rétek. Felfedezte Új-Zélandot nem csak a turizmus, hanem a filmgyártás is. Nagyon-nagyon sok híres film készült itt, a Gyűrűk ura, a Narnia sorozat és így tovább, de tulajdonképpen itt forgat a Gyilkosság az Orient Expressen című filmnek a téli jeleneteit is. Nagyon-nagyon izgalmas természeti attrakciókat gyűjtöttek nemzeti parkokba, és ezek nagyon-nagyon látványosak, és viszonylag könnyen megközelíthetők.
2: Milyenek a helyi emberek, és hogyan viszonyulnak a turistákhoz?
3: Hát én azt gondolom, hogy az egyik legsokszínűbb ország Új-Zéland, rettenetesen toleráns, nagyon-nagyon befogadó, és biztos kevesen tudják, hogy Új-Zélandon kaptak először szavazati jogot a nők. Egy nagyon-nagyon emancipált társadalomról van szó, ahol aztán tényleg különösen az utolsó évtizedekben nagyon odafigyelnek arra, hogy a kisebbségek, a nemzeti kisebbségek, az őslakú maorik visszakapják azokat a jogokat, amik egyébként emberi jogként őket meg kell, hogy illessék, de hát sajnos évtizedeken keresztül ez nem volt így. Úgyhogy most már Új-Zélandon minden először maori nyelven van kiírva, és csak utána angolul. Holott a lakosság túlnyomó többsége angol anyanyelvű, és nem egyszer tapasztaltam, hogy a maori felirat nagyobb betűkkel van szedve, mint az angol nyelvű. Ez azért is nagy teljesítmény, mert elég hosszú nevűek a maori helynevek. Én azt tapasztaltam, hogy rendkívül barátságosak, nagyon-nagyon befogadóak.

0: eladóak nagyon nagy bizalommal vannak egymás iránt és a külföldiek iránt, nem igazán zárják az ajtókat, a kertkapukat. Egy aranyos történet, hogy az Oaklandi parlament épületébe úgy jutottam be, hogy a kertész ideadta a kezembe a kulcsot, hogy menjek be. És jó, hát persze ez már egy működősen kívüli parlament, de hát akkor is, hát, és amikor kijöttem, akkor persze visszaadtam neki. Hát látta nyilván, hogy nem hozunk ki semmit, mert ketten mentünk be, de akkor is nagyon-nagyon-nagyon sok élményem volt, hát ami belefér egy 2-3 hetes utazásba. Például, hogyha az ember beül egy pubba, vagy egy kerthelyiségbe, akkor átköszönnek neki. Ha ott van már 15 percet, akkor meg is kérdezik, hogy honnan jött, és hogyha Európából, hát akkor már fizetnek is neki valamit, tehát nagyon izgalmas és kellemes találkozásokban volt részem.
1: Mennyire sikerül ilyenkor kihasználni egy adott napnak a lehetőségeit?
0: Én mániákusan kihasználom a napok lehetőségeit, és Új-Zélandon erre meg külön kaptam, és kapok, és kap majd mindenki, aki oda látog a segítséget, mert már a szállodában is, nem csak nagyon-nagyon jó szállodában, hanem a legkisebb panziókban is egy külön kis fal szakasz prospektusokkal, helyi programfüzetekkel van tele, és a programfüzetekben rengeteg csábító ajánlat van. Múzeumokba, kiállító termekbe, kortárs galériákba, bárokba, jégbárba, ahol mínusz 18 fok van, és akkor ott lehet hűsölni, ejtőzni, jégpohárból melegítő italokat kortyolni. Észrevettem, hogy ezekben a füzetekben kuponok is vannak, és hogyha az ember bemegy egy galériába, akkor kap valamit. Lehet, hogy egy képeslapot, lehet, hogy egy csésze teját, van, ahol egy pohár pezsgő, tehát szinte orientálják az embereket, hogy igen, tegyen egy felfedező túrát. Nagyon jó térképek vannak benne, és ezek mind ingyenes kis programfüzetek, úgyhogy nálunk is a nap az kezdődött valamikor reggel 7 órakor, mert akkor kezdődött a reggeli a hotelekben, és aztán utána útnak indultunk, de este majdhogy nem éjfél tájba kerültünk ágyba, mert hát annyiféle csábításnak voltunk kitéve. Például fölmenni Oaklandben a déli félteke legmagasabb tévétornyába, amelynek üvegpadlója van, úgyhogy mindenki visszaugrik a liftbe, mikor kiszáll, mert azt hiszi, hogy jaj, most le fogok szakadni. Hát nyilván nem, mert egy 8-9 cm-es rendkívül teherbíró üveglap, tehát mégiscsak félelmetes, amikor az ember maga alatt több száz méteres mélységben hangyányi, vagy még akkorának sem tűnő autókat lát. És hát itt egy nap lemente, most nem akarok nagyon itt a romantikus tikába bele fulladni, de hát egy naplemente egy forró csokoládéval az nagyon-nagyon kellemes tud lenni. Nagyon-nagyon tetszett az, hogy a műemlékeket mennyire gondozzák. Nyilván, mivel Új-Zéland későn kapcsolódott be, hogy mondjam, a globális világ vérkeringésébe, így a legrégebbi műemlékek is európai szemmel nézve 19. századiak, annak a legelejéről valók, de föltártak maori emlékeket. Persze a maorik fával építkeztek, és nem olyan tartós anyagokkal, de van egy eltemetett falu, amit szépen kibontottak, rekonstruáltak, megtöltötték élettel. Ugyanolyan iparosok, kovácsok, szövők dolgoznak ott, mint amilyenek több száz évvel ezelőtt, persze nyitvatartási időben, de lehet tanulni tőlük, és erre is szerveznek külön programokat, és egy egész napot el lehet tölteni. Mindeközben vannak táncbemutatók is, a haka táncot, amit például egy-egy futballmérkőzés előtt is lejátszanak a focisták, ez egy harci tánc, nyelvöltögetős, ellenséget megfélemlítő harci tánc, ezt mai napig is az új-zélandi válogatott minden mérkőzése előtt lejátsza, és hát ez óriási vonzerőt. Én a pandémia előtti utolsó pillanatokban jártam Új-Zélandon, és hát most jutottam igazán oda, hogy elkezdtem földolgozni megjelent könyv kapcsán, minek az volt a cím, hogy Ausztrália, Új-Zéland és egy csöpp Óceánia. Elő kellett újra vennem a feljegyzésekből szöveges tartalmat készíteni, és akkor hát ez hozta azt az ötletet, hogy én most újra elkezdtem ezzel az országgal foglalkozni.
1: Itt milyen fotókat készített, mit hozott haza, mire, amire most így hirtelen emlékszik?
0: Hát Új-Zélandon én nagyobb részt természetfotókat készítettem. A déli szigetnek 5, az északi szigetnek 3 nemzeti parkjában jártam, és hát ugye óhatatlan, hogy a gejzír vidéken, a hőforrásoknál, a méztufagátakat, a gőzölgő, forró, olykor rendkívül színes vulkanikus tavakat és kisebb vízeséseket fotóztam, de hát ugyanolyan elkápráztam, volt az, hogy gleccserekre is följutottam. Egészen megfizethető áron lehetett például a Ferenc József gleccserre helikopterrel följutni, és akkor ott tenni egy gleccsertúrát, és akkor utána vissza a bázisra. Ezek a gleccserek, ezek rendkívül izgalmasak, mert gyakorlatilag naponta különböző gleccserek, különböző sebességgel, de maximum 7-8 métert csúsznak előre. Ráadásul úgy, hogy a közepük gyorsabban, mint a szélük, és emiatt töredeznek, nagyon izgalmas a felszínük, de hát emiatt rejtenek is veszélyeket, hogy nehogy aztán valaki hirtelen eltűnjön egy ilyen szakadékban. Tehát itt természetfotókat készítettem nagyobb részt, de hát természetesen a városok, Christchurch vagy Auckland, nagyon-nagyon sok érdekes templomot, múzeumot, kiállító termet rejt, és hát ezek is megörökítésre kerültek. Meg hát a folklór. Nagyon-nagyon őrzik a maori népi mesterségeket, a népművészetet, a táncokat. Szinte minden este lehet találni egy városban valamilyen bemutatót, ahol 15-20 percet, de ingyen, akár a főtéren is, különösen turista időszakban lehet látni néptánc bemutatókat.
2: Képzeletben a világ másik felére, Új-Zélandra utazhattunk Sipos Lászlóval, aki már készül az újabb előadására.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A szakképzésben tanuló alfa generáció tanulási motivációjának sajátosságai. Ezzel a címmel írt tudományos dolgozatot Karámos Adrien, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán szociális ismeretek tanára, mesterszakon tanuló hallgató. Erről kérdezzük.
2: 21 tantárgyat tanítok. Szociális ápoló és gondozó szakmaterületén, illetve kisgyermekgondozó nevelő tanulókat tanítok. Ugye a szociális ágazaton belül, tehát ott tevékenykedem.
1: Mennyire népszerű ez a terület?
2: Én azt tapasztalom, hogy a felnőttek szakmai oktatása terén talán népszerűbb. Egyébként maga a kisgyermeknevelő képzésünk az a fiatalabb generációnál is népszerű. A szociális ápoló és gondozó képzés talán inkább a felnőtt réteget érinti meg az élettapasztalat miatt, mert ugye sokkal jobban be lehet őket vonzani, meg nem is bevonzani, megtartani.
1: Az önkutatása viszont nem a idősebb bekről szólt, hanem ugye az alfa generáció, akik még most 9-esek, 10-esek?
2: Igen, most 9-esek és 10. évfolyamban is jelen vannak már. Ők a jövő, és ugye nagyon fontos, hogy a lemorzsolódást megelőzzük, és megtartsuk őket igazából az oktatási rendszerben.
1: Ne menjünk még ennyire előre, hogy miért kell egyáltalán a lemorzsolódásról beszélni. Szóval kik az alfák? Mi jellemzi őket?
2: Ugye a 2010 után született generációt nevezzük alfa generációnak, és ugye ők már digitális környezetben szocializálódtak, és ez emiatt ugye teljesen más motivációs szükségleteik vannak, mint a korábbi generációknak, és erre ugye az oktatási rendszernek is ugye reagálni kell, például az IKT eszközöknek a tudatosabb bevonásával, és a partneri kommunikáció nagyon fontos, teljesen más bánásmódot igényelnek, mint a korábbi generációk.
1: Ez azt jelenti, hogy mondjuk ők akkor születtek, amikor az anyukának már volt okostelefonja,
2: abszolút,
1: netalántán,
2: és
1: esetleg párhuzamosan használta a gyerek neveléssel.
2: Igen, abszolút, így van. Tehát ők már egy teljesen más környezetbe születtek bele, már adott volt az internet, az okos eszközök, és ugye úgy szocializálódtak, hogy ezek az eszközök jelen voltak az életükben, és ez hatással van a kommunikációjukra, a kapcsolatfelvételi módjukra, mindenre.
1: Tehát pikpak használni tudták az okos eszközöket, igen, viszont kommunikálni kevésbé.
2: Így van, így van. És ugye azt tapasztalom egyébként mindennapokban is, hogy ha közösségi médiáról van szó, akkor jól tudják használni az eszközöket, viszont a tanulást támogató eszközöket, platformokat kevésbé tudják megfelelően használni. Például ugye a Redmentát, DKT-t, a Canvát, ezeket kevésbé. Hiába van meg ez a digitális szocializáció, kell nekik az útmutatás az oktatói részről, a felelős használat, vagy akár az interneten hogyan tudnak megfelelően tájékozódni. Nagyon sok inger éri őket.
1: Vagy akkor lehet, azért használja a közösségi felületet, mert valami olyat kapott meg, amit máshol nem. Tehát, hogy emiatt tudja ügyesebben, gyorsabban, mert az a életszerűbb neki.
2: Igen. Az ingerek miatt igazándiból rengeteg inger éri őket, és igénylik is ezeket az ingereket.
1: De ugyanakkor elhangzott az előadásban, hogy igénylik a figyelmet is.
2: Abszolút,
1: nagyon.
2: Abszolút, így van. Ugye azt is vizsgáltam, hogy a szülőknek, illetve az oktatóknak a szerepe mennyire hangsúlyos az anyagi ösztönzők mellett, hiszen ugye az új duális képzési rendszerben az anyagiak is ugye nagy szerepet kaptak, és hogy valóban jók ezek ösztönzőként, és ugye azt a megállapítást kaptam igazából a kutatásomból, hogy kiegészítő szerepet töltenek be. Tehát nagyon fontos, hogy odafigyeljenek rájuk a szülők is, és az oktatók is, és azt gondolom, hogy úgy tud ez jól működni, hogy ez a három kiegészíti egymást.
1: Tehát akkor az ösztöndíj önmagában még nem vonzó?
2: Nem. Önmagában nem. Bár ugye ott el is mondtam, hogy a szórásértékek azok ugye nagyon kiugróak voltak, ami ugye arra utal, hogy valaki semleges tényezőként említi, valakinek viszont ugye ösztönző rendszerként jelen van az életében. Ez valószínűleg az élethelyzethez kötődik, hogy ki milyen környezetből érkezik, viszont az egyértelműen ugye ki volt mutatva a kutatásból, hogy az oktatóknak és a szülőknek a szerepe nagyon fontos, hogy jelen legyen ez a támogató, egységes attitűd mindkét oldalról.
1: És akkor térjünk vissza az elejére, hogy akkor miért is kell beszélnünk lemorzsolódásról. Ez mennyire van jelen?
2: Abszolút. Szerintem minden iskolában jelen van nálunk is, hogy a tanulói létszám az évről évre sajnos csökken. Ugye ez köthető a születésszámnak a csökkenéséhez is, hiszen ugye általános iskolából is egyre kevesebb tanuló érkezik egyáltalán a középiskolai oktatási rendszerbe, tehát itt nem az egyéni bevonzó erőről beszélünk, hogy ki a népszerűbb, hanem úgy önmagában egyre kevesebb gyerek érkezik, és nagyon fontos lenne megtartani őket, hogy csökkentsük azt, hogy lemorzsolódjanak, és ugye szakma végzettség nélkül kerüljenek ki a munkaerőpiacra, hiszen ugye a munkaerőpiac igényekre reagál például a szakképzési rendszer is, és ezért lettek bevezetve a rugalmas tanulási utakat biztosító képzések, ugye a dobbantó, a műhelyiskola, a pályorientációs képzés, ezek mind azt szolgálják, hogy visszaintegrálják őket, vagy segítsenek ugye az orientációs képzésnél például a megfelelő pályaválasztásban, hiszen ez is okozhatja azt, hogy hamarabb lemorzsolódnak, ha nem megfelelő pályát választanak.
1: Aki kilép az iskolából, vele mi történik?
2: Aki kilép az iskolából, van nyomon követés egyébként, van utánkövetés.
1: Bocsánat, arra gondolok, hogy azért 16 éves koráig köteles az iskolában ott lennie, és utána mi történik vele?
2: Azt gondolom, hogy erre még nem reagál megfelelően maga az oktatási rendszer, hiszen fel kellene őket készíteni arra, hogy ilyen fiatalon tudjanak reagálni ezekre az élethelyzetekre. Ugye pont emiatt reformálták meg az egész szakképzési rendszert, és ezért lett kompetencia alapú az oktatás, hiszen ugye kompetenciákat fejlesztünk. És ugye ezáltal megtanulja azt, hogy mennyire fontos az első benyomás, állásinterjún, hogyan kell viselkednie, hogyan kell megjelennie. Eleve ugye a duális képzésnek a bevezetés, és már ugye munkaerőpiaci környezetbe szocializálódik, és ugye nekem az a tapasztalatom a saját intézményünk kapcsán, hogy akivel meg vannak elégedve, nagyon sokszor a duális képzőhely visszahívja a tanulókat, már ugye teljes értékű munka erőként tulajdonképpen, tehát ez azt gondolom mindenképpen motiváló faktor tud lenni.
1: És mi lesz az alfákkal, hogyha ők ebbe a helyzetbe kerülnek?
2: Hát reméljük, hogy tudunk rá reagálni megfelelően, és helyt fognak állni a munkaerőpiacon. Ez ugye még a jövőnek a kérdése, és hogyha most időben beavatkozunk, ezért is aktuális ez a téma, akkor azt gondolom, hogy nagyon hatékonyan tudnak majd reagálni azokra a megváltozott helyzetekre. Ugye nagyon-nagyon sok változás megy napi szinten végbe a munkaerőpiacon is, és ugye már most nem az a jellemző, ezt én szoktam tanítani a saját tanulóimnak is, hogy elhelyezkedünk egy helyen, és te dolgozunk 40 évet, hanem változnak a követelmények, eleve továbbképzéseket kell elvégezni, hozzá kell szokni új rendszerekhez, és ugye erre nevel már az iskola is, hogy tudjunk alkalmazkodni, és sokkal fontosabb az alkalmazkodó készség. Fontos a lexikális tudás, de legalább annyira fontos az, hogy tudjunk alkalmazkodni.
1: Igen, de hát ugye, ha már említette a lexikális tudást, azért szoktuk mondani, hogy ez van zömében az iskolai rendszerben még mindig. Szóval akkor hogy tudnak a pedagógusok jól tanítani, hogyha még mindig olyat kérnek, mert olyat kell kérniük, ami nem a munkaerőpiacra készíti fel, hanem az életre készíti fel a gyereket.
2: Ugye már most a frontális oktatás egy picit háttérbe szorult ebbe az új szakképzési rendszerben.
1: És igen, de tartalmilag annyira még nem változott.
2: Tartalmilag nem feltétlenül, viszont az értékelési rendszerben ugye megváltozott, tehát sokkal fontosabb szerepe lett ugye a formális értékelésnek, ami ugye a tanulási folyamatot értékeli, hogy a kompetenciákat elsajátította-e. És ugye van szummatív értékelés az ágazati alapoktatás végén, illetve ugye amikor a képzés végéhez érnek, és ugye elérkezik a szakmai vizsga, de egyébként úgy önmagában a képzési folyamat során a tanár nyomon követi azt, hiszen ugye projektoktatás van, és ugye nyomon tudja azt követni, hogy a kompetenciák megfelelően fejlődnek-e vagy sem.
1: Miért választotta ezt a témát?
2: Igazándiból a saját kötődésem miatt én iskolai szociális segítőként dolgoztam, illetve mellette oktatóként, és napi szinten tapasztaltam a motiválatlansággal kapcsolatos problémát. Ugye ez a fő okozója az igazolatlan hiányzásoknak is, és emiatt a saját kötődésem miatt, mert valóban érdekelt. Egyébként is érdekel a motiváció témakör, én a korábbi diplomamunkáimat is erről írtam a motiváció témaköréről, úgyhogy a személyes érintettség miatt.
1: Esetleg abban belemehetünk, hogy a motiválatlanság miből fakad? Tehát mindent megkapnak ezek a gyerekek, itt most az alfa generációról beszélünk, és azért nem akar többet, jobbat, mert hogy megvan neki, vagy nyilván nem ennyire tiszta a helyzet?
2: Azt gondolom, hogy ez nagyon komplex, és egyénfüggő egyébként, hogy kinél, mi miatt van jelen a motiválatlanság. Én mindenképpen azt gondolom, hogyha a szülők, az oktatók együtt tudnak működni, akkor vissza lehet ezt szorítani. De mindenki azt igényelni, amire viszont most még jelen pillanatban kevés lehetőség van, hogy egyénileg ő legyen a középpontban, olyan értelemben, hogy rá legyen figyelve. És ugye ez sokszor nehéz, hogyha nagy az osztálylétszám mondjuk, és több tanulóra van egy oktató, akkor nehéz ugye így differenciálni, de kellene. Tehát erre lenne szükség, hogy még jobban legyenek differenciálva.
1: Akkor végül is a konklúziója ennek a kutatásnak ilyesmi, amit most elmondott.
2: Abszolút, abszolút így van. Azt gondolom, hogy hosszú távon a mentori attitűdöt kellene erősíteni az oktatói részről, partneri kommunikációt, fontos lenne szülőket még inkább bevonni, illetve hosszú távon, amit elmondtam, hogy én az ösztöndíjrendszer megreformálásában is gondolkodnék, hogy átkeretezzük ezt, hogy ne csak a teljesítmény legyen értéke, vagy jegyek legyenek értéke, hanem mondjuk a fejlődés is. Mert sokszor a befektetett energia attól ott van a mögött, a közepes osztályzat mögött mondjuk. És ezt mindenképpen fontosnak tartanám. Meg erre lennének egyébként más ötleteim is, de nyilván ez még a jövő zenéje, hogy ez megvalósul-e vagy sem.
1: Karámos Adrián, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán szociális ismeretek tanára, mesterszakon tanuló hallgatót hallották, aki tudományos igényű dolgozatban foglalta össze a szakképzésben tanuló alfa generáció tanulási motivációjának sajátosságait.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli mai adása hamarosan véget ér. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Rádiózzanak továbbra is velünk, és írjanak, ha van véleményük, kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Internetes elérhetőségünk a vélemény@europaradio.hu.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Márk evangéliuma harmadik fejezetének harmadik verséből hallgassuk meg. Ekkor ezt mondta a sorvadkező embernek: állj ki a középre. Mi van a középpontban? Jézus a középpontba állítja a bénát. Miért? Mi van a középen? Mi van a szívben? Mi van a szélén? Mennyiben demonstráció Jézus tette? A nyomorúságot középre állítani nem ciki? Jézus kélezi az ellentétet, mi a fontos, mi a fontosabb, és a középre állítja, mert a középpontban az ember van, és ez nem csupán humanizmus. Hogyan leszek, lehetek jó? Az ember van a középpontban. A középen lévő ember, akár negatív üzenete is van, ki van a világ egyetem fókuszában? Az ember a világ közepe? Az emberkép önzőség is lehet. Ki, mi a világ közepe? Isten helyezte az embert a világ, az édenkert közepébe. A körülállók az egyszerű kérdésre sem tudnak válaszolni. Mit jelent jót tenni, rosszat tenni, életet megmenteni, kioltani? Jézus van a középpontban, de az ő erőterében az ember. Hol a helyünk? Hol vagyunk? Helyeden vagy-e? Mi a mi feladatunk éppen most? Mi a személyes szolgálatod? Isten megbíz valamilyen feladattal. Akkor kerül helyére minden, ha Jézussal állunk ott. Mindezt megelőzi, hogy magunkat adjuk Istennek. Pál apostol azt írja: és nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Ecce homo, a középen állt, ez a középreállás lényege. Jézusnál a gyógyult, meggyógyított ember van a középpontban. Mi lesz életünk középpontjában ezután? Mi van a fókuszban, a mindennapjainkban? A mai ige magyarázat Bölcsföldi András lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a budapesti Károli Gáspár református hittudományi egyetem spirituálisa.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető, a kormány előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, még mielőtt a költségvetési év elkezdődött volna, 8-szor módosított. A kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kármán András kifejtette, a törvényjavaslat prezentációja a hatályos kormányzati struktúrán alapul majd, az egyes szakterületekkel kapcsolatos kiadások egy helyen szerepelnek majd. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pálya elhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot, a javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon, a júniusi tranzakciós szám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az árcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Dunahouse elemzése.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma az év diákrádiósaival beszélgetünk, akik anyagait itt az Európa Rádióban is hallhatták már. Vendégeink ezúttal két tanítványom, Bisztricki Sára és Szloboda Erna lesznek.
2: Az Ifjúsági Lelki Elsősegély szervezettel készítettem egy interjút, és ugye annak a vezetőjével, valamint az egyik önkéntes tagjával, és hát amit Sári is mondott, hogy nem tudtuk, hogy milyen szempontok alapján kerülhet be valaki ugye helyezést, vagy milyen szempontok alapján érhet el helyezést, mert ugye az egyik, amit a Sári is mondott, hogy neki egy sport tematikájú, míg nekem meg teljesen egy ilyen mentálhigiénés téma, és tényleg két különböző világ, nem tudom, hogy mi alapján tudták ezt így, nem tudom, így megmérettetni egymás között.
3: Bánhidi Bence kézilabdázóval készítettem interjút, aki ugye válogatott is, és a PIK Szeged kézilabda csapatkapitánya is, és ez ilyen szempontból tényleg teljesen eltért a tiédtől, Erna, mert az enyém meg egy portré volt, gyakorlatilag egy életút. Persze nem volt benne az egész életút, inkább a pályafutásáról beszélgettünk, de hogy én meg őt mutattam be, mint személy.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Műsorunkban időről időre hallhatják a szegedi kommunikáció szakra járó egyetemisták interjúit, anyagait. Ők valamennyien a tanítványaim, akiket mindig bátorítok, hogy az elkészült anyagaikkal induljanak különböző médiapályázatokon is. Örömmel osztom meg kedves hallgatóinkkal a hírt, hogy két az Európa Rádióban is elhangzott anyaggal díjat nyertek a tanítványaim a DUE, azaz a Diák Újságíró Egyesület idei médiapályázatán. Az év diák rádiósa kategóriában lett első helyezett Bisztricki Sára, ő Bánhidi Bence kézilabdázóval készített egy beszélgetést, a második helyet pedig Szloboda Erna érte el, aki az ifjúsági lelki első segély szolgálatot mutatta be, az összeállításokat itt a műsorunkban is hallhatták. A díjazottakkal beszélget Kis Benedek, aki történetesen szintén egy tanítványom a szegedi kommunikáció szakról.
2: Mikor hallottatok először a DUE pályázatról?
3: Hát én tulajdonképpen Hegedűs Márk tanár úrtól hallottam a DUE pályázatról. Ő mondta még szerintem, amikor én másodéves voltam, tehát a tavalyi évben a Comcast órán, meg a rádiós hírszerkesztés órákon is, hogy mindenképpen adjuk be. De elsősorban ezt a Comcast-en hangsúlyozta, hogy itt készülnek olyan interjúk, amelyek érdemesek lehetnek arra, hogy pályázzunk is vele, nyerhetünk is. Nyilván az önéletrajzban is tök jól néz ki, hogyha van egy ilyen eredmény, úgyhogy én tőle hallottam, és hát akkor a tavalyi évben még nem volt interjúm, viszont nem volt elkészült interjúm, amit beadhattam volna, de most idén igen, és hát külön hálás is vagyok neki, hogy emlékeztetett meg, írt nekem egy e-mailt, hogy hát Sári, tessék beadni ezt az interjút, mert hogy érdemes lehet erre, úgyhogy én tőle hallottam.
2: És Erna, te honnan hallottad?
4: Hát én is igazából a tanár úrtól, valamint ugye hát a többiek is mondták, hogy hát ez egy milyen jó lehetőség, mindenféleképpen adjuk be, mert úgy sincs semmi, ugye, hogy nyilván, hogyha nem érünk el helyezést, de mi van, ha? Úgyhogy én is hasonlóan, hozzám is hasonlóan jutott el ez az információ.
2: Az egyik legfontosabb kérdés talán, hogy hanyadikok lettetek, illetve meglepett benneteket az eredmény?
4: Második helyezett lettem, meglepett az eredmény, mikor ugye kaptam egy e-mailt, ugye, hogy helyezést értem el. Hát nem mondták el ugye, hogy hanyadik lettél, tehát csak annyit tudtál ugye, hogy helyezést értél el, és akkor ugye a díjátadón mondták be, hogy akkor most tényleg hanyadik is lettél. Ugye a harmadik helyezést nem osztottak ki, amit egyébként nagyon furcsának találtam, de szerintem te is, Sári, hogy nem értettem, hiszen tudtam, hogy nagyon sokan jelentkeztek erre a pályázatra, és nem gondoltam volna, hogy nem osztanak ki harmadik helyezést.
3: Igen, nekem is furcsa volt, főleg mert azért több szaktársunk is, csoporttársunk is jelentkezett, akikről tudtam is, hogy milyen interjúkat adtak be, főleg azért, mert hogy műsorvezetőként hallottam is, meg konferáltam is ezeket az interjúkat, és ezért is lepett meg az is, hogy harmadik helyezést nem osztottak ki, meg azért is, hogy én pedig első helyezett lettem, mert azt hittem, hogy nálam sokkal, de sokkal jobb interjúkat is csináltak, akár szaktársaim, akár ki tudja, más egyetemekről is szoktak jelentkezni, szóval... Engem tényleg nagyon meglepett meg, hát azért ott volt egy nagy izgalom, amikor ott ültünk Ernával egymás mellett, hogy na most akkor vajon kinek a nevét mondják, de nagyon jó élmény volt így összességében.
4: De egyébként nekem is ugyanez volt így a véleményem, hogy nem feltétlenül értettem, hogy miért én kaptam ezt a helyezést, hiszen én is egyébként úgy gondoltam, amiket én is tudtam, amiket beadtak, hogy volt szerintem sokkal érdekesebb. Ezzel nyilván nem akarom elbagatilizálni ugye a saját témámat, de mégis úgy gondoltam, hogy voltak ennél azért érdekesebb témák.
3: Igen, meg még hozzáfűzném ezt, hogy téma szempontjából is azért nagyon érdekes, hogy én egy sport emberrel készítettem interjút, és hogy nem tudtam, hogy most ez mennyire, egyáltalán mennyire lehet összehasonlítani mondjuk egy háborús, nem tudom, Helga csinált egy interjút, mi is volt az? A háborúból visszatért katonák lelki gondozásáról készített egy interjút, tehát nagyon más típusú témák jöhetnek szóba, és én se tudtam, hogy most mi az, amit itt preferálnak, egyáltalán mi alapján, és annyira nagyon nem is derült ki számunkra, mert ugye nem kaptunk ilyen nagy értékelést, úgymond ott elmondták valamennyire, de hát nyilván gondolom nem véletlenül sikerült nekünk, és biztosan jó interjúk lettek, de emiatt volt szerintem mindkettőnknek meglepetés.
4: Mindenféleképpen, meg tényleg az is, hogy amit mondtál is, hogy így a témákra, meg az értékelést sem teljesen értettem, ugye... Az úgy volt, hogy kimondták a nevemet, és akkor mentem föl, és közben ment ilyen méltatásszerű értékelés, de hát ugye én abból annyira nem hallottam semmit, mert éppen kezet fogtam ugye az elnökkel, meg akik ugye átadták a díjat, úgyhogy így nagyon nem maradt meg számomra, nem tudom, hogy te így emlékszel-e rá, de...
3: próbáltam figyelni, mert pont nálad hallottam, hogy pont miközben veszed át a díjat, meg arra koncentrálsz, igen, hogy mindenkivel kezed fog, a közben mondják el az interjúdnak a jó dolgait, meg a pozitívumait, és ezért én próbáltam a sajátomnál jobban figyelni, de tényleg nem tudtam egyszerre arra is figyelni.
4: Meg tapsoltak.
3: Tapsoltak is ráadásul, igen, úgyhogy ez kicsit nehézkes volt, de szerencsére ott utána azt hiszem mondták nekem, akik még ott voltak velünk, hogy tényleg akkor így miket mondtak, talán nálam az utcariportot emelték,
4: igen,
3: ki.
4: Igen, azt mondták, arra emlékszem.
3: De hát igen, így nehéz. Jó lett volna, hogyha kapunk egy ilyen szöveges értékelést, vagy ha nem is pontszámot, csak hogy kicsit jobban lássuk, hogy tényleg mi az, ami miatt mi értemesek voltunk ezekre a díjakra.
2: Sára már elmondta, hogy milyen munkával pályázott, de akkor Erna, légy, te is mondd el.
4: Az Ifjúsági Lelki Elsősegély szervezettel készítettem egy interjút, és ugye annak a vezetőjével, valamint az egyik önkéntes tagjával, és hát amit Sári is mondott, hogy nem tudtuk, hogy milyen szempontok alapján kerülhet be valaki ugye helyezést, vagy milyen szempontok alapján érhet el helyezést, mert ugye az egyik, amit a Sári is mondott, hogy neki egy sport tematikájú, míg nekem meg teljesen egy ilyen mentálhigiénés téma, és tényleg két különböző világ, nem tudom, hogy mi alapján tudták ezt így, nem tudom, így megmérettetni egymás között. Minden esetre én magáról a szervezet működéséről kérdeztem ugye a vezetőt is, illetve az önkéntes tagot is. Az önkéntes tagot ismertem már, általa jött fel ez a téma, hogy amúgy mennyire jó is lenne széles körben ezt hirdetni, hogy van ilyen elsősegély szolgálat, akik ugye teljesen önkéntes munkát végeznek lényegében, és ez egy ilyen telefonvonal, amit ugye hívhatnak hétköznap az emberek, akik magányosnak érzik magukat, vagy éppen depresszióval küzdenek, vagy öngyilkos gondolataik vannak. Így magáról, a szervezetről, a működésről, valamint arról is beszéltünk, ugye, hogy hogyan lehet egyébként ide bekerülni, és hogy milyen mentális készségeknek kell megfelelni.
3: Bocsánat, én csak még annyit tennék hozzá, hogy azért a nevét elmondanám a sportolónak, hogy én Bánhidi Bence kézilabdázóval készítettem interjút, aki ugye válogatott is, és a PIK Szeged kézilabda csapatkapitánya is, és ez ilyen szempontból tényleg teljesen eltért a tiédtől, Erna, mert az enyém meg egy portré volt, gyakorlatilag egy életút. Persze nem volt benne az egész életút, inkább a pályafutásáról beszélgettünk, de hogy én meg őt mutattam be, mint személy.
2: Mennyi idő volt elkészíteni ezeket a munkákat, illetve mi volt a legnehezebb része a munkáknak?
4: Interjú szervezés. Mármint az, hogy leszervezni, hogy mikor. De szerintem mindig így van.
3: Igen, nekem az nagyon-nagyon nehéz volt. Én arra emlékszem, hogy én ott akkor még nem dolgoztam rádióban annyira, vagy még nem voltam annyira benne ebben az interjú szervezés folyamatában, és nekem nagyon nehéz volt, hogy fel kell hívnom, van egy telefonszámom, kaptam egy telefonszámot Bánhidi Bencéhez, és most fel kell őt hívnom, és először próbáltam ott a sajtófőnökön keresztül, de akkor ő ott először visszautasított, de közben korábban rámondta, hogy de mégis lehet az interjú. Akkor, mikor felkerestem, ott hónapokat vártam, hogy jó, majd mondja, hogy mikor készíthettem el a Bánhidi Bencével az interjút, mert hát csak így szép ezt megcsinálni, meg így helyes, vagy jogos, vagy nem is tudom erre mi a jó szó. Etikus, úgymond, hogy sajtófőnökön keresztül. Viszont aztán, mikor onnan kaptam egy visszautasítást, az volt a nehéz, hogy mégis így összeszorítottam a fogamat, hogy de nem érdekel, megvan a telefonszáma, csak felhívom a Bánhidi Bencét, mert hát ha azt mondja mégis, hogy de neki belefér ez az interjú, és rászánnál egy fél órát. És végül nagyon jól tettem, nagyon izgultam a telefonhívás előtt, tényleg. Az volt az első ilyen, hogy egy nagy emberrel, egy számomra híres embernek titulált valakivel kellett telefonálnom, meg utána fel kellett kérnem interjúra, és utána nagyon meglepődtem, hogy emlékszem tényleg pont 2 óra között, azt hiszem, kimentem, megcsináltam a telefonhívást, felvette, vagy nem, először nem vette fel, de rögtön visszahívott, és így azt se tud, ott makogtam már, nem tudtam, hogy mondjam el, hogy mit szeretnék, ő meg rögtön mondta, hogy hát persze, és azt is, hogy bejön ide a stúdióba, és ott, hát én teljesen oda meg vissza voltam, hogy hát ez hihetetlen, hogy ez sikerül. Aztán azért ott még voltak komplikációk, már lebeszéltünk egy interjút 1 héttel későbbre, akkor ott még variált, hogy de neki így nem jó, nem biztos, hogy be tudna jönni, lehetne korábban, lehetne a telefonon, és akkor én ott határozottan mondtam, hogy legyen már ez úgy, hogy tényleg bejön személyesen. Úgyhogy nekem ez volt a legnehezebb része, és az, hogy mennyi idő volt, hát most, hogyha az egész folyamatot nézzük, akkor nyilván felkészüléssel együtt mondhatjuk akár hónapoknak is, mert azért a fél év eleje óta én tudtam, hogy vele szeretnék interjút csinálni, hogy akarom ezt felé építeni. Hát maga az interjú az meg 1 óra körülbelül, de én nagyon élveztem.
4: Nekem is egyébként hasonlóan volt, tehát hogyha az időt nézzük, akkor én már a fél év elején tudtam, hogy én biztos, hogy szeretném őket behívni, vagy egy telefonos interjút velük, és hát ugye nyilván a telefonos interjút azt egyébként könnyebb leszervezni, hiszen ott nem kell ugye fizikailag is itt lennie, viszont az önkéntes taggal, Füzes Tamással ő bejött, hiszen ő egyébként a BTK-n is elkezdett tanulni, és ezért mindenféleképpen a

0: mert azért én valahogy úgy képzelem el laikusként, hogy a menettáncban talán több kötelező elem van, vagy olyan elem, ami évek óta tradicionális.
1: Három területet néz a zsűri igazából, mind a menettáncnál, mind pedig a színpadi táncoknál. Koreográfiát, amiben benne van az, hogy mennyire járják be a lányok a színpadteret, milyen zenét választunk, milyen a kosztüm, illik-e a gyerekeknek a korosztályához, valamint a bottechnikát, be van szintezve, 7 szint van a bottechnikában, nyilván a könnyebb botforgatástól a minél nehezebb felé, valamint mozgástechnika, hogy milyen a lábfeje, hogy dolgozik a testével, a kezével, a mindenitől, tetőtől talpig igazából milyen a mozgástechnikája, és ezeket nézik. Nyilván a szinkronitás az mindig fontos volt, de ugyanezeket nézik a menettáncnál is.
0: És ilyenkor több zsűri pontoz, több oldalról, több látószögből, mint mondjuk egy formációs táncversenyen esetleg?
1: A színpadinál ott nem, ott szemben ülnek egymás mellett a zsűrik, 3 vagy 4 zsűri szokott lenni, pontozóbíró, valamint egy technikai bíró, aki nézi, hogy hány darab ejtés van, meg vannak-e a kötelező elemek. A menettáncnál ott azért szoktak mozogni a zsűrik, hogy szemből is nézik, hátulról is nézik, oldalról is nézik, minden irányból szokták figyelni a koreográfiát.
0: És egyébként koreográfusként melyik a jobb? Mert ugye azt hallottuk, hogy táncolni a lányok nagyon szeretik a menettáncot, vagyis hát azt előadni, koreografálni, és azt könnyebb egyébként.
1: Én nem érzek úgy különbséget, inkább azt mondanám, hogy más a kettőt, más hogy alakítjuk ki. Mivel egy menettáncnál 100 métert meg kell tenni, így inkább fontos a haladó lépéseknek a száma úgymond, illetve 6 méter szélességre van ugye lekorlátozva, így nem, így valamilyen szinten tényleg le van korlátozva, hogy milyen térformákat lehet használni, míg egy színpadi koreográfiánál azért a 12x12 méter az egy egész nagy terület, ahol amit ki tudunk használni.
0: Az megvan szabva egyébként, hogy a különböző eszközöket, hogy mondjam, milyen formában lehet használni, tehát, hogy mondjuk mit lehet csinálni egy zászlóval, tilos, nem tudom, x méternél magasabbra dobni, vagy akár ugyanígy a bottal, vagy ezek mind csak abszolút a koreográfiát készítőnek a fantáziáján múlnak?
1: Hát igazából ránk van bízva, vannak tiltott elemek, ami nyilván védi a gyerekeket, hogy mit lehet is. Mit nem lehet csinálni, de igazából a koreográfusok fantáziájára van bízva az, hogy akár új elemet is ki lehet találni, és akkor azzal nyűgözni le a zsűrit. Úgyhogy hát a dobásoknál ott inkább az van meghatározva, hogy mennyi a minimum. Tehát, hogy 2 méter felett kell lennie például egy magas dobásnak, ami már a junior és senior korosztálynál például kötelező elem.
0: Akkor ez is korosztályonként változik, hogy mi az, amit minimum be kell, hogy mutassanak a gyerekek, a lányok?
2: Igen, a kisebbeknek természetesen kevesebb a kötelező elem, például náluk csak alacsony dobásnak kell lenni, a junior-seniornál viszont már magas dobásoknak kell lenni, bot alatt meg kell tudniuk fordulni, átdobásoknak kell lenni a koreográfiában.
0: Van olyan egyébként, hogy vegyesen használnak egy-egy koreográfiában több eszközt is? Vagy az versenyen nem megengedett?
2: Versenyen nem megengedett. A Sportszövetség által szervezett versenyeken nem igaz, mert a mix kategóriában lehet. Ott botot pomponnal, zászlót bottal egy koreográfián belül. Nagyon kevés csapat használja, mert nehéz. És ott is elő van írva, hogy körülbelül a tánc felénél eszközt kell cserélni, tehát nincs olyan, hogy valaki végig pomponnal táncolja, a másik meg csak bottal táncol, hanem mindenkinek kell mindent, és ott bele kell rakni a pomponos kötelező elemeket, a zászlós kötelező elemeket, a botos kötelező elemeket, tehát ugye a mix kategória az egy nagyon összetett és nehéz kategória szerintünk. Nem is nagyon szoktuk mi legalábbis használni, próbálkoztunk már vele, de inkább mini formációval.
0: Egyébként minden lánynak tudnia kell minden eszközt használni, akár bot, pompon, akár pedig a zászló? Vagy van olyan, hogy valaki azt mondja, hogy na hát én aztán biztos, hogy nem tudom, én pomponnal nem szeretem.

0: szeretnék dolgozni, mert az nekem nem megy. Nálunk mindenki dolgozik szinte minden eszközzel. Nyilván van, akinek mondjuk olyanok az adottságai, hogy a pompon kategóriába jobban adott, akkor őt inkább pomponba indítjuk. Van, akinek az adottságai inkább a botra, akkor őt botban indítjuk. Van, akit inkább tradicionális áll az ő stílusához közelebb, akkor őt a tradicionális kategóriába indítjuk, tehát próbáljuk mindenkinek megtalálni ebbe a sok kategóriába a helyét, hogy mindenki ott teljesedhessen ki, amire a legalkalmasabb.
1: Ami szerintem még egy viszonylag fontos kérdés, hogy az elmúlt hosszú évtizedek alatt mennyit változott maga a mazsorett produkció, vagy mennyit változtak a mazsorett produkciók? Mert ugye azt már beszéltük, hogy ugye eszközökként azért például a pompon nem volt, biztos vagyok benne, az elejétől jelen, de a koreográfiák is jelentősen változtak? Mert hát a zenék is, gondolom, biztosan.
2: Igen, azért változtak, tehát hogy amikor mi mazsorettesztünk Ágival, akkor főleg fúvószenére dolgoztunk. Nem feltétlenül erre az indulós katonai jellegű fúvószenékre, de a repertoárunkban leginkább az volt. Ugye jellemzőbb volt az, hogy a mazsorett csoportok együtt működnek a fúvószenekarokkal, több ilyen fesztiválra
1: volt együtt is vonultak.
2: Igen, igen. Akkoriban inkább két bottal dolgoztunk, és hát szerintem, mivel ha 20 éve, több mint 20 éve indult ugye ez a magyar mazsorett bajnokság is, úgyhogy egy 15 éve biztos, hogy éles váltásba ment át, és nyilván a gyerekek is változtak, a világ is változott, és így a modern zenék kerültek be a repertoárba, mert azt élvezik talán jobban a gyerekek, bár szerintem nagyon szeretik a tradicionális vonalat is, mert az mindig olyan kicsit különleges, főleg, hogyha zenekarral van lehetőségünk felvonulni. Úgyhogy azért változott. Régen is használták a pompont, meg mi például zászlót is használtunk régen, úgyhogy inkább a zenébe, egy kicsit a stílusban, meg egyre több a gimnasztikai elem a koreográfiákban, az akrobatikus elemek, tehát hogy míg régebben táncosabb volt, és több volt a menetelés, most már kicsit áthelyeződött a hangsúlya az akrobatikára és a mozgásra.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, május végén Moson-Magyaróváron rendezték meg a Magyar Mazsorett bajnokságot, ahol a miskolci mazsorettek mindhárom korosztályban bajnoki címet szereztek. A sportág legmagasabb szintű országos versenyén 12 első helyezést söpörhetett be a sportegyesület, de számos dobogós helyezést, aranyminősítést, illetve külön díjat is elértek. Összesen 22 produkcióval léptek a miskolci lányok a zsűri elé. A bajnoki címek elnyerésével kvalifikálták magukat az augusztus végén Lengyelországban zajló világbajnokságra. Folytatjuk tovább a beszélgetést Dudás Ágnessel és Kócini Rózsa Ildikóval, a Miskolci Mazsorett Sportegyesület két csoportvezetőjével. Beszélgetésünk második részében szó lesz többek között a világbajnokságról, de arról is, hogy várja a csatlakozni vágyókat a sportegyesület. Szeptemberben például nyílt napot is tartanak majd, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek ezzel a sportággal, mozgásformával.
2: Mennyire népszerű egyébként hazánkban a mazsorettkedés?
3: Szerintem Magyarországon népszerű ez a sportág, hiszen kisebb települések, nagyobb, szinte minden nagyobb városnak van mazsorett csoportja. Ha megnézzük, Pécs, Szeged, Miskolc, Debrecen, mindegyiknek van mazsorett csoportja. De a kisebb falvakban is nagyon népszerű. Tehát, hogy Magyarországon nem is, de nagyon sok mazsorett csoport működik.
2: Itt a Miskolci Mazsorett Sportegyesületet egyébként sok helyre hívják, mert én azt gondolom, hogy egy nagyon színes tényleg program elem lehet bárhol, hogyha fellép akár csak egy 3-4 lány is, és én nemrég láttam a csapat egy részét zászlókkal is, botokkal is, és hát csak ámultunk és bámultunk mindannyian, akik ott voltunk. Sok szereplés van?
4: Igen, szerintem szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a környező településekre is azért meg szoktak minket hívni, akár egy-egy falunap, városnap, vagy valamilyen fesztivál keretein belül is, illetve Miskolcon is azért megfordulunk a szokásos Kocsonya Fesztivál, a téli időszakban is szeretnek minket hívni, és mindig szeretünk az éppen aktuális fesztiválnak a jellegéhez igazodni mi is, és így sok lehetőségünk van bemutatkozni, és valamint a versenykoreográfiákat is így tudjuk gyakorolni, mert ez is fontos része a felkészülésnek, hogy minél többször előadhassunk egy-egy koreográfiát.
2: Ha már a versenyre visszakanyarodtunk, itt láttam, hogy van virtuózitás külön díj is. Ez mit akar?
3: Minden magyar bajnokságon a szövetség 3 külön díjat oszt ki, virtuózitás, karakter és nőiesség díját. Mindnagyon büszkék voltunk most Fossenák Virágra, hogy ő kapta a virtuózitás külön díját, és olyan elemek, olyan különleges elemeket mutatott be a Botos Szóló produkciójában, ami miatt a zsűri neki ítélte. És külön megtiszteltetés, hogy általában ezeket a díjakat szenior korosztályú szólista lányok szokták kapni, és Virág juniorként kapta meg ezt a díjat, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon különleges, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ő kaphatta ezt a virtuózitás díját.
2: Azért szeniorok egyébként, mert hogy ugye mondjuk feltételezhető, hogy ők már több éve mazsoretkednek, és emiatt ugye nagyobb a tapasztalatuk.
3: Igen, tehát, hogy most már nagyon jellemző, hogy óvodáskorban kezdik el ezt a sportágat is, és mire oda jutnak, hogy 17-18 évesek, addigra már ugye nagyon sok színpadi tapasztalatot gyűjtenek, rutint, jobban ki tudják magukat fejezni, sokkal több mindent tudnak, mint mondjuk egy kadett vagy egy junior.
2: Hogyan tovább most ezután? Ugye itt hát rengeteg formáció fog Lengyelországban is bemutatkozni. Mit tudhatunk arról a világbajnokságról?
3: Most volt június 20-án az évzáró gála műsorunk, úgyhogy az utánpótlás csoportoknak ezzel megkezdődött a nyári szünet. Július első hetében lesz egy táborunk, és augusztus 3-ától kezdődik a felkészülés a világbajnokságra. Gyakorlatilag szinte minden nap lesz edzésük a lányoknak, kis formációba, szólóba, nagy csapatba, menettáncba készülünk.
2: És ilyenkor egyébként a lányok is úgy jobban izgulnak, mert hogy azért gyanítom, ugyanazt a formációt, ugyanazt a koreográfiát adják elő, ami már tulajdonképpen a kisújjukban van, de hát azért mégiscsak egy világbajnokság. Mi a tapasztalat?
4: Persze, mindig jobban izgulnak azért a világbajnokságon, mert azért annak nagy tétje van, hogy ott vannak, és több ország mazsoretjeivel versenyezhetnek. Igen, ugyanazokat a koreográfiákat adják elő, mint a magyar bajnokságon. Picit azért szoktunk finomítani rajta, vagy
3: nehezíteni,
4: mert nyilván a nyár folyamán is azért előveszik a lányok ám a botot, és gyakorolnak, akár új elemet tanulnak meg, úgyhogy ezeket is bele szoktuk tenni, és csempészni a koreográfiákba, úgyhogy izgulnak. Szerintem már most azt várják, hogy mikor indulunk a világbajnokságra.
3: És a világbajnokságra nagyon sok országból érkeznek, Dél-Afrika, Franciaország, Horvátország, nyilván a házigazda Lengyelország, Csehország, Románia, Bulgária, Magyarország.
2: Akkor lesz bőven ellenfél, akit le kell győzni. Egy picit beszélgessünk arról, hogy ugye hallhattuk, hogy lesz például a nyári tábor, de azon kívül is várja a sportegyesület az esetleges ifjú mazsoretteket, vagy azok, akik szeretnének most megismerkedni ezzel?
4: Természetesen mindig várjuk az új jelentkezőket. Főleg szeptemberben szoktunk bemutató órákat tartani, amikor el lehet jönni, ki lehet próbálni a botforgatást, beállni egy-egy órát kipróbálni, és akkor úgy lehet csatlakozni hozzánk. Mivel most ugye meg lesz ez a tábor, utána lesz egy kis pihenés, így inkább azt javaslom, hogy aki új jelentkező, az szeptemberben keressen fel minket bátran, és akkor ki lehet próbálni és csatlakozni hozzánk egészen tényleg óvodáskortól felnőtt korosztályig.
2: Tehát akár valaki úgy is jelentkezhet, hogy mondjuk már nem is iskolás, de azt mondja, hogy szeretné ezt megnézni, mert nem emlékszem a szenior korosztálytágén, hogy mondtad, hogy az milyen kategóriát jelent pontosan az életkorban.
3: 16 év felettieké a szenior, felső korhatár nincs, 16 az alsó korhatár a szenior korosztálynak.
2: Egyébként kinek való ez? Tehát ki a jó ebben? Alapból kell egy ügyesség, vagy nagyon sok része megtanulható?
4: Hát nehéz erre megadni a választ. Igazából mindenkit tényleg szívesen várunk, mert az elsődleges az, hogy megszeressék ezt a mozgásformát, és jól érezzék magukat benne. Van, aki nyilván könnyebben jön bele, van, aki eleinte mondjuk döcögősen, de van egy pont, amikor tényleg jön egy áttörés, és utána szárnyalni tud ebben a sportágban. Nyilván kell egy kis kézügyesség, ritmusérzék, de ez mind-mind egy kicsit fejleszthető, úgyhogy tényleg bárkit szívesen várunk.
2: Annyit azért segítsünk, hogy ugye hallottuk, hogy szeptemberben majd lesznek nyílt órák, és akkor ki is lehet próbálni, gondolom, akár az eszközöket is. Utána egyébként hogy néz ki, hogyha valaki azt mondja, hogy jó, akkor ő szeretne járni? Milyen elfoglaltságot jelent ez? Mert azért valljuk be, hát rengeteg gyereknek ilyen külön óra, olyan sportfoglalkozás, azért ezeket is be kell tervezni, a szülőkről már nem is beszélve.
3: Korosztályonként eltérnek az edzés típusok és az edzés óraszámok is. Az óvodásoknak heti egy órájuk van, aztán a kisiskolásoknak már heti két órájuk van, van egy óra balettórájuk és egy óra mazsorettórájuk, és a versenycsoportoknak is heti kettő vagy három foglalkozás van egy héten.
2: És versenyek azok gyakran vannak egyébként?
3: A versenyidőszak az főleg márciussal kezdődik. Próbálunk minden hónapban legalább egy csoportot elvinni egy versenyre, tehát március, április, május, ami igazából a versenyidőszak, általában havonta egy verseny jut egy-egy csoportnak.
2: Fontos, hogy versenyezzenek a gyerekek?
3: Igen, fontos, hogy színpadi rutint verseny. És nem is maga a verseny, hanem a versenyre odautazás, az, hogy közösen utazunk a busszal, az, hogy ott vagyunk, közösen ebédelünk, hazautazunk, közösen élik meg azt, hogy na igen, ezt megcsináltuk, megküzdöttünk érte, és milyen szép eredményt értünk el. Inkább maga ez, ami közösségépítő.
2: És ha már közösség, azért a beszélgetésünk végén néhány gondolatot a csapatról is tudjunk meg. Hány mazsoret van jelenleg itt az egyesületnél?
3: Jelenleg 6 csapatban dolgozunk. és körülbelül 80 fő.
2: Ez nagynak számít egyébként így az országos átlagot tekintve?
3: Igen. Igen.
4: Igen.
3: Mi a nagy csapat, és büszkék vagyunk rá, mi a nagy csapatok közé tartozunk szerencsére.
2: És itt a 80 fő közül akkor mennyi megy Lengyelországba?
3: 44 fő fog utazni Lengyelországba.
2: Hát akkor mindenképpen már csak tényleg sok sikert kívánok, nem csak a lengyelországi világbajnokságra, hanem a következő megmérettetésekre, fellépésekre, különböző eseményekre is, és hát még egyszer gratulálunk itt a magyar bajnoki címhez, és köszönöm, hogy itt voltatok nálunk. Dudás Ágnes csoportvezető, köszönöm szépen, hogy befáradtál, illetve Kócini Rózsa Ildikó csoportvezetőnek is köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen, hogy itt lettünk.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Búcsúzik a szerkesztő, Huszár Kata. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz.
1: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a Tisza frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben, vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva közölte, a törvénymódosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, összesen 868 milliárd forint hazahozatala válik lehetővé ezzel. A szóvivő elmondta, a javaslat emellett elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ez pedig növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Magyar Éva ismertetése szerint a kormány ezzel nem csak védi, de fenntarthatóvá is teszi a rezsicsökkentést, ugyanis minél több hazai megújuló energiát lehet termelni, annál stabilabban lehet biztosítani a magyar családok számára a kedvezményes áru energiát. Magyar Éva szólt arról is, hogy lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamosenergia szerződést kössenek, ha rendelkeznek okos mérővel. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon, a júniusi tranzakciós szám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az árcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Dunahouse elemzése. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néha viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, Mező Anitát, a Tiszáni-Neni Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársát, lelkészfeleséget, édesanyját köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, stúdiónkban, áldás békesség, köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Áldás békesség, nekem a megtisztelő, köszönöm szépen.
1: Egy 2025-ös beszélgetésre, ha megengeded, visszautalnék, amikor férjeddel és egyik gyermeketekkel voltatok műsorunknak vendégei, és családi életetek egy részébe is bepillantást engedtek, és ebből a beszélgetésből, hogy idézek vissza egy mondatodat, bármit fogunk kérni az Úrtól, azt meg fogja adni, csak türelemmel kell lenni, és hittel kivárni, és megimádkozni. Azt hiszem, hogy ezek a gondolatok a ti életetekben is, és sokunk életében olyan biztató szavak tudnak lenni, amelyek különösen nehéz élethelyzetekben valódi megerősítésként szolgálhatnak, még ha nem is mindig egyszerű türelmesnek lenni a mindennapokban. És hadd kérjelek meg, hogy beszélgetésünk elején néhány mondatban, vagy néhány gondolatban, ha esetleg hallgatóink ugye nem voltak részesei annak a beszélgetésnek, idézzük vissza azokat a pillanatokat, amik életeteknek a gyermekvállalással kapcsolatos érzései, gondolatai, megélései voltak.
2: Az igazat megvalva valóban így van, hogy bármit kérünk az Úrtól, az Úr nevében, azt megadja nekünk. Azt nem mondja az Úristen, hogy most azonnal, hanem türelemre int bennünket, és sokszor azok az élethelyzetek, ami elé állít, akkor még nem tudjuk, hogy azzal pont felkészít arra az élethelyzetre, ami előtt állunk. Ez ugyanolyan, mint amikor elindulunk egy kirándulásra, egy túrára, veszük a hátizsákunkat, és beleteszünk minden olyan dolgot, amire a túránk során szükségünk lehet. Elsősorban étel és innivalóra gondolok, illetve olyan kényelmi eszközök, mint akár egy pléd, ahová le tudunk ülni, és amikor elindulunk, akkor fontos, hogy találkozunk olyan dolgokkal, amivel nem biztos, hogy felkészülünk, és a hátizsákunkba kerülnek olyan dolgok is, ami nem biztos, hogy szükségesek azokra a kirándulásokra. Ugyanígy volt a mi életünkben is. Amikor én Nagydobronyba, gimnáziumba jártam, maradós hétvégeken lehetett választani, hogy idős gondozásban vagy gyermekgondozásban segítünk be, és én akkor is gyermekotthonba árva a gyerekek közé mentem segíteni, és még akkor nem gondoltam, hogy az Úr azt az utat fogja elkészíteni a számomra, hogy nekem is egy örökbefogadott gyerekem legyen. Ott megismerkedtem ezekkel a gyerekekkel, és talán pont azokban a találkozásokban, azokban az együtt töltött időkben formálta a szívemben az Isten az akaratot, hogy segíteni tudjak egy ilyen gyereknek. Ugyanis mikor összeházasodtunk a férjemmel, 4 évet külön kellett élnünk, ugyanis én még akkor Kárpátalján a tanulmányaimat fejeztem be, ő itt Magyarországon református lelkészként 3 pici abói gyülekezetben végzett szolgálatot, és tulajdonképpen a találkozásaink a hétvégére koncentrálódtak, és hát eléggé tömörek voltak, és bár amikor feleségként nagyon gyorsan egy nő szívében megfogalmazódik a gondolat, hogy gyereket szeretne, akkor tulajdonképpen másra sem tud gondolni. Itt volt egy nehéz élethelyzet, hogy egy határ választott el bennünket, és mégis azt gondoltam, hogy majd a gyermek okot ad, hogy együtt tudjunk lenni, akkor el tudok jönni levelezőin, és úgy végezhetem a tanulmányaimat. Viszont ez a gyermekáldás elmaradt. Még akkor nem volt annyira fájdalmas, mint amikor az ismeretségi körünkben, a barátok között, a gyülekezetben egyre többünknek született gyermeke, nekem viszont nem. És nagyon, tehát ciklusról ciklusra hiányosnak, hibásnak éreztem, és nem tudtam, hogy mi volt az oka annak, amiért én nekem nincs gyermekem. Egészségesek voltunk mind a ketten a férjemmel, vagy legalábbis úgy gondoltuk, egy dologgal nem számoltunk, az Úrnak az időzítésével. Tehát nem volt még itt az idő. Egészen addig, mikor pedagógusként a gyerekeket ebédelni vittem, és ott az óvodai ebédlőben találkoztam egy kislánnyal, aki segítséget kért tőlem abban, hogy a tányérokat segítsek feltenni a konyhapultra, és amikor megtudtam, hogy ez a kislány szülők nélkül nőtt fel, nevelőszülőknél van, és családról családra járt, akkor tudtam, hogy ez a segítségkérés több ennél. És amikor hazaérve elmondtam a férjemnek, hogy találkoztam egy kislánnyal, és valóban szerelem volt az első látásra, és ezzel a lelkesedésemmel megfertőztem őt. És elindultunk az örökbefogadás hosszú útvesztőjén, és én azt gondolom, hogy az Úristennek terve volt ezzel is, ugyanis 9 hónapra az örökbefogadásra alkalmassá nyilvánítása után ismerkedtünk meg, tehát a családunkba fogadhattuk a nagylányunkat, Larát, és így váltunk családdá. Természetesen nem volt ez olyan könnyű, mert az örökbefogadás folyamán nem mi választunk magunknak gyereket, viszont egy ilyen helyzetből is tudott az Úristen csodát kihozni, hogy volt egy gyerek, aki családra várt, illetve volt egy család, aki pedig gyerekre várt, és ez a kettő találkozott, és áldásos idők voltak ezek annak idején, és hála az Úrnak, hogy azóta is nagyon szépen éljük az életünket, vagy éljük meg az életünkben ezt a csodát. Viszont Laránk nagyon sok testvér közül érkezett hozzánk, és nálunk egyedül volt, és a pici falvakban jellemző nagyon kevés gyerek van, tehát még játszópajtásunk sem nagyon voltak, és nagyon vágyott egy kis testvér után, és azt kérte egyszer karácsonyra tőlünk, hogy szeretne, ha lenne egy kis testvére, és mondtuk, hogy ez nem ilyen egyszerű, és a férjemmel nagyon sokat imádkoztunk, hogy mutassa meg nekünk, hogy mi az út, mi az, amin el kell indulni, és akkor egy orvos kapcsán mondta, hogy egy kivizsgáláson azért legyünk túl, tehát nem szabad úgy letenni a gyermekáldásról, hogy nem indulunk el, és nem kérünk segítséget. És a sok-sok csalódás után elém jött egy ige: mit kívánsz, mit tegyek veled? És én azt kértem az Úrtól, hogy áldjon meg bennünket gyermekkel, hiszen már nem csak mi vágyunk a gyermek után, hanem ott volt Laránk is, aki kis testvért szeretett volna, és elmentünk az orvoshoz, és bejártuk ezeknek az útvesztőin, amin természetesen azt állapították meg, hogy teljesen egészségesek vagyunk, nem értik, hogy miért nem estem teherbe, és azt mondta a doktor úr, hogy vannak most már nagyon jó lehetőségek arra, hogy ha kisbabát szeretnénk, és akkor jött elénk az inszemináció lehetősége, és ez azzal jár, hogy aki járt már ezeken az útvesztőkön, tudja, hogy mennyi fájdalom és mennyi lemondás és mennyi csalódás van benne, ugyanis rengeteg dolog, mikor az elején van, az ember nem is gondolja, hogy mennyi nehézség elé állítja az Úr, de egyet megígért, hogy ott lesz velünk. És ezekben a nehézségekben is készít mindig egy nagyobb dologra, és így adta nekünk Johannát. Ugyanis a második ilyen beavatkozás sikeres volt, és emlékszem arra hétfő reggelre, amikor az orvosi asszisztens kijött a vérvizsgálat eredményével, és nem mondott semmit, hanem könnyes szemmel megölelt, mert ismerte a történetünket, és én tudtam akkor, hogy az Úr megajándékozott bennünket, beteljesítette az ígéretét, hogy megad mindent. És olyan szeretettel vártuk Johannát, Lara is készült rá, ugyanúgy, mint ahogy én, bár emlékszem egy nagyon poénos momentumra, amikor így elém állt egy reggel, hogy de hát anya, én úgy lettem nektek, hogy már én nagy voltam, hogy fogsz te tudni pelenkázni, és hogy nem fogsz beiratkozni egy iskolába, és mondtam, hogy majd együtt megtanuljuk, és akkor hozta a babáját, és pelenkáztuk a babát, és vártuk, így vártunk, így készültünk Johanna érkezésére.
3: Még hogyha erről az időszakról, az első várandóságod hónapjairól, hogy hogyan élted meg, egy picit részletesebben szólnál, nem milyen gondolatok voltak akkor?
2: Megelőzte nagyon sok nehézség. Amikor a nő szívében megszületik az, hogy gyermeket szeretne, akkor tulajdonképpen minden gondolata körül forog, és az az igazság, hogy ott volt, bíztam, és tudtam, hogy az Úr meg fogja adni, de mint ahogy beszéltük az előzőekben is, hogy a türelem az egy nagyon-nagyon fontos ajándék, és nagyon fontos erény, amivel sokszor úgy érezzük, hogy nem rendelkezünk, főleg ebben a felgyorsult világban, amikor mindent akarok és most akarok, és amikor benne vagyunk, viszont nagyon nehéz türelmesnek lenni, amikor nincs, amikor csak azt érezzük, hogy én nem vagyok elég jó, amikor ott vagyok és nem sikerült, és szinte összetörik a lelkem minden egyes cikluskor, hogy nincs, és megint nincs, és miért nincs, amikor ezek a fájdalmak, ezek a fájdalmas megélések szinte lyukat ütnek az ember lelkén. És emlékszem, egyszer olvastam egy történetet egy repedt cserépedényről, amikor ha megreped a cserépedény, akkor hibásnak találják. Viszont ezt a hibás cserépedényt tudja az Úristen úgy használni, hogy az értékes legyen mások számára. Ugyanis, amikor egy épp cserépedénybe beteszek egy gyertyát, akkor a gyertya fénye egy darabig világít, természetesen ezt kívülről nem látjuk, aztán elfogy az oxigén és elfogy a fénye. Viszont a repedéseken keresztül át tud szűrődni a fény, és másokat is meg tudok világítani, és emlékszem, hogy amikor itt várakozva, elcsüggedve, összetörve, a gyermekáldás után áhítozva, én is egy ilyen sérült cserépedény voltam, és ezeket a nehézségeket megélve bátorítani tudtam azokat a nőtestvéreket, akik ugyanebben a cipőben járnak. És amikor megtörténik a csoda, amikor megengedi az Isten a csodát az életünkben, és megtudtam, hogy várandós vagyok, hogy áldott állapotban vagyok, szó szerint úgy éreztem, mintha lebegnék. Tehát akkora eufórikus állapotba kerültünk a férjemmel, hogy átélhetem én is ezt a csodát, hogy egy új élet fejlődhet bennem, növekedhet, és igyekeztem minden pillanatára, minden mozzanatára odafigyelni, és megélni ezeket a dolgokat, és mivel már nem csak Johannára, tehát a pocakomban fejlődő kisbabára, hanem a mellette nevelkedő, formálódó kisgyerekre is figyelni nem kellett, ez egy külön áldás volt, hogy együtt élhettük meg ezt a várakozást.
3: És bocsáss meg, mielőtt még itt az örömteli várakozás, a várandóság időszakáról folytatnánk a gondolatokat. Abban a nehéz élethelyzetben, amikor mondtad, hogy te is a hasonló élethelyzetben lévő nőtársaidat tudtad támogatni, hogy aki ilyen élethelyzetben van, ugye a férjével, párjával, családjával együtt éli meg mindezt, hogy az egymás támogatásának a szerepéről, fontosságáról, hogy mint házaspár, hogyan éltétek meg ezt, hogy miben tudja egy férfi ilyenkor leginkább támogatni a nőt.
2: Az nagyon jó, amikor a társunk ott van mellettünk. A férfiak másként vannak összerakva, hála az Úrnak, mint mi. Másként gondolkodnak, másként élik meg a mindennapjaikat, másként gondolkodnak egy helyzetről, viszont ezekben a nehézségekben a férjem tehetetlen volt. Nem tudott érdemben segíteni, de amikor össze voltam törve, és odaült mellém, és csak átölelt, és csendben ott volt velem, és végigjárta azokat az utakat, és amikor én azt mondtam, hogy szeretnék még egy próbát tenni, akkor ő nem lebeszélt róla, hanem hittel el tudott velem együtt indulni. És én azt gondolom, hogy a férjem sokszor nehezebben élte meg, mert én mindig mozgásban voltam velem, mindig történt valami, vagy a beavatkozás maga, vagy a várakozás maga, vagy a reggeli injekciózás, tehát hogy hajtott, tehát hogy volt tennivaló. A férjem viszont sokszor kicsit kívülálló volt ebből, és sokszor nehezebb volt neki beszélni, megélni ezeket a dolgokat, és pont ezek a pillanatok, amikor csendben ültünk egymás mellett átölelve, szinte egymásra hangolódott a lélegzetünk, tudtuk az Úristen elé letenni. Ugyanis azt gondolom, hogy ezekben a pillanatokban formált és tett erőssé bennünket az Isten azoknak a nehézségeknek az elhordozására, ami előtt álltunk, mert akkor még nem tudtuk. És ahogy összeszorítottan, görcsösen akartam én megoldani a helyzetet, és nem sikerült. És az Isten, ahogyan lecsendesítette a tengert, ugyanígy megtanított elcsendesedni, lecsendesedni, ellazulni, és már nem görcsösen az én akarom megoldani felé fordította a figyelmemet, hanem az, hogy az ő kezébe tegyük le. És ahogyan belesimulunk az ő akaratába, az ő tenyerébe, és sokszor a legfájdalmasabb pillanatainkban tudunk ide eljutni, amikor letesszük az Úr elé ezeket a nehézségeinket, és átadjuk tulajdonképpen az Úrnak az irányítást, ekkor jött a megoldás, és ekkor lett a gyermekáldás. Addig nem. Addig úgy éreztem, mint amikor a kiránduláson letérünk az ösvényről, és megyünk össze-vissza, és megkarcolnak a gazok, és még én vagyok felháborodva, hogy sebeket ejt rajtam, pedig én tértem le. Tudom azt, hogy ez egy döntés, hogy azt döntöm el, hogy Istenre bízom magam, de ezt az elején nem tudtam volna kimondani. Tehát ehhez szükséges volt, hát az Isten jobban ismert, mint én saját magam, szükséges volt ezeknek az utaknak a bejárása.
3: Vagy ha ki is mondjuk ezt, hogy teljes szívvel elhinni, átélni.
2: Így van. Sokszor pont ezeken a nehézségeken keresztül tudta megmutatni, mint ahogy a repedéseken keresztül tudott világítani, vagy rajtam keresztül tudott világítani, és adtam, emlékszem, ott a váróteremben, hasonló cipőben járó emberekkel, párokkal beszélgetve egymás nehézségein már szinte nevetni is tudtunk, és sokszor az utunkba kerülő emberek által adta meg az Úr az üzenetet, hogy itt van velünk, és nem egyedül kell megküzdenem, és én nagyon hálás vagyok a kórházban dolgozókért, mert mindenki, tehát nem az volt, hogy már megint itt vagyok, hanem mindenki támogatólag tudott odaállni mellénk, és támaszunk volt azokban a nehézségekben, amikor nem sikerült.
3: És eljött az idő,
2: bár Johannával is nem volt egy egyszerű terhesség, mert a vége felé nagyon sok probléma jött elő, magas vérnyomás, aztán beindult korai szülés, és akkor feküdnöm kellett, és az Úr megállítani szeretett volna, hogy ha eldöntötted, hogy a terhességedre, a kisbabára, a fejlődő családodra szeretnél figyelni, akkor figyeljek is oda, mert hogy végig dolgoztam, tehát tulajdonképpen a terhességet végig dolgoztam. Nagyon szeretek a gyerekek között lenni, és azt is nagyon nehéz volt elengednem, közben pedig a saját

0: csodának, hogy megélhetem, az, hogy a férjem itt van mellettem, a kisbabám, ahogyan rám nézett, tehát ez a pillanat, ez annyira beleégett az életünkbe, tehát annyira csodálatos volt, hogy nem is tudom szavakba önteni.
1: Az öröm könnyei voltak
0: igen,
1: ezen.
0: Igen, igen, igen.
1: És hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Mező Anita lelkész feleséggel, édesanyával, a Tiszeninneni Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársával, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is itt a Látogató című magazin műsorunkban.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Látogató című magazinunk mai adásában Mező Anitával, a Tiszáninani Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársával, lelkészfeleséggel, édesanyjával beszélgetünk, és ugye néhány perccel ezelőtt ott fejeztük be a gondolatokat életeteknek, családotok életének, azoknál a pillanatainál, amikor gyermeketeket kezetekbe foghattátok, ugye a születés pillanatai után itt négyesben folytatódott, akkor az életetek ugye már két kislánnyal.
2: Igen, és csodálatos idők voltak, viszont nagyon kellett arra figyelnünk, mivel hogy Larát örökbe fogadtuk, hogy nehogy azt érezze, hogy őt nem úgy szeretjük. Éppen ezért próbáltam mindenbe bevonni Larát, sőt, amikor elmondtuk, hogy neki kistestvére lesz, akkor nem értette először, hogy hogyan lesz neki kistestvére, mert azt hitte, hogy nagy gyerek lesz, és akkor azt meséltük neki, hogy ő a pocakomban formálódik, mutattunk neki fényképeket róla, és ő ugyanígy formálódott a szívünkben. És ezt elfogadta. És annyira hálás vagyok az Úr vezetésének, hogy sikerült ezt az időszakot úgy megélnünk, hogy tehát, hogy nem volt Larámban az a fajta féltékenység. Természetesen, amikor szoptatási időszak volt, akkor ő is ugyanúgy ott ült az ölemben, de ennek én kifejezetten örültem, hogy ott akar velünk lenni, tehát, hogy nem elbújik, vagy az éjszakai etetések és sírások és pelenkázások közepette azt mondta, hogy na, akkor ő most már bezárja a szobája ajtaját, mert nem tud aludni a testvérétől. Tehát, hogy ezeket olyan szépen átvezette az Úr a családunkban, hogy nem éltük meg nehézségként, hogy van egy vér szerint, illetve egy örökbefogadott gyerekünk, és mindig édesanyám mondta azt nekem, hogy mert úgy tudjuk szeretni Larát is, hogy senki nem látja rajtunk, hogy ő nem a családunk tagja, vagy hogy kívülállóként élte az életét 4 éven keresztül, hanem olyan, mintha mindig is velünk lett volna, mindig is a részese lett volna, és tulajdonképpen bár ő egy kalandnak élte meg a kistestvér érkezését, de olyan szépen nevelkedtek együtt, olyan feladatot kapott, nagyon sok mindent ő neki kellett megtanítani a kistestvérnek, vigyáznia kellett rá, hogy ő tolhatta a babakocsit, de ez egy külön megtiszteltetés volt a számára, annak meg külön örült, hogy kislány, hogy együtt tudnak majd játszani. És tulajdonképpen így éltük a mindennapjainkat, és nagyon szépen cseperedtek a lányok, Lara iskolás lett, Johanna óvodás lett, amikor egy kárpátaljai utazást terveztünk, szülőfalunkba meglátogatjuk a család otthon maradt tagjait, amikor éreztem már, hogy nincs minden rendben, tehát fájt a hasam, de nem tulajdonítottam ennek nagyobb jelentőséget, még 2 nap után annyira erősödött a fájdalom, hogy már szinte elviselhetetlenné vált, és hát az ukrán nyelvet annyira nem beszélve, ott anyukám segítségét kértük, hogy menjünk el az ügyeletre, és nézzük meg először mindenféle emésztési rendellenességre, gyomorrontástól kezdve bélcsavarodáson át mindenre vizsgáltak, még azt állapították meg, hogy valami súlyos dolog állhat a háttérben, de akkor már annyira elviselhetetlen volt a fájdalom, hogy néha így emlékképek is kiestek, és akkor emlékszem, hogy mondták, hogy valószínűleg a vesével lehet probléma, de még a szakorvos műt, addig elküldtek a nőgyógyászhoz egy kivizsgálásra. A nőgyógyász megvizsgált, és azt mondta, hogy gyanakszik valamire, de nagyon jól viselem a fájdalmat, tehát, hogy nem meri még ezt megmondani. Elvégzett egy terhességi tesztet, amin megállapították, hogy kisbabát várok, és hát én megmondom őszintén, nagyon boldog voltam, hogy itt a derültékből villámcsapásként ért bennünket, hogy kisbabánk lesz, de viszont nem értettem, hogy akkor mitől van ez a fájdalom, mivel már Johannával voltam terhes, tudtam, hogy ez valami nem jót jelent, és azt mondta a doktor, hogy a méhen kívüli terhességre gyanakszik, de ezt egy ultrahangvizsgálattal tudja csak megerősíteni. Mivel vasárnap este volt, azt mondta, hogy ilyenkor már nem dolgozik, de édesanyám könyörgött, hogy hívjon segítséget, mert látta rajtam, hogy nem vagyok jól, és hálás vagyok az Úrnak, hogy akkor az ultrahangos doktornő megérkezett, és ott már csak azt tudták megállapítani, hogy nagyon nagy a baj. és már az altatóorvos is elment haza, úgyhogy visszahívták, és 20 percen belül a vizsgálat után már a műtőasztalon voltam, viszont leírhatatlan, amit akkor ott éreztem a kórházban, és nagyon érdekes, hogy édesanyám, édesapám, illetve a férjem volt ott velem, és édesapám és a férjemmel maradtam, hogy milyen érdekes, hogy az Úr pont férfiak voltak mellettem, mert erőre volt szükségem, mert én úgy éreztem, hogy összetörök teljesen. És emlékszem arra a pillanatra, amikor édesapám tartotta a kezében, az egyik oldalon a férjemre támaszkodva, és mondta a férjem, hogy minden rendben lesz, hogy Isten velünk van, és én csak arra tudtam gondolni, hogy akkor most elveszítem a kisbabámat, vagy mi lesz velem, tehát már félrebeszéltem a fájdalomtól, és akkor emlékszem, hogy a szemükben láttam a kétségbeesést, nem tudtam, hogy mi vár rám, és emlékszem, amikor a műtőasztalon feküdtem, és ugye a fejem fölé a nagy fényes lámpát, ahogy tartották, mondtam, hogy Istenem, hogy mi a célod velem, hogy mit kell most tennem, olyan, hogy nem tudtam imádkozni, tele volt a szívem félelemmel, bizonytalansággal, és tulajdonképpen ezzel elaludtam. Hatott a gyógyszer, majd másnap, bár éjszaka, magamhoz tértem, de nem emlékszem erre a mozzanatra, és másnap reggel, amikor felébredtem, akkor tele voltam csövekkel, és akkor az orvos elmagyarázta, hogy mi történt, és mondta, hogy annyira előre haladott volt a terhesség, hogy az egész petevezeték megsérült, ezért el kellett távolítani, nagyon sok vért veszítettem, és megszorította a kezemet, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a 20 percen múlott az életem. És

0: Nem is gondolta volna akkor, hogy ekkora baj van. Ez fiatal mondta, hogy nagyon sok tapasztalata még nem volt ennek a doktor úrnak, viszont én már abban láttam Isten gondoskodó kegyelmét, hogy magyar volt, hogy az anyanyelvemen tudtam vele beszélni abban az űrzavarban, hogy óránként jött ellenőrizni az állapotomat, és hogy ott volt velem, és mondta a férjemnek, hogy nagyon-nagyon sok támogatásra és erőre lesz szükségem, mert maga a tény, hogy elveszítettünk egy kisbabát, ezt is fel kell dolgozni, de először testileg kell megerősödnöm. És emlékszem, hogy az egyik infúziótól allergiás sokkot kaptam, tehát, hogy újra életveszélybe került az életem, akkor azt mondták, hogy sajnos beavatkozásra nincs lehetőség, hogy imádkozni kell, és ott leborultunk, ők leborultak, én feküdtem az ágyamon, és imádkoztunk, és emlékszem, hogy mondta a férjem, hogy annyira csodálatos dolog volt az, hogy látszott, amikor visszatér az élet belém, hogy megváltozott a bőröm színe, hogy visszatértem közéjük. És a gyógyulás, tehát hogy ott abban a pillanatban csoda történt, visszakaptam az életemet, de tudjuk azt, hogy a gyógyulás az egy hosszabb folyamat volt, mert lelkileg újra fel kellett építeni magamat, mert visszatértem a mindennapi életbe, ott vártak a gyerekeim, és ők is szegények megrökönyödve, hogy mi történt anyával. Egy 3 évesnek nem tudtuk ezt elmagyarázni, de még a 10 évesnek sem, hogy most mi zajlott, mi történt, hogy elveszítettünk egy kisbabát, de ő általuk az Isten visszavezetett az életbe, és annyira ezt a nehézséget úgy tudtuk együtt elhordozni, és újra fel tudtak építeni, hogy vissza tudtam térni közéjük. Az ő mosolyuk, az, hogy anya, gyere, csináljuk együtt, és nem volt lehetőségem, hála az Úrnak, elhagyni magam. Nem volt lehetőségem panaszkodni, hanem csak arra tudtam fókuszálni, hogy ott volt az Úr, megengedte a nehézséget, de végig velem volt, és visszahozott, és itt vagyok családanyaként, és feladatom van, és tennem kell a dolgomat. És bár nem tudom, hogy akkor miért, de a műtétre egy évre megint azt éreztem, hogy valami nincs rendben, és olyan tüneteket produkáltam, mint a kisbabám lenne, és én mondtam a férjemnek, hogy nem is tudom, hogy mondjam, de nem szeretnék belemagyarázni semmit, de szeretnék, ha csinálnánk együtt egy terhességi tesztet. És amikor megjelent rajta a 2 csík, féltünk, tehát félelem volt bennünk, hogy akkor most ez mi lehet, mert valami nem olyan, mint Johannával. És én emlékszem, hogy elmentünk a nőgyógyászhoz, rögtön kaptunk időpontot, és azt mondta, hogy ő még nem lát terhességet, mert annyira pici még, tehát, hogy de ez nem jelenti azt, hogy
1: te
0: nincs.
1: Te már érezted.
0: Igen. És azt mondta, hogy egy kicsit úgy fejbe csapott az orvosnak a mondata, hogy akkor hol van a hitünk. És amikor egy hét múlva visszamentünk, és már hallottuk a szívecskéjének a dobogását, hogy egy új élet van, ami fejlődőben, aki megszületni készen, ott fejlődik a szívem alatt. Nagyon-nagyon nagy volt az örömünk, hogy megengedte az Úr, hogy az elveszett kisbabánkból, vagy mert azt sem mondanám, hogy helyett kaptunk egy újabb lehetőséget, egy újabb kis életet, akiről gondoskodjunk, és újra szükségünk volt az erőnkre, a hitünkre, a kitartásunkra, az álhatatosságunkra, mert tulajdonképpen a terhesség nagyon korai szakaszában kiderült, hogy nem úgy fejlődik a terhesség előre, ahogyan annak lennie kell, tehát még lepénytapadási problémáink voltak, és tulajdonképpen bármelyik pillanatban a méhlepény felválhat, és elveszíthetem a babát. Ez még 9. héten derült ki, és tudjuk, hogy a 47 az 47.
1: Igen.
0: És feküdnöm kellett, és nagyon sokat volt olyan, hogy ha már nem úgy mozdultam meg az ágyban, akkor kórház, mert elkezdtem vérezni. És ez eleinte számoltam, és utána már csak könyörögtem az Úrnak, hogy tartsa meg. De nem tudtuk erővel visszatartani, csak az Úrba bízva, neki átadva. Természetesen nagyon sokszor feltettük a kérdést, hogy akkor miért engedte meg az életünkbe, hogy legyen nekünk, hanem azért, hogy tanítson bennünket, hogy formáljon. És ott a kórházban nagyon sok, hát tudjuk azt, hogy a kórházban csak olyan terhes nő kerül be, akinek valamilyen problémája van, nagyon sok nővel ismerkedhettem meg, és azóta is tartok nagyon jó kapcsolatot, és olyan közösség formálódott, ahol egymást tudtuk erősíteni. És amíg én bent voltam a 7 hónap alatt a kórházban, hát tulajdonképpen egy-két szinte hét megszakítással, igen, folyamatosan bent kellett töltenem a terhességemet, nem nagyon járkálhattam ki, nem járkálhattam, mert mindennel a kisbabát veszélyeztettem, de tudtam erős lenni, és tudtam másokat bátorítani, és tudtam, hogy rajtam keresztül ad erőt a másik nőnek, és ez adott nekem is erőt és kitartást, és olyan szinten gyengült el a lábam. Emlékszem, hogy amikor a mosdóba kellett kimenni, már volt, hogy kapaszkodnom kellett, pedig nem volt nagy pucakom, nem volt nagy terhem, ha lehet ilyet mondani, hanem mindig ez a bizonytalanság, hogy minden egyes felálláskor bíznom kellett Istenben, hogy ő tartja a méhemben a kisbabát. És emlékszem, hogy 37 hétig jutottunk el, és ez csodálatos volt, hogy azt mondták, hogy eljött az idő, és kitűzték a császármetszés időpontját, és vártam, hogy és azt gondoltam, hogy most már nem lehet baj, most már itt vagyunk a finishben, és emlékszem, hogy amikor kiemelték a kisbabámat, Lédát, és oda tartották az arcomhoz, és mondták, hogy minden rendben van, annyira örültünk neki, mert ahol megszakadt a kapcsolat a méhen és a méhlepényen keresztül, ott tulajdonképpen nem kapott elegendő oxigént és tápanyagot a kisbaba, és azt mondták, hogy nem biztos, hogy megfelelően fog fejlődni, és ott volt egészségesen. És olyan pufi volt az arca, és amikor a kis orrát odaérintették az arcomhoz, az maga volt a csoda. És annyira hálás voltam érte, és mai napig is, hogyha ránézek, és mindig mondja is, hogy anya, én vagyok a te megmentőd, mert nagyon sokat segít nekem, de valóban akkor még nem tudtam, de tehát, hogy miért császármetszésem, miért feküdnöm kellett, és a tulajdonképpen a műtőasztalon döbbentünk rá, hogy a méhen kívüli terhességből olyan szövődmények, olyan összenövések voltak a hasamban, hogy igenis szükség volt arra, hogy feküdjek, hogy nehogy komolyabb belső vérzés legyen. Igenis szükség volt arra, hogy császármetszéssel jöjjön a világra, ugyanis így derült fény arra, hogy nagyon sok összenövés van a hasamban, ami az életemet fenyegeti vagy veszélyezteti, és emlékszem, hogy az akkori szülésznőgyógyászom annyira kitartó volt, mert a mellette műtő orvos, ő azt mondta, hogy mivel ezzel találkozott, ez nem az ő kompetenciájuk, ezért zárjuk össze, és majd másnap egy újabb műtétre kiírnak engem, és meglátjuk, hogy 24 óra, kritikus 24 óra után, ha túlélem, akkor az újabb műtét, és emlékszem, hogy ott harcban állt egyik orvos a másikkal, hogy nem tehetünk ilyet, és mondta, hogy várja a férje, a gyereke, és azt mondta az orvos utána a férjemnek, hogy ő olyat élt ott át akkor, amiből táplálkozni tud, és azt mondta, hogy szeretne egy Bibliát. Mert úgy érezte, hogy a kezét az Úr vezette. Mert nekem élnem kellett, mert nekem feladatom van. És emlékszem, mikor másnap bejött, és azt mondta, hogy annyira büszke vagyok rám, és mondtam, hogy de miért? Mert azt mondta, hogy erőn felül vagyok. És én mondtam, hogy nem az én erőm, hanem az Úrnak az ereje. Engedte meg, hogy megéljem, átéljem, és túléljem ezt. És azért talán, hogy most itt elmondjam, és erőt tudjak adni annak, aki egy nagy betegségben van, mert nem tudhatom, hogy mi volt ezzel a célja, akkor nem tudtam. És most már tudom, sőt, az Úr megmutatta, hogy küldött egy másik betegséget, mert már nagyobbak voltak a lányok, amikor, ahogyan említettem, hogy nagyon-nagyon szerettem a gyerekek között lenni, maximalista vagyok a munkámban, a családi életemben, és sokszor ebben a nagy hajtásban, a pörgésben a lényegről felejtkezünk el. arról, hogy mi az igazán fontos, és ezért imádkoztam az Istenhez, és valahogy nem tudtam megállni, leállni, és kezdtem észrevenni, hogy magamat kezdem felemészteni, míg egy este zuhanyozás közben egy csomót találtam a mellemben, és meg volt a megállj. Amikor az orvos diagnosztizálta, hogy bár nem mondhatja ki, majd csak a vizsgálat teljes végén, de semmi jót nem tud nekem mondani. És én emlékszem, hogy ott álltam, három monitoron volt kivetítve a lelet, ami fény és sötétség volt számomra, semmit nem jelentett, és mindent. Hogy tud ebből az Isten engem kihozni, hogy miért adta akkor a három gyereket, a szerető férjet, a támogató családot, hogyha ennyi volt. És azt mondta a doktornő, hogy ezt mintavétellel tudja igazolni, amire gondol, és hogy majd másnap jöjjek vissza. És ezt hallgattam, és kértem, hogy mivel messziről jöttem, hogy legyen kedves, és megcsináltam mintavételt. Ez egy elég fájdalmas beavatkozás, de egyáltalán nem éreztem semmit. Ürességet éreztem, és csak ezen járt az eszem. Még azt kérte, hogy feküdjek le a műtőasztalra, ahol a beavatkozást fogja végezni, és emlékszem, hogy felnéztem a mennyezetre, és olyan, mintha szemtől szembe kerültem volna Istennel, és harag volt bennem, amit egy pillanat alatt le tudott csendesíteni, mert nem szemmel, nem szájjal, nem arccal kerültem szembe, hanem egy meleg fénnyel, ami mintha belém költözött volna. És mondta a doktornő, hogy ez egy kicsit fájni fog, és mondtam neki, hogy csak csinálja, és megdicsért, hogy ezt milyen nyugodtan tudom, és mondtam, hogy mert nekem megváltó Uram van. És emlékszem, hogy azok voltak a legnehezebb pillanatok ebben, amikor a családomnak kellett elmondani. És jött a döbbencsend. És 10 napot kaptam, mire megérkezik a vizsgálat eredménye, és azt mondtam akkor, hogy a 10 nap alatt megfordult velem a világ. Megtanultam, hogy mi a fontos, és mire kell figyelni. Tehát ezt is megadta az Úr, amit kértem, ahogy visszakanyarodjak a legelejére. Csak nem gondoltam volna, hogy ilyen áron. De hát makacs vagyok, ezt ismerem magamról, és lehet, hogy ott voltak a figyelmeztető jelek, és nem figyeltem oda. És emlékszem, hogy addig a pillanatig félelem volt bennem, amíg Jósva főn a patakparton leültem, és azt tudtam mondani hittel, hogy legyen meg a te akaratod. Addig csak félelem is, és olyan, mintha egy burkolózó sötétség venne körül bennem, és éjszaka is nem tudtam aludni, csak arra tudtam gondolni, hogy mi lesz velük. És akkor ott a patakparton megértettem, hogy ez nem az én dolgom. Ajándékba kaptam minden szerettemet, ajándékba kaptam minden dolgomat, és most eljött az ideje, hogy elköszönjek ettől. És akkor tudtam, hogy ezt nem egyedül, hanem az Istennel végig fogom tudni csinálni. Még másnap reggel jött a telefon, és a doktornő nem az asszisztens, hanem a doktornő hívott fel, hogy olyat lát, amit nem hiszi el, hogy olyat lát. Tehát nem lát rossz indulatú elváltozást, és hogy mindenképpen kérjek egy másodvéleményt, mert biztosan akkor ő rontott el valamit. És emlékszem, hogy a másodvéleményre felkért orvos tudta az előzményeket, és azt mondta még poénosan, hogy na hát én leszek akkor a rossz, aki majd megmondja, hogy majd mi lesz. És mondtam, hogy doktor úr, nem csak pozitívan állunk a dolgokhoz, és megerősítette, hogy csak jó indulatú elváltozást lát, ami természetesen fél évente kontrollvizsgálattal ellenőriztetni kell, és azt mondta nekem, hogy magát nagyon szereti az Isten, és mondtam, hogy tudom, abban a pillanatban, azokban a nehézségekben, amikor belenéztem a gyerekeim szemébe, hogy tud az ember bármit is mondani, vagy bármit is, tehát, hogy csak Istennel lehetséges ezen, csak vele. És mindig ezt mondom, hogy amikor az ember valami olyat tapasztal a szervezetében, hogy gond van, akkor nem szabad halogatni az időt, mert Isten jeleket küld ezzel, hogy el kell menni, meg kell vizsgálni. Sokszor félünk a választól, amit kapunk, hogy mi van, ha rossz. De ha nem veszek róla tudomást, az akkor is rossz lesz, és sőt, bennem gyűl a félelem, a fájdalom, a csalódottság, ahelyett, hogy Isten kezébe tenném le, és nála találok menedéket ebben a szívemben dúló viharban. Főleg úgy, hogy a méhen kívüli terhességem után egy közúti balesetben a nagyon jóba voltunk, szomszédasszonyom elment. Szinte egy idősek voltunk. És ott álltam a koporsójától nem messze, és szembesülni ezekkel a dolgokkal, hogy ennyi az életünk, de nem mi döntjük el, vagy a kolléganőmnél sajnos rossz indulatú elváltozás volt, és végig kísértük a betegségét, és ott állva a halálos ágyán, nem felejtem el, még ő biztatott bennünket, hogy a bátorsága, az ereje, az a kitartása, az nem emberi erő volt, hanem az isteni erő, és azért engedte meg az Isten, hogy ezeket átéljük és megéljük, hogy egymást erősítjük, hogy Isten a belénk ültetett világossága, a mi repedéseinken, a mi gyengeségeinken, a mi sérüléseinken keresztül tud átvilágítani azokra az emberekre, akik szükségben vannak. És ahogyan a Biblia is mondja, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus napjára. Nem tudom, hogy kinek mikor jön el az én életembe, de amíg tehetjük, mindig tegyünk jót. Mindig tegyük tanúbizonságot arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, mint ahogyan mi befogadtuk a nagy lányunkat a családunkba, Isten is befogadott az ő örökké való családjába, és családtagok és gyermekeiként szeret bennünket, és gondot visel rólunk. És tudom, hogy a legnagyobb nehézségekben talán a legnehezebb ezt mondani, de pont ezekben a nehézségekben formál bennünket az Úr, hogy ki tudjuk mondani, és le tudjuk tenni a kezébe az életünket.
1: Most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, ezt a bizonyságtételt, amit megtisztelő volt hallgatni, hogy beavattál életednek, életeteknek ezekbe a pillanataiba. Jó egészséget kívánok neked, az egész családnak, és hogy Isten kísérje a továbbiakban is a mindennapjaitokat, és az ő vezetését, útmutatását.
0: Nagyon szépen köszönöm. Amikor megismerkedtem a férjemmel, kaptam tőle egy bögrét, és az volt ráírva, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akik örök elhatározása szerint elhívott, és tudjuk azt, hogy minden átélt örömünkben, bánatunkban tanít és nevel és formál, hogy végül az ő dicsőségébe találkozhassunk vele.
1: Kedves hallgatóink, Látogató című magazinműsorunkban Mező Anita lelkészfeleség, édesanyja, a Tiszáni Néni Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársának bizonyságtételét hallhatták. Köszönöm, Anita, még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm a beszélgetést. Áldás békesség.
0: Köszönöm szépen. Áldás békesség.
1: És kedves hallgatóinktól is elköszönünk, az Európa Rádió Látogató című magazinműsorát hallották, én kis Néveres Viktória voltam, viszont hallásra.
2: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: Hot Particle.
1: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben, vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a Tisza frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Törvényjavaslatot nyújt be a kormány az országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. Ezt jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva elmondta, eddig a gazdasági és energetikai miniszter egy személyben dönthetett az üzemek helyszínéről, a kormány viszont úgy látja, hogy az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alakulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A kormány szóvivő szólt arról is, hogy a kabinet döntése értelmében a felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK esetében az oktatási és gyermekügyi miniszter gyakorolja az alapítói jogokat. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva közölte, a törvénymódosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, összesen 868 milliárd forint hazahozatala válik lehetővé ezzel. A szóvivő elmondta, a javaslat emellett elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ez pedig növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Magyar Éva ismertetése szerint a kormány ezzel nem csak védi, de fenntarthatóvá is teszi a rezsicsökkentést, ugyanis minél több hazai megújuló energiát lehet termelni, annál stabilabban lehet biztosítani a magyar családok számára a kedvezményes áru energiát. Magyar Éva szólt arról is, hogy lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamosenergia szerződést kössenek, ha rendelkeznek okos mérővel. Javában tartanak a pályakarbantartási munkálatok a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. Az augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára ezen a fontos vasútvonalon is. A Miskolc-Debrecen között utazók számára közvetlen MÁV buszokat indította a társaság a kényszerű átszállások elkerülése érdekében. Váci Viktort, a MÁV szóvivőjét hallják.
0: Május 27-én kezdődött el ez egy jelentős pályakarbantartás, ami lényegében a Miskolcot Nyíregyházával összekötő 100C-jelű vasútvonalon történik a nyáron. Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon bő 3 hónapig, tehát augusztus végéig tervezett munkáinknak a célja, hogy megszüntessük a sebességkorlátozásokat, illetve javítsuk a pálya állapotát, és ezáltal pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsunk utasaink számára ezen a vasúti szakaszon. A változások érintik az Intercity-k és a személyi vonatok utasait, illetve ezek közlekedését is egyaránt. A vonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszokkal kell utazni, emiatt ezen a viszonylaton lényegesen hosszabb eljutási idővel és többlet átszállásokkal kell számolniuk az utasoknak. A főváros felől Miskolcra utazók utazásában az hoz változást, hogy a vágányzár alatt a Tokaj Intercity-k helyett Finva Intercity néven, de ugyanazzal a megszokott indulási időkkel közlekednek a vonatok a Keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai között. Miskolcon túl Szerencsik 2 óránként a megszokott Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén Intercity-k maradnak meg. A másik órában, amikor a normál időszakban a Tokaj Intercity menne, a vágányzár idején Spinva elnevezéssel közlekedik Intercity Budapesttől Miskolcig, és ezekhez Miskolcon az ebben az időszakban közlekedő Bodrog sebes vonatok csatlakoznak majd. Ezek közlekednek lényegében a Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely vonalszakaszon.
2: Hétvégén újra várja az érdeklődőket a Felnézek Fesztivál Debrecenben, a főtéren. A Civisváros tavaly csatlakozott először az esemény sorozathoz, amelynek fő célja az evangélium hirdetése koncertekkel, inspiráló előadásokkal, találkozásokkal. Debrecen lesz a fesztivál országos turnéjának 5. állomása szombaton, július 4-én. A szervezésben részt vesz a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség is. A program ingyenes és mindenki számára nyitott. A részletekről az egyik főszervező Szabóné Rácz Éva beszélt rádiónknak.
3: Debrecen nagy meglepetés volt számunkra, hogy minden várakozásunkat felülmúlta az a látogatottság, amivel ott találkoztunk. Mondhatom, hogy 2000 ember biztos, hogy ellátogatott, ami nagyon nagy meglepetés volt számunkra. Abszolút az a célunk, hogy az evangéliumot közelebb vigyük az emberekhez, akik még nem találkoztak vele, akik nem ismerik még Isten, szeretnénk ezt bemutatni, de tudjuk azt, hogy ezt olyan eszközökkel tudjuk megtenni, ami vonzó lehet. Tehát ezért van az, hogy nagy színpadot építünk, koncerteket viszünk a helyszínre, mégis a fő üzenet az előadók tekintetében akár a zenészeket, a zenekarokat nézzük, akár az előadókat, mind-mind az evangéliumról szólnak, és az Isten szeretetéről és kegyelméről. Minden helyszínen így szervezzük, hogy ahol a színpad felépül, ott azon a téren mindig felállítunk egy olyan sátrat, ahol a helyi gyülekezeteknek a tagjai, a vezetői, pásztorai is jelen vannak, és várják az érdeklődőket egy beszélgetésre, egy kapcsolódásra. Július 4-én, tehát Debrecenben a Kossuth téren rendezzük meg a Felnézek Fesztivált, a fellépők pedig az Equipers Worship lesz, ők egy magyarországi nemzetközi gyülekezetnek a zenei csoportja, nagyon-nagyon vidám, színes programot hoznak, őket követi Hellinger Andris és a Golgotha dicsőítés csapata, majd az Azapit produkció lép színpadra, és utolsóként a koncerteket Olá Gergő csapata fogja zárni.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A Bogyós Gyümölcske.
1: Édesanyja.
2: Szent Péter esett.
1: Főelése.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Foszti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testamentum. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: A bergamumi istenlátogatás nem sokkal az antiókiai út előtt történt, és azóta a császárné minden új reményen kapkodó lelke eltengődött ebből a biztatásból. Most azonban, éppen mikor a Szent Palota megtelt az uralkodók várásának izgalmaival, a beteg lélek megint elernyett. A démon a szokott fejszaggatással jelezte jövetelét, és a domina most a szívét is fájlalta. Arról azonban, hogy lefeküdjön, hallani se akart, de végre mégis engedett leánya Valéria könyörgésének. A beárnyékolt hálószobában a császárné finom sápadt, érem profilú arcával, fején a hidegvizes pergamentömlővel, amely bekarikásodott szemét is eltakarta, fiatalabbnak látszott a lányánál. A keserű arcú, hosszú, csontos fiatalasszony, ahogy az ágy szélén ült, sötét tunikájában matrónább volt, mint a beteg. A császárné lehunyt szeméből csöndesen szivárogtak a könnyek. Engem biztatnak örömmel, tördelte átlátszó kezeit. Mi örömet adhatnának nekem az életben az istenek, a halálon kívül? Hagyd el már, anyám, fogta meg a kezét a fiatalasszony, te magad betegíted meg magadat ezzel az örökös önmarcangolással. A türelmetlen hang megszeppentette az Augustát, aki ahhoz volt szokva, hogy mindent ráhagyjanak. Egy kicsit elhallgatott, aztán gyerekesen lepittyeztett szájjal kérdezte. Miért bántasz engem, Valéria? Én bántalak. Mivel bántottalak, anyám? Azzal, hogy türelemre kértelek? Nem sajnálsz. Hát engem ki sajnál? Te még fiatal vagy, lányom. Az. Fiatal vagyok, császár lánya, Cézár felesége, és nem ér annyit az életem, mint egy halott mosogató rabnőnek. Miért haragszanak mi ránk az istenek? Nyögött a beteg. Miért vették el az én örömömet, mikor én soha senkit meg nem szomorítottam? Nem tudom, anyám. Kapta föl Valéria hevesen a kezét. Az én örömömet bizonyosan elvettétek, mikor Galériushoz adtatok. Én nem, sírt föl hangosan az anya. Én nem is tudtam magamról, mikor elvittek, lányom. Nem, mert mindig vak és süket voltál a magad fájdalmában. A földön csúsztam előtte, térdetet átöleltem, de te csak a fiadért jajgattál. Apollinaris, Apollinaris, sikoltott az anya, és fölvetette magát az ágyban. Valéria visszanyomta a vánkosokra, és két tenyere közt maga felé fordította az arcát. Mit siratsz azon, aki nincs? Lehet egy gyermek árnyát siratni, akit Hádész magával vitt, mielőtt megtanult volna járni a földön? És meddig fogsz még érte jajgatni? Démétér csak ősztől tavaszig gyászolta Perszefonét. Neked, anyám, 16 esztendőse volt elég, hogy elállítsa a könnyedet. A császárné jó anyás szeme fájdalmasan mélyedt a fiatalasszonyéba. Ó, lányom, lányom, óvjanak meg az istenek attól, hogy valamikor te is úgy tudd meg, mint én, mit tesz anyának lenni. Valéria visítva kacagott. Én két kezemmel folytanám meg azt a gyereket, akit az én méhem szülne. De ne félj attól, Augusta, hogy az unokád gyilkosa leszek. Hát nem tudod, hogy a lányod, aki anya nélkül ment férhez, soha se lesz anya? Nekem nincs férjem, csak uram, Tudod, mit tett akkor, mikor regillába öltöztetve fáklya fénynél, fuvolaszó mellett a házába vezettek a nyoszoljó lányok? Fölvágott egyik teherbe esett rabdője hasát, és maga vette ki belőle a magzatot, hogy annak a beleiből mondasson jövendőt. És azokkal a véres kezekkel akart az én övemet megoldani. Anyám, anyám, azóta mindig vérszagát érzem annak, akit ti fiatoknak fogadtatok. Most már ő is sírt, rároskadva az anyjára. Az fél karjával magához szorította, a másikkal simogatta. A császár, az apád. Nem apám, anyám, nem apám, mert ő csak császár. Ha az nem volna, talán lánya volnék, így csak császár, akinek birodalma van. A legbölcsebb ember a világon. Anyám, nekem nem bölcsesség kellene, hanem egy csöpp szeretet. Szóljál neki, vagy akarod, hogy én térdeljek elé? Félek tőle, anyám. Te nem tudod, hogy fordult el tőlem, mikor nem akartam Galériushoz menni. Egyszer láttam azóta, s akkor se volt egy nyájas szava se hozzám. Azt hiszi, boldog vagy. Semmit sem hisz, anyám. Föláldozott, mint Agamemnon Ifigéniát, s többet nem gondolt velem. Odakin ünnepélyes kürcó harsant fel. A klasszikum, amelyel az uralkodókat fogadni szokták. Valéria fölugrott, és kinézett az átriumba. Vértelen arccal jött vissza. Galériusz jön, anyám. Kérlek az istenekre, felejts el mindent. Félek, látod? Mutatta lúdbőrös karját, eligazította a beteget az ágyban, könnyeit felitatta a takaróval, és felemelte az érkező előtt az ajtó függönyét. A kelet cézárja kíséret nélkül jött, lányával a balján. Kicsit elhízott már. Rengeteg teste alatt döngött a föld. De gömbő arca csattanó piros volt, és göndör szakálla fekete. Kerek vadmacska szemében még mindig megvolt a hegyi pásztor szilajsága, akinek egyformán mestersége a nyár őrzés és a nyájrablás. Valéria szótlan meghajlással köszöntötte, nyers fejbólintással viszonozta az üdvözlést, aztán fölemelte jobbját, és dörgő hangon szólalt meg. Az istenek áldása rajtad és házadon, Domina Augusta. Nem haragszol, hogy nem hajtom meg a térdemet, de aztán nehéz volna kiegyenesedni. Vénülök, Augusta, vénülök. De ez nem baj, csak az asszonyok fiatalok maradjanak. A császárné előtt vett magán, reszkető szájszéllel, de nyájasan kérdezte meg a Cézárt, hogy utazott. Jól, anyám, csak egy kicsit soká tartott az út. Késleltettek az istentelenek. Dühösen fújt egyet. Mivel a matrónák nem fűzték tovább a szót, Titanilla okosnak hitte érdeklődést mutatni. A jazigok, ugye? Mi is hallottunk róluk. Maxentius nagyon készült rájuk. Galériusz elnevette magát. Maxentius, derék fiú, mi? Én nem a jazigokról beszéltem, hanem az istentelenekről. A jazigok tisztességes rablók, nincs velük semmi baj. Egyet-kettőt felköttet belőlük az ember a határon, és még azoknak a bűzéből tart, addig csend van. De az istentelenek rosszabbak az ellenségnél. A keresztényekre gondolsz? Azok az istentelenek. A jaziknak csak barom kell, meg menyecske és rabszolga. De a keresztények az isteneket akarják kiverni a templomokból. Három helyen is panaszt tettek útközben a papok, hogy ezek az elvetemedettek összetörték az oltárokat. Összefogadtam belőlük egy csordára valót, és istenű sorsára juttattam őket. De a legdühítőbb az volt, hogy az egyik centúrium eldobta a lándzsáját. Azt mondta, ő nem mond keresztény vért. No, én ontottam. Saját lándzsájával szúrtam le az őrültet, pedig a bíbor is rajtam volt, úgy, ahogy látjátok. Megálljatok, a vérét is megmutathatom, mert ide fröccsent valahová a tógámra. A császárné és a cézárné egyszerre sikoltott fel. Ez a falnak zuhant neki, Amanak a feje csúszott lavánkosról. Titanilla rémülten futott egyiktől a másikhoz. A Cézár nagy szemet meresztett. Hát ezeket mi lelte? Megrémítetted őket, uram, a véres bíboroddal, Cézár elkacagta magát. Nem a mi fajtánk, mi? Hova akarsz menni? Orvost hívok, ha megengeded, uram. Futott ki a nobilissima. Az apja, vállán hátravetve a bíbort, lomhán döngött utána. A palotának ez a része elhagyatott volt, de a fasorok közt már találkozott emberekkel. Nem csak mezitlábas rabszolgákkal, hanem olyanokkal is, akik ezüst félholdat cipőt viseltek. Valamennyi tért görbítéssel köszöntötte a bíbort, a Cézár azonban nem vett tudomást senkiről. Csak akkor fordult meg meglepődve, mikor egy szörcsúhás férfi meghajlással köszöntötte. A rabszolga, aki előtte ment, fehérhajú öregember arcára borult és reszketve emelkedett fel, amint a Cézár továbbment. Uram, mondta ilyetten, ez a szentség, ez Cézár volt. Tudom, mosolygott a szőrcsuhás, miért figyelmeztetsz rá? Mert nem adtad meg neki a köszöntést. Megadtam, barátom, aminek jár. Térdelni csak az Isten előtt szabad. Istent mondott, és nem isteneket. Az öreg rabszolga szeme fölcsillant. Te is közénk tartozol, uram. Üvegkujjával a keresztjelét tette a homlokára. A szőrcsuhás viszonozta a jeladást. Pantaleonnak hívnak, orvos vagyok. Az öreg ember megint arcra vágta magát, mint az előbb, a Cézár előtt. Mit csinálsz? Szólt rá szigorúan a másik. Hát, nem vagy keresztény? Az vagyok, uram, s most már emlékszem is rá, hogy láttalak a gyülekezetben. Te vagy az nagy mágus, aki halottakat támasztasz a mi Istenünk nevében. Boldog vagyok, hogy én mutathatom neked az utat. Pantaleon csak ugyan keresztény orvos volt, s Isten maga vezette őt az igazság útjára. Már sok évig gyógyítgatta Antiókia gazdag betegeit, és nagy vagyont szerzett, amikor egy haldokló ágyánál összeismerkedett Mnesterrel, a püspökkel. Az orvos először kuruzslónak gondolta a püspököt, de aztán egy-két elejtett szavából észrevette, hogy nem csak jámbor, hanem tudós ember is, és elcsodálkozott rajta, hogy mégis keresztény. Ezt meg is mondta a püspöknek, aki azt felelte, ő meg azon csodálkozik, hogy az orvos nem keresztény. Minden orvosnak kereszténynek kellene lenni, mert gyógyítani csak a Krisztus nevében lehet. Ajánlotta is Pantaleonnak, mert ezután többször is találkoztak, hogy tegyen egyszer próbát. Azonban Pantaleon, noha tanulékony ember volt, idegenkedett a keresztények orvosi tudományától. Akkoriban választották meg az antiókiai orvosi kollégium fejévé, és nem akarta jó hírnevét kockáztatni, és magát kollégái gúnyolódásainak kitenni. Sokat forgatta azonban fejében a dolgot, és még séta közben is Krisztus csodatételein töprengett, amelyekről a püspök minden találkozásuk alkalmával olyan lángoló lelkesedéssel beszélt. Egyszer, amikor éppen hazafelé tartott sétájáról, a szegény negyed egyik viskójából nagy jajveszékelést hallott. Mivel csődület is volt az udvaron, bement, és elmondatta magának, mi történt. A játszótéren, ahol a serdülő fiúk gyakorolni szokták magukat a testedzésben, a legügyesebb diszkoszdobót kereszténynek kezdték csúfolni a többiek. Ebből aztán verekedés lett, ami azzal végződött, hogy a fiút a pajtásai agyonrugdosták. Most már fél napja kiterítve feküdt az udvaron, és mivel az anyja egy gyapjúszövő özvegye, Csirató asszony

de annál tiszteletre méltóbb lesz a keresztények istene, ha mégis kimutatja rajta hatalmát. S ha a halott nem támad fel, akkor csak a keresztények istene szégyenül meg, de ő maga nem, mert ez a szedetvedett nép nem tudja róla, hogy kicsoda. Odalépett tehát a szövőszék lécekből összetákolt szegényes ravatalhoz. Keresztet vetett a gyerek homlokára, és kezét megfogván rákiáltott. A Krisztus nevében parancsolom neked, hogy állj fel! A gyerek erre felnyitotta a szemét, körülnézett, és olyan elevenen pattant fel, hogy a ravatal összedült alatta. Így vezette rá Isten az igazság útjára Pantaleont, aki rögtön a püspökhöz sietett, és felvette a katekumenek fehéringét, miután pedig megkapta a keresztséget, szőrcsuhát vett fel vezeklésül, hitetlen múltjáért. Az archiateri tisztjéről is lemondott, hogy annál több ideje legyen a szegényeket gyógyítani, akik közt vagyonát elosztogatta. És éppen azért, mert előkelő betegei már nem voltak, nagyon elcsodálkozott azon, hogy most őt hívták a császárnéhoz. Biztosan értem, küldtek leányom, kérdezte a cselédet, aki a parancsot vitte. Nekem úrnőm, a nobilissima azt parancsolta, hogy azonnal hívjam az első orvost, akit találok. A piacon megszólítottam egy öregasszonyt, és az ide utasított te hozzád, mert azt mondta, te az ő halott fiát is életre hoztad. Kövess tehát engem. Pantaleon az Isten kezét látta ebben a találkozásban, és megindult a cseléd után. A fórum tolongásában azonban valahogy elvesztette szem elől. Ezért a Szent Palotában az öreg rabszolgát kérte meg, aki éppen útjába vetődött, hogy legyen kalauza. Innen az Isten legyen kalauzod, uram, állt meg a szolga a perisztílium első oszlopánál. Nekem tilos ide belépni. Nem állt a útját senki. Az ápolónők olyankor, amikor a lánya volt a császárnőnél, elhúzódtak trécselni. Az orvos megállt és hallgatózott. Halk sírás csordogált a fülébe, azután elindult. Két egymásra borult asszonyt látott. Lépéseire fölriadtak. Ki vagy? Kérdezte a fiatalabb. Az orvos vagyok. Ki hívott? Az Isten küldött. A másik asszony eljajdult. Van még olyan Isten, aki én velem törődik? Az én Istenem mindenkivel törődik, aki szenved. Valéria, csak most nézte meg jobban a különös ruhájú orvost. Neked külön Istened van? Mindenkinek Istene, aki hisz benne. Higgyétek is, nektek is Istenetek lesz. Hogy hívják a te Istenedet? Csak úgy, hogy Isten. Neki nem kell más név, mert ő egyedül való. Egy szülött fia, aki meghalt értünk, a Jézus Krisztus. A császárné felsírt. Én is szültem egy Istent. Hová lett az? Kiért halt meg? Az orvos derült arccal fordult oda. Mária is így sírt a kereszt alatt. Kicsoda az a Mária? Az Úr Krisztus anyja. Az ő fia is meghalt, de visszatért. Ő minden anyát meg tud gyógyítani. A császárné pillantás nélkül merett az orvos sugárzó arcára. Most Valéria sírt fel. Hát engem ki gyógyít meg? Melyik Isten? Az, aki engem ide küldött. A ti isteneitek nem tudnak vigasztalni, mert nem tudnak szenvedni. Ők csak örülni tudnak. És mit adhat az öröm azoknak, akik szomorúak? Az én Istenem az egész világot meg tudja vigasztalni, mert szenvedett az egész világért. Hátranyult a szőrcsuha csukjájába, és újnyi hosszú keresztet húzott ki belőle. Ezt itt hagyom nektek, hogy vigyázzon rátok, és vigasztaljon benneteket. Tegyétek a fejetek alá, mikor alusztok, és ő elűzi tőletek a gonosz álmokat. Vegyétek elő, ha könnyes lesz a szemetek, és ő mosolygásba öltözteti a szíveteket. Mosolyogni még nem tudtak, de a könnyük már kezdett csöndesedni. Ez az orvos nem úgy beszélt, mint a többiek. Hogy hívnak téged? Kérdezte a császárné, aki soha egy udvari méltóságnak a nevét nem tudakolta még meg. Pantaleonnak hívnak. Ebben a város

0: van a szegények orvosának. Legyen veletek az Isten, ti szegények. A keresztet a takarón hagyta, Valéria kezébe vette. Hiszen ez csak fa, mondta csalódva. Fa? Kérdezte a császárné nehezedő pillákkal. Nem vagy álmos, lányom? Elesett vagyok, anyám. Akarsz ide bújni hozzám? Nézd, én olyan kis helyen megférek. Jó vagy, anyám, lágyult el Valéria, s végig nyúlva az ágy szélén átölelt az anyját. Ugye most már megint a kislányod vagyok, és ezután mindig is az maradok. Kislányom, kislányom, simogatta a haját a császárné. Eltetted? A keresztet? A vánkos alá dugtam, anyám. Mind a kettőnknek a feje alatt van. Hamar elaludtak, és álmuk mély lehetett. Nem hallottak belőle semmit, hogy Quintus a kertész láncos álló létrájával végig csörömpöli az átriumot. Az oszlopok virágdíszeit rendezgette, munkára fogva Quintiport is, aki délután benézett hozzájuk. Gyere, ne mondhassa a gazdát, hogy ingyenezed a kenyerét, mint a többi léhűtő. Neki adogatta le azokat a függő kosarakat, amelyekben cserélni kellett a virágot. Ebbe a kolkiumokat rak bele. Nyújtott le egy gömbölyű kosárkát, azokat a tölcséres lilákat. De nem vett el tőle senki a kosarat. Türelmetlenül kiáltott le, anélkül, hogy megfordult volna. No, nagyot hallasz, mióta nagy úr lettél? Mivel a fél szemére nem látott, egészen hátra kellett csavarni a fejét. Úgy se találta a fiát sehol. Dörmögve tielődött le a létráról. Mire leért, már hallotta a magiszter lépteit. Kívülről jött hosszú, narancsgalyakat lógatva a kezében, amelyeken fehér virágcsillagok közt mosolyogtak az apró aranyalmák. Hát te holdas vagy? Hol jártál azokkal a galjakkal? Majd ezt az oszlopfejet fűzzük körül velük. Vizet akartam rájuk permetezni, egy kicsit bágyadtak. Hol kerested a vizet? Láttam itt valahol egy kutat. Láttál? Azt nem veszed észre, hogy itt a víz az orrod előtt, az udvar közepén, az impluviumban? No, már látom, hogyha a lánynézőbe mégy, nem ereszthetlek magad. Artemis köldökére. Hát ez melyik grácia? Titanilla jött be a kapun. Egyenesen nekik tartott, s már messziről nyújtotta mind a két kezét. Miért szaladtál vissza a Quintipora virággal? Nem nekem szántad? Vagy nem láttál? Hiszen integettem is feléd. Várán ésszel ültünk a lugasban. Igazán nekem adod? Ó, milyen nehezek ezek a gajak. Gyere, hozd fel őket. Quintus pattintott az ujjával. És én még lánynézőbe kínálkoztam ennek az alabuszinak. Jó gusztusod van, fiú. De neked is a matrikula. Hát kellene szép fiú, szép virág. A fiút nem bánom, legyen a tiéd, szaladj vele. De a virágot csak tedd le szépen, az nem ilyen fitosor számára termett, ezzel eredj mentát szagolni. Meg akarta fricskázni a nobilissima orrát, de Quintipor, aki hasztalan integetett neki a lány háta mögül, még idejében megkapta a karját. Quintus, hát nem tudod, kivel beszélsz? A Cézár lánya. Quintus puttyantott a szájával. Kis úrnőm, látod, félszemű vagyok a császárnak, meg az öreg Szapriciának, így is jó voltam eddig. De most már te felelj nekik azért, hogy a te szépséged a maradék szemem világát is elvette. A nobilissima megsimogatta az öreg állát, s ránevetett a fiúra. Látod, Quintipor, mikor tudsz te így bánni a nőkkel? 7. A császári gyorsposta Nikomédiából Antiókiába nem egészen 10 nap alatt tette meg az 1000 kilométeres utat. A császárnak, akit testőrgárdáján a Joviusokon kívül udvara nagy része is kísért, majdnem ennyiét kellett rá. A tengeri út gyorsabb és kényelmesebb lett volna, de Diocletianusnak volt oka a szárazföldet választani. A maga szemével akarta látni, mennyit hihet a tartományi helytartók jelentéseinek. Pessinushoz közeledett a menet, Galatea gazdag városához, ahol az úti terv szerint csatlakozni kellett Maximianusnak is, hogy aztán a két Augustus együtt érkezzen meg Antiókiába. Hírnökök már az északi kapunál jelentették, hogy a nyugati imperátor még az este megérkezett. Diocletianus azonban nem ment be a városba, hanem elkerült a déli oldalra, ott a Dündimus hegy lejtőjén meleg források kábító párája kavarult. Ahol meleg források voltak, amelyeknek gőze extázisba szédítette a föléje hajlót, oda csak ügyes papok kellettek, és valamelyik isten mindjárt jelentkezett állandó lakosul. Pessinus már az ősidők homályában maga Cybele, a nagy istenanya választotta ki jósdájának. A Magna Matert, aki anyja volt magának Jupiternek is, de gyermeket is szült neki, nagy titokzatosság vette körül. Papnőitől nem követelt szüzességet, de csak herélt papokat tűrt maga körül, s bika áldozatokban lelte fő örömét. Valószínűleg éppen különös misztériumainak köszönhette, hogy az olimposziak közül őrizte meg a legcsorbíthatatlanabbul népszerűségét a felkapott új istenekkel szemben. A római állam neki szentelte az év legnagyobb ünnepeit, az egy hétig tartó megaléziákat, és Pessinusi templomához, melyet papjai szerint még Mídász király építetett. Hiszpániából csak úgy sereglettek az zarándokok, mint Germánia széleiről. A császár, amint a templomot elérték, kiszállott hordozó székéből, s kíséret nélkül, egyszerű zarándok módjára lépkedett fel az elkoptatott lépcsőkön, hogy bemutassa hódolatát a nagy anyának, aki erről a helyről indította őt el azon az úton, amely a világ trónusához vezetett. Fiatal tiszt volt még akkor Diocletianus, amikor először járt itt minden sejtelme nélkül a jövőnek. Tiszta szívvel, de szerény zsoldjához mért áldozattal lépett az oltárhoz. Vadászatra jött, és az illatos füstölön kívül csak a zsákmányul ejtett vatkant ajánlhatta fel égő áldozatul Cybelének, aki márványból kifaragva oroszlánoktól húzott kocsiján, mint méltóságos matróna trónolt szentélyében. Az egyik papnő, a császár még most is látta lobogó szemét, az ősz haját borító rituális fátyolat, s jobb vállára vetve a kétágú korbácsot, mint az önsanyargatás eszközét, rákiáltott a fiatal katonára. Te, centúrió! Tőled többet érdemelt volna a Magna Mater. Ez már nem az oltárnál történt, hanem kint az előcsarnokban. Az ifjú katona nem talált benne semmi tiszteletlenséget, ha mosolyogva üres tenyerét kifordítva válaszolt. Most nincs miből, tisztelendő anya. Majd a császár leszek, kipótolom. A papnő olyan pillantást nyilazott a centúrióra, hogy annak be kellett hunni a szemét. Ha elejted az igazi vatkant, akkor császár leszel, és ha az akarsz maradni, ne feledkezzél el az istenekről. Ettől fogva a dalmata zsoldos katona megváltozott. Azelőtt egyáltalán gondolta jövőre, legmerészebb álmában is csak a diokléai faluházán látta magát, ahol, mint szegődő téveit kiszolgált veterán katonát, becsületből beültetik a tanácsba. Ezentúl azonban állandóan foglalkoztatta a bíbor. Nem álmodott róla, hanem számolt vele és készült rá. Világépítő forradalmát aztán azért tudta megcsinálni alig másfél évtized alatt, mert terveit már kidolgozva vitte a trónra. Nem tudta, mikor érik meg az aranyalma, de tudta, hogy le fogja szakítani. Nem azért, mert előtte mások is megtették már, akiknél nem érezte alacsonyabbnak magát. Pertinax egy szénégető fia volt, a trák Maximianus favágó, az arab Philippus pedig tevehajcsár, és Septimus Severus átjukasztott fülő rabszolga. Diocletianus nem tartotta szükségesnek, hogy összemérje magát velük. Neki császárrá kellett lenni, mert Pessinusban arra jelölték ki az istenek. Akkor olyan volt, hogy mindenre jeleket kértek a földiek az égiektől. A hajós nem indult el azok nélkül útjára. A paraszt nem fogott az aratásba. hadvezér nem kezdte meg az ütközetet, és a férj nem lépett ágyas házába, hogy nevének örökös támaszon. Diocletianus kéretlenül kapta a jóslatot, az istenek halálos megsértése lett volna, ha szavukban kételkedik. Természetesen senkinek sem szólt arról, hogy mire van kijelölve. Fecsegéssel az istenek bizalma ellen vétkezett volna. Maradt tovább is az a kötelességtudó és lelkiismeretes katona, aki addig volt. Tisztársai csak annyi változást találtak benne, hogy vadászatokon ettől kezdve sohasem fogta lándzsáját más vadra, csak vadkanra. Először csodálkoztak rajta, és kinevették. Később megszokták, és nem beszéltek róla. Minden vadász embernek van valami babonája. Az övének ezt ismerték. Az egyetlen, akit beavatott a jövő titkába, az az elszegényedett patricius árva volt, akit feleségül vett. Állítólag a Scipio kivadéka. Annak nászajándékul merte adni az ígéretet. Császár anyjává foglak tenni.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén. A bogyós gyümölcskertész Szent Péteresen.
4: Főr Elisa.
3: Házasságon innen.
4: Katalin.
3: A gyerek.
5: A gólya kalifa.
4: Rosti fiú esetek.
6: Pacsirta.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: nagyot, aztán meghalni, meghalni, meghalni, mert én a mámor vagyok.
1: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban. Programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben, vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Csaknem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény. Csak a brazil reál és a kolumbiai pezó érte jobb eredményt a forintnál, írt a kommentárjában Németh Dávid, a KNTH bankvezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző, ismertette a szakértő. Németh Dávid szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. A következő időszakban az alacsony infláció és az ország megítélésének javulása lehetővé teszi az alacsonyabb kamatokat. A Magyar Nemzeti Bank május végén már 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, és a jegybanki kommunikáció szerint lehetőség van újabb monetáris lazításokra is. A következő hetekben, hónapokban a forint piaci hangulatot, a módosított költségvetési terv részletei, illetve az ősszel megjelenő 2027-es költségvetési törvény nagyban befolyásolhatja, hangsúlyozta a KNTH bankvezető makrogazdasági elemzője. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pályaelhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot, a javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néha viharos lökések kísérhetik. Délutára 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió. A tiszáninneni és a tiszántúli református egyházkerület rádiója. Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A stúdióban Vasas Gábor, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok!
2: Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Július 2-án beszélünk, az első idei igazi hosszú hőhullám után. Volt már egy kisebb azért a tavasz legvégén, de most másfél héten keresztül az egész országban, és így a Balatonnál is extrém hőmérsékleteket mértek. A Balatonnál ugyan nem volt árnyékban 40 fok, de azért a tó alaposan felmelegedett. Milyen jelenleg a Balaton állapota ezután a lehűlés hidegfront után?
2: Igen, köszönöm a kérdést. Ez egy abszolút egy aktuális téma a Balatonnál. Azt nem mondom, hogy páratlan hőhullámon vagyunk túl, de amit nagyon fontos hangsúlyozni, hogy azért júniusban ezek az állapotok és ezek a hőmérsékleti viszonyok egészen szokatlanok. Egy pár szót érdemes erről szólni, mi történt a vízzel, mert nyilván a nyaralók, illetve a ott lakók leginkább a levegő hőmérsékletét érezték, de ugyanakkor belekóstolhattak a Balatonba is, hogy szokatlanul meleg volt a víz. Hogyan alakult ez pontosan? Nagyon fontos azt elmondani, hogy természetesen egy ilyen felmelegedés magát a vizet sem hagyja érintetlenül. Azt szokták mondani, hogy a víznek a fajhője az nagy, alapvetően nagy energiabefektetés szükséges, hogy a hőmérséklete változzon és emelni tudjuk, de természetesen ez a víznél bekövetkezik. Azt szokták mondani nehezen, azért egy ilyen sekélytó esetében, mint a Balaton, ez viszonylag könnyen megtörténik, és alapvetően a felmelegedés kapcsán azt elmondhatjuk, hogy a felszíni hőmérsékleti viszonyok egészen szélsőségesen alakultak, megközelítették a 33 fokot is a felső 10 cm-en. De ami igazán izgalmas és igazán kritikus a tó életébe, az az, hogy ezek a viszonylag magas hőmérsékleti értékek, 30 Celsius fokos hőmérsékleti értékek, egészen mélyen, akár 1-2-2,5, néhány medencében pedig 3-3,5 méter mélyre lehatoltak a Balatonba. Szinte a teljes vízoszlopát melegedett, és ez önmagában döbbenetes az, hogy ez bekövetkezik júniusba. Ezek, vagy pedig hasonló állapotok leginkább augusztus vége, szeptember elejére jellemzők leginkább a vízre. És nem csak, hogy átmelegedett, azért a Balaton esetében nagyon izgalmas dolog, hogy hogy történik ez az átmelegedés. Természetesen elég nagy tófelületről, vízfelületről beszélünk, több medencéről, ahol alapvetően ezek a változások eltérő módon következhetnek be. Ezt most is megfigyelhettük, voltak medencék, ahol jellemző volt az, hogy gyakorlatilag a teljes vízoszlopát melegedett, és voltak olyan területek, ahol hőrétegződés alakult ki, ami azt jelenti, hogy egy viszonylag meleg felső réteg alatt egy hűvösebb, még hogyha ez most nagyon furcsán fog hangzani, egy hűvösebb 27-28-26 Celsius fokos hőmérséklet megmaradt. A Balaton Science Facebook oldalunkon bemutattuk ezt a felmelegedést, és egy ilyen érdekes háromdimenziós hőtérképen egyébként, hőtérképen ábrázoltuk a Balatonnak a medencéjét, mind időben, mind pedig térben, hogyan változott a hőmérséklet. És alapvetően ez egy nagyon, nagyon izgalmas és nagyon szépen látható olyan változás volt, ahol ezeket meg lehetett figyelni, akár a vízoszlop teljes átmelegedését, akár pedig ezt a hőrétegződéses jelenséget.
1: Megdőlte a Balaton hőmérsékleti rekordja.
2: Igen, ezt azt gondolom, hogy mindig a szenzáció és mindig a szélsőséges, és ezeknek a hangoztatása nagyon fontos. Maga a jelenség inkább döbbenetes, az, hogy itt rekordokról beszélhetünk, ezzel én óvatosabb lennék, az, hogy ez júniusban következett be, ez alapvetően nagyon tanulságos, és a másik, amire oda kell figyeljünk, természetesen a Hungarometnek is megvannak például a saját protokolljai, hogy a parttól, illetve akár a vízoszlopban milyen mélyen mérik a hőmérsékleteket. Nagyon izgalmas és nagyon érdekes nyomon követni a Balaton fenntarthatósága és minősége szempontjából, hogy úgy általában térben, időben hogyan alakulnak ezek a hőmérsékleti viszonyok. Egészen szokatlan, egészen szélsőséges, hogy júniusban ez bekövetkezett. A tavunk azért szokott felmelegedni, azért azok a hőmérsékletek, amelyeket a felszíni vízrétegekben mérünk, és néhány esetben, ami nem hivatalos, de mégis a tó fenntarthatósága, illetve a tó állapota kapcsán nagyon kritikus, az, hogy a partmenti területeken, és a társadalom leginkább itt találkozik a tóval, ez nagyon tanulságos, azt gondolom még a beszélgetés során elő fog jönni, akár a vízszintingadozás miatt, ott hihetetlen hőmérsékleteket lehet és lehetett mérni az elmúlt napokban. Itt alapvetően a 35 Celsius fok sem volt ritka, hogy ezeket lehetett mérni. Ezek, még egyszer mondom, nem olyan hivatalos jellegű adott protokollok alapján lévő hőmérsékletek, de ezekkel jó tisztába lenni. Csak egy ilyen nagyon érdekes definíciót mondanék, hogy mennyire át kell gondoljunk az életünket akár tudományos definíció oldalról. Ugye a termálvíz definíciója valami ilyesmi, olyan felszín alatti vizek, amelyek a kitermeléskor vagy pedig a felszínre törésükkor meghaladják a 30 Celsius fokot. Most miről beszéltünk a Balaton esetében? 30-35 vagy annál magasabb hőmérsékletekről. Ez egy nagyon izgalmas jelenség, főleg így június elején, és természetesen a Balatonnak az élővilágát, illetve az egész Balaton működésére ez komoly hatással van.
1: Ha már az élővilág, mi mindent befolyásol ez a magas hőmérséklet?
2: Igen. Hát szinte mindent. Tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon fontos megközelítés, hogy a víz szempontjából alapvetően vannak olyan viszonylag élettelennek mondható folyamatok, olyan fizikai, kémiai, biokémiai jelenségek, amelyek részben az élőlényektől függetlenül önmagában meg tudnak változni. És hogy miért beszélek erről, akár egy tápanyag felszabadulás az üledékből például, ezek a folyamatok, állapotok nagyon komoly hatással lehetnek. Ezen keresztül, és nézzük meg a közvetlen hatásokat. Értelemszerűen a Balatonban olyan élőlények élnek, akár a lebontó szervezetekről beszélünk, akár a felépítékről, fogyasztó szervezetekről, vagy akár a csúcsragadozókról, amelyeknek az optimuma, hát nem ez. Tehát alapvetően eddig is arról beszéltünk, hogy a Balatonon, amikor nagyon meleg van, akár 22, 25, 26 Celsius hőmérsékletekről beszélünk. Most pedig néhány helyen a Balatonon, alapvetően a teljes vízoszlopban 30 Celsius vagy afeletti hőmérsékletekkel találkozhatunk. Természetesen a halaknak, természetesen akár a növényeknek, ez az ott élő őshonos növényeknek, ez nem optimális. Ezért fontos erre a jelenségre felhívni a figyelmet, mert már jelen vannak a tóban azok az élőlények, amelyeknek az optimuma viszont már lehet, hogy ezek a mediterrán trópusi, szubtrópusi viszonyok azok, amelyek kedveznek, és ilyenkor ezeknek a terjedésére nagyon fontos és nagyon erőteljes hatással lehetnek. És itt most akár végig is mehetünk, hogy milyen hatással van. A Balatonnak van egy nagyon fontos, nagyon, ha úgy tetszik, jó mikrobiális flórája, vagy mikrobiális közössége. Erre például nagyon komolyan oda kell figyeljünk, hogy egészen másként viselkedik, és más baktériumok, mikroorganizmusok tudnak esetleg elszaporodni ilyen hőmérsékleti viszonyok között, és ennél alacsonyabb hőmérsékleti viszonyok között. De térjünk vissza egy picit például a halakra, amelyeknek van egy olyan szerencsés helyzetük, hogy ők azért képesek mozogni és egy kicsit arrébb menni. A Balaton esetében szerencsére még most is el tudjuk mondani, és ennél a hőhullámnál is el tudtuk mondani, hogy alapvetően vannak még olyan rétegek, olyan mélyebb rétegek, amelyek refúgiumként, vagy pedig menedékként szolgálhatnak a halak számára, és oda ezekbe a borzasztó kimondani, és ezekbe a hűvös 28-27 Celsius fokos hőmérsékletre el tudnak vonulni, és ez, hogyha ezek a hőhullámok így 3-4-5-6 nap után megszakadnak egy hidegfronttal, akkor ez számukra talán és remélhetőleg nem végzetes. Az, hogy érintetlenül hagyná úgy általában a halfaunát, vagy úgy általában az élőlény közösségeket, ezt egyáltalán nem mondanám, és felhívnám a figyelmet, hogy például a Balaton esetében megszokott, beszéljünk csak egy pár szót a hínárnövényekről, akár a süllőhínáról, a békaszöllőről, amelyeket úgy megszoktunk, és akár úgy szeretünk, van egy társadalmi konfliktus nyilván ezekkel szembe. A Balaton esetében itt előjönnek azért ilyen hőmérsékleti viszonyoknál olyan fajok, amelyeket már például kevésbé szeretünk, mint a tüskés hínár. Benne van a nevébe, ez az, amit úgy nagyon nem szeretünk, mikor így hozzáérünk a Balatonba, amelyek úgy szúrnak és kellemetlenek, és olyan szubtrópusi, trópusi fajok, amelyek egyébként már megjelentek a Balatonba szorványosan, és akár el is kezdtek terjedni, csavarhínár, átokhínár például, amelyeknek ezek a hőmérsékletek és ezek a viszonyok nagyon kedvezni tudnak. Tehát ezek a turbulens, erőteljes, szélsőséges változások nagyon kedveznek más élőlényközösségeknek és új élőlényközösségeknek az elszaporodásához. Erre nagyon figyelnünk kell, mert van egy-két olyan élőlény, amelyet észre se veszünk, és a társadalom úgy gondolja, hogy nincs rá hatással, és nem is nagyon foglalkozik vele. Erre mindig szoktam mondani a bödöncsigát, ami pár éven belül egyébként teljesen bekolonizálta a vizet, és különösebb konfliktus nincs a társadalommal. De azért vannak olyan fajok, és akkor megint térjük vissza a halakra, amelyek esetében például a törpehalcsa, ahol nem csak a klímaváltozás és a magas hőmérsékleti viszonyok, hanem éppen az emberi beépítés és olyan öblözeteknek a létrehozása, mint például a kikötők, nagyon kedveznek a terjedésének. De azért szeretnék utalni, hogy mennyire összetett és bonyolult folyamat. Ezek a hőmérsékleti viszonyok, azok a változások, amelyek most nem csak a hőhullámról beszélek, hanem az elmúlt években bekövetkeztek, például olyan őshonos fajoknak, mint a harcsa, amit a horgászok egyébként úgy nagyon kedvelnek, ezeknek a terjedésének kifejezetten kedvez például ezek a viszonyok. Az egy másik dolog, hogy olyan invazív fajok, mint a törpeharcsa, amelyet se a horgászok nem kedvelnek annyira, és úgy általában a tó élővilága fenntarthatósága szempontjából nem egy kedvező halfaj, ha lehet ilyet mondani, ezzel mindig óvatosan bánnék, mert nagyon szeretünk kicsit arcoskodva kijelölni egyes élőlényeket, élőlénycsoportokat, hogy ez jó vagy nem jó, ennél sokkal összetettebb egy táplálékhálózat, hogy ezt ilyen könnyedén kijelentsük. De például ilyen kedvezőtlenebbnek tűnő, vagy a társadalom számára kedvezőtlenebb fajoknak az elszaporodásával is lehet számolni.
1: Melyek azok a fajok, amelyek nehezebben tudnak alkalmazkodni, és így akár veszélybe is kerülhetnek, hogyha 30 fok körüli a tóvízének hőmérséklete?
2: Nagyon-nagyon sok ilyen faj van, és azt szeretném elmondani, hogy alapvetően akár a növények, akár az állatok esetében rengeteg ilyen van. Tudom, hogy a legtöbb esetben, ha már élőlényekről beszélünk, mindenki a halakra gondol. A Balatonnak van azért egy olyan szerencsés helyzete, aminek a tó ellenállósága és a fenntarthatósága szempontjából nagyon fontos, sőt valószínűleg a meder kialakításában is nagyon fontos szerepet játszott. Az, hogy nagyon széljárta, és van egy nagyon komoly zavaró hatás, így lehet nevezni ezt az erőteljes hullámzást, ami a Balatonnál bekövetkezik, ez szerencsére még ilyen hőmérsékleti viszonyok között is az átoxigenizáltságot tudja biztosítani a vizekre. De mondanám azokat az érzékenyebbnek mondható fajokat, a süllőt például, vagy pedig más egyéb olyan dévérkeszeget, ahol eljuthatunk olyan hőmérsékleti állapotok és oxigén viszonyok közé, kezdünk közeledni ezekhez, amely abszolút nem kedvező számára. És itt nagyon fontos eljutni oda, hogy itt egy folyamatról van szó, nem biztos, hogy mindig tudom, hogy a média és a társadalom ilyenekre vágyik áttételes értelemben. Itt nem mindig egy olyan drasztikus, azonnali kipusztulásos jelenségekről van szó, hanem viszonylag lassabbnak mondható folyamatok, amelyek például kedveznek olyan, ahogy már említettem, invazív fajoknak, amelyek leváltják ezeket a fajokat. Ilyenkor azért ezt egyezünk meg ebbe, ezek a fajok nem érzik jól magukat, és nagyon megváltó az a hidegfront, ami például ilyenkor bekövetkezik, és akár egy felkeveredéssel, akár pedig a lehűléssel, ha mondhatok egyáltalán ilyet, hogy lehűlés, amikor lemegy valami 33 fokról 29-re, vagy 28 fokra, a tó élővilága szempontjából. Ugyanez igaz, és erről majd még lehet, hogy beszélni fogunk többet, az algákra is, ahol szintén nagyon fontos, hogy vannak olyan fajok, amelyek alapvetően a 20-22-24 Celsius fokra vannak optimálva, és ők szeretnek ebben a hőmérsékleti viszonyok között jelen lenni. Megint társadalmi konfliktus fontos, algákról mindig úgy beszélünk, hogy negatív módon. Az egész tó fenntarthatósága, élővilága szempontjából, a táplálkozási lánc, illetve mint felépítő organizmusok nagyon fontosak, és ezeknek a divers, változatos jelensége nagyon-nagyon fontos a tó szempontjából. Azonban ezek a magas hőmérsékletek itt is kedvezhetnek olyan fajoknak, amelyek egyébként akár tömeges elszaporodásra hajlamosak, és egyébként akár az elmúlt években jelent meg a vízben, vagy pedig már jelen vannak ugyan, de még nem mutatták meg magukat, és komolyabb elszaporodásra képesek.
1: Kutatói szempontból ez a mostani időszak mi mindenre alkalmas? Azért, ahogy arról ön is beszélt, mégsem rendszeres ez egyelőre, hogy a Balaton vízhőmérséklete június végén 30 fok körül mozog. Az elmúlt években, augusztusban szokott 28-29 fok lenni azért, hogyha jól emlékszem, a legtöbb esetben. Tehát ráadásul hosszabbak a nappalok is. Összességében a kutatók mi mindent tudnak ilyenkor vizsgálni, elvégezni egy ilyen különleges helyzetben?
2: A Balaton esetében, sőt, akkor itt az intézetünk aktivitásáról beszéljünk egy pár szót. Azon alapkutatási és alkalmazott kutatási tevékenység mellett van egy nagyon fontos tevékenység az intézetünknek, a Balaton Monitoring. Az, hogy gyakorlatilag több évtizede vizsgáljuk a Balatont éppen aktuális módszerekkel, és modern módszerekkel, és új módszerekkel, és ennek következtében van egy hosszú távú adatsorunk. Ezt alapvetően nagyon izgalmas, hogy ilyen szélsőséges körülmények között mi történik, akár az algákkal, akár a hínár növényzettel, magasabb szerveződésű növényekkel, halakkal, illetve a különböző taxonomiai csoportokkal. De azért vannak olyan speciális kihívások, amelyre azt gondolom, hogy azért az intézetünk jól reagál, és nagyon kiváló új kutatóink vannak. Jelenleg például itt van Mark McCarthy, egy kiváló amerikai kutató, aki a nitrogén körforgást vizsgálja a Balatonon. Nagyon izgalmas és nagyon fontos kérdés. A limnológiában, a tótamban és az édesvizek állapota esetében a foszfor forgása, körforgása, illetve a foszforterhelés egy izgalmas kérdés, de jelenleg emellett eddig is, de most újabban a klímaváltozás kapcsán előjön a nitrogénnek a kérdése is. Például aktuálisan nálunk most, mint vendégkutató itt van és kutatja közösen az adott kollégákkal ezeket a folyamatokat. Kiemelném még mindenféleképpen Huan Li-t, aki egy egészen kiváló kínai posztdokunk, aki például környezetinformatikai módszerrel, távérzékeléses módszerrel, gépi tanulásos módszerrel térképezi fel a Balatonban bekövetkező abiotikus és biotikus élő és élettelen jelenségekkel kapcsolatos módszereket, és alapvetően minden egyes kutatócsoportunkat, akár említhetném az új molekuláris csoportunkat, ahol nem közvetlenül magát az élőlényt, hanem annak az örökítő anyagán keresztül vizsgáljuk akár az egész vizet, ha úgy tetszik, egy csebből lehet magát az egész tavat vizsgálni. Ezekre mind nagyon komoly hatással vannak, és nagyon izgalmas jelenségek. Itt azért van egy másik nagyon fontos kérdés, ez az évtizedek alatt, illetve az intézetünk 100 év alatt mindig egy nagyon aktuális és izgalmas kérdés volt. Kell-e foglalkozni a Balatonnal, még akkor is, hogyha erre hozták létre az intézetet? Nekem az a vélemény, hogy nagyon kell, és olyan időt élünk, amikor nem feltétlenül azt kell figyelembe venni, hogy éppen ez most mennyivel magasabb impact faktort jelent, hogy egy távolabbi vizet vizsgálunk, egyébként vizsgálunk, és nagyon sok komoly nemzetközi kapcsolattal Horizon pályázatban vagyunk benne, amely fókuszál részben a Balatonra és más édesvizekre, de azt gondolom, hogy főleg ebben az időszakban egészen kritikus és nagyon-nagyon fontos, a tudomány számára, a társadalom számára és a döntéshozóink számára, hogy pontosan milyen állapotok vannak a Balatonon. Azt gondolom, hogy nagyon hiányzott például az elmúlt évekből az a fajta kutatói hozzáállás, hogy aktuális számunkra fontos vizek, víztereknek az aktuális kutatói eredményei rögtön rendelkezésre álljanak. Az egy másik dolog, hogy egyébként a fenntartói, illetve a döntéshozói réteg részéről is nagyon fontos, hogy van-e igény arra, hogy figyelembe vegyék ezeket az eredményeket, de azt gondolom, hogy a Balaton szempontjából ezek nagyon-nagyon kritikusak, és én azt gondolom, hogy ez az intézetünk aktivitása szempontjából fontos, még akkor is, hogy ennek a finanszírozási formája abszolút nincs rendbetéve. Közfinanszírozási szerződésünkben ez benne van, de alapvetően úgy kell ügyeskedni és bravúrkodni, hogy ezeket az aktuális eredményeket a legmodernebb módszerekkel és a klasszikus módszerekkel nyomon tudjuk követni. Nagyon értékesek ezek, és azt látjuk az elmúlt egy-két évben, a legmagasabb szintű laboratóriumokból, kutatóegységekből, Amerikától, távol-keleten keresztül jönnek adatmegkeresések az intézetünkbe, amelyeken keresztül alapvetően a globális folyamatoknak a értékelése szempontjából ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos adatok. Akkor igen, egy ilyen hőhullám nagyon fontos hatással lehet egyébként a kutatásra. Nézzük a távolképet. Igen.
1: Az elmúlt években a klímaváltozás kifejezést egyre többször halljuk. Voltak olyan felmérések is, amelyek alapján itthon még mindig a Balaton lehet majd sok évtizedes távlatban is a legélhetőbb terület, a Balaton partja, a Balaton környéke. Ott lehet a legkellemesebb vagy a legelviselhetőbb a klíma az ország többi részéhez. Összességében jelenleg a mostani kutatások alapján mennyire hat a klímaváltozás a Balaton térségére?
2: Csak egy pár szó a klímaváltozásról, mert tudom, hogy nagyon sok beszélgetés fókuszált erre, de azért azzal tisztába kell lenni, hogy a klímaváltozás kapcsán szoktunk olyan globális folyamatokat, globális hőmérsékletváltozásokat, átlagokat emlegetni, amelyek kapcsán illik megemlíteni, hogy akár az arktikus területek, és akár Európa úgy összességében sokkal erőteljesebben melegszik. Azt is nagyon fontos kiemelni, és most már egyre inkább szembe kell néznünk, hogy a Kárpát-medencében ráadásul plusz módon még erőteljesebben melegszik. melegszünk, és nagyon úgy néz ki, hogy az a fajta hatás, amire egyébként a kutatók és a tudomány felhívta a figyelmet már 30 éve, hogy ez a nagyon összetett klimaktikus hatások, amelyek meghatározzák a Kárpát-medencének akár az időjárását és egyes időjárási eseményeit, nagyon sérülékenyek és egészen apró változások következtében nagyon drasztikus szélsőségek jelenhetnek meg. Ez az elmúlt időszakban teljesen egyértelműen megfigyelhető volt, hogy az, ha egy klímatérképet nézünk, és erre egyébként fejvon, mert egy nagyon látványos, nagyon szép ilyen jellegű klímatérképet lehet látni a Hungarometnek a honlapján, hogy hogyan nézett ki például a 60-as évektől kezdve a 90-es évekig Magyarország térképe, hol volt meleg, száraz terület, egy pici piros vérvörös folt volt ott a Dunatisza közén, amelyet most már jelenleg azt tudunk látni, azzal kell szembesülnünk, hogy ez a meleg, száraz klimaktikus terület teljesen kiterjedt, és alapvetően már a Balatonnak a vízgyűjtőit is érinti. A Balaton esetében régen azt tudtuk mondani, hogy még hűvös, nedves területekről beszélhetünk. Ennek nyomai megvannak, és egyébként itt is szeretném elmondani, ez egy nagyon, nagyon komplex és érdekes jelenség. Magyarország esetében a dél-délnyugati területeken egész jó csapadék viszonyok.

0: érintetlenül maradna bármely területe a Kárpát-medencének azokból a folyamatokban, amelyeknek most a közepében vagyunk, illetve amellyel ismerkedünk.
1: Az látszik azért, hogy mondjuk több évtizedes viszonylatban hány fokos felmelegedés várható a Balatonnál és az ország többi részén?
0: Igen, és itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon csalókák tudnak lenni ezek a hőmérsékletek, akár döntéshozói, társadalmi oldalról. Nagyon könnyen megy ez a vállrándítás, amikor 0,5 fokokról, vagy akár 1 fokokról beszélünk, vagy amikor arról beszélünk, hogy a 70-es évektől kezdve másfél foknyi hőmérséklet változás következett be mondjuk a Kárpát-medencébe vagy Európába.
1: De ugye ez sokkal, egy átlag.
0: Igen, és ez egy olyan nagy átlag, amely nagyon félrevisz bennünket, és tudom, hogy ez a kutatók, tudósok szempontjából nagyon gyakran elhangzik, és az is nagyon gyakran elhangzik, hogy mi van az Észak-Atlanti áramlással, és mi van az arktikus területen a Kilimandzsáró havával, illetve a legkülönbözőbb atlanti csendes óceáni áramlatokkal. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos figyelni azokra a magyarországi területekre, magyarországi változásokra és szélsőségekre, amelyek mentén itt volt a konkrét példa, nem fogom tudni lefordítani pontosan, hogy milyen átlaghőmérséklet, a különböző klímamodellek nagyon bizonytalanok. Egy valamiben azért meg tudunk egyezni, az elmúlt időszakokban nem igazán az optimista verziók jöttek be, ez azért ebben megegyezhetünk. Alapvetően az, hogy az aszályos és a megnövekedett hőmérsékletek jellemzők lesznek, és én itt inkább felhívnám a figyelmet ezekre a szélsőségekre, ami miatt felhívtuk a figyelmet a Balaton Science oldalunkon, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetnek a Facebook oldalán. Ezek a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok, ezek nagyon komolyak lehetnek, és ezekhez nagyon komolyan kell alkalmazkodni.
1: Milyen az állapota, milyen a vízminősége a Balatonnak?
0: Igen, vízminőség, vízállapot, vízfenntarthatóság, ökológiai állapot, ezek a szavak mindig el szoktak hangzani, csak tényleg egy-két szó erről. Ha minőségről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy milyen adott funkció, vagy milyen felhasználási oldalról vesszük figyelembe a tónak a vízminőségét, a másik pedig leginkább az ökológiai állapotot szoktuk hangoztatni. Az ökológiai állapotra azt tudom mondani, a Balaton esetében az ökológiai állapot azt jelenti, hogy mennyire vagyunk közel vagy távol azoktól az állapotoktól, ami a természetes állapot volt, ami valamikor a Balaton esetében az 1850-es évek előtti állapotokat jelenti. Ettől azért azt kell mondjam, hogy valamilyen szinten távol vagyunk, bár mégis az ökológiai állapota a Balatonnak úgy összességében jó, és közel vagyunk a közepes állapotokhoz, de ez egy egészen más dolog és minősítés, egyébként a klímaváltozás erre is nagyon komoly hatással lehet. A minőség oldaláról nagyon fontos arról beszélni, hogy a Balatontól nagyon sok mindenki és különböző társadalmi csoportok mást akarnak. Ha a Balaton minőségéről azért mégis megkérdeznek bennünket, természetesen a fürdőzők esetében mennyi alga van a vízben, leginkább ez szokott elhangzani, hogy mennyire algás a víz. Egészen érdekes, és itt ebből a szempontból nagyon jó hírekkel tudok szolgálni. Most jelenleg július 2-án, ezután a hatalmas hőhullám után is a legutolsó balatoni monitoring eredményeink azt mutatják, hogy egészen kiváló a Balatonnak a vízminősége algásodás szempontjából. Összevetve akár egy évvel ezelőtti, vagy akár több évvel ezelőtti időszakokhoz képest is, kifejezetten jók vagyunk ebből a szempontból, fokozott algásodás nem indult be. Azonban van itt egy-két más dimenzió, amiről beszélnünk kell a Balaton víz minősége szempontjából. Ha maradunk a fürdőzőknél, eljutottunk egy olyan szintre, egy olyan hőmérsékleti viszonyok közé, ahol én azt gondolom, hogy bőven itt van az ideje, hogy sokkal komolyabban kell odafigyeljünk az algákon túl a különböző más egyéb mikroorganizmusokra, csúnya szót fogok mondani, olyan heterotróf organizmusokra, amelyek egyébként nagyon fontosak a Balaton működése szempontjából, leszitok szóként tekintsünk a mikroorganizmusokra, akár csak az embernek megvan egy adott mikrobiomja, egy ilyen fenntartható, jó minőségű, jó állapotban lévő víznek is megvan egy nagyon fontos alapmikrobiomja.
1: Az, hogy ilyen
0: baktériumokról, gombákról és más egyéb organizmusokról, amelyek között egyébként nagyon fontos, hogy mennyire jelennek meg, vagy mennyire szaporodnak el olyan baktériumok, amelyek esetleg kellemetlenek lehetnek az ember számára. Európából is látjuk, a világ különböző tájairól is látjuk, hogy alapvetően a klímaváltozás kedvez ezeknek a szervezeteknek. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos fókuszpontja lesz, hogy ezekre odafigyeljünk. Nem véletlenül hívtuk fel a figyelmet egyébként, és itt most nem támadás a hajósok és a vitorlások ellen, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fedélzeti szennyvíz ezért nem mindegy már, és nem az anyagforgalmi szempontjából határozza meg mondjuk a Balatonnak a foszfor és nitrogén forgalmát, hanem egy ilyen meleg vízbe bekerült szennyvíz egészen másként tud viselkedni, és annak a nagyon speciális fekális, bakteriális összetevői egy ilyen meleg vízben, mint akár régebbi, hűvösebb

0: 25 Celsius fokos hőmérsékleti viszonyok között. Ezekre jobban oda kell figyelnünk, jelenleg nincs olyan információnk, hogy bármi probléma lenne ezzel egyébként a Balatonon, de azt gondolom, hogy ilyen 30-35 közötti hőmérsékletek, vagy a feletti, nagyon közeledünk az embernek a testhőmérsékletéhez, egy nagyon, nagyon izgalmas, kritikus pont ez a Balaton szempontjából is, és más édesvíz szempontjából. Ilyenkor azért ezek a szervezetek más mintázattal és másként viselkednek.
1: Megnő a fertőzés veszély?
0: A fertőzés veszély egyértelműen nő ezen állapotok és ezen körülmények között, ezért nem mindegy, hogy akár a kikötőben, akár a nyílt vízen, mit kezdünk ezzel a bizonyos fedélzeti szennyvízzel, és rögtön szeretném kiemelni, nem szabad és nem érdemes általánosítani a hajósok vitorlások esetében, hihetetlen, hogy hány olyan belső csoport van és hány olyan család ember, aki abszolút hajósként, vitorlásként nagyon figyel a Balatonra, és gyakorlatilag küzd azon társai ellen, vagy azokkal szembe, akik esetleg ezt nem veszik figyelembe, de itt nagyon fontos ezeknek az állapotoknak és ezeknek a szabályozásoknak a betartása, amit nagyon nehéz egyébként rákényszeríteni, ez kultúra kérdése, és erre érdemes odafigyelni. Egy picit most, és hagyjuk ezt a fajta vonalat, hanem térjünk még vissza a Balatonnak a minőségére, mert azért a Balaton nem csak fürdővíz, hanem a Balaton egyébként egy ivóvízbázis. És ebből a szempontból is fontos a Balatonnak a minősége. Nem kérdés, és egyértelmű, hogy azon kívül, hogy egy turisztikai desztináció, a Balaton azért alapvetően egy nagyon-nagyon fontos gazdasági érték az országnak, és ezen túl, és bármilyen furcsa, nagyon komoly összefüggéssel természeti értéke is, és pont ez lenne az áloga, hogy próbáljuk ezeket a természetes közösségeket megőrizni, amelyek éppen pufferolnák ezeket a szélsőséges hatásokat, de visszatérve arra, hogy vízbázis is a Balaton, ott természetesen megint más elvárások vannak. És ott is megfigyelhetőek olyan változások, itt most kicsit kitérnék inkább olyan élettelen jelenségekre, aminek következtében a Balaton vízháztartása változik, egyre inkább töményedik a víz, azok a ásványanyag tartalmak, amelyek eddig jellemzők voltak a vízre, és azok az ion mintázatok, azok az ásványanyag tartalom mintázatok változnak a Balaton esetében, és ez nagyobb kihívás jelent különböző technológiák számára. Itt is jók vagyunk még a Balaton esetében, de nagyon egyértelműen érződik az a kihívás, ahol az ivóvizet a Balatonból állítják elő, a legtisztább, legjobbnak mondható keleti medencéből, hogy itt elég komoly kihívások jönnek elő. És akkor van a harmadik, ha már beszéltünk nyilván a fürdőzőkről, beszéltünk akár a vízbázis oldaláról a Balatonnak. Természetesen nagyon furcsa így azt mondani, mert itt nem minőségi, hanem inkább mennyiségi viszonyokról van szó, de egyfajta másik elvárás az, amikor például a hajósok oldaláról, vagy néhány ember esetében semmi más nem fontos, csak az, hogy a vízszint meglegyen. Itt én mindig óvatosságra intek, és nagyon-nagyon fontos, hogy alapvetően a víz mennyiségi viszonyain túl a minőségi viszonyokra is figyeljünk. A limnológiában, hidrobiológiában, hidrológiában sokkal összetettebb összefüggések vannak. Nem igaz az a teljesen téves társadalmi néhány esetben döntéshozói gondolkodás, hogy minél több víz van egy ilyen jellegű tóban, desztinációban, annál jobb a minősége, és minél kevesebb van, annál rosszabb a minősége.
1: Mennyi igaz ebből?
0: Akkor mondom a konkrét példát. Előbb hoztam azt, hogy szinte megdöbbentő, hogy milyen jó az a minősége algásodás szempontjából a tónak. Jelenleg az intézetünknek olyan megfigyelései vannak, és ez fenn is van a honlapunkon, hogy alapvetően nem a kritikusra csökkent vízszint esetében, de a nyári időszakban nem tartósan, teljesen rosszul, ideális vízszintekről és ilyen egyéb borzalmakról szokás beszélni 120 cm-ek, 110 cm-ek esetében, ezek nem ideálisak. A Balaton algásodását ezek úgy néz ki, hogy inkább elősegítik a hőrétegződésen és egyéb folyamatokon keresztül. Ez itt nagyon bonyolult lenni elmagyarázni, de az, hogy a tápanyag felszabadulásra milyen hatással van az üledékből, ez összességében nem jó. Szó sincs arról, hogy a Balaton esetében minél alacsonyabb a vízszint, annál jobb, de alapvetően egy változó vízszint, és a nyári időszakban nem feltétlenül magasan tartott vízszint az ideális ebből a szempontból. Félreértés ne essék, tudom, hogy a hisztéria leginkább és az odafigyelés a Balatonra nyáron történik. Sokkal kritikusabb az, hogy ősszel, illetve a téli időszakban feltöltődik-e a Balaton kellő mennyiséggel, a hozzáfolyás megtörténik-e. Ez az elmúlt évtizedben nagyon úgy néz ki, hogy nagyon súlyosan kezd elmaradni, és sokkal több víz, legalábbis több víz párolog el és távozik a vízből, mint amennyi hozzáérkezik, és a vízmérleg negatív, ez sokkal inkább kritikusabb a Balaton szempontjából. és nem kérdés, hogy ez hosszú távon egyébként a vízszintre hatással van, erre oda kell figyelni, de alapvetően bármiféle megoldásban és bármiféle alkalmazkodásban gondolkozunk, azzal jobb, ha szembenézünk, hogy a vízszintnek az ingadozása, akár a Balaton esetében, akár más kisvizek esetében, ez jelen lesz az életünkben. Nagyon komoly másik társadalmi konfliktus, és ezzel igenis szembe kell néznünk, a társadalom jelentős része a partvonalon találkozik a vízzel, és itt szeretnék egy példát elmondani, a 20-as, 30-as években a változó vízszint kapcsán a Balaton partján és ezeken a területeken emberek sétáltak, és emberek élték a mindennapjaikat. Jelenleg most a változó vízszint kapcsán egy pici szárazulatra kerülő területen leginkább influencerek, fotósok és a társadalom különböző képviselői vannak azzal, hogy itt a kiszárad Balatonnak a medre. Halkan megjegyzem, ráadásul ezek a területek pont leginkább emberi beépítés miatt olyan áramlási holterek, amelyek feltöltöttek, és ezeket szokták előhozni. Ez egy fontos jelenség és fontos kritikus kérdés, de azt gondolom, hogy nagyon, nagyon csúnyán mellé tudunk lőni, és nagyon rosszul kezeljük azt a dolgot, hogyha kicsit hisztérikus irányba visszük el ezeket a jelenségeket. A változó vízszint úgy néz ki, hogy a Balaton esetében is jelen lesz az életünkben, és ez a klímaváltozással egyre kifejezettebb lesz. Erre vannak alkalmazkodási technikák, vannak kifejezetten jó alkalmazkodási technikák, lehetnek nagyon súlyos beavatkozási technikák, amelyek nagyon, nem az, hogy nagyon jól, de akár jól is elsülhetnek, vagy akár nagyon komoly kockázatai vannak. Ez egy komoly kihívás a Balaton esetében, és ezzel foglalkozni kell.
1: Összességében, hogyha már a hisztériát, illetve a média figyelmet említette, azért az elmúlt hetekben is többször előtérbe került, hogy a Balatonnak alacsony a vízállása, de a Velencei tónál súlyosabb a helyzet. A Balatonnal megtörténhet-e az, hogy szinte kiszárad?
0: Nem tudjuk elkerülni a Velencei tavat, és tényleg csak egy pár szó, mert azt gondolom, hogy egy ugyanilyen hosszú beszélgetés lenne szükség ahhoz, hogy ezt kicsit kitárgyaljuk. Abban megegyezhetünk, hogy ez nem az én tudományterületem, de annak az etikájával és azzal a hozzáállással, amit művelünk a Velencei tóval, ezzel valamit kezdeni kell. Ráadásul nagyon sok esetben szakmailag nincsenek rendben azok a dolgok, amelyek elhangoznak. Jelenleg ott tartunk, hogy gyakorlatilag meg van győződve a társadalom jelentős része, hogy a Velencei tó kiszáradt. A Velencei tó nem szárad ki, jelenleg mind a mai napig 1,5 méteres mélységű területekkel még találkozhatunk. Nagyon súlyosan érinti a Velencei tavat, mint egészen sekély tavat a klímaváltozás. Más történetiséggel, történelemmel és más bizonyos szempontból más hidrológiai, hidrobiológiai paraméterekkel rendelkezik a Velencei tó, mint a Balaton. Szokás elmondani, hogy most alatta vagyunk annak a kritikus szintnek, ami a mindenkori, és itt fontos elmondani, a mérések óta ismerünk. A Velencei tó esetében tudjuk, hogy több esetben kiszáradt már a Velencei tó. És egyébként itt egy kicsit óvatos lennék, nem rendelkezek teljes és minden információval, ami azért nekem furcsa, több mint furcsa, azért akár egy visszahúzódó vízszint esetében, vagy akár kiszáradás közeli víztér esetében is azért egy víznek nem feltétlenül így kellene kinéznie. Most például a Velencei tó esetében elhangzott ugyan, hogy a minősége kiváló, én ezzel egy nagyon picit óvatosabb lennék, itt leginkább a strandminősítés szempontjából az elmúlt évek átlaga miatt jönnek ilyen nagyon furcsa minősítési kategóriák. Az, ahogyan például most jelenleg alapvetően egy algavirágzás van a Velencei tó esetében, és egy sokkal komplexebb változás, történt alapvetően egy olyan élőlényközösségváltás, egy rezsimváltás, aminek következtében most például a szikes betöményedett tavakra jellemző apró cianobaktérium szaporodott el tömeges mennyiségbe, az adja egyébként ezt a nagyon furcsa, érdekes, okkersárga, narancssárgás, enyhe karamelszint, és ennél sokkal kellemetlenebb hasonlatokat is tudnék hozni.
1: Semmi,
0: és
1: ez egyébként nem bizalomgerjesztő.
0: Nem bizalomgerjesztő, és nem feltétlenül így kellene kinéznie egy ilyen víznek, ami visszahúzódik. Szélsőségesen visszahúzódott a Velencei tónak még szélsőségesebb hidrológiai változásaival kell szembenézni a társadalomnak. De ezt meg kell tanulni, ott is kezelni, ez így önmagában szerintem ez is egy katasztrófa, hogy most jelenleg hozzáállunk, és egyébként az ottani lakosság és társadalmi réteget is elég komolyan érinti ez a dolog. Azért én azt gondolom, hogy ez itt meg kéne találni ennek az etikának a megfelelő ösvényeit.
1: Nem attól jó a figyelemfelhívás, vagy mi a probléma de, pontosan?
0: Igen. Én azt gondolom, hogy mert a figyelemfelhívásra láthatóan szükség van. Ez nem kérdés. Tehát azt gondolom, hogy a döntéshozók nem, vagy nem feltétlenül hallották meg azokat a segélykiáltó szavakat, amelyeket akár a helyi civil szervezetek, akár pedig a kutatók, tudósok is megtettek a Velencei tó esetében. Én azt gondolom, hogy a Velencei tónak a vízgyűjtője, ott ugye más hidrológiai paraméterek vannak, ott ugye maga a Velencei tónak a vízére azt szoktuk mondani, hogy 22-24 négyzetkilométer körül van, és úgy általában a vízgyűjtőnek az aránya nagyobbnak tűnik, de összességében mégis nagyjából akkora, mint a Balatonnak a felszíni területe. Az, hogy ott a vízgyűjtőn kell valamilyen szinten változtatni és rendet rakni, hogy megfelelő mennyiségű és megfelelő minőségű víz jusson bele a tóba, ez egy nagyon jó irány. Ezzel foglalkozni kell, és ez az elsődleges. Természetes vízgyűjtő, természetes lehulló csapadékából lenne ideális táplálni a tavat. És alapvetően ott egy nagyon fontos és átgondolandó döntést kell hozni, amire majdnem biztos vagyok benne, hogy nem a nyár a legalkalmasabb, hogyha esetleg itt vízpótlásról szokás beszélni, mondjuk ki, sokkal drasztikusabb az, amiről beszélnünk kell. Egy másik vízgyűjtő, más típusú, más élőlény közösségének a vizét akarjuk elvinni erre a vízgyűjtőre. Rengeteg kockázat, hidrológiai, kémiai, biokémiai, biogeokémiai kockázat van ebbe, és sokkal komolyabb megfontolásokat és hatástanulmányokat érdemel ez, mint hogy például, példákat hozzak, nem olyan egyszerű elővenni a fiókból 10-20 évvel ezelőtti méréseket, erre több példát is tudnék, és nem akarok belemenni, hogy azok a helyek például, ahonnan vizet akarunk hozni valahova, ott is megváltoznak nem csak a minőségi, hanem a mennyiségi paraméterek. De visszatérve, hogy a Balaton esetében ez bekövetkezhet-e,
1: illetve, hogy mekkora az esélye pontosabban?
0: Azt gondolom, hogy egyre inkább, én legalábbis azt tapasztalom, hogy rendbe kell tenni bizonyos definíciókat, bizonyos hozzáállásokat, mert nagyon, nagyon komoly félreértések vannak. Ugye a mai nap, július 2-án 2026-ban azt hiszem 73 cm a Balatonnak a víz állása, ez egy balti magasságot jelöl, nem 73 cm víz van a Balatonba. Volt egy kis fondorlatosság, amikor ezt a háromdimenziós hőtérképet betettük a Facebook oldalunkra, hogy mindenki tanulmányozza. A Balatonban medence közép és medenci területeken 3-3,5-4 méterekről beszélünk. Sokan nem tudják egyébként, hogy a keleti medence, a Siófok és a Zamári térsége miatt, a sekélység miatt azt gondolják, hogy ez egy sekély medence. A legmélyebb átlagmélységekkel egyébként ott találkozhatunk a Balaton esetében, a legmélyebb pont természetesen a Tihanyi kút esetében 11-12 méter. Egészen távol vagyunk, és ne is hasonlítsuk a Velencei tónak a mennyiségi viszonyait a Balatonnak a mennyiségi viszonyaihoz, de ahogy ez nagyon fontos hangsúlyozni, a Balatonnak a közvetlen partvonala és az ott található mélységek drasztikusan szélsőséges értékeket fel fognak tudni venni az elkövetkezendő időszakba. Ha ezt valaki, és oda megy egy influencer, hogy az éppen feliszapolódott területet mutatja, hogy itt sétálok a kiszáradt Balatonnak a medrébe, ezzel nehéz mit kezdeni, és azt gondolom, hogy itt azért felelőssége van egy-két embernek. Itt azért ezt hagyd mondjam el, mert ez nekem így mindig elő szokott jönni. Takács Péter kollégám az intézetben szokta mindig mondani. Ha törik, ha szakad, ha jön a nyár, akkor a Magyarországon nekünk Mohács kell alapon, akár 110-ről 108-ra megy a Balaton, akár 100 cm-ről 99-re, alapvetően mindig hatalmas hisztéria és katasztrófa van a Balaton esetében, mint hogyha a környékbeli országok turisztikai hivatali pénzelnék az itteni közvéleményt és az itteni embereket. Nagyon, nagyon mellé lövünk, és ebben nagyon fontos, hogy az elmúlt évtizedekben a Balaton és más víztér esetében nagyon megszoktuk, és megszokatták velünk az, hogy centiméter pontosan ugyanannyi a vízállás. Ez nem lesz tartható, ez egészen más lesz, ezzel szembe kell néznünk, és megint mondom az alkalmazkodási lehetőséget. Azok a kövezések például a Balaton partján, amelyeket az természetesnek veszük, azt gondoljuk, hogy a Balaton eleve így született, pedig ezeknek a nagy része a 50-es, 60-as, 70-es években alakultak ki, akár betonozás formájában. Ezek helyett sokkal inkább alkalmazkodó képesebb olyan területek lehetnének, amelyekre egyébként megvan a társadalmi fogadókészség. Azok a homokos Balatonpartok, amelyek egész jól emlékeztetnek például a régi túrzásos, dűnés Balatonparti területekre, ezek alapvetően a Balatonnak is több minden szempontból jó tenne, de a társadalomnak is egyszerűbb lenne, és könnyebben szembenézhetnénk úgy olyan vízszint ingadozásokkal, amelyet egyébként tengerpartok, óceánok esetében nem ilyen mozgásokkal, hanem méteres, néhány esetben több száz méteres, akár kilométeres vízmozgásokkal is abszolút be tudja fogadni a társadalom. Van mit alkalmazkodni ehhez. Visszatérve én azt gondolom, hogy a kiszáradás persze lehet definiálni, a Balaton a mi életünkben nem valószínű, hogy ki fog száradni, szélsőséges állapotokat, vízszinteket fel tud venni, és erre leginkább az alkalmazkodás lesz a legfontosabb.
1: Az ember lábnyoma mekkora? Ugye azért a strandolók többsége használ valamiféle fényvédőt. Ezek általában kémiai szerek, bár nyilván van néhány olyan, amelyik nem az. De összességében mekkora a hatása a fényvédőknek a Balaton vizére?
0: Jól leszökítettük a fényvédőkre. Én azt gondolom, hogy itt lehet, hogy érdemes beszélni arról úgy összességében, hogy akik használják a Balatont ezzel a csúnya kifejezéssel, akár az ott lakók, akár a turisták, akár a vitorlások, akár a horgászok, akár pedig a fürdőzők, azoknak van egy alaptevékenység, egy megszokott tevékenysége. Én azt gondolom, hogy minden egyes réteg esetében van változtatnivaló, van még olyan lehetőség, hogy változtatni kellene bizonyos egészen tehát természetesnek megszokásokon. Itt akár már beszéltünk a fedélzeti szennyvízről, akár beszélhetünk a horgászoknak az etetőanyagairól, és beszélhetünk természetesen a fürdőzőknek, strandolóknak azon fényvédő krémeivel és olyan szereknek a használatáról, amelyeknek tényleg döbbenetes mennyiségű, nyári időszakokban tonnányi mennyiségekről beszélhetünk, amelyek belekerülnek a vizekbe, és ezekre azért így mondom, hogy és ráadásul ez ugye a jelenlegi klimaktikus körülmények között ezeknek a használata egyre indokoltabbnak tűnik. Én itt is szeretném felhívni a figyelmet, hogy tartunk már ott, hogy nyári időszakban egyrészt meggondolandó, hogy éppen milyen időszakban látogatjuk a Balaton, másrészt már nem biztos, hogy szerekkel, hanem akár egyszerű pólókkal és más módon is tudnánk a nap ellen védekezni, de ha már ragaszkodunk ezekhez a különböző kemikáliákkal bíró kozmetikumokhoz, akkor alapvetően a víz bemenetel előtt egy zuhanyzást érdemes megejteni, illetve a kimenetelnél. De ugyanez jellemző más olyan vegyszerek használatára közvetlen Balaton partján vagy a vízgyűjtőjén élő emberek esetében, hogy azok a használt akár növényvédőszerek, különböző rovarirtószerek és egyéb szereknek a használata kapcsán óvatosságra intenék, mert ezeknek a nagy illetve jelentős része könnyen kiköthet a Balatonba. Ezek nyomon követhetőek, jelen vannak, és mindegyikre érvényes az, hogy akár egy betöményedett Balaton, egy magasabb hőmérsékletű Balatonra másféle hatással vannak. És akkor itt akár még tovább mehetünk természetesen, csak egy pár szót legalább beszéljünk erről, a horgászok etetőanyag mennyiségi viszonyairól is, de leginkább a minőségi viszonyairól. Szeretnék itt is egy példát mondani, egy halgazdaságban elég szigorúan szabályozva van, hogy például milyen takarmánnyal etetik a halakat, milyen szemes takarmánnyal, vagy milyen egyéb takarmánnyal. Tulajdonképpen most nagyon jól definiált szabályzás nincs arra, hogy a Balatonba, amely egyébként egy turisztikai desztináció, fürdenek is benne az emberek, milyen minőségű és milyen mennyiségű etetőanyagok kerülnek bele. A minőség esetében itt most már egyre változatosabb, illatú, szagú, ízű és legkülönböző kombinációjú szerekkel találkozhatunk, amelyek mögött azért különböző mesterséges és részben természetes kemikáliák vannak, ha kicsi mennyiségbe is, de belekerülhetnek a Balatonba, és az etetőanyagoknak itt a minőségi oldaláról nézve, itt is nagyon fontos lenne, hogy inkább a növényi és nem pedig az állati eredetű etetőanyagokat kéne előnybe részesíteni. Az állati etetőanyagok esetében ott alapvetően az állatokból származó vázrendszernek a foszfor tartalma az, ami magasabb, és ez összességében a tó háztartása szempontjából nem fontos. Elő lehet venni, hogy összességében az etetőanyagoknak a 5-7%-nyi tápanyagterhelése sok vagy kevés a Balatonra nézve. Pont ez a lényeg, hogy ezek a fluktuáló klimaktikus változások kapcsán ezek a mennyiségek néha nagyon jelentősek tudnak lenni és kritikusak, néhány esetben pedig lehet azt mondani, hogy talán ez annyira nem is fontos. Ezekre mind oda kell figyelni, és szó sincs arról. Nekem ez a véleményem, hogy alapvetően akár egy vitorlázásnak, akár a horgászatnak, természetesen a fürdőzésnek abszolút helye van a Balaton esetében. Ezt így szoktuk meg, és szerintem nagyon kontraszelektív lehet, hogyha arról beszélünk, hogy mindenki tűnjön a tónak a környékéről, de alapvetően abban a viselkedés mintázatban, tóhoz való hozzáállásnak a változásában nagyon komolyan változtatnunk kell tudnunk, alkalmazkodnunk kellene a tóhoz, ha már eddig a tótól vártuk el azt az alkalmazkodást, amit az elmúlt 100-150-200 évben megtettünk a tóval.
1: Röviden az árvaszúnyogokról. Tavaly ez egy kardinális probléma volt, gyakorlatilag a nyár nagy részében. Most az elmúlt hetekben én is tapasztaltam, nincs még túlságosan sok árvaszúnyog. Minek köszönhető ez, és mi várható a nyár végéig?
0: Tulajdonképpen több évet, 2-3 évet kéne, hogy visszamenjünk, de gyorsan lekerekítem. A tavalyi évben alapvetően egy olyan rajzás volt, amelyet egyébként az intézetünk előtte fél évvel megjósolt és jelezte, hogy itt nagyon komoly árvaszúnyog rajzás lesz, és minden szempontból érdemes erre odafigyelni. Itt is egy kicsit a klímaváltozás körülményeinek köszönhetően egészen drasztikus pontok voltak a Balatonon, akik megkapták ennek a jelentős részét az árvaszúnyog rajzásnak, ezt mondjuk ki a déli partnak, leginkább a keleti részén, Siófok-Zamárdi környéke volt, aki a legnagyobb terhelést kapta az árvaszúnyogból. Igen, megint találkozott az időjárási esemény és a tónak azon állapotai, amelyek másként is lezajlódhattak volna. Pont elmaradt az a fajta melegedett, felmelegedett, általános, folyamatos júniusi meleg a tavalyi évben, ami most bekövetkezett, és abban az esetben, a tavalyi év esetében gyakorlatilag részben nagy mennyiségű árvaszúnyog báb és lárva kelt ki és fejlődött ki a vízben, és ezeknek a kirajzása gyakorlatilag végignyúlt az egész nyáron, folyamatosan, és egybeért a következő nyárvégi generációval. Nagyon nagy mennyiségekről beszélhetünk, összességében a mi számításaink, kalkulációink esetében 10 000 tonnán nyárvaszúnyog rajzott ki a Balatonból a tavalyi évből. Ennek egy jó része természetesen ilyenkor visszahullik a vízbe, de van egy elég komoly és különböző szenáriókkal kalkulálva, elég jelentős mennyiség, ami egyébként ettől itt tud megszabadulni bizonyos anyagoktól a víz, és ez ebből a szempontból fontos. Idejében más volt a helyzet, már alapvetően az algásodási körülmények kevésbé kedveztek az árvaszonyóknak a fejlődésének, a mennyiségek, amelyek fejlődésnek indultak az üledékben, már kevesebb volt ebben az évben, körülbelül a harmad annyi, és bekövetkezett júniusban az, amikor azt lehet mondani, hogy az első generáció már kirepült. Ezzel nagy valószínűséggel most nem kell számoljunk. Kirepült egyébként úgy a szaporodásnak és az egyéb fejlődési körülményeknek sem kedvez most jelenleg, július 2-án vagyunk a Balaton esetében, de lesz még egy generáció, ez ugye megint időjárási viszonyoktól függően augusztus közepe eleje vége lehet, de ez akár szeptemberre is tolódhat, amikor ennek a mennyiségét nem tudom megmondani, de jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy jóval árvaszúnyogmentesebb lesz ez a nyár, mint ami az előző időszakban volt. Hát van most más, reméljük, hogy ilyen jellegű hőkupola és ilyen jellegű hőterheléses jelenségek nem lesznek, mert alapvetően ez magával fog vonzani, vagy magával vonzhat más egyéb olyan biológiai válaszreakciókat, amelyeket egyébként különböző élőlény közösségek tudnak adni egy ilyen víztér esetébe.
1: Sok témáról beszéltünk, holnap ugyanakkor rendeznek egy nyílt napot. Mi mindent tudhatnak még meg az érdeklődők a Balatonról, a Balaton környékéről?
0: Akár a Balatonról, akár az intézetünknek a működéséről, kutatócsoportjairól, méréseiről, felfedezéseiről, változásairól, épp aktuális projektjeinkről, ahogy már említettem, nagyon jó, nagyon komoly nemzetközi Horizon pályázataink vannak, nagyon jó vendégkutatóink, fejlődő csoportjaink, amelyek bemutatkoznak és megmutatják maguknak minden évben egy alkalommal. Július 1. péntekén megnyitjuk a kapuinkat, és nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik ellátogatnak hozzánk. Az intézetünknek a parkjában, előadótermében nagyon izgalmas, érdekes témákkal találkozhatnak. Egy bevezető-felvezető előadást én is tartani fogok az aktuális állapotokról, mi van a Balaton esetében, és a különböző kutatócsoportok látványos bemutatókkal fognak jelentkezni a társadalom képviselői számára. Ezen túl van most egy kis újítás azért ebben az évben. Én nagyon fontosnak tartom, és tartottam az elmúlt években is, hogy különböző vállalati partnerekkel, civil szervezetekkel tudjunk lépni olyan ügyekben, amely egyébként a Balaton szempontjából nagyon fontos, meg is történtek ilyenek, és ezen partnereink is jelen lesznek kiállítóként. Itt lesznek gazdasági társaságok, lesznek hatóságok, vagy hatósági jogkörrel rendelkező szervezetek, lesznek civil szervezetek, amelyekkel együtt lesznek olyan bemutatóink, és egy ilyen érdekességképpen szeretném elmondani, hogy például az a strandfesztivál, amelyet az elmúlt években akár, ha úgy tetszik, támadtunk is az ökológiai lábnyomuk, illetve a Balaton terhelése szempontjából. Most egy másféle stratégiát próbálunk alkalmazni, megpróbáljuk egy kicsit jó értelembe véve tanítani őket, és egy közös együttműködéssel ők is megjelennek most a nyílt napunkon, és a strandfesztiválon mi is meg fogunk jelenni, mint intézet, és egy picit próbáljuk a társadalom számára a tudományos alapú és bizonyítékon alapuló információkat, jelenségeket és várható szenáriókat közölni a nagy érdemű számára. Nagy szeretettel látunk mindenkit reggel 10-től délután 3-4-5 óráig előadások, bemutatókkal találkozhatnak. Várunk szeretettel mindenkit.
1: Hol van ennek a pontos helyszíne, aki esetleg nem tudná? És
0: jaj, természetesen. Tehát az intézetünk, a 100 éves intézet, amelyet egyébként Klebersberg 100 évvel ezelőtt alapított meg, 100 évvel ezelőtt történt az alapítás, és jövőre lesz 100 éve, hogy megnyitotta a kapuit, a Tihanyi félszigeten a Klebersberg Kuno úton találkozhatnak, minden egyes térképen megtalálható a pontos helyszín, a környéken lehet parkolni, és az intézetünkben, tehát Tihanyban a Tihanyfélsziget keleti oldalára a régi, illetve a jelenlegi hajóállomás, nem a kompnál, pedig a hajóállomás közelébe található az intézetünk. Várunk szeretettel mindenkit.
1: Én pedig köszönöm szépen a mostani beszélgetést Vasas Gábornak, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójának. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
3: Elkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon, főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
2: Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A közfinanszírozott járó és fekvő beteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A tavaszi lakásbiztosítási kampányban mintegy 311 ezer biztosítási szerződés változott, ami a tavalyi szám 78%-a. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47.500-at pedig aktualizált kondíciókkal kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek, derül ki a Magyar Nemzeti Bank idei első negyedévi adatai alapján. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64.200 forint volt. A jegybank szerint a kampány versenyélénkítő hatását jól mutatja, hogy az együttesen 26%-os lakásbiztosítási piaci részesedéssel rendelkező 8 kisebb biztosító a kampányban magát jóval felülreprezentálva tudott szerepelni, az új szerződések csaknem felét ugyanis ezek a vállalatok értékesítették. Ezzel piaci részesedésük 3% ponttal nőtt az elmúlt 3 év alatt, írja a Magyar Nemzeti Bank közleménye. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a Facebook oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá a miniszter. Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik, ismertette közösségi oldalán a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Az év hatodik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020 közötti évek 19,8 fokos átlagát. A közleményben azt írják, ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. Az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. Az elemzés szerint június 29-én 30,2 fok volt a napi középhőmérséklet országos átlaga, ami a legmagasabb a 20. század kezdete óta. Június 29-én és 30-án is 38,7 fok közelében volt a napi maximum hőmérséklet országos átlagban, aminél magasabb érték csak egyszer, 2007. július 20-án fordult elő, írja a Hungaromet ZRT.
2: Az időjárásról.
4: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutára 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület.
2: Egyrészt a mai nap a 25-26-os ASZAK programnak az évadzáró kiállítása zajlik itt Lakiteleken a Nemzeti Művelődési Intézet székházában, és ami ennek az évadzárónak a különlegességét adja, hogy immár 5 éve fut ez a közösségépítő program.
1: Kis Klára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense.
3: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát.
1: Családi kastélynap a gyermekek évejegyében.
4: Nagy változásokon ment át ez a kastélynap. A kezdetek kezdetén akkor még romokban láthattuk a kastélyt, és a kastély udvarán zajlottak a rendezvény sorozatnak a különböző tevékenységpontjai. Most már, hál' Istennek, egy ideje a kastély pompásan felújításra került. A kastélyban is a tavaly és a kastély udvarán nagyon sok rendezvény volt. Az idei a 10. alkalom a gyermekek évében zajlik.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Hatalmas mérföldkőhöz érkezett a Kárpát-medencét átfogó Aszakkör program. Június 23-a és 25-e között Lakiteleken a Hungarikum Ligetben gyűltek össze a Kárpát-medencei partnerszervezetek, köztük a Kárpátaljai Névfőiskolai Egyesület képviselői, hogy megünnepeljék a közösségépítés elmúlt 5 évét, és megnyissák azt a nagyszabású kiállítást, amely a külhoni szakkörök munkájának legszebb gyümölcseit mutatja be. A Kárpátaljai Névfőiskolai Egyesületről, a programról Molnár Eleonórával, az egyesület elnökével beszélgettünk.
2: Nagyon izgalmas napokat él meg az egyesületük, és rengeteg program van. Éppen a percekben Lakiteleken történik egy nagyszabású kiállítás a Nemzeti Művelődési Intézetben, a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezettel közösen. Mit kell tudni ennek a mai órának a fontosságáról?
3: Igen, hát egyrészt a mai nap a 25-26-os Aszakkör programnak az évadzáró kiállítása zajlik itt Lakiteleken a Nemzeti Művelődési Intézet székházában, és ami ennek az évadzárónak a különlegességét adja, hogy immár 5 éve fut ez a közösségépítő program, és ennek tiszteletére a határon túli partnerszervezetekkel közösen egy időkapszulát is elhelyezünk a Művelődési Intézet díszkertjében.
2: Mit kell tudni erről a szakkör projektről? Nagyon sok helyen találkozunk a névvel, lassan megbarátkozunk vele. Közösségépítésről, szakmaiságról, hagyományápolásról is szól egyben.
3: Így van, tehát ennek ugye a lényege igazából a COVID után a közösségi élet újraindítása volt, hiszen ezek a szakköri programok 5 fő csoportokban történnek. Ezek nem iskolai keretek között, hanem a felnőtt lakosságot célozza meg, és hát természetesen a közösségszervező téma az a nemzeti kultúránk és a hagyományaink, a kézműves tevékenység.
2: Úgy kell elképzelni, mint a régi koroknak a nagy fonóját, vagy a csigatészta készítés, ünnepek előtti csigatészta készítések a közös élményét, mert hogy van ebben ilyenfajta millió is?
3: Igen, sőt, rátapintott szerkesztő úr a lényegre, ugyanis az évben, vagyis a 26-27-es évadban már tészta készítő szakkör is indul, és azt hiszem, hogy a szervezők nem fognak haragudni, ha azt a titkot elárulom, hogy közel 400 igénylés érkezett a tészta készítés szakkörre, úgyhogy a szervezők is meglepődtek, hogy ebben a témában is milyen népszerű ez a program.
2: A Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület partner ennek a projektnek, itt Kárpátalján szervez ezeket a közösségeket. Meséljünk a helyi munkáról.
3: Igen, hát az elmúlt napokban otthon Kárpátalján a szürtei rendezvénytermünkben tartottuk meg az évadzáró szakkör kiállítást a Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódóan, de pár nappal később a feltalálók napjához kapcsolódóan egy interaktív ifjúsági programot is sikerült megszerveznünk, és hát a közeljövőben készülünk a Mohács emlékévhez egy ünnepi istentisztelettel és egy faültetéssel, és immár második alkalommal készülünk megszervezni Beregszászban az Oltutai Központban, és Szürtében is a Csillaglesen programunkat, ami szintén egy nagyon érdekes közösségépítő program, hiszen ez egy éjszakai program, az augusztusi csillaghullásban lehet gyönyörködni, de a csillag témához kapcsolódóan bibliai témájú történetekkel lehet megismerkedni, csillagtémájú énekeket lehet énekelni, és hát persze ilyenkor azért a közösség jól érzi magát, és nagyon sikeres volt az elmúlt évben is ez a program, úgyhogy készülünk most is megtartani. És talán még kiemelném, hogy a hímző műhelyünkkel most júliusban részt veszünk az élő népművészet kiállításon, ahol közel 38 zsűrizett kézműves termékét fogják Debrecenben a Költségi Központban kiállítani hamarosan a hímző műhelyünknek, és szeptemberben pedig Brüsszel ősszel beutazunk velük a Kárpát-Talja napok következő eseményére.
2: Beszéltünk arról, hogy évadzáró kiállítás zajlott itt Kárpát-Talján néhány nappal ezelőtt. Hány közösség van, hány területen, településen, hány embert lehet ezzel megszólítani?
3: Az a szakköri közösség, amit mi a Névfőiskolai Egyesülettel koordinálunk, az éven 14 szakkör 8 településén valósult meg. Ezek között a szakköri közösségek között vannak olyanok, akik már az elmúlt 5 évben folyamatosan részt vesznek ebben a programban. Erről azt kell tudni, hogy ezek amatőr kezdő csoportok, tehát hogyha valaki egy szakmát itt kipróbál, úgy mint a gyöngyfűzést vagy tojásfestést, akkor utána a hagyományok házának az aktuális képzésére akár be is iratkozhat, és képesítést is szerezhet erről, de pont ezért, mivel ez egy ilyen közösségszervező amatőr program, ezért ugyanazt a szakterületet kétszer nem választhatják, ezért ez motiválja is a közösségeket, hogy minden éven új szakágat próbáljanak ki, tehát hogyha valaki egyik éven mondjuk tojásfestéssel foglalkozik, akkor a következő évadban a gyertyaöntésnek a rejtelmeibe tekinthet be.
2: Lehet-e csatlakozni a következő időszakban a közösséghez? Lehet-e szervezetten saját településként becsatlakozni ebbe a misszióba, munkába?
3: Sajnos, mivel ennek van egy ilyen online felülete, és ugye ez magyarországi közpénzek felhasználásával történik ez a program, ezért ennek nagyon szigorú szabályai vannak. A magyarországiak például úgy tudnak csatlakozni, hogy ugye ők egy hivatalos magyarországi szervezet adószámmal tudnak regisztrálni, és a határon túli területeket úgy tudták bevonni, hogy van 7 partner szervezetük, ugye köztük mi vagyunk az egyik Kárpátalján, a másik pedig a Prokultúra Szabkárpátika, tehát hozzánk ehhez a két szervezethez lehet az igényeket benyújtani, és aztán utána mi, mint hivatalos jogszemély tudjuk ezeket a szakköri csoportokat regisztrálni ezen a felületen. A jelentkezés sajnos már lejárt, volt erre egy hónap, de örömmel jelenthetem, hogy például Kárpátalján az évadban 14 szakkör indult, most a 26-27-es évadra 25 jelentkezés érkezett.
2: Beszélgessünk kicsit a Rákóczi emlékév kapcsán, egy kétfordulós vetélkedő is zajlik.
3: Igen, az Egyesületünk tavasszal már kiírt egy pályázatot a középiskolásoknak, aminek a témája ugye a Rákóczi emlékévhez kapcsolódik. Ezt a vetélkedőt úgy szeretnénk lebonyolítani, hogy lesz egy online fordulója, és aztán valamikor október folyamán pedig Beregszászban az Ortutai Központban fogjuk a jelenléti fordulót megtartani, értékes nyereményekkel természetesen, és ennek ugye most kitört a nyár, a szünidő, a szabadságok, úgyhogy majd augusztus végén szeretnénk aktualizálni és élesíteni ezt az online fordulós részét a vetélkedőnek.
2: Ifjúsági programok vannak még a területen?
3: Igen, vannak. Nagyon szeretnek a gyerekek részt venni a játékestjeinken. Ezek a játékestek, amiket tartunk a Szürtei rendezvényközpontunkba, ezek általában olyan rendezvények, ahol magyar népmesékkel, tehát a magyar kultúra értékeivel kapcsolatosan mindig igyekszünk az értéktár elemeit is bevonni ezekbe a társasjáték estekbe, tehát ezek mindig egy ilyen informatív alkalmak is, amellett, hogy ugye felhőtlenül lehet szórakozni, és összetermészetesen a már nagyon népszerű szépírás versenyünket és Erzsébet napi szavaló versenyünket is megtartjuk majd. Persze a Römi Night-ra is lehet újra pályázni a főiskolai kollégistáknak.
2: Beszélgessünk kicsit az eredményekről, illetve a kiállítandó termékekről és magáról a helyszínekről. Beszélgettünk arról, elhangzott, hogy Brüsszelben is láthatjuk majd a munkájuknak a gyümölcsét. Sok felé, egyre több felé jelennek meg ezek az alkotások.
3: A Hímző műhelynek a munkái, igen. Nagyon örülünk, hogy évről évre egyre eredményesebbek. Nagyon sokat dolgoznak. Most is már aktuálisan a 2028-as pályázatokra készítik a különböző lakástextíliákat, hímzéseket, és most ez egy nagyon nagy dolog számunkra, hogy ezen az élő népművészet kiállításon az elmúlt 40 zsűrizett alkotásukból 38-at a szakmai zsűribe is válogatott, és ezt most majd július 2-án Debrecenben egy kiállítás keretében a negyedemű is megtekintheti.
2: Ennek van ilyen tudatos célja, hogy előbb-utóbb ezeket motívumokat modern, stilizált formában visszahonosítsák vidékünkön, vagy itt a Kárpát-medencén belül?
3: Igen, ugye a névfőiskola kezdetektől azért dolgozik, hogy a kárpátaljai értékek minél szélesebb körben ismerté váljanak, és hát szívügyünk a népművészet, és hát nagyon örülünk neki, hogy az elmúlt években a beregi keresztszemes hímzés hungarikum is lett, úgyhogy a hímzőink ennek a mintakincsnek szentelik a mindennapjaikat, és hát a mentorunk szuperné Bohus Judit, aki nem csak fantasztikus hímző szakember, hanem egyúttal tervező is. Ő az, aki ezeket az autentikus kárpátaljai mintákat egy kicsit finomítva a 21. század elvárásaihoz, hogy ezek valóban finom és kifinomult mintákként megjelenhessenek lakástextíliákon, vagy adott esetben ruhákon.
1: Az elmúlt percekben Molnár Eleonórával, a Kárpátaljai Névfőiskolai Egyesület elnökével beszélgettünk.

0: nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
1: A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
0: Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismert furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemeti, és sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el, nagyban ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
1: Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
0: Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága, tehát mindent a lelkész ír alá, én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert bármilyen számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba engedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egyszerűen oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép Károli fordítású szöveg. De ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokba benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. A személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
1: De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
0: Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
1: De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
0: Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az a azért változik, az nem ugyanaz, és ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot,

0: amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház, vagy a lelkipásztor.
1: De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
0: Az egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják, és nem azt hiszik, amit mi.
1: Tükröt mutathatnak
0: számunkra? Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy, tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatás bennünk, és akkor hoppácska, úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
0: Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelkipásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Tehát egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
1: És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
0: Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, hogy az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
1: De mindannyian egyek vagyunk.
0: Mindannyian egyek vagyunk. Így van.
1: Mert státuszkülönbségek vannak?
0: Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
1: Milyen a jó lelkész?
0: Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt így egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkágak mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázva a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelkész tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
1: De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
0: Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus, tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás heggyel jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár felhasználni.
1: Gelei Katona István erdélyi püspök 5 elvárást fogalmazott meg a református lelkészek felé. Magas vagy közepes végzettség, igaz tudomány, törvényes elhívás, kibocsátás, hűséges szolgálat és fedhetetlen élet. Aktuálisak ezek a követelmények most a 21. században?
0: Abszolút, abszolút. Ha szabad egyet hozzátenni, ahol én egy furcsa átfedést érzek, vagy egy problémás területet érzek, hogy egyre nagyobb az elvárás a lelkipásztorok felé, hogy olyas valamit csináljanak, amit a segítő foglalkozások csinálnak, amit a pszichológusok, a kócsok, a különböző ilyenfajta foglalkozású emberek, és ez azért nagyon nehéz, mert ilyenfajta feladata is lehetnek a lelkésznek, de elsősorban az evangéliumnak a hirdetése a fontos, és ez a kettő nem ugyanaz. Tehát elsősorban az Istenhez való kapcsolatunkat kell, hogy ő menedzselje, ő abban kell, hogy bocsánat, szakember legyen. Megmondom, hogy miért. Azért, mert az óemberi természetünknek, ezt úgy mondja Károli, hogy az atyáinktól örökölt hiába való természetet nem lehet terápiába vinni, azzal nincs mit kezdeni. Annak nem több információra van szüksége, hanem megváltásra van szüksége. Annak keresztre kell menni, szívcserére van szükség, Jézus Krisztus lelkületére van szükség. De ha ez megtörtént, hogyha helyreállt ez az Istennel való kapcsolat, ettől még lehetek én olyan ember, akinek rendbe kell tenni a traumáit, akinek életvezetési tanácsokra van szüksége, és így tovább. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt a két területet ne mossuk össze, és ne várjuk el a lelkésztől, hogy ő ezekhez mindhez értse. Jó, ha ért, meg tanult pszichodrámát, meg sok mindent, meg akár lehet kócs is, de elsősorban az Istenhez való kapcsolatunk és viszonyunk az, ami a mi területünk, és ezt nem csinálja senki helyettünk. Tehát az evangélium ügyét nem végzik a segítő foglalkozásuk.
2: Az elmúlt percekben Kis Klárával a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docensével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A jubileumi 10. Bonyhai családi kastélynapra idén július 4-én szombaton kerül sor a Bonyhai Bethlen kastély parkjában. A programot Tőkés Tünde Erzsébet, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke ismertette. A riporter Pilbák Kincső.
2: A 10. Bonyhai családi kastélynapot idén július 4-én szombaton szervezik a Bonyhai Bethlen kastély parkjában. A rendezvényről Tőkés Tünde Erzsébettel, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöknőjével beszélgettünk. Köszöntöm Békesség Istentől! Hagyománya van ennek az eseménynek, hogyan alakult, hogyan jutunk el a mostani 10. kiadáshoz?
3: Békesség Istentől szeretettel köszöntök mindenkit! Igen, a 10. alkalomhoz érkeztünk, hát a kezdetektől nagy változásokon ment át ez a kastélynap. A kezdetek kezdetén akkor még romokban láthattuk a kastélyt, és a kastély udvarán zajlottak a rendezvény sorozatnak a különböző tevékenységpontjai. Most már, hál' Istennek, egy ideje a kastély pompásan felújításra került. A kastélyban is a tavaly és a kastély udvarán nagyon sok rendezvény volt. Az idei, a 10. alkalom a gyermekek évében zajlik, és erre összpontosít a 10. rendezvénysorozatunk jubileumi ünnepsége is, mert az Erdély Református Egyházkerület tematikus éveket állít össze, és a gyermekek évében mi is az összes nőszövetségi rendezvényeinkkel megpróbálunk fókuszálni a gyermekek köré. Azt gondoljuk, hogy a gyülekezeteket, a nőszövetségi csoportokat, a családokat is jobban, tudatosabban a gyermekek felé kellene fordítsuk, hiszen a gyermekek, ők Isten ajándéka, és tulajdonképpen az egyház jövőjének a reménysége. Ebben a hangulatban készülünk erre az ünnepségre. A Máté Evangélium a 18. részének 3. versével ezt választotta a nőszövetség az év igéjének: ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. És a rendezvény sorozatunknak nagyon-nagyon sok pontja van a zsibongóban, ami a gyermekeket várja, de nem csak a gyermekeket, felnőtteket, családokat is várunk. Presbiter sátor is lesz, aki elcsendesedésre vágyik, ima sátor is lesz imaösvénnyel, és különböző igehirdetési, istentisztelet és úrvacsoraosztás után különböző kulturális programsorozatok várják az érdeklődőket.
2: Hogyan készültek, mit lehet tudni a szervező csapatról, ki vagy mi áll ez az egész mögött?
3: A rendezvényünk az általában egy év alatt áll össze, ahogy befejeztük a tavalyi rendezvénysorozatot, akkor már kezdtünk fókuszálni arra, hogy mit szeretnénk az idén összeállítani. Tavasztól komolyabban készülünk. A tavaly 103 önkéntes vett részt, akik besegítettek a szervezésben, és körülbelül majdnem 1600 embert sikerült megmozgatni, annyian jöttek ki Bonyhára. Az idén picit kevesebben regisztráltak, de minden évben vannak olyanok, akik nem regisztrálnak, és azért meglátogatják a rendezvényünket. Szeretettel várunk idén is mindenkit, aki nem is regisztrál. Azt kell tudni erről a készülődésről, hogy van egy önkéntes szervezőcsapat, akik nőszövetségi elnöknök, nőszövetségi elnökségi tagok, és a megyei és a gyülekezeti nőszövetségek csoportjainak a részesei. Mivel az idén a gyermekek éve, akkor a gyermek sátor körül, a zsibongok körül sokkal több programot igyekeztünk megszervezni, ott van a legtöbb munkatárs, és a gyermekeket gyerekistentisztelet várja, gitáros, énekes, hangszeres énektanulás, sok-sok barkács lehetőség, játszási lehetőség, játszóprogramok is lesznek, kutya bemutató is lesz, ami a gyerekeknek egy nagy kedvence, megpróbáljuk közelebb hozni ugye a házi kedvenceket állatbarátoknak, és legyen lehetőségük kikapcsolódásra. Ezen kívül gyermekkórusok fognak fellépni. Az ige hirdetést azt dr. Kolumbán Vilmos József, az Erdély Református Egyházkerület püspöke tartja meg. 11 órától kezdődik az ige hirdetés, de már a színpadon, a főszínpadon 10 órától zajlanak a műsorok, kulturális műsorok fognak zajlani, 10 órától klasszikus zene lesz, Sütő Gyula gitározik, és Olá Mátyás lelkipásztor cellón fog nekünk játszani, és a rendezvénysorozatunk úgy fog kezdődni 11 órakor, hogy a kastély előtt felsorakoznak a gyermekek, a két kórus, akik majdnem 100 gyerek csoportja, és onnan a gyerekek fognak bevonulni zenés énekes kísérettel, a Felbarátim című énekeskönyvünknek az énekét éneklik, az ászlók felvonulnak ezekre a rendezvényeinkre minden évben, a kerület és a megyei zászlók, és a Kárpát-medencéből érkező nőszövetségi csoportok zászlói is elhozatalra kerülnek, és a zászlókkal vonulunk be, a lelkipásztorok jönnek utánunk, és akkor, mikor mindenki helyet foglal, azt a 4 éneket, amit előkészítettünk, és kiküldtünk a lelkipásztoroknak, esperesi hivataloknak, Dénes Előd egyházzenei előadó készítette elő, az ő ajánlására küldtük ki, a 4 énekkel fog kezdődni, amit nem csak a 2 gyerekkorús, hanem az összes gyerek, aki ott lesz a rendezvényünkön a színpad előtt eléneklik. Ezután lesz az istentisztelet, az úrvacsoraosztás, és úrvacsoraosztás 8 asztalnál lesz, azért, hogy egy kicsit fölgyorsítsuk az időt. Nagyon sok lelkipásztort kért meg Lukács Margit Melinda alelnöknő. Ő szervezte meg az úrvacsoraosztás körüli teendőket. Lelkipásztorok és segítőik várják a 8 asztalnál az úrvacsorára éhezőket. Utána, úrvacsoraosztás utána köszöntő beszédek lesz, köszöntő beszédeket befejezően az áldással egy kis szünet lesz, mindenki elfogyaszthatja a szendvicsét vagy piknikkosarából, amit éppen hozott, de vásárlásra is lesz lehetőség, a Zsoboki gyermekotthon munkatársai kürtős kalácsot fognak sütni, azt meg lehet vásárolni, mézes pogácsa is lesz, abból is lehet vásárolni, és hamburger, hot dog, ilyen modern való, amiket a mai emberek inkább szeretnek, olyanra is lesz vásárlási lehetőség. 2 órától fog kezdődni a nagy színpadon a műsor, viszont az ebédszünetben a színpad előtt 13:30-tól Nagy Orsolya lelkipásztornő Zsoltár énekléssel várja az oda kívánkozókat. Ugyancsak a Zsibongóban a gyereksátor, ami a kastély mögött lesz felhúzva, és ott várjuk, a kastély mögött van egy amfiteátrum, és az amfiteátrumból 13:30-kor kutya bemutatóval várják a gyerekeket. 2 órától fog énekelni az első gyermekkórus, a Marosvásárhelyi Református Kollégium alsó tagozatának a Vegyes Kara, a Vidám Szívek gyermekkórus, Géci Melinda Erzsébet tanítónő vezénylőket. A műsor után egy előadás fog kezdődni a Presbiter sátorban, Tasnád István levéltáros előadása, a Püspök Zsinat Presbitérium az Erdély Református Egyházkerület története témában, és 14:30-tól a színpadon dr. Kovács Réka pszichológus, a Szapiencia Tudományegyetem munkatársa Fókuszban a digitális nevelés címmel tart egy előadást. Az ő előadása után a Szászrigeni Református Gyülekezet gyermekének karának, a Piccolino gyermekkorusnak a Nézd mennyi gyermek című műsora következik, Banga Gáspár Attila karnagy fogjuk vezényelni. A 2 műsor után, a korusok után a rajzverseny eredményét hirdetjük ki. A rajzversenyünkről a részleteket az Erdély Református Egyházkerület Nőszövetségének a Facebook oldalán tekinthetik meg. Még mindig zajlik a közönségszavazás, megkérjük, szavazzanak. A gyermekek rajzaira nagyon sok szép, csodálatos pályázat érkezett be. Hál' Istennek nagyon sok támogató úgy fontosnak tartotta, hogy ezt a rajzversenyt segítse, és ezért nagyon sok szép ajándékot, nem csak oklevelet, hanem ajándékokat is tudunk kiosztani. Ebben a rajzversenynek a megszervezésében Szabó Edina lelkészfeleség nagyon sokat segített, neki nagyon hálás vagyok ezért, a nagy áldozatért, amiért ezen hónapok óta dolgozik. És amit még tudni kell a rendezvényünkről, hogy családi piknik, tulajdonképpen otthonról bármit lehet hozni és elfogyasztani, vízkutakat biztosítunk a kastély mellett, vízkutak lesznek, hogy ebben a forróságban mindenki hideg, friss vízhez juthasson ingyenesen. De a helyszínen ajándéktárgyvásárra is lehetőség lesz a gyermekek éve kapcsán. Nagyon sok szép ajándéktárgyat sikerült szintén Szabó Edina lelkipásztor feleség segítségével előkészíteni. Ez a regisztráció melletti bejárati sátor mellett lesz ez a vásár, ott lesznek megtalálhatóak a tárgyak. Ezen kívül a helyszínen könyvstand is lesz, az Erdély Református Egyházkerület sajtóosztálya ott lesz, gyönyörű könyvekkel várja az érdeklődőket, a sóváradi fagy is, és ott lesz, úgyhogy hűsülni is lehet fagyival. A fák alatt a bonyhai helyi termelők áruit, mézet, sajtot, horgolt játékokat és egyéb érdekességeket lehet majd megvásárolni. Nagyon szeretnénk, hogy jó idő legyen, de hogyha úgy néztük, hogy egy kicsit borongosabb idő, akkor mindenkit arra kérünk, hogy esőernyőket hozzon magával, mert ez egy szabadtéri rendezvény. Ülőhelyeket nem is tudunk mindenkinek biztosítani, körülbelül 350 ülőhelyet tudunk biztosítani, ilyenkor meg szoktuk szervezni, és a gyülekezetek hoznak padokat, ülőhelyeket, még ezen kívül, hogy az idősebbek tudjanak helyet foglalni, de esőernyőket, vizet, ennivalót megkérjük szépen a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal, időbe érkezzenek, és a kocsikkal, a kis buszokkal és a nagy buszokkal a bonyhai presbiterek segítenek, irányítanak, hogy hol lehet leparkolni. Vannak erre kijelölt területek, ahol hagyhatjuk az autóinkat biztonságban. Azt gondolom, hogy a közös ünneplés, az együttlét öröme és Isten áldása legyen velünk, ezt kérjük a szombati napra, és minél többen látogassanak el a gyermekek sátorába és a különféle helyszínekre, a rendezvényeinkre, mert nagy szeretettel várunk mindenkit, készülődünk. Csütörtökön egész napot leszünk, dolgozunk, bonyhán készülődünk, hogy szombatra minden rendben legyen.
2: Isten áldása legyen akkor a rendezvényen, köszönöm szépen, hogy bemutatta.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Tőkés Tünde Erzsébetet, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnökét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Mintegy 400 000 gyermek családja kap 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 000 gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban. Programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Csaknem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil reál és a kolumbiai pezó érte jobb eredményt a forintnál, írta kommentárjában Németh Dávid, a KNTH bank vezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző, ismertette a szakértő. Németh Dávid szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. A következő időszakban az alacsony infláció és az ország megítélésének javulása lehetővé teszi az alacsonyabb kamatokat. A Magyar Nemzeti Bank május végén már 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, és a jegybanki kommunikáció szerint lehetőség van újabb monetáris lazításokra is. A következő hetekben, hónapokban a forintpiaci hangulatot, a módosított költségvetési terv részletei, illetve az ősszel megjelenő 2027-es költségvetési törvény nagyban befolyásolhatja, hangsúlyozta a KNTH bank vezető makrogazdasági elemzője. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pálya elhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot, a javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Tudd, hogy mikor kell csendben maradnod. Az okos ember nem fitoktatja tudását. Példabeszédek könyve 12. fejezet 23-as vers. Ne attól függjön, mikor beszélsz, és mikor nem, hogy mások mennyire kérdezgetnek. Jézus ezt mondta az egyik barátjának, aki meg akarta akadályozni a letartóztatását. Azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet? Máté evangélium a 26. fejezet 53-as vers. Amikor Pilátus ítélőszéke előtt állt, nála volt a hatalom, nem Pilátusnál, de mégis azt mondja róla a Biblia, hogy száját sem nyitotta ki. Ézsaiás könyve 53. fejezet 7-es vers. Csak állt ott, és nem szólt egy szót sem. Vajon miért nem? Azért, mert valójában nem ő állt bíróság előtt, hanem Pilátus. Jézus ismerte a sorsát, és ami még fontosabb, szoros kapcsolatban állt mennyei atyával. Ha ismered Istent, bátran szembe tudsz nézni bármivel, és ha nem akarsz, nem beszélsz. Néha az a legbölcsebb, ha ennyit mondasz. Nem tudom a választ, de gondolkodni fogok rajta. Imádkozom, és majd visszatérünk erre. Az okos ember nem fitoktatja tudását, az esztelen pedig kérkedik bolondságával. Példabeszédek könyve 12. fejezet 23-as vers. Amikor minden áron választ akarnak kapni az emberek, még azelőtt megpróbálják kierőszakolni belőled, hogy minden tényt ismernél, vagy lehetőséged lenne alaposan átimádkozni és megfontolni a dolgot. Ha megkérdezed Istent, ő tudatni fogja veled, hogy mit mondj és mikor. Igéimet adom a szádba, és kezem árnyékával takarlak be. Hangzik ígérete. Ézsaiás könyve 51. fejezet 16-os vers. A büszkeség ezt mondja, ne csak állj ott, hanem mondj is valamit. A bölcsesség viszont ezt, ne csak mondj valamit, hanem inkább állj meg. Kérj csendben útmutatást Istentől, hiszen egyetlen tőle származó gondolat hamar megoldhatja a problémát.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Kellemes délutánt kívánok kedves hallgatóinknak! Kezdődik a Svéd Asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, délutáni magazinunk most következő órájában beszámolunk arról, hogy Somogyi Béla, tunyogmatolcsi amatőr régész kapta idén a Proarcheológia díjat. Ezt követően a tyukodi és a pátyodi református egyházközségek múltjáról, jelenéről, valamint jövőjéről szólunk. Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan és részletesen, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez a Közélet, közérdek az Európa Rádió nyíregyházi műsorában 2026. július 3-án pénteken. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Mai magazinunk kínálata. Somogyi Béla, Tunyogmatolcson élő amatőr régész kapta idén a Pro Archeológia díjat. Ezt az elismerést minden esztendőben olyan személy vagy személyek kapják, akik nem múzeumban dolgozó szakemberek, de a múzeum régész munkatársaival együttműködve dolgoznak. Somogyi Béla lesz a vendégünk.
2: Elismerés váratlanul ért, mikor megtudtam, hogy ezt megadják, egy kicsit előre jelezték, hogy gondoltak rám, az a megtiszteltetés ér, hogy ezt megkapom.
1: A Szatmári Református Egyházmegyében van egy nagy falusi gyülekezet, amely méltán büszke a múltjára. Ez a Tyukodi Református Egyházközség, és van egy egészen fiatal református gyülekezet Pátyodon. A két gyülekezet múltjáról, jelenéről, valamint jövőjéről Lakatos Illés lelkipásztorral beszélgetünk.
3: Újra elővesszük az úri imádságot, hiszen honnan tanulhatnánk, ha nem abból a Jézus otthont imádságból. Ez az elcsendesedés évének is mondhatnám, hiszen az imádság mindig arról, hogy elcsendesedjünk, építsük a kapcsolatunkat, a viszonyunkat a mindenható Istennel. Ezért ima közösségeket is akarunk tartani, sőt, hát máskor is szoktunk. Isten tiszteleten vasárnap általában szokott lenni csendes imádság, de bibliórán, a csütörtöki alkalmakon pedig ima közösséget is fogunk tartani.
1: Kedves hallgatóink, az iménti témákkal foglalkozunk mai Közélet, közérdek című magazinunkban, az Európa Rádió nyíregyházi műsorában. Tartalmas rádiózást kívánunk!
0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, Somogyi Béla, Tunyogmatolcson élő amatőr régész kapta idén a Pro Archeológia díjat. Ezt az elismerést minden esztendőben olyan személy vagy személyek kapják, akik ugyan nem múzeumban dolgozó szakemberek, de kívülről a múzeum régész munkatársaival együttműködve dolgoznak azon, hogy a szakemberek újabb és újabb információkhoz, adatokhoz jussanak hozzá, amelyek révén olyan lelőhelyekről is tudomást szerezzenek, amelyekről másképp soha nem lenne tudomásunk. Többségük hosszú évek, évtizedek óta kapcsolatban áll a múzeum régészeivel, és munkájuk felbecsülhetetlen értéket jelent Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye régészeti értelemben vett megismerésének teljesebbé tételéhez. Somogyi Béla, Tunyogmatolcson élő amatőr régésszel Széles Szabolcs beszélgetett.
4: 2026-ban a régészet napján Somogyi Béla, a tunyogmatolcsi lelkes hagyományőrző és amatőr régész egy olyan elismerő oklevelet kapott és díjazást, amelyet nem sokan tudhatnak magukénak, ugyanis megkapta Béla bácsi a Pro Archeologia régészeti elismerést, amely a régészeti örökségvédelem területén végzett kiemelkedő önkéntes tevékenységét járt Béla bácsinak, és ugye a Józsa András Múzeumnak az elismerése volt, meg a Magyar Régész Szövetség bocsátotta ki közösen, és Béla bácsi ezt Csengerbe vehette át, a Csengeri Múzeumban. Milyen érzés volt, hogy egy, mondhatni, egy életmunkát ismert el ezáltal a régészeti főosztály és maga a múzeum, hiszen Béla bácsi már több évtizede segít lelkes amatőr régészként forrásokat találni, leleteket kutatni, és bármilyen ásatásnál akár észrevételezni, vagy bármilyen másfajta segítséget nyújtani. Hogyan érte Béla bácsit ez a díjazás, ez az elismerés?
2: Tisztelettel köszöntöm először is a hallgatókat. Hát ez az elismerés váratlanul ért, mikor megtudtam, hogy ezt megadják, egy kicsit előre jelezték, hogy gondoltak rám, az a megtiszteltetés ér, hogy ezt megkapom. Előtte meg kell szervezni, hogy az ember ott tudjon lenni, hát a dolgait elrendezni, hogy az adott időben, az átadásnál azért ott legyen időben, meg az adott helyen. Ez az átadás Csengerbe történt, Ott adták át a díjat a Csengeri Múzeumnál, mivel most a Nyíregyházi Múzeum egy kicsit szétszórva van, felújítás van, és Csenger beásatás is van, és ezen okból keretében Csengerbe adták át. Jakab Attila volt az átadó, meg többeken voltak, meg a Csengeri Múzeumnak a munkatársai, igazgatója, a Nyíregyházi Múzeumnak is voltak ott munkatársai. Személy szerint mindenkit nem tudok felsorolni. Nagyon szépen köszönöm nekik a díjat, meg akik ezt megszerzették, tervezték, gondoltak rám. Hát megmondom őszintén, nekem ilyen eszembe se volt. Korábban is kaptam egy díjat, hogy eldicsekedjek, azt annak idején azt is a múzeum a régészeti dolgaimért adta, az Budapesten adták át a várba, a kulturális minisztérium azért oda fel kellett utazni, ez már jó pár éve volt. Azelőtt is egy ilyen 50 éves volt a múzeum, akkor is adtak egy elismerényt, úgyhogy nem feledkeznek meg róla, nagyon szépen köszönöm nekiek, a múzeumnak, meg a munkatársainak. Én így kapcsolatban vagyok azért a Csengeri Múzeum dolgozóval, is tartom vele a kapcsolatot a nyíregyháziakkal, sőt még a skanzen, a helytörténeti gyűjtemény legyen, ami házak ott minden van, azokkal is így a néprajzkutatókkal is kapcsolatban vagyok. Sőt, hogy eldicsekedjek vele, még a Budapesti Néprajzi Múzeumból is szokott jönni egy föld, azokkal is így tartjuk a kapcsolatot, meg tartom, ő Tunyog Matósnak feldolgozta többek között az egyházi, a református egyháznak a dolgait, mert a református egyháznak régen nagy beleszólása volt a céhek életébe, meg a falu életébe, és ő feldolgozta Matós község Gubacsapó C történetét egy diplomamunkájában, amit én meg is kaptam, igaz könyvbe ez nem került kiadásra, de nagyon utána járt az 1600-1700-as évekre. Hát a falunak az akkori, hogy mik történtek a faluban, a gubás mesterek, hogy volt a szerződés, hogy honnan dolgozták fel a gyapjut ehhez a ruhadarabhoz, mert ez egy ruhadarab. Már sokszor elmondtam, nem a süteményre kell a mákos gubára gondolni. Most könnyen utána tud nézni mindenki az interneten, az egy háromnegyedes ruha a racska báránynak a gyapjából megszőtték, összevorták, és ezt pásztorok, katonák viselték meg, ilyen jövőmenő emberek, a eső, hó ellen, minden ellen védett, és ő ezt feldolgozta. Itt egyik családnak egy ládába előkerült a Gubacsapó C-nek az iratai, hát egészen az 1700-as évekből, sőt Rákóczi György adott Matós községnek, azt hiszem 1687-ben egy pátenset, az is előkerült, megvan, hogy Matócs cenzusba, azaz pénzbe fizetheti be az akkori dézsmákat, úgy mondva, mert rossz idők voltak akkoriban, a fentebb időkben, a határ meg szűk volt, ami ott keresett termet, de a mesteremberek azért tudtak dolgozni, és a pénzbe ki tudták fizetni, hát amit a Rákóczi irodalom felé kellett fizetni, és ez a pátens megkapta Matócs egy szép nagy pecsétszel, latinul, magyarul, hogy Rákóczi György adományozta 1687-ben, hogy felmentette a jobbágyi szolgáltatás, pénzre váltották át.
4: Egy évvel ezelőtt készítettük pontosan azt a riportot, amikor Béla bácsi a Matolcsi helytörténeti gyűjteményben bemutatta a Matolcsi gubát a rádióhallgatók számára, sőt a Petőfi hagyományokról is készítettünk már beszélgetést, amit a településhez köthető, hiszen itt írta meg Petőfi, legalábbis itten ikletés szerint írta meg a falu végén Kurtakocsma című verset, de hogyha valaki ide téved, vagy ide jön a településre, és Tunyog Matolcs múltja, vagy a szatmári múlt és népi értékek felől érdeklődik, akkor ha Somogyi Bélát megtalálja, bizonyára minden információt meg fog kapni, hiszen Béla bácsi mondhatni már fiatal korától kezdve kutatja, keresi és szereti az itteni emberek életének a történetét, kulturális értékeit. Emlékszik-e Béla bácsi arra, hiszen most már hála jó Istennek nyugdíjas éveit élheti, hogy melyik volt az első ásatás, amelyre ellátogatott, és mondhatni elkezdődött ez a munka, amiért most kapta a díjazást?
2: Ez a kis előzmény, hogy valamikor a 80-as évek elején, de korábban is mindig meséltek a falunknak a régi, hogy vásár volt, meg mezőváros, és 1980-as évek elején itt volt egy református tiszteletes Kerekes Ferenc, és az nekem ide adta azt a könyvet, azt hiszem a Tűzszántúli Egyházmegye története, hát 1878-ban nyomtatták, és abban részletesen megvoltak, én most Matócsra, Tunyogra, hogy Tunyog Matócs, meg a többi községnek az egyházi leírásai. Ebben szerepeltek még régészeti dolgok is, ha úgy veszük, hogy a falu hogy helyezkedett el, hol volt a korábbi temető, és akkoriban ezt én megkezdtem kézzel lemásolni, ami a falura vonatkozik. Most felélném már a nagyobbik lányom segített, megvan a mai napig, egy spirálfüzetbe írtuk, még a szomszéd falukat is, akik kiírtam, hogy ott mikor volt az első tiszteletes, meg ilyeneket. Na hát az első ásatás, amin én részt vettem, ez úgy történt, hogy Tunyogon, apósomnál, mivel mondtam, hogy ez két falu, mi úgy mondjuk Tunyog meg Matolcs a mai napig.
4: Hogy értsék a rádióhallgatók, 1962-ben egyesítették a két települést, azért is mondjuk sokszor, hogy Tunyog vagy Matolcs. Most már Tunyog Matolcs azóta.
2: Na én a Matolcsi oldalon lakok, apósom meg a Tunyogi oldalon, ez mint Peste és Buda. És apósom még a 84 környékén bevezették a törpevízművet, a vizet a házba, a csatorna, a szennyvízgödör, és akkor átmentünk megásni a szennyvízgödör. Gödőt. Különben olyan 1 méter 70 centire volt tervezve a 4x2 méteres gödör, 1 méter 70 centi, és mikor leértünk 1 méter 70 centire, ott legnagyobb meglepetésemre hamut ástunk ki a gödör aljáról. Hát lököm kifel a hamut, mindig megyek lejjebb, apósom Edre, tehát ne ásd már lejjebb, de ilyen cserepekkel ültek elő. Azt Feri, akkor a fiam, Ferenc, akkor az ott fenn szedegette kifele ezt a cserepeket, meg ilyen, jaj, üvegdarabot lejöttem, de hát az kiderült, hogy nem üvegdarab, obszidián penge volt, és ezeket mi elraktuk. Már így az mélyebb lesz a gödör 70 centivel, apósom nagy bosszúságára, a szennyvíz gödör 70 centivel. Na ezt a cserepeket én elraktam, akkor szóltam a Máté Szolkai Múzeum, akkori múzeumigazgatónak, hogy itt vannak a cserepek, de valahogy az úgy elment mellette, nem? Akkoriban, 80-as években közmunkában egyik útfenntartó cégnél dolgoztam, Mánt község fele fákat kellett ültetni az út szélére, ilyen sávba. És ott, hogy ástuk a fákat, ott ilyen cserepek, minden kerültek elő. Na akkor érdekes cserepek, meg ilyen kis, amit később megállapították, hogy öntői forma. Akkor már felhívtam a múzeumot, akkor kijött István is Eszter, meg Almási Katalin. Na ekkor adtam oda a Tunyogi leletet is, amit a Kölcsei utcán léltünk, és kiderült, hogy az legnagyobb meglepetésekre, mert addig nem tudtak róla, hogy itt Szabolcs-Szatmárban Felsőszőcs leletek vannak, kiderült, hogy az Felsőszőcs leletek, bevitték a múzeumba, lefényképezték minden, habár még most is visszakaptam, még lefényképezték, de végül oda fog ez kerülni a múzeumba, így megvan, hogy meg tudjam mutatni. És akkor kimentünk, hogy visszatérjek a Mándi helyszínre, és akkor egy ilyen nagyon régi lelet volt, amiket egy ásatást csináltak, egy ilyen próbásatást, egy úgy mondják, ez szondázás. Na, ez volt az első ásatás, amin ott voltam.
4: Azóta már több ásatásom volt Béla bácsi, és ő segítette a múzeumnak a munkáját. Melyik volt a legkülönlegesebb, amire Béla bácsi mai napig úgy emlékszik vissza, hogy kedves emlékeket idéz fel?
2: Ez is, amit elmondtam, ez is egy kijöttek, kimentünk kocsival, és akkor megmutattam a helyet, ez is örültek neki a régész hölgyek, ezt a leletet feltárni. Voltam én ásni Nyíregyházán is, Panyolán is ástak a Vásármezői dombján, oda is meghívtak. Ott töltöttünk egy napot, a feleségem is eljött, ott Bocz Péter, erre emlékszek régészre. Ott is egy nagyon régi, 3000 éves falunak a feltárása. Ez egy érdekes dolog, mikor ott egy olyan tárgyat megfoghatók. Már tudják, hogy az a cserép ilyen meg ilyen korban valahoz körülbelül 2500 éves. Vagy egy csontdarabot, ha megfog az ember, hogy az egy milyen régi embernek a csontja. Én elgondolkozok rajta. Mert ritka ember mehet oda egy ásatásra, hogy csak így megfogjon. Én érdekedjek vele, sok ásatásra így meghívtak, részt vettem benne.
4: Lehet, hogy Béla bácsi nem emlékszik rá, nekem egy kedves emlékem fűz egy ilyen ásatáshoz, ami Béla bácsival is összeköthető, mégpedig az, hogy körülbelül olyan 14 éve Tunyog Matolcs és Szamoskér között egy árpádkori sírt találtak a régészek, és mi Béla bácsival együtt mentünk ki a helyszínre, és még ott egy koponya fej is volt, tehát ugye ez egy sír lelet volt, amit ugye akkor tártak fel, és ebbe a munkába akkor mi közösen pillanthattunk bele.
2: Igen, akkor még a gyerekeket is kivittük oda, biciklitulát szervezett Széles Szabolcs, és ott megnéztek egy ásatást, a régészek bemutatták nagy szeretettel, mindenki megnézhetett mindent, Fehérgyalmatról is jöttek a református iskola gyerekei.

0: használták a kínai Hunxian, vagy nem tudom, hogy mondják, a kínai császári hadseregbe, és egy olyat találtok ott az ászatáson, amit elmondták, hogy Európában tán a 7., amit Tunyogon találtak. Másik ásatás, ott is volt Szabolcs, kimentünk, Szamoskér meg Tunyok közt, ott korábban gyűjtöttem ilyen. Hát őszi betakarításkor zsebre raktam a cserepeket, azt megmutattam, kiderült, hogy Árpádkori. Na a víztározó, a szamosközi víztározót elkezdték építeni, akkor oda megmutattam a régészeknek, kijöttek, és ott egy falut tártak fel, amire tudtuk, hogy ott valamikor létezett egy falu, ezt úgy hívták, hogy Makod, ez ott a falut. Hát az egyház írta a történetet korábban is, és akkor 1300, most pont nem tudom, már nem akarok, 1300-as években ott ez a Makod nevű falu azt feltételezik, hogy pont ez volt a falu, amit kiástak, és akkor az valahogy megszűnt, mert olyan 80 lakost él az egyháznak, a katolikus egyháznak a története, hogy azok az emberek onnan valami okból elmentek, beolvadtak, Tunyog, Szamoskérbe, mely ilyen filiája volt, ilyen fiók intézménye volt az akkori egyháznak, ha jól tudom, a filia azt jelenti. És ott is rengeteg lelet került elő, cserepek, használati tárgyak, házhelyek, kút, kovácsműhely, pénzérme, hát ahogy egy faluban amiket ott hagytak, edényekbe még gabona is került elő.
1: Béla bácsi több ezer éveket említett, ezek szerint, hogyha csak Tunyogmatosnál maradunk, hiszen Béla bácsi is itt él a településen, akkor nagyon régi és hosszas múltja lehet.
0: Tunyogmatosnak, így mondom Matosnak és Tunyognak, mert történelmileg néprajzilag ez két külön fogalom, a községnek a múltja. A Matolcsi részen a legkorábbi leletek, hát szerintem azok is olyan 3-4 ezer éves a korábbi időből fennmaradt, általában ezek ilyen cserép dolgok, kis apró bronztárgyak, vagy egy orsókarika. A Tunyogi határrészen ott több ásatás most meg is történt, amit említett árvisztározó, hát azok is félsőcs, meg avarkori leletek, ott is kerültek elő nagyon érdekes tárgyak. Egy másik határrészen bronzkorperecek kerültek elő, ami közel 4 ezer éves bronzkorperecek, ott még olyan részletes ásatás a mai napig nem történt, de megvan a helyszín. Ott is egy falu létezett valamikor, egy ilyen nagyon korai település nyoma. Valamikor a Szamos folyó ott folyt, tudnélik, a akkori emberek a folyók partjára telepedtek le, a víz, az agyag, a hal, stb. Itatni az állatokat, és ilyen leletek kerülnek elő, úgyhogy a falunknak a nem írott emléke, a cserepek, meg a pengék, meg a bronztárgyak, hát elnyúlik egészen fentebb időkbe, 3-4 ezer évvel. Sőt, került elő, itt őskori cserepek is kerültek elő. Hát utána már jön a középkor, azokat már azt írták a középkorban arról.
1: Arról már vannak írott források. Ugye a történelmet, amikor kutatjuk, akkor vannak az írott, az iratlan és a tárgyi források, és ugye mindegyiket jó ismerni ahhoz, hogy tudjuk, hogy mióta is van élet azon a lakóhelyen, ahol most jelenleg mi vagyunk, de hát talán évezredekkel ezelőtt mások is élhettek itt teljesen más kultúrában és más millióben. Béla bácsi most, hogy nyugdíjas, megmaradt ez az aktív tevékeny szeretet a régészet iránt? Vagy hogyan telnek a mindennapok?
0: Ezt nem lehet abba hagyni. Úgy mondjuk ezt most is. Hát így, ha valamit tudok, akkor elmegyek, megnézem, megmutatják. A határba is kimegyek, sőt most, hogy elértem ezt a 70 évet, hogy lekopogjam.
1: Isten éltese Béla bácsit.
0: A régésznek, Jakab Attilának, a Józsa Múzeum régészének, mondom, gyere, megmutatom azt a lelőhelyet, amit még nem láttatok. Itt a Matolcsi Tunyogi határba 3-4 helyre elvittem, mert ott még nem jártak a régészek. Azt én emlékszek arra a gyerekkoromban, hát már nem éppen kikerültem az iskolából, 1971-ben ilyen lecsapoló árkokat ástak, és ahol elvittem, ott is ilyen pengei cserepek, sajnos azokból nem maradt meg. De ott a földbe biztos van belőle rengeteg, mert annak idén még nem nőtte be a fű meg a bokrok, ott még ilyen cserepeket lehetett szedegetni ezt a... Hát szerintem azok is egy orsó karikán van onnan is, egy töredék, több mint 2000 éves, ahogy megállapították, az valahogy onnét került.
1: Béla bácsi bizonyára másképpen néz a tárgyakra, akár a cserepekre, eszközökre, mint mondjuk egy hétköznapi laikus ember, aki nem lát a múltba, már úgy nem lát a múltba, hogy nem is nagyon érdekli annak mondjuk annak a tárgynak a múltja. Hadi Béla bácsi valószínűleg ahhoz is próbálja kötni, hogy vajon ez kik és mire használhatták egykoron, és innen már elindul az a szeretet, ami a régészet világához is köti Béla bácsit. És ha jelenbe járunk, akkor a legutóbb hallottam a település polgármesterének, Kovásné Demeter Tünde polgármester asszonynak a

0: vetését, hogy hamarosan egy tájház kialakítása kerül a faluban, és Béla bácsira nagy szükség van, hogy tárgyakkal, értékekkel legyen feltöltve, ami az itt élő emberekre volt jellemző.
1: Igen, ezt a pár nappal a polgármester asszonnyal megbeszéltük, hát szívesen segítek benne, hát hogyan a tárgyakat összeszedjük, van is megvéve, az önkormányzat sok tárgyat kapott, megvannak, így könnyű lesz berendezni, meg még azért adunk bele egy kis használati, nekem is van itt, amit oda tudok adni, meg többen ígérnek, hogy adnak, ha lesz egy ilyen múzeum. Én javasoltam ezt, hogy lépjenek be a Tájház Szövetségbe, mert akkor már ez hivatalos lesz, meg lehet rá pályázni minden egy kis pénzt hivatalosan.
0: De az itt élők azért büszkék az értékeikre, hiszen Matolcson anno a Matolcsi Református Egyházközségnek is volt, és van a helytörténeti gyűjteménye, amelynek a szervezésében Béla bácsi is annak idején részt vállalt. Most a Tunyogi részen kerül kialakításra az a tájház, amiben megint csak Béla bácsinak lesz oroszlán feladata. Hát valószínű, hogy azért itt még vannak olyan emberek, olyan lelkes hagyományőrzők, akik szeretnének arra odafigyelni, hogy az egykori őseiknek a tárgyaik, eszközeik fennmaradhassanak az utókor számára. Jól látom én ezt, Béla bácsi?
1: Jó, csak én már ezt korábban mindig, mikor 200 éves, azt hiszem volt a Matolcsi templom, az építésének az ideje, és a tárgyakat akkor az abban a múzeumban, amit említettél, az református, azt csak úgy ideiglenesen felvitték, hogy majd hazaviszik. Lett egy ilyen, én javasoltam, hogy írják be, hogy micsoda, számozzák meg, meg is van. Sokan hazavitték a tárgyaikat, mert ez nem adományozták oda, hogy ez ott marad, mert ideiglenes múzeum. Csak egy kiállítás lett az akkori, egy nap egy ilyen, az egyház szervezett egy ilyen parádés napot, akkor ott mindenki volt állítva. Én mondhatnám, ott nem ezer ember volt, hanem több. Még egyszer annyi, akkor nap, minden innen jöttek, mindenki, ez micsoda, az micsoda, rengeteg mindent kiállítottunk. Megemlíteném egy régi gyűjtőt, egy hagyományőző, Tisza Csabát, ha megengedik a hallgatók, ő nagy lelkesedéssel, mert amúgy szobafestő mázolóval festette minden, hogy a paraukiát, hogy ott ki lehessen állítani, vakolt, gipszelt minden, meg ő is a tárgyakat nagyon szerette, és akkor az átadás napján, hát persze Csaba is ott volt, sőt felöltözött a hagyományos, a régi paraszti ruhába. Fehér ring, csizmonadrág, csizma, kalafejted. Ő úgy alig várt ezt az átadást, Csaba bácsi. Hát sajnos, hogy elhalázott a fentebbi évekbe.
2: Kedves hallgatóink, Somogyi Béla, Tunyog-Matolcson élő amatőr régész kapta idén a Pro Archeológia díjat. Ezt az elismerést minden esztendőben olyan személy vagy személyek kapják, akik ugyan nem múzeumban dolgozó szakemberek, de kívülről a múzeum régész munkatársaival együttműködve dolgoznak azon, hogy a szakemberek újabb és újabb információkhoz, adatokhoz jussanak hozzá, amelyek révén olyan lelőhelyekről is tudomást szerezzenek, amelyekről másképp soha nem lenne tudomásunk. Többségük hosszú évek, évtizedek óta kapcsolatban áll a múzeum régészeivel, és munkájuk felbecsülhetetlen értéket jelent Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye régészeti értelemben vett megismerésének teljesebbé tételéhez. Somogyi Béla, Tunyog-Matolcson élő amatőr régésszel, Széles Szabolcs beszélgetett.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink! A Szatmári Református Egyházmegyében van egy nagy falusi gyülekezet, amely méltán büszke a múltjára. Ez a Tyukodi Református Egyházközség, és van egy egészen fiatal református gyülekezet Pátyodon. A két gyülekezet lelkipásztora Lakatos Illés. Az egyikben 25 éve szolgál, míg a másikban 10 éve vezeti a gyülekezetet. A Tyukodi és a Pátyodi Református Egyházközség múltjáról, jelenéről, valamint jövőjéről Lakatos Illés lelkipásztorral Széles Szabolcs beszélgetett.
2: Kezdjük akkor a történelmi múlttal, vagy azzal a múlt visszatekintéssel, amióta tiszteletes úr is szolgál a gyülekezetben és a gyülekezetekben. Mi az, amit el kell mondanunk az erős tyukodi gyülekezet múltjáról, vagy a fiatal pátyodi közösségnek az alakulásáról?
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Tyukodon 25. éve szolgálok, és a Jóisten akaratának tekintem, hogy oda vezetett. 25 éve békességben és szeretetben vagyunk a gyülekezettel. Ez egy tradicionális nagy múltú gyülekezet, az egyházmegye egyik legnagyobb faluja, és az egyik legnagyobb gyülekezete. Szinte 100%-ban református vallású településről beszélünk. Régen majdnem 5000 fős volt, hát nem olyan régen, olyan 30 évvel ezelőtt. Most már 2000 főt sem éri el a településnek a létszáma, de azért még közel 600-an fizető egyháztagok ebben a gyülekezetben. Hogy mennyire büszkék voltak a tyukodiak a reformátusságukra és a múltjukra, azt a harang egyik felirata nagyon jól bemutatja. Tyukod magyar volt, református volt, ma is az, és az is marad. Ez egy 1080 kg-os harangon van rajta, amely az egyházmegyében a legnagyobb, ahogy én tudom. Néhány év ezelőtt ez a harang megrepett, és újra kellett önteni. Nagyon szépen adakoztak rá a tyukodiak, és most már 1100 kg-os ez a harang, és a felirathoz nagyon ragaszkodta a presbitérium, hogy a régi felirat is kerüljön rá egy új felirat mellett, és egy nagyon szép ünnepséggel szenteltük meg ezt a harangot. Hogy mennyire nagy ez a harang, kifejezi az, hogy a toronyban az ablak keretet ki kellett venni, és a két szélét az ablak keretnek, vagy az ablak nyílásnak be kellett vésni, hogy a harangot be tudják emelni kívülről. A templom is a múltat dicséri, hiszen egy késő barokk stílusú templom épült Tyukodon, rokokó díszítéssel, nagyon gazdag díszítéssel, szinte református templomokra nem is jellemző ez a gazdag díszítés, és ez azt jelentette, hogy régen gazdagok voltak, és áldoztak az egyházra. A mai napig így vannak a tyukodik, hogy áldoznak az egyházra, a gazdagság az elmúlt, mint ahogy Szatmárban nem könnyű megélni, de azért még mindig az egyházat fontosnak tartják. Lehet még beszélni a múltról, hogy orgonát vásároltak az 1800-as évek elején, 1814-ben Szatmárnémetiből. Ezt az orgonát is néhány évvel ezelőtt sikerült felújítanunk egy pályázatnak köszönhetően. Lehet arról beszélni, hogy a mai napig a konfirmáció az egyik legnagyobb ünnep. A mai napig a gyerekek minden vasárnap eljönnek a templomba, és az Isten tisztelet is egy órának számít, hiszen meg kell tanulni az Isten tisztelet elemeit, az énekeket, egyéb más dolgokat. Csodálkoznak sokszor a kollégáim, hogy itt járnak templomba konfirmandusok. De a legnagyobb ereje a gyülekezetnek az idősekben van, hiszen ez egy előregedő település. Az átlagnál több az idős ember a lakosság létszámához képest. Ők nagyon szeretik az egyházat. Van is egy kis szociális szolgáltatónk, egy házisaicsi nyújtó szolgálat étkeztetéssel, és ezt igénybe is veszik a gyülekezet tagjai. Nagyon büszkék arra, hogy az egyházi szolgálathoz tartozhatnak, és néhány embernek, néhány gondozónőnek munkát is tudunk adni. Ez is hozzátartozik a misszióhoz, a gyülekezetépítéshez. Hisszük, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, és bizony a hitünknek a kinyújtott karjai a gondozó nők, és nagyon sok jó és pozitív visszajelzés érkezik az idősek részéről. Nem csak mindig az a fontos, hogy valakinek a fizikai dolgokba segítsünk, hanem az is fontos, hogy meghallgassuk az időseket, meglátogassák őket, kicsit beszélgessenek velük, mert itt a szatmári részen nagyon sok idős ember egyedül marad. A fiatalok elköltöznek, elmennek az ország másik felébe, a fővárosba, de most már nagyon sokan külföldre, ritkán tudnak hazajönni, és a gondozónők sokszor családtaggá válnak ezekben az időseknek a otthonaiban.
4: Nézzük meg Pátyodot, ott egy fiatal gyülekezetről beszélhetünk, és Pátyod történelmi múltjából kifolyólag is inkább
2: katolikus lakta település volt, és most is az, viszont itt Pátyodon is elindult egy gyülekezetépítés, nagy tiszteletű úrnak köszönhetően, és legutóbb még harangtornyot is sikerült átadni.
3: Pátyodra is 10 éve járok, és nagyon szeretem a pátyodiakat is. Kicsi gyülekezet, 51-en tagjai ennek a gyülekezetnek, egy 660 fős faluról beszélünk. Itt a reformátusok, azok, akik beköltöztek a településre, elsősorban házasság révén vagy a határon túlról. A gyülekezetnek a múltja a 70-es, 80-as évekre nyúlik vissza, ahol háznál kezdte meg istentiszteletek tartását a tyukodi elődöm, Barta Gyula és kedves felesége. Aztán templomot építettek a 90-es években, de harangjuk nem volt. Nagyon sokáig nem is terveztek harangot, felvételről szólt a harangszó, majd az elmúlt évek pályázati lehetőségei adtak arra lehetőséget, hogy nyitottak kaput, hogy sikerüljön egy harangtornyot építenünk, és vásáltunk bele egy kis harangot, egy 80 kilós harangot, amelyet az elmúlt év júliusában főtiszteletű püspök úr szolgálata alkalmával és nagytisztelt esperes úr áldásával felhúztunk a toronyba, és megszólaltattunk. Nagyon büszke volt a kis pátyadi gyülekezet, hogy most már nekik is van harangjuk. Ez a gyülekezet egy ritka kuriózum Szatmárban. Itt többet keresztelünk, mint temetünk. Általában van egy-két temetés, de van olyan év, hogy akár 6-7 keresztelő is van, hiszen fiatal családok is letelepednek ezen a településen. Nagyon bízunk benne, hogy van jövője ennek a gyülekezetnek. Ez a gyülekezet az elmúlt évben nem fogyott, ez a gyülekezet inkább még egy-két fővel bővült. Vasárnaponként olyan örömöm van, hogy akár 15-20 ember is összegyűl, de 8-10 ember mindig. Úrvacsorázni pedig az 51 főből sokszor a fele ott van egy-egy ünnepen, amikor olyan alkalom van. Bízom benne, hogy a Jóistennek terve van ezzel a kis gyülekezettel is.
2: Nagy tiszteletű úr mindkét iskolába szokott menni, hitoktatói munkát is végez, sőt, ha ezt elmondhatom, nagy tiszteletű úrnak a kedves felesége, nagy tiszteletű asszony szintén pedagógusként jelen van. Gondolom, így a fiatalokkal való kapcsolat könnyebben is megteremtődik.
3: Igyekszem hűségesen végezni a hitoktatás szolgálatát, mert hiszem, hogy ez kulcs a jövőt nézve, és fontos a hiteles evangélium átadása, történetekről való beszélgetés, és a gyerekek is vágynak arra, hogy a lelki oldalát is megnézzük az életnek. Hát Tyukodon egy 150 fős iskolába 90-95%-a a gyerekeknek református hittanra jár. Ott a feleségem is végzi a hitoktatást, hiszen nem csak pedagógus, hanem hitoktató is. Pátyodon pedig egy 95-100 fős iskola van, pontosan mindig változik, most nem tudom megmondani, de 78 református hittanosunk van Pátyodon. Pátyodi iskola a görögkatolikus egyház fenntartásában működik, a Máté Szalkai Móricz Zsigmond általános iskolának a tagintézménye, és ott két hitoktató segédem is van, akik segítenek a szolgálatban, de 4 osztályban én is végzem a szolgálatot. Pátyodi iskola azért különleges, mert a környék sok településéről jönnek a gyermekek, és nagyon sokan reformátusok. Mindenkit igyekszünk biztatni arra, hogy a helyi gyülekezetbe épüljön be, és ott konfirmáljon, de nagyon sok hozadéka van a pátyodi gyülekezetnek is ezekből a gyermekekből, mert így nem 2-3 vannak a pátyodiak közül egy-egy évfolyamban, hanem 7-8 reformátusok. Ha többen vagyunk, annak mindig ereje van. A fiatalok között igyekszünk úgy mozogni, hogy mindig legyenek egy kis ünnepi alkalmak. Már gyermekheteket nagyon nehezen tudunk tartani. Régen sikerült 70-80 fős gyermekheteket is tartani. Most már inkább gyermeknapokat tartunk, egy-egy délutánt, vagy egy-egy napot, amikor kinevezünk. Vagy Tyukodon elő szokott fordulni, hogy amikor van önkormányzati hét, amikor a gyermekekre vigyáznak, egy-egy délelőtt átmegyek, és egy-egy történetet, egy-egy éneket megtanulunk az ott lévő gyerekekkel. Igyekszünk tartani a kapcsolatot, és hát a gyermekeket bevisszük a templomba is. Ha máskor nem, akkor anyák napján és karácsonykor. Anyák napján hagyományosan mindig a második osztály hittanosai szolgálnak a templomban, karácsonykor pedig a 7. osztályosok szolgálnak. Nem nagyon szokott kivétel lenni. Alkalomszerűen vannak más alkalmak is, amikor hittanosok bejönnek a templomba és szolgálhatnak.
2: A Magyarországi Református Egyház ezt az évet az imádság évének hirdette ki.
3: Beszéltünk is róla a presbitériummal. Én jó régen, talán 20 éve az úri imádságot végig magyaráztam istentiszteletre, mire elővesszük az úri imádságot, hiszen honnan tanulhatnánk, ha nem abból a Jézus otthont imádságból. Ezt a presbitériummal is megbeszéltük. Egyébként meg az elcsendesedés évének is mondhatnám, hiszen az imádság mindig arról szól, hogy elcsendesedjünk, építsük a kapcsolatunkat, a viszonyunkat a mindenható Istennel, ezért ima közösségeket is akarunk tartani, sőt, hát máskor is szoktunk. Isten tiszteleten vasárnap általában szokott lenni csendes imádság, de Biblióórán, a csütörtöki alkalmakon pedig ima közösséget is fogunk fogunk tartani, és bízom benne, hogy megújulhat a kapcsolatunk egymással is, Istennel is, hiszen az imádság olyan, mint a lélegzetvétel, egyébként is gyakoroljuk, különösen odafigyelünk rá, hogy még többet imádkozzunk egymásért, meg a világért, hiszen nagy szükség van arra, hogy a mindenható Isten akarata valósulja meg ebben a világban.
2: A lelki építkezések mellett várható-e fizikai építkezés a gyülekezeteknél, vagy most úgy gondolja a nagy tiszteletű úr, hogy rendben van mind a két gyülekezet, és rendben vannak azok a közösségi terek, amelyeket tudnak használni.
3: Nagyon sokat építkeztünk az elmúlt években, mind a két gyülekezetben. Pátyodon kerítést építettünk pályázatból, kívül belül fel lett újítva a templom, harangtorony, harang került oda, ott a fizikai lehetőség megvan mindenre. Igaz, hiányzik egy gyülekezetterem, csak templomunk van, de ez is minden dologra lehetőséget ad nekünk. Tyúkodon is nagyon sokat dolgoztunk. Az elmúlt 25 évben háromszor újítottuk a templomot, gyönyörű gyülekeztermünk van, új hangosításunk van, szőnyegeink vannak, de mindig vannak tervek. Szeretnénk az orgonát tovább bővíteni, szeretnénk a templom külsejét egy kicsit megújítani, szeretnénk a tyúkodi templom környezetével is többet foglalkozni, bár nagyon szép a környezet, rózsák, tujafák vannak ültetve, amelyet annak idén egy kertészmérnök tervezett meg, de eltelt az idő, és ezzel is foglalkozni kell. Bízunk benne, hogy a Jóisten ad erőt terveink elvégzéséhez.
1: Kedves hallgatóink! A Szatmári Református Egyházmegyében van egy nagy falusi gyülekezet, amely méltán büszke a múltjára. Ez a Tyúkodi Református Egyházközség, és van egy egészen fiatal református gyülekezet Pátyodon. A két gyülekezet lelkipásztora Lakatos Illés. Az egyikben 25 éve szolgál, míg a másikban 10 éve vezeti a gyülekezetet. A Tyúkodi és a Pátyodi Református Egyházközség múltjáról, jelenéről, valamint jövőjéről Lakatos Illés lelkipásztorral Széles Szabolcs beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Közélet, Közérdek című magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió nyíregyházi műsorában. További szép napot és kellemes rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Tóth Évát hallották.
0: Közélet, Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a Tisza frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva közölte, a törvénymódosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, összesen 868 milliárd forint hazahozatala válik lehetővé ezzel. A szóvivő elmondta, a javaslat emellett elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ez pedig növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Magyar Éva ismertetése szerint a kormány ezzel nem csak védi, de fenntarthatóvá is teszi a rezsicsökkentést, ugyanis minél több hazai megújuló energiát lehet termelni, annál stabilabban lehet biztosítani a magyar családok számára a kedvezményes áru energiát. Magyar Éva szólt arról is, hogy lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamosenergia szerződést kössenek, ha rendelkeznek okos mérővel. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető, a kormány előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, még mielőtt a költségvetési év elkezdődött volna, 8-szor módosított. A kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előreláthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kármán András kifejtette, a törvényjavaslat prezentációja a hatályos kormányzati struktúrán alapul majd, az egyes szakterületekkel kapcsolatos kiadások egy helyen szerepelnek majd. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében. Az ajánlás csomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10 és 19 év közötti korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Az UNICEF Magyarország elengedhetetlennek tartja egy rendszeres kutatási és adatgyűjtési rendszer kialakítását, amely egységes mutatókkal követné nyomon a gyermekek állapotát és az ellátás hozzáférhetőségét, továbbá egy hosszú távú gyermekközpontú nemzeti mentális egészségügyi stratégia kialakítását is szükségesnek látják, amely összekötné az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra és a gyermekvédelem szereplőit. Véleményük szerint bővíteni kell a gyermek pszichiátriai és mentálhigiénés kapacitásokat is.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a svéd asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útravalóban. 16:30 a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően arról szólunk, hogy fennállásának 90. évfordulóját ünnepelte a Szivárványház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüreden.
2: Intézmény létrejöttét Dankó Sándor tiszafüredi lelkipásztor nevéhez kötjük, aki felismerte a fogyatékos emberek ellátásának a szükségességét itt helyben, és kezdeményezésének köszönhetően dr. Kis Ferenc, a Szeretett Szövetség megalapítója, intézményi keretek között indította el 1936-ban magát az intézmény.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, július 3-a van Kornél és Soma nevenapja, de ma ünnepelnek Anatol, Bernát, Bernát, Hadúr, Hiador, Karitász, Leoleon, Lionel, Napsugár és Tamás nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Az események sorában azt látom, hogy 1775-ben ezen a napon az amerikai függetlenségi háborúban George Washington a Massachusetts-i Cambridge-ben átveszi az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi hadseregének fő parancsnokságát. 1825-ben első Ferenc magyar király 13 évnyi szünet után Bergámóban kelt királyi levelével szeptember 11-ére összehívja a Magyar Országgyűlést Pozsonyba. Ez lesz az első reform országgyűlés. 1866-ban Königgrätznél győzelmet aratnak a poroszok az osztrákok felett. 1897-ben a bécsi Práterben üzembe helyezik a 65 méter magas óriás kereket. 1918-ban ezen a napon elnyeri függetlenségét, első függetlenségét Fehér Oroszország. 1962-ben Franciaország elismeri Algéria függetlenségét, még 1970. július 3-án India és Pakisztán békeszerződést írnak alá. 1974-ben szovjet-amerikai atomküszöb szerződés jön létre a föld alatti atomrobbantások korlátozására, és 2007-ben ezen a napon, tehát július 3-án Iszlamabad vörös mecsetében barikádozták el magukat azok a szélsőséges iszlamisták, akik az afganisztáni tálibokéhoz hasonló fundamentalista iszlám törvénykezést követelnek Pakisztánban.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Nomen est omen. A magyar nyelv gazdag és csodálatos. Minden szónak megvan a maga jelentése, a szépsége és a súlya. Nekünk, határon túli magyaroknak a saját nyelvünk mellett az államalkotó nemzet nyelvét is használnunk kell. Ez kihívást jelent. Nem hiszem, hogy féltenünk kellene a nyelvünket azért, mert más hatások is érnek bennünket. Ifjú koromtól kezdve mégis tudatosan kerültem minden olyan kifejezést, amely bántotta a fülemet. A tyepláki, a horcica, a nanuk vagy a párki kifejezések cseppet sem hangzanak szebben, mint a magyar megfelelői, mégsem ezek a felvidéki magyarok szóhasználatában meghonosodott szavak jelentik a legnagyobb veszélyt identitásunkra és a magyar közösségek tartásának a megőrzésére. A legveszélyesebbek azok a kifejezések és szavak, amelyeket a hatalom talált ki, ami megfélemlítésünkre, átnevelésünkre, a személyiségünk és történelmi tudatunk deformálására. Főleg a földrajzi nevek, helységnevek használatánál kell ma is nagyon ébernek lennünk. Felvidéken, 1918 után több magyarok által lakott település nevét erőszakosan megváltoztatták. Olyan szlovák nemzetébresztők nevére változtatták ősi településeink nevét, akik egyébként életükben soha nem jártak azon a helyen. Így lett Gútából Kolárovó, Tornaljából Szafárikovó, Ógyallából Hurbanovó. A hatalom a református egyházmegyék megnevezésének a megváltoztatását is elérte. Így lett az ősi Barsi egyházmegyéből Felső-Nyitrai, a Komáromiból Dél-Nyitrai, az Abaúj-Tornaiból Nyugat-Kassai, az Empléniből Kelet-Kassai egyházmegye. Ezek a változtatások hatottak a magyar közösség identitására, befolyással voltak az egyén gondolkodására és segítették a gyökerektől való elszakadást. A hivatalos névhasználat terén még súlyosabb helyzet alakult ki. A magyar személyneveket 1995-ig hivatalos formában nem használhattuk, a nők vezeték nevéhez pedig az ovát, toldalékot csatolták. Meg akartak fosztani ősi földrajzi és helység neveinktől, deformálni akarták neveinket. A Ferencből Franciszek, az Erzsébetből Elzbeta, a Györgyből Gyuraj lett. Boddog közben szülőföldemen, amelynek lakosságát ma is 95%-ban magyarok lakják, a magyarság az isteni gondviselésnek köszönhetően 9 évtized múltán is meg tudta őrizni helyét és súlyát. Pedig az állam sorra nyitotta a szlovák nyelvű iskolákat, olyan településeken is, ahol csak magyar lakosság élt egyébként. Egészen más a helyzet Léván, ahol jelenleg lelkészi szolgálatomat végzem. A valamikori magyar többségű városban, 1910-ben, a lakosság 90%-a vallotta magát magyarnak, még legutóbb, 2011-ben kevesebb, mint 10%-a. Itt a nyelvi kiszorítósdi mindennaposnak tekinthető. Úgy a családok életében, mint a közéletben. A nyelvünk tisztaságának tudatos ápolása, főleg a helyes névhasználat, valamint a történelmi megnevezések használatához való ragaszkodás identitásunk megőrzésének fontos eszközei. Tudatosan használom ezért minden esetben a szlovákiai vagy a délszlovákia fogalmak helyett a felvidékit, illetve a felvidéket. Mindezt önvédelemből és nem nacionalizmusból teszem. Lélektanilag is fontos, hogy létünket nem nemzeti kisebbségként vagy nemzetiségként határozzuk meg, hanem magunkat a Kárpát-medencében élő magyar nemzeti közösség részeként definiáljuk. Ma már szándékosan nem használom a kisebbség kifejezést sem, akkor sem, amikor nyilvánvalóan szorvány sorsban élő közösségekről van szó. Ha magunkat folyton leértékeljük, akkor azzal a beolvadásunkat támogatjuk. Történelmileg, lelkileg, területileg, nyelvileg, felekezetileg, nemzeti vonatkozásban is egy nagyobb egységhez, a Kárpát-medencéhez tartozunk már több évszázada.
Miért kellene hát magunkat a kisebbségi lét keretei közé szorítanunk? Miért bújnánk a határok mögé, amelyek lebontásáért annyit küzdöttek Közép- és Kelet-Európa népei? Ha identitásunkat és nyelvünket meg akarjuk őrizni, akkor olyan kifejezésekhez kell ragaszkodnunk, amelyek történelmileg önazonosságunk tekintetében nem elválasztanak, hanem összekapcsolnak egymással. Az eddig elmondottaknál is veszélyesebb, amikor csak nemzeti közösségünk megmaradását tűzzük ki célul magunk elé. Ez burkolt elismerése annak, hogy a mi közösségünk és kultúránk nem képes a megújulásra, a változtatásra és a növekedésre. Egyedül csak arra képes, hogy védekezzen, visszahúzódjon és folyton féljen valamitől, ami tőle nagyobb és értékesebb. Megőrizni és megvédeni azt kell, amit újonnan szereztünk. Ami a miénk, ami értékes, azt továbbadni és gyarapítani kell. Gazdag a nyelvünk, vannak fontos értékeink, amelyekhez görcsösen ragaszkodnunk kell. Mindenekelőtt szeretnünk és szolgálnunk kell nemzetünket. Becsüljük jobban magunkat, hogy mások által is megbecsültek legyünk.

0: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának régió krónikáját hallják. 2026. július 3-án, pénteken 16 óra 30 perckor a szerkesztő Linárt Vanda köszönti Önöket. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban. Programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Partnerségi szakmai találkozót tartott Nyíregyháza önkormányzata a Városházán, amelynek középpontjában a város munkaerőpiaci együttműködéseinek továbbfejlesztése, valamint a Network for Work nemzetközi projekt aktuális feladatai és célkitűzései álltak. A programon különböző megoldásokon dolgoztak a fiatalok helyben tartására, a munkaerőpiac minőségének javítására, valamint a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációjának támogatására. Több mint egy évtizedes múltra tekint vissza Nyíregyházán a munkaerőpiaci szereplők tudatos együttműködése. A nyíregyházi foglalkoztatási paktum részeként kialakult modell stabil alapot teremtett az önkormányzat a foglalkoztatási, a gazdasági, az oktatási és a civil szereplők közös munkájához. Az együttműködés elősegíti, hogy a város hatékonyabban tudjon reagálni a munkaerőpiaci kihívásokra, és aktív legyen a kapcsolat a helyi szereplők között. Erre az alapra építve jelenleg két egymást kiegészítő nemzetközi projekt is folyamatban van, írja a nyíregyháza.hu. A találkozó az Urbact program által támogatott Network for Work projektet ismertette, amelyben Nyíregyháza a vezető partner. Ennek célja, hogy a nyíregyházi jó gyakorlatokat más európai városok, régiók is adaptálják, helyi szinten pedig új módszereket, eszközöket alkalmazzon a város munkaerőpiaci problémáinak kezelésére. Javában tart a pályakarbantartási munka a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. Az augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámítható vonatközlekedést biztosítsanak a közlekedők számára. Váci Viktort a Mávinform sajtóügyeletesét hallják.
1: A nyári beavatkozások során több mint 44 kilométeren szabályozzuk a vasúti pályát, illetve közel 17 kilométeren hosszú síneket cserélünk, valamint ágyazatrostálást végzünk. Ezektől a beavatkozásoktól egyértelműen azt várjuk, hogy a térségben a vonatok menetrendje kiszámíthatóbb lesz, kevesebb késésre kell számítani, illetve a meghibásodások előfordulása is. Itt elsősorban azokon a szakaszokon, ahol ideiglenes 20, 40, 60, 80, 100 km/órás sebességkorlátozások érvényesek, azokon a helyeken célunk, hogy ismét a 120 km/órás alapsebességre emelhessük vissza a pályán alkalmazható sebesség értékét, és ezzel haladhassanak majd a vonatok, ezáltal valóban egy biztos, illetve kiszámítható kapcsolatot tudjanak tartani a térség települései között. Több szakaszon zajlik majd a munkavégzés, sor fog kerülni útátjárók átépítésére is, valamint a Toka és Rakamasz közötti közel 200 méter hosszú híd felújítását is a nyári munkálatok során valósítják meg a szakemberek. Nyíregyháza felé, ha jövünk Budapestről, a nyugati pályaudvarról, ott pedig ugyanolyan gyakorisággal megmaradnak az Intercity vonatok Nyíregyházáig, csak most mindegyiket Nyírség Intercity-nek fogják nevezni, azt is, amelyik az ellentétes órában Toka Intercity néven közlekedett.
0: Folyamatosan újulnak és szépülnek a Milotai, az Uszkai és a Magos-ligeti református egyházközség.

0: Szentségek templomai és azok környezete. Szalai Kont Andrást, a gyülekezetek lelkipásztorát hallják.
1: Ami már készen van, Uszkában volt nekem egy külön öröm, hogy gondok asszonyék és a presbitérium tulajdonképpen majd, hogy nem önjáróként, vagy egy önálló gondolatként a templom kertet, az tulajdonképpen rendbe rakta, virágot ültetett, bokrokat ültetett, úgyhogy ilyen formán is megszépült a templomnak a környezete. Magosligeten szeretnénk a kívülről az imaháznak a környezetét egy picit rendezettebbé tenni. Az imaháznak az épülete sajnos egy kicsit ilyen romosabb, vagy karbantartásra szoruló állapotot mutatott, és ennek szeretnénk a végére járni olyan formán, legalább kívülről egy ilyen tatarozási munkálatot el lehessen végezni. Ehhez az egyházmegye támogatását is megkaptuk, hogy ez valószínűleg a jövőben majd meg fog történni. Miután pedig, hogy ilyen fizikai munkáról vagy dologról beszéljünk, először filagóriát szerettünk volna csinálni, a báli bevételt is erre akartuk első körben fordítani, a tavalyi évnek a báli bevételét, de végül is úgy határoztunk, vagy úgy döntöttünk az egyházközség elnökségével és presbitériumával egyetértésben, hogy ezt most nem fogjuk megvalósítani, mert ez elég költséges beruházás lenne. Azt szeretnénk megvalósítani, hogy az elmúlt évben egy napelemes rendszer került beüzemelésre, és azt szeretnénk egy kisebb mértékben bővíteni, erre meg is van a forrásunk, hála Istennek, úgyhogy jövőre nézve ezt fontosabbnak tartottuk, mint most egy filagória építését. Ezt is szeretnénk majd megvalósítani, de egyelőre csúsztattunk rajta egy kicsit.
0: A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Két évtized fotográfiai munkáját tárja az érdeklődők elé Csutkai Csaba legújabb kiállítása, amely július 1-én nyílt a Váci Mihály Kulturális Központban. A megyei prímadíjas fotóművész Búvó örökség című tárlata Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye épített és természeti értékeit mutatja be, különös figyelmet fordítva a középkori templomokra, kastélyokra. Csutkai Csaba kiállítása az elmúlt két évtized fotográfiai terméséből válogat. A tárlat nem új keletű, a megbúvó örökség már csak nem egy évtizede járja a vármegye településeit, valamint határon túl is bemutatkozott. A fotóművész számára a fotográfia soha nem csupán művészi önkifejezés volt. Elmondása szerint már fiatalon felismerte, hogy a fényképezőgép segítségével olyan értékeket őrizhet meg az utókor számára, amelyek idővel akár végleg eltűnhetnek. Az általa megörökített középkori templomok, kastélyok és történelmi épületek nem egyszerű műemlékek, hanem olyan helyek, amelyek egy-egy település múltját, identitását és közösségi emlékezetét hordozzák. A kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban augusztus 6-áig látogatható.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! Fennállásának 90. évfordulóját ünnepelte a Szivárványház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüreden. Jelenleg több mint 150 főről gondoskodnak a mindennapokban. Egy családias, otthonos légkörben 110-nél is több dolgozóval. A támogatott lakhatás kiépítésén dolgoznak, hogy a náluk gondozott személyek tovább élhessenek abban a közegben, amit megszoktak. Lovács Ildikó intézményvezetővel Búzás Bori beszélget.
2: Mikor és milyen céllal indult el az intézmény?
3: Az intézmény létrejöttét Dankó Sándor tiszafüredi lelkipásztor nevéhez kötjük, aki felismerte a fogyatékos emberek ellátásának a szükségességét itt helyben, és kezdeményezésének köszönhetően dr. Kis Ferenc, a Szeretett Szövetség megalapítója, intézményi keretek között indította el 1936-ban magát az intézményt. Ekkor indult el az emberhez méltó gondoskodás Tiszafüreden. Akkor még 50 fő ellátását kezdték meg. A Szeretett Szövetség egyébként a református gyülekezetek adományaiból működtette az intézményeit. A gyülekezetekkel való kapcsolat azóta is meghatározó részét képezi az intézménynek. Egyébként a intézmény Tiszafüred városának a szívében, egy csendes, nyugodt környezetben, több mint 2,5 hektáros területen helyezkedik el. Több épületben biztosítjuk a szolgáltatásainkat, és az itt dolgozók közül sokan generációk óta kötődnek az intézményhez. Ez jól tükrözi a Szivárványház közösségének elkötelezettségét és összetartozását.
2: A kezdetekkor, ahogy említette, intézményvezető asszony 50 főről gondoskodtak. Mit lehet mondani, hogy azóta hova fejlődött az intézmény?
3: 165 fogyatékossággal élő embert látunk el jelenleg.
2: Milyen nehézségekkel kell megküzdeniük egyébként a hétköznapokban? Vannak-e ilyenek? Vagy volt-e az intézmény történetében bármilyen nehézség, ami esetleg akadályt gördített önök elé?
3: Hát az 1936 évtől indulunk, akkor a második világháború és annak a nehézségei bizony nyomot hagytak. Ezt levélben, gyülekezetektől kapott levélben, kérőlevelekben, kérelmező levelekben, ezt még most mi őrizzük ennek az emlékét. De hogy igazából azt látjuk, hogy az összefogás, a gyülekezetek háttértámogatása, az mindig adott annyi pluszt, hogy bármilyen időben is az intézmény túlélte, és az itt élő emberek biztonságban voltak. És ugye a mostani időket nézve pedig ugyanazokat a nehézségeket éljük meg, mint mindenki más a hétköznapokban. Amit mondjuk a Covid-járvány okozott, a korlátozások, a bezártság, tehát ennek a következménye a sokkal nagyobb odafigyelés, ez szakmai kihívás is volt, meg egy nagy türelem. Az a türelem időszaka volt. Biztonságban voltunk, igazából nagyobb bajunk nem esett, tehát eléggé felkészültek vagyunk az ilyen fertőzéses állapotok megelőzésére. Vagy most itt van a gazdaságot érintő válságok, az infláció, az energiaválság. Ezek hozzák most azokat a problémákat, hogy mindenre előre kell figyelni, előre kell gondolkodni, előre tervezni. Biztosítanunk kell, hogy akárhova emelkedik mondjuk a gumikesztyű ára, mi azt folyamatosan tudjuk biztosítani. Vagy az élelmiszer árak ugye nagyon ingadozóak, nekünk viszont egy folyamatos élelmezést kell biztosítanunk. Inkább ezek okoznak kihívást, de még semmi olyan nem történt, amit ne tudtunk volna megugrani.
2: Hogyan zajlanak a hétköznapok egyébként az intézményben? Ugye 160 főről gondoskodnak, gondolom azért ez magában takarja a fejlesztéseket is.
3: Mindennapi életünk igazából két szempontból mutathatom be. Az egyik a munkaszervezés oldala. 114 munkatársunk van jelenleg. Nekik a mindennapi munkájuknak a megszervezése, ki mikor jön be műszakba, ki mit csinál, ki hol, melyik területen van és mit végez. A másik pedig az ellátotti oldal, hogy az itt élő embereknek egy folyamatos, biztonságos, élhető életet tudjunk a mindennapokban biztosítani. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy reggel a kollégák bejönnek, átbeszélik a történteket, a fontos tudnivalókat, hogy kivel mi történt, és utána indul a 12 órás műszak. 12 órában azért nagyon jó dolgozni, mert hogy aki itt él, annak az egész napját végig lehet követni. Egy ember visz végig egy csoportot. És nagyon fontos, hogy tudja, hogy ki hogyan ébred, milyen hangulatban van, lássa, hogy hogy telik a napja, mert így tud megfelelő segítséget nyújtani. Reggeli körüli teendők, aztán a délelőtti elfoglaltság megszervezése, itt a terápiás munkacsoport feladata és felelőssége, hogy minden itt élő ember meg legyen mozgatva, fejlesztve legyen, terápiában vegyen részt. Aztán jönnek az ebéd körüli teendők, délutáni elfoglaltságok, és a nap lezárása. Vacsora, fürdés, ez pont ugyanúgy, mint ahogy mindannyian otthon is végezzük. Itt ér véget a nappalos munkatársunk műszakja, és jön az éjszakás, aki ugyanúgy felméri a csoportot, a helyszínt, kivel mi történt, és így tudja végigvinni az éjszakát, hogy minden egyes itt élő embert ismer, és tudja, hogy ha baj van, akkor mi lehet a baj. De ez ugye a 24 órás felügyeletet is biztosítja.
2: Amikor az indulásról beszéltünk, akkor 50 főt említett, és most pedig szinte több mint háromszorosa azoknak, akikről gondoskodnak. Van-e még szükség fejlesztésre, bővülésre?
3: Az elmúlt években az intézményben jelentős szakmai és infrastruktúrális fejlődés indult el. Több épületünk felújításra került, korszerűsítésre került, és a lakók életkörülményeinek a javítását is folyamatosan szem előtt tartjuk. Ez ugye a 90 évet, ha nézzük, akkor hát megvan még az az épületünk, amit 90 évvel ezelőtten indult maga az intézmény. De nagyon sok épületünk épült azóta, és ezeket folyamatosan karban kell tartani. De hogy nem csak abban gondolkodunk, hogy itt ez az intézmény ennyi fővel megmaradjon, hanem próbálunk férőhelykiváltási koncepcióval támogatott lakhatásokat létrehozni. Van egy férőhelykiváltási koncepciónk, amiben határozottan elfogadtuk és leírtuk, hogy a következő 10 évben 115 támogatott lakhatási férőhelyet szeretnénk létrehozni. 11 családi ház megvásárlását jelenti. És ennek a 112-115 főnek a nappali ellátását is biztosítanunk kell. Tehát biztos, hogy fejlődni fogunk, biztos, hogy fogunk létrehozni alapszolgáltatásokat, és jelenleg támogató szolgáltatásunk van még, de a nappali ellátást azt hozzá kell tennünk a támogatott lakhatásnak a folyamatához. És ez egy hatalmas kezdeményezés, egy hatalmas beruházás. Ez szakmailag mindenképp egy határátlépés, mert hogy mi a benti intézményt szoktuk meg, a 165 főnek az ellátását. A támogatott lakhatás viszont egy egészen más szemléletmódot, egy egészen más életminőség, életformát követel, és ezt a határt most nekünk meg kell ugranunk szakmailag, lakcím szerint és minden szempontból. Már egy 8-10 évvel ezelőtt elkezdtük a felkészülést erre. Tréning lakásaink vannak, ahol a fiúk és a lányok tudnak gyakorolni az önálló életre. A kollégák szakmai továbbképzéseken vettek részt, konferenciákon, hogy értsék, tudják, hogy mit jelent a támogatott lakhatás, hogyan valósíthatjuk meg, hogyan kell jól csinálni, és ebben most így belevágtunk. Két ingatlant vásárolt meg a fenntartó erre a célra itt Tiszafüreden, és itt fog most elindulni idén a támogatott lakhatás 14 fővel összességében. Ez egy hatalmas beruházás, felújítással jár, berendezés, bútorok, de nagyon szép és szakmailag nagyon jó ezt lekövetni, hogy mi az, amire szükségünk van, mi az, amit megvalósíthatunk, hogy magunkénak formálhatjuk ki azt az életteret, ahol tovább fognak élni azok az emberek, akik most itt vannak. Van egy patrónus programunk, amit kifejezetten azért találtunk, kihoztuk létre, hogy a kapcsolatokat erősítsük. Ez arról szól, hogy református gyülekezeti tagokat megismertetünk a bent élő emberekkel, találkoznak, szimpatikusak egymásnak, beszélgetnek, és kialakul egy személyes kapcsolat, ami utána folytatódik. Levelezésben, telefonhívásban, hogy vagy kérdésekben, közös alkalmakon, közös ünnepeket tartunk, és ezek a kapcsolatok, visszajelzések alapján nagyon is pótolják a családi kapcsolatok hiányát. Születésnapi köszöntések, konfirmációra eljönnek, vagy keresztszülővé válnak ezek a személyek, gyülekezeti tagok. Ezért is nagyon fontos, és tudom azt mondani, hogy nem csak az indulásnál, hanem most is a gyülekezetek támogatása, az, hogy mi együtt élünk a gyülekezetekkel, református gyülekezetekkel, ez minden szempontból létfontosságú.
1: Kedves hallgatóink, fennállásának 90. évfordulóját ünnepelte a Szivárványház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüreden. Erről Lovács Ildikó intézményvezetőt hallották. A riporter Búzás Bori volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Márk evangéliuma harmadik fejezetének harmadik verséből hallgassuk meg. Ekkor ezt mondta a sorvadkező embernek: állj ki a középre. Mi van a középpontban? Jézus a középpontba állítja a bénát. Miért? Mi van a középen? Mi van a szívben? Mi van a szélén? Mennyiben demonstráció Jézus tette? A nyomorúságot középre állítani nem ciki? Jézus kiélezi az ellentétet, mi a fontos, mi a fontosabb, és a középre állítja, mert a középpontban az ember van, és ez nem csupán humanizmus. Hogyan leszek, lehetek jó? Az ember van a középpontban. A középen lévő ember, akár negatív üzenete is van, ki van a világ egyetem fókuszában? Az ember a világ közepe? Az emberkép önzőség is lehet. Ki, mi a világ közepe? Isten helyezte az embert a világ az édenkert közepébe. A körülállók az egyszerű kérdésre sem tudnak válaszolni. Mit jelent jót tenni, rosszat tenni, életet megmenteni, kioltani? Jézus van a középpontban, de az ő erőterében az ember. Hol a helyünk? Hol vagyunk? Helyeden vagy-e? Mi a mi feladatunk éppen most? Mi a személyes szolgálatod? Isten megbíz valamilyen feladattal. Akkor kerül helyére minden, ha Jézussal állunk ott. Mindezt megelőzi, hogy magunkat adjuk Istennek. Pál apostol azt írja: és nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Ecce homo, a középen állt, ez a középreállás lényege. Jézusnál a gyógyult, meggyógyított ember van a középpontban. Mi lesz életünk középpontjában ezután? Mi van a fókuszban, a mindennapjainkban? A mai ige magyarázat Bölcsföldi András lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a budapesti Károli Gáspár Református Hittudományi Egyetem spirituálisa.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svédasztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A tavaszi lakásbiztosítási kampányban mintegy 311 ezer biztosítási szerződés változott, ami a tavalyi szám 78%-a. Ebből 146 ezret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47.500-at pedig aktualizált kondíciókkal kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek, derül ki a Magyar Nemzeti Bank idei első negyedévi adatai alapján. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64.200 forint volt. A jegybank szerint a kampány versenyélénkítő hatását jól mutatja, hogy az együttesen 26%-os lakásbiztosítási piaci részesedéssel rendelkező 8 kisebb biztosító a kampányban magát jóval felülreprezentálva tudott szerepelni, az új szerződések csaknem felét ugyanis ezek a vállalatok értékesítették. Ezzel piaci részesedésük 3% ponttal nőtt az elmúlt 3 év alatt, írja a Magyar Nemzeti Bank közleménye. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a Facebook oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá a miniszter. Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik, ismertette közösségi oldalán a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Az év hatodik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020 közötti évek 19,8 fokos átlagát. A közleményben azt írják, ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. Az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. Az elemzés szerint június 29-én 30,2 fok volt a napi középhőmérséklet országos átlaga, ami a legmagasabb a 20. század kezdete óta. Június 29-én és 30-án is 38,7 fok közelében volt a napi maximum hőmérséklet országos átlagban, aminél magasabb érték csak egyszer, 2007. július 20-án fordult elő, írja a Hungaromet ZRT.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő, várható kevés fátyol és gomoly felhővel csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Önök tudják, mit jelent az, hogy SMA, és azt, hogy bár szűrése továbbra sem tartozik a kötelező újszülöttkori szűrések közé, ugyanakkor minden újszülött számára ingyenesen elérhető. Ha nem, akkor tartsanak velem, a mostani adásban ugyanis ezt a ritka genetikai betegséget vesszük gorcső alá. Dr. Mikos Borbála főorvos, a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórház orvosigazgatójának elmondása szerint naponta akár több ezer az izmok mozgatásáért felelős idegsejt pusztulhat el, amiket gyógyszerekkel már nem lehet életre kelteni. Ezért fontos az időben történő diagnosztizálás.
2: Az első gyógyszeres készítményt az Amerikai Egyesült Államokban 2016-ban engedélyezték, és Magyarországon 2018-ban már elkezdte a Semmelweis Egyetem. Ez a másodlagos génen fejt ki olyan hatást, hogy javítja a fehérje képződést a mozgatóidegsejtekben, és egy hasonló hatásmechanizmusú másik gyógyszert is kifejlesztettek, ami szintén elérhető hazánkban 2021 óta állami támogatással, és a hiányzó gént pótló kezelés, ez pedig 2019-ben engedélyezték az Amerikai Egyesült Államokban, és ugyanebben az évben néhány hónap múlva hazánkban is alkalmazta először a Betesda Gyermekkórház. Ez a gyógyszer is most már 2021 óta állami támogatással elérhető megfelelő szakmai indikáció alapján.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Június 28-án volt az újszülöttkori szűrés világnapja, aminek kapcsán a Betesda Gyermekkórház, amely az országos SMA szűrőprogram koordinációját végzi, arra hívta fel a leendő és friss szülők figyelmét, hogy a vele született gerincvelői izomsorvadás esetében minden nap számít. Néhány csepp vér és egy időben elvégzett vizsgálat akár életet menthet. Magyarországon körülbelül 8000 újszülöttből egy megszületettet érint. Épp ezért szűrése létfontosságú, hiszen az idejekorán diagnosztizált és kezelt gyermekek csaknem teljesen egészségesen fejlődhetnek. Önálló ülésre, felállásra, lépegetésre képessé válhatnak, szájon át zavartalanul táplálkozhatnak, és jellemzően nem szükséges számukra a folyamatos gépi lélegeztetés sem. Ugyanakkor dr. Mikos Borbála, a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórház orvosigazgatójának elmondása szerint a tartós hatásról, az elérhető maximális mozgásképességről még nem rendelkeznek tapasztalatokkal.
2: Történelmet írt maga a betegség, a gerincvelői eredetű izomsorvadás, ami tulajdonképpen egy genetikai betegség. Ez azt jelenti, hogy a sejtek kromoszómájáról hiányzik egy olyan gén, illetve egy olyan aktív génszakasz, aminek az a feladata, hogy biztosítja annak a fehérjének a képződését, ami a mozgatóidegsejtek működéséhez nélkülözhetetlen. Emiatt a génhiba miatt a mozgatóidegsejtekben nem termelődik elegendő fehérje, mondhatnánk úgy is, hogy éheznek ezek a sejtek, és ezért fokozatosan elhalnak. Így alakulnak ki a betegségnek a tünetei, ami az izomsorvadás és a súlyossági típusától függően különböző társuló szövődmények, a légzőizmok működésének elégtelensége következtében légzési elégtelenség, a nyelésképtelenség miatt ugye csak szondán táplálhatóság, és hát az izmok elsorvadása, bénulása miatt egy ágyhoz kötöttség alakul ki a legsúlyosabb típusában. Az a relatív szerencsés helyzet talán, ha mondhatom ezt az SMA-ban, hogy amikor ez a fő gén hiányzik, ami felelős a betegségért, akkor van a kromoszomán ehhez a hiányzó génhez közel egy másodlagos kis gén, és ez biztosít bizonyos mennyiségű fehérje képződést. Attól függő mennyiségben, hogy ebből a másodlagos génből a kromoszómán hány másolat, hány kópia helyezkedik el. Ezért mondhatjuk talán úgy is, hogy az SMA-i spektrum betegség több súlyossági fokozata van. A legsúlyosabb, amikor ebből a másodlagos génből sincs a kromoszómán egyetlen szakasz sem, akkor sajnos már az az élettel összeegyeztethetetlen és magzati elhaláshoz vezetnek. Ha csak egy ilyen másodlagos gén van, akkor pedig olyan súlyos állapotban születik meg a kisbaba, hogy gyakorlatilag egy hónapos korig él maximum, de már akkor hiányzik, vagy nagyon renyhe a magzatmozgás a várandós édesanyánál, már súlyos kontraktúrák és légzési elégtelenség alakul ki, mire megszületik a gyermek, és ha már van több kópia, akkor az első legsúlyosabb típusa annak az az úgynevezett Wernicke-Hoffmann betegség, amit egyébként már Wernicke és Hoffmann, akiről elnevezték, leírt az 1890-es években, és itt is nagyon hamar megjelennek a tünetek, ami gyenge sírás, köhögés, fejkontroll elvesztése, a fiziológiás csecsemőkori mozgás fejlődéseknek az elmaradása, pihegő, felületes légzés, nehéz táplálhatóság, a nyelésképtelenség miatt, és kezelés nélkül ezek a kisbabák is legfeljebb 2-3 éves korukig tudtak élni. És akkor az enyhébb típusa egy később jelentkező, fél-másfél éves kor között jelennek meg az izomremegés és a kézremegésnek a tünetei, illetve az alsó végtagoknak a súlyosabb érintettsége, de ők elérik az ülőképességet, viszont nem tudnak soha felállni, és kevesen érik meg közülük a kisiskoláskort. Aztán minél több ilyen másodlagos kópia számmal rendelkeznek a sejtek, annál később jelennek meg a tünetek, annál lassabb az állapotnak a hanyatlása, ezért annál tovább is tudnak élni ezek a betegek, így a négyes típus például már a felnőttkori SMA, amikor 20-30 éves kor között jelennek meg az izomgyengeségnek a tünetei, például az addig zavartalanul járni tudó felnőttnél fáradékonyság, guggolásból felállási nehézség, futásnál nagyon korai elfáradás és nehéz lépcsőjárás jelenik meg. Ők általában megérik a felnőtt kort, illetve nem befolyásolja az élettartamukat maga a betegség, de sajnos fokozatosan azért elveszítik bizonyos mozgásképességeiket és kerekesszékbe kerülnek emiatt. Ez a betegség tulajdonképpen az elmúlt században mindig árva betegségnek számított, részben azért, mert szerencsére ritka betegség, de másrészt éppen a kezelhetetlensége miatt. Tehát tudtuk a betegséget, de magának a betegségnek a lefolyását enyhítő, vagy a súlyos tüneteket megelőző gyógyszeres kezelések nem álltak rendelkezésünkre, viszont azért a múlt századnak a második felében az orvostudománynak a fejlődése, az orvosi technológia, a rehabilitációs módszerek, a palliatív módszereknek a fejlődése azért lehetővé tette, hogy a betegek tovább maradjanak életben, esetleg az állapotuk törvényszerű romlásának a lassítását tudtuk elérni, illetve a betegséghez társuló szövődményeknek az ellátását. És aztán a nagy fordulatot a jelenlegi század, a 21. század hozta meg. Ebben nagy szerepe volt a genetika forradalmi fejlődésének is, hiszen már ugye 1990-ben történt egy sikeres génterápia egy 4 éves kislánynál, és ennek eredményeként ő életben maradt, és most is egészséges felnőtt hölgyként él teljes életet. Tulajdonképpen ez volt az első sikeres humán génterápia.
1: Magyarországon mióta alkalmazzák a génterápiát?
2: A génterápiát az SMA-ra 2010 2008-ban kezdtük el alkalmazni az egyik típusát a gyógyszernek, de ugye ezt meg kellett, hogy előzze az a felfedezés, hogy mi tulajdonképpen a genetikai háttere a betegségnek, és ez Judith Melki francia genetikusnak és kutatócsoportjának a munkájához köthető és nekik köszönhető 1995-től, és ez nyitotta meg az utat tulajdonképpen, hogy kutassanak olyan készítményeket, amelyekkel hatékonyan kezelhetővé válik az SMA. Az első ilyen gyógyszeres készítményt az Amerikai Egyesült Államokban 2016-ban engedélyezték, és Magyarországon 2018-ban már elkezdte a Semmelweis Egyetem. Ez a másodlagos génen fejt ki olyan hatást, amiről az előbb már beszéltünk, hogy javítja a fehérje képződést a mozgatóidegsejtekben, és egy hasonló hatásmechanizmusú másik gyógyszert is kifejlesztettek, ami szintén elérhető hazánkban 2021 óta állami támogatással, és a hiányzó gént pótló kezelés, én ezt egy génpótló terápiának nevezném, ez pedig 2019-ben engedélyezték az Amerikai Egyesült Államokban, és ugyanebben az évben néhány hónap múlva, pontosan 2019. október 29-én hazánkban is alkalmazta először a Bethesda Gyermekkórház, ez a gyógyszer is most már 2021 óta állami támogatással elérhető megfelelő szakmai indikáció alapján.
1: Ha jól vettem ki a szavaiból, és amiket az előzőekben elmondott, nagyon fontos az, hogy minél korábbi életkorban kezdődjön meg a terápia, ha bebizonyosodik, hogy SMA-ról van szó.
2: Rendkívül fontos. Ha kicsit jobban átgondoljuk azt, hogy miért van Magyarországon már 1975 óta kötelező újszülöttkori szűrés, tulajdonképpen a szűrés indokoltságának kritériuma között az SMA-ra is igaz mindaz, ami hazánkban a kötelező szűréseknél történik. Az egyik feltétele az, hogy olyan betegségről legyen szó, amelynek a megszületéskor nincsenek még tünetei, de korai kezelés nélkül törvényszerű a betegeknél az állapot folyamatos romlása, súlyos károsodások bekövetkezése, akár epilepsziás rohamok, a tudati funkciók leépülése, korai halál, de van rá kezelési lehetőség, amivel ezek a kockázatok, szövődmények megelőzhetők, vagy nagy mértékben csökkenthetők, és a betegeknek az élet minősége is javítható, nem csupán az élettartama. Tehát ezeknél a betegségeknél indokolt, ezért van hazánkban 27 betegségnek kötelező szűrővizsgálata, és ugyanez igaz az SMA-ra is. Mégpedig azért igaz, mert még a legsúlyosabb típusban is tünetmentesen születik a kisbaba. És az, hogy tünetek alakuljanak ki, az annak a feltétele, hogy a mozgató idegsejtek egyre nagyobb számban pusztuljanak el. Nyilvánvalóan, amikor megszületik a gyermek, akkor van még a legtöbb életképes mozgató idegsejtje, de ha nem kezeljük, ezek fokozatosan, feltartóztathatatlanul pusztulnak ezek a sejtek, és igazából a tünetek megjelenésekor már akár 50-60%-a végérvényesen elveszett a mozgató idegsejteknek, viszont a gyógyszerek csak a még életképes mozgató idegsejteknek a megmentésére képesek. Tehát minél későbbi a diagnózis, a felismerés, minél később kezdődik el a terápia, annál szerényebb eredmények fognak bekövetkezni a betegnek az életében, az életminőségében.
1: Hogyan történik az SMA szűrés az újszülötteknél? Mert ha jól tudom, akkor itt egy nagyon pontosan meghatározott protokollról van szó.
2: Valóban egy nagyon szoros, időrendű és multidisziplináris folyamat maga ez a szűrés egészen a kisbaba megszületésétől a terápiáig, mondhatnám így. Egy szakmai munkacsoport dolgozta ki rendkívül precízen az összehangolását az egyes lépéseknek annak érdekében, hogy minimális legyen az időveszteség, hiszen ahogy említettem, az SMA az egy sürgősségi diagnózis, naponta pusztulnak a mozgató idegsejtek, és nekünk is a felelősségünk az, hogy minél többet tudjunk megmenteni, minél korai kezeléssel. az első lépés az édesanyának a kérése, illetve igénye az SMA szűrés elvégzésére, és ezt pedig úgy teheti meg, hogy egy adatvédelmi és egy szülői beleegyező nyilatkozatot kitöltve, aláírva átnyújt a szülészeti intézményben az egészségügyi személyzetnek, amikor megy szülni, és jelzi az SMA szűrésnek a kérését. Ha ezt hivatalosan, igazolhatóan kérte a szűrést, akkor a megszületett kisbabánál a kötelező újszülöttkori szűrésekre levett vérmintából fogja megnézni a szűrőközpont az SMA-t is. Ez pedig úgy történik, hogy egy szűrőpapírra veszik a vérmintát, és az egészségügyi személyzet mielőtt beküldi a területileg illetékes szűrőközpontba ezt a szűrőpapírt, nagy piros betűkkel ráírja a szűrőlapra még azt, hogy plusz SMA szűrés, és ebben az esetben a szűrőközpont elvégzi SMA-ra is a szűrővizsgálatot. Ha az első ilyen szűrési teszt pozitív, kétszer megismétlik, és ha konzekvensen pozitív, akkor azonnal jelzik a területileg illetékes klinikai genetikusnak, és a klinikai genetikus behívja a családot, elmondja ennek a szűrőteszt eredményének a jelentőségét, a jelentését, és egy újabb vérmintát vesz a kisbabától a megerősítő molekuláris genetikai vizsgálatra, amit pedig szintén soron kívül elvégez a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete. Ez a vizsgálat azért rendkívül fontos, mert részben kontrollálja az SMA szűrésnek a megbízhatóságát, tehát hogy fennáll az SMA, de a másodlagos génnek a kópia számát is pontosan meghatározzák. Ennek pedig abban lehet jelentősége, hogy milyen típusú a betegség, milyen gyógyszeres kezelési lehetőségek közül választhatunk. Tehát a klinikai genetikus ezt a pontos molekuláris genetikai leletet, eredményt megkapja, és egy újabb szülői találkozás keretében ismerteti most már a betegségnek a pontos típusát, a várható lefolyását, szövődményeit, és ismerteti a választható gyógyszeres kezelési módszereket, valamint kezelőközpontot. Így tehát a szülőkkel hoznak közös döntést arról, hogy melyik típusú gyógyszert kívánják választani a gyermekük számára, és melyik kezelőközpontot. Ennek megfelelően megint csak soron kívül tovább utalja, irányítja a családot az SMA kezelőközpontba, ahol pedig már előzetesen ugye informálódtak a betegről, és minden előkészületet megtesznek arra, hogy az állami támogatáshoz szükséges vizsgálatokat rendkívül gyorsan, összehangoltan, akár egy napon belül elvégezzék, itt pedig több vizsgálatról van szó, és így a vizsgálati eredményekkel együtt eljuttatják a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz a szülői kérvényt és a szakorvosi kérvényt. Amikor megkapjuk az engedélyező határozatot, már is megkezdődnek az előkészületek a gyógyszeres terápiára, megtörténik a kezelés, majd pedig rendszeresen gondozzuk, ellenőrizzük a gyermekeket annak érdekében, hogy lássuk, milyen a terápiának a hatása, illetve ha bármi probléma van, akkor haladéktalanul tudjunk beavatkozni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Mikos Borbálával, a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórház orvosigazgatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
3: Köszönöm.

0: kevesebb a kötelező elem, például náluk csak alacsony dobásnak kell lenni, a junior-seniornál viszont már magas dobásoknak kell lenni, bot alatt meg kell tudniuk fordulni, átdobásoknak kell lenni a koreográfiában.
1: Van olyan egyébként, hogy vegyesen használnak egy-egy koreográfiában több eszközt is? Vagy az versenyen nem megengedett?
0: Versenyen nem megengedett. A sportszövetség által szervezett versenyeken nem igaz, mert a mix kategóriában lehet. Ott botot pomponnal, zászlót bottal egy koreográfián belül. Nagyon kevés csapat használja, mert nehéz. És ott is elő van írva, hogy körülbelül a tánc felénél eszközt kell cserélni, tehát nincs olyan, hogy valaki végig pomponnal táncolja, a másik meg csak bottal táncol, hanem mindenkinek kell mindent, és ott bele kell rakni a pomponos kötelező elemeket, a zászlós kötelező elemeket, a botos kötelező elemeket, tehát ugye a mix kategória az egy nagyon összetett és nehéz kategória szerintünk. Nem is nagyon szoktuk mi legalábbis használni, próbálkoztunk már vele, de inkább miniformációval.
1: Egyébként minden lánynak tudnia kell minden eszközt használni, akár bot, pompon, akár pedig a zászló? Vagy van olyan, hogy valaki azt mondja, hogy na hát én aztán biztos, hogy nem tudom, én pomponnal nem szeretnék dolgozni, mert az nekem nem megy.
0: Nálunk mindenki dolgozik szinte minden eszközzel. Nyilván van, akinek mondjuk olyanok az adottságai, hogy a pompon kategóriában jobban adott, akkor őt inkább pomponba indítjuk. Van, akinek az adottságai inkább a botra, akkor őt botban indítjuk. Van, akit inkább tradicionális áll az ő stílusához közelebb, akkor őt a tradicionális kategóriába indítjuk, tehát próbáljuk mindenkinek megtalálni ebbe a sok kategóriába a helyét, hogy mindenki ott teljesedhessen ki, amire a legalkalmasabb.
1: Ami szerintem még egy viszonylag fontos kérdés, hogy az elmúlt hosszú évtizedek alatt mennyit változott maga a mazsorett produkció, vagy mennyit változtak a mazsorett produkciók? Mert ugye azt már beszéltük, hogy ugye eszközökként azért például a pompon nem volt biztos vagyok benne az elejétől jelen, de a koreográfiák is jelentősen változtak? Mert hát a zenék is gondolom biztosan.
2: Igen, azért változtak, tehát hogy amikor mi mazsorettesztünk Ágival, akkor főleg fúvószenére dolgoztunk. Nem feltétlenül erre az indulós katonai jellegű fúvószenékre, de a repertoárunkban leginkább az volt. Ugye jellemzőbb volt az, hogy a mazsorett csoportok együttműködnek a fúvószenekarokkal, több ilyen fesztiválra
1: volt együtt is vonultak.
2: Igen. Akkoriban inkább két bottal dolgoztunk, és hát szerintem, mivel ha 20 éve, több mint 20 éve indult ugye ez a magyar mazsorett bajnokság is, úgyhogy egy 15 éve biztos, hogy éles váltásba ment át, és nyilván a gyerekek is változtak, a világ is változott, és így a modern zenék kerültek be a repertoárba, mert azt élvezik talán jobban a gyerekek, bár szerintem nagyon szeretik a tradicionális vonalat is, mert az mindig olyan kicsit különleges, főleg, hogyha zenekarral van lehetőségünk felvonulni. Úgyhogy azért változott. Régen is használták a pompont, meg mi például zászlót is használtunk régen, úgyhogy inkább a zenébe, egy kicsit a stílusban, meg egyre több a gimnasztikai elem a koreográfiákban, az akrobatikus elemek, tehát hogy még régebben táncosabb volt, és több volt a menetelés, most már kicsit áthelyeződött a hangsúlya az akrobatikára és a mozgásra.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, május végén Mosonmagyaróváron rendezték meg a Magyar Mazsorett bajnokságot, ahol a miskolci mazsorettek mindhárom korosztályban bajnoki címet szereztek. A sportág legmagasabb szintű országos versenyén 12 első helyezést söpörhetett be a sportegyesület, de számos dobogós helyezést, aranyminősítést, illetve külön díjat is elértek. Összesen 22 produkcióval léptek a miskolci lányok a zsűri elé. A bajnoki címek elnyerésével kvalifikálták magukat az augusztus végén Lengyelországban zajló világbajnokságra. Folytatjuk tovább a beszélgetést Dudás Ágnessel és Kócini Rózsa Ildikóval, a Miskolci Mazsorett Sportegyesület két csoportvezetőjével. Beszélgetésünk második részében szó lesz többek között a világbajnokságról, de arról is, hogy várja a csatlakozni vágyókat a sportegyesület. Szeptemberben például nyílt napot is tartanak majd, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek ezzel a sportággal, mozgásformával.
2: Mennyire népszerű egyébként hazánkban a mazsorettkedés?
3: Szerintem Magyarországon népszerű ez a sportág, hiszen kisebb települések, nagyobb, szinte minden nagyobb városnak van mazsorett csoportja. Ha megnézzük, Pécs, Szeged, Miskolc, Debrecen, mindegyiknek van mazsorett csoportja. De a kisebb falvakban is nagyon népszerű. Tehát, hogy Magyarországon nem is, de nagyon sok mazsorett csoport működik.
2: Itt a Miskolci Mazsorett Sportegyesületet egyébként sok helyre hívják, mert én azt gondolom, hogy egy nagyon színes tényleg program elem lehet bárhol, hogyha fellép akár csak egy 3-4 lány is, és én nemrég láttam a csapat egy részét zászlókkal is, botokkal is, és hát csak ámultunk és bámultunk mindannyian, akik ott voltunk. Sok szereplés van?
4: Igen, szerintem szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a környező településekre is azért meg szoktak minket hívni, akár egy-egy falunap, városnap, vagy valamilyen fesztivál keretein belül is, illetve Miskolcon is azért megfordulunk a szokásos Kocsonya Fesztivál, a téli időszakban is szeretnek minket hívni, és mindig szeretünk az éppen aktuális fesztiválnak a jellegéhez igazodni mi is, és így sok lehetőségünk van bemutatkozni, és valamint a versenykoreográfiákat is így tudjuk gyakorolni, mert ez is fontos része a felkészülésnek, hogy minél többször előadhassunk egy-egy koreográfiát.
2: Ha már a versenyre visszakanyarodtunk, itt láttam, hogy van virtuózitás külön díj is. Ez mit akar?
3: Minden magyar bajnokságon a szövetség három külön díjat oszt ki, virtuózitás, karakter és nőiesség díját. Mi nagyon büszkék voltunk most Vossenák Virágra, hogy ő kapta a virtuózitás külön díját, és olyan elemek, olyan különleges elemeket mutatott be a Botos Szóló produkciójában, ami miatt a zsűri neki ítélte. És külön megtiszteltetés, hogy általában ezeket a díjakat szenior korosztályú szólista lányok szokták kapni, és Virág juniorként kapta meg ezt a díjat, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon különleges, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ő kaphatta ezt a virtuózitás díját.
2: Azért szeniorok egyébként, mert hogy ugye mondjuk feltételezhető, hogy ők már több éve mazsoretkednek, és emiatt ugye nagyobb a tapasztalatuk.
3: Igen, tehát, hogy most már nagyon jellemző, hogy óvodáskorban kezdik el ezt a sportágat is, és mire oda jutnak, hogy 17-18 évesek, addigra már ugye nagyon sok színpadi tapasztalatot gyűjtenek, rutint, jobban ki tudják magukat fejezni, sokkal több mindent tudnak, mint mondjuk egy kadett vagy egy junior.
2: Hogyan tovább most ezután? Ugye itt hát rengeteg formáció fog Lengyelországban is bemutatkozni. Mit tudhatunk arról a világbajnokságról?
3: Most volt június 20-án az évzáró gála műsorunk, úgyhogy az utánpótlás csoportoknak ezzel megkezdődött a nyári szünet. Július első hetében lesz egy táborunk, és augusztus 3-ától kezdődik a felkészülés a világbajnokságra. Gyakorlatilag szinte minden nap lesz edzésük a lányoknak, kis formációba, szólóba, nagy csapatba, menettáncba készülünk.
2: És ilyenkor egyébként a lányok is úgy jobban izgulnak, mert hogy azért gyanítom, ugyanazt a formációt, ugyanazt a koreográfiát adják elő, ami már tulajdonképpen a kisujjukban van, de hát azért mégiscsak egy világbajnokság. Mi a tapasztalat?
4: Persze, mindig jobban izgulnak azért a világbajnokságon, mert azért annak nagy tétje van, hogy ott vannak, és több ország mazsorettjeivel versenyezhetnek. Igen, ugyanazokat a koreográfiákat adják elő, mint a magyar bajnokságon. Picit azért szoktunk finomítani rajta, vagy
3: nehezíteni,
4: mert nyilván a nyár folyamán is azért előveszik a lányok ám a botot is gyakorolnak, akár új elemet tanulnak meg, úgyhogy ezeket is bele szoktuk tenni, és csempészni a koreográfiákba, úgyhogy izgulnak. Szerintem már most azt várják, hogy mikor indulunk a világbajnokságra.
3: És a világbajnokságra nagyon sok országból érkeznek, Dél-Afrika, Franciaország, Horvátország, nyilván a házigazda Lengyelország, Csehország, Románia, Bulgária, Magyarország.
2: Akkor lesz bőven ellenfél, akit le kell győzni. Egy picit beszélgessünk arról, hogy ugye hallhattuk, hogy lesz például a nyári tábor, de azon kívül is várja a sportegyesület az esetleges ifjú mazsoretteket, vagy azok, akik szeretnének most megismerkedni ezzel?
4: Természetesen mindig várjuk az új jelentkezőket. Főleg szeptemberben szoktunk bemutató órákat tartani, amikor el lehet jönni, ki lehet próbálni a botforgatást, beállni egy-egy órát kipróbálni, és akkor úgy lehet csatlakozni hozzánk. Mivel most ugye meg lesz ez a tábor, utána lesz egy kis pihenés, így inkább azt javaslom, hogy aki új jelentkező, az szeptemberben keressen fel minket bátran, és akkor ki lehet próbálni és csatlakozni hozzánk egészen tényleg óvodáskortól felnőtt korosztályig.
2: Tehát akár valaki úgy is jelentkezhet, hogy mondjuk már nem is iskolás, de azt mondja, hogy szeretné ezt megnézni, mert nem emlékszem a szenior korosztálytágén, hogy mondtad, hogy az milyen kategóriát jelent pontosan életkorban.
3: 16 év felettieké a szenior, felső korhatár nincs, 16 az alsó korhatár a szenior korosztálynak.
2: Egyébként kinek való ez? Tehát ki a jó ebben? Alapból kell egy ügyesség, vagy nagyon sok része megtanulható?
4: Hát nehéz erre megadni a választ. Igazából mindenkit tényleg szívesen várunk, mert az elsődleges az, hogy megszeressék ezt a mozgásformát, és jól érezzék magukat benne. Van, aki nyilván könnyebben jön bele, van, aki eleinte mondjuk döcögősen, de van egy pont, amikor tényleg jön egy áttörés, és utána szárnyalni tud ebben a sportágban. Nyilván kell egy kis kézügyesség, ritmusérzék, de ez mind-mind egy kicsit fejleszthető, úgyhogy tényleg bárkit szívesen várunk.
2: Annyit azért segítsünk, hogy ugye hallottuk, hogy szeptemberben majd lesznek nyílt órák, és akkor ki is lehet próbálni, gondolom, akár az eszközöket is. Utána egyébként hogy néz ki, hogyha valaki azt mondja, hogy jó, akkor ő szeretne járni? Milyen elfoglaltságot jelent ez? Mert azért valljuk be, hát rengeteg gyereknek ilyen külön óra, olyan sportfoglalkozás, azért ezeket is be kell tervezni, a szülőkről már nem is beszélve.
3: Korosztályonként eltérnek az edzés típusok és az edzés óraszámok is. Az óvodásoknak heti egy órájuk van, aztán a kisiskolásoknak már heti két órájuk van, van egy óra balett órájuk és egy óra mazsorett órájuk, és a versenycsoportoknak is heti kettő vagy három foglalkozás van egy héten.
2: És versenyek azok gyakran vannak egyébként?
3: A versenyidőszak az főleg márciussal kezdődik. Próbálunk minden hónapban legalább egy csoportot elvinni egy versenyre, tehát március, április, május, ami igazából a versenyidőszak, általában havonta egy verseny jut egy-egy csoportnak.
2: Fontos, hogy versenyezzenek a gyerekek?
3: Igen, fontos, hogy színpadi rutint verseny. És nem is maga a verseny, hanem a versenyre odautazás. Az, hogy közösen utazunk a busszal, az, hogy ott vagyunk, közösen ebédelünk, hazautazunk, közösen élik meg azt, hogy na igen, ezt megcsináltuk, megküzdöttünk érte, és milyen szép eredményt értünk el. Inkább maga ez, ami közösségépítő.
2: És ha már közösség, azért a beszélgetésünk végén néhány gondolatot a csapatról is tudjunk meg. Hány mazsorett van jelenleg itt az egyesületnél?
3: Jelenleg 6 csapatban dolgozunk. és körülbelül 80 fő.
2: Ez nagynak számít egyébként, így az országos átlagot tekintve?
3: Igen. Igen.
4: Igen.
3: Mi a nagy csapat, és büszkék vagyunk rá, mi a nagy csapatok közé tartozunk szerencsére.
2: És itt a 80 fő közül akkor mennyi megy Lengyelországba?
3: 44 fő fog utazni Lengyelországba.
2: Hát akkor mindenképpen már csak tényleg sok sikert kívánok, nem csak a lengyelországi világbajnokságra, hanem a következő megmérettetésekre, fellépésekre, különböző eseményekre is, és hát még egyszer gratulálunk itt a magyar bajnoki címhez, és köszönöm, hogy itt voltatok nálunk. Dudás Ágnes csoportvezető, köszönöm szépen, hogy befáradtál, illetve Kócini Rózsa Ildikó csoportvezetőnek is köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen, hogy itt lettünk.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Búcsúzik a szerkesztő, Huszár Kata. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban programban, vagy a műhelyiskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. Törvényjavaslatot nyújt be a kormány az országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. Ezt jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva elmondta, eddig a gazdasági és energetikai miniszter egy személyben dönthetett az üzemek helyszínéről, a kormány viszont úgy látja, hogy az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alakulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A kormány szóvivő szólt arról is, hogy a kabinet döntése értelmében a felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK esetében az oktatási és gyermekügyi miniszter gyakorolja az alapítói jogokat. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a Tisza frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva közölte, a törvénymódosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, összesen 868 milliárd forint hazahozatala válik lehetővé ezzel. A szóvivő elmondta, a javaslat emellett elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ez pedig növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Magyar Éva ismertetése szerint a kormány ezzel nem csak védi, de fenntarthatóvá is teszi a rezsicsökkentést, ugyanis minél több hazai megújuló energiát lehet termelni, annál stabilabban lehet biztosítani a magyar családok számára a kedvezményes áru energiát. Magyar Éva szólt arról is, hogy lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamosenergia szerződést kössenek, ha rendelkeznek okos mérővel. Javában tartanak a pályakarbantartási munkálatok a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. Az augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb kiszámítható vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára ezen a fontos vasútvonalon is. A Miskolc-Debrecen között utazók számára közvetlen MÁV buszokat indította a társaság a kényszerű átszállások elkerülése érdekében. Váci Viktort, a MÁV szóvivőjét hallják.
2: Május 27-én kezdődött el ez egy jelentős pályakarbantartás, ami lényegében a Miskolcot Nyíregyházával összekötő 100 céljelű vasútvonalon történik a nyáron. Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon bő 3 hónapig, tehát augusztus végéig tervezett munkáinknak a célja, hogy megszüntessük a sebességkorlátozásokat, illetve javítsuk a pálya állapotát, és ezáltal pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsunk utasaink számára ezen a vasúti szakaszon. A változások érintik az Intercity-k és a személyi vonatok utasait, illetve ezek közlekedését is egyaránt. A vonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszokkal kell utazni, emiatt ezen a viszonylaton lényegesen hosszabb eljutási idővel és többlet átszállásokkal kell számolniuk az utasoknak. A főváros felől Miskolcra utazók utazásában az hoz változást, hogy a vágányzár alatt a Tokaj Intercity-k helyett Finva Intercity néven, de ugyanazzal a megszokott indulási időkkel közlekednek a vonatok a keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai között. Miskolcon túl Szerencsik 2 óránként a megszokott Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén Intercity-k maradnak meg. A másik órában, amikor a normál időszakban a Tokaj Intercity menne, a vágányzár idején Spinva elnevezéssel közlekedik Intercity Budapesttől Miskolcig, és ezekhez Miskolcon az ebben az időszakban közlekedő Bodrog-Sebes vonatok csatlakoznak majd. Ezek közlekednek lényegében a Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely vonalszakaszon.
1: Hétvégén újra várja az érdeklődőket a Felnézek Fesztivál Debrecenben, a főtéren. A Civisváros tavaly csatlakozott először az esemény sorozathoz, amelynek fő célja az evangélium hirdetése koncertekkel, inspiráló előadásokkal, találkozásokkal. Debrecen lesz a fesztivál országos turnéjának 5. állomása szombaton, július 4-én. A szervezésben részt vesz a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség is. A program ingyenes és mindenki számára nyitott. A részletekről az egyik főszervező Szabóné Rácz Éva beszélt rádiónknak.
3: Debrecen nagy meglepetés volt számunkra, így minden várakozásunkat felülmúlta az a látogatottság, amivel ott találkoztunk. Mondhatom, hogy 7000 ember biztos, hogy ellátogatott, ami nagyon nagy meglepetés volt számunkra. Abszolút az a célunk, hogy az evangéliumot közelebb vigyük az emberekhez, akik még nem találkoztak vele, akik nem ismerik még Isten, szeretnénk ezt bemutatni, de tudjuk azt, hogy ezt olyan eszközökkel tudjuk megtenni, ami vonzó lehet. Tehát ezért van az, hogy nagy színpadot építünk, koncerteket viszünk a helyszínre, mégis a fő üzenet az előadók tekintetében akár a zenészeket, a zenekarokat nézzük, akár az előadókat, mind-mind az evangéliumról szólnak, és az Isten szeretetéről és kegyelméről. Minden helyszínen így szervezzük, hogy ahol a színpad felépül, ott azon a téren mindig felállítunk egy olyan sátrat, ahol a helyi gyülekezeteknek a tagjai, a vezetői, pásztorai is jelen vannak, és várják az érdeklődőket egy beszélgetésre, egy kapcsolódásra. Július 4-én, tehát Debrecenben a Kossuth téren rendezzük meg a Felnézek Fesztivált, a fellépők pedig az Equipers Worship lesz, ők egy magyarországi nemzetközi gyülekezetnek a zenei csoportja, nagyon-nagyon vidám, színes programot hoznak, őket követi Hellinger Andris és a Golgota dicsőítés csapata, majd az Azapit produkció lép színpadra, és utolsóként a koncerteket Olá Gergő csapata fogja zárni.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kisjuhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcsbákai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Zsoltárok könyve 126. részéből olvasom. 126. Zsoltár. Zarándok ének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újjongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezik, mikor kévéjét hozza. Hálaadással kezdődik a Zsoltár. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr. Lehet, hogy mi is azt mondjuk. De jó lenne már, ha jóra fordítaná sorsunkat az Úr. Amikor az Úr templomába mentek fel Jeruzsálembe a zarándokok, egy-egy grádicson, lépcsőn megpihentek. Ez a Zsoltár a beteljesedett reménységről beszél. Isten szava igaz. Amit mond, azt megcselekszi. A te életedben is. Jézus segítségével küzdjél a bűneid ellen, hogy életedben kiteljesedjen Krisztus áldása. A Zsoltár író a babiloni fogságból való visszatérés idejéről írta ezt az örömteli fohászt. Beteljesedett Jerémiás proféciája, és 70 év után újra visszatérhetett a zsidó nép Kánaán földjére. A mindenható Istennek való engedetlenségük, bűneik miatt kerültek elhurcolásra. De most, amikor bűnbánatra jutottak, ugyanaz az isteni kéz megszabadította őket a fogságból. Hálátlanság lenne maguknak tulajdonítani a visszatérést. Szívből jövő örvendezés van bennük, de nem szabad elfelejteni, hogy ez nem a maguk érdeme. Isten kegyelmes volt hozzájuk, és visszahozta őket. Az örökkévaló Isten hatalmas szabadítására felfigyeltek a pogányok is. Mi is éljünk a mindenható jelenlétében, hogy a hitetlenek meglássák Isten munkáját az életünkben. Ne olyanok legyünk, mint a művirág, ami beporosodik. Legyünk élő virág, amely jó illatot áraszt. Maradjunk az Úr közelében, imádsággal, Biblia olvasással, akaratának cselekvésével, és Krisztus jó illata kiárad rajtunk keresztül. Amikor azt olvassuk, hogy örömkiáltás volt nyelvükön, ebben benne volt a 70 év bánata, gyászos állapota, amelyből kiszabadultak. Mi is megtapasztaljuk Isten szabadítását, de ne engedjük, hogy az elmúlt fájdalmas időszak beárnyékolja a békességünket. A mögöttünk levő hetek, netán hónapok és évek nyomorúságai után engedjük Isten kegyelmét kiteljesedni az életünkben. Ne engedjük, hogy a múlt szomorúsága elvegye a jelen örömét. Isten megbocsátott, begyógyította a zsidó nép 70 év fogságának a szomorúságos küzdelmét. Te is nézz fel Jézusra, ne gyötörd magad a múlt szenvedései miatt. De még nem jött vissza mindenki a babiloni fogságból. Tudtak egymásért őszintén imádkozni, hogy az Úr gyűjtse össze mindazokat, akik még fogságban vannak, hogy ők is hazatérjenek. Voltak, akik féltek a hazatéréstől. Mások lusták voltak, vagy a bátorság hiányzott belőlük. Ézsaiás proféciája beteljesedett, hogy bár a nép száma akkora volt, mint a tenger fövénye, mégiscsak a maradék tartatott meg. Mert ha annyi volna is néped, Izrael, mint a tengerparton a homok, csak a maradék tér meg, Ézsaiás 10:22. A hazatérés nem volt könnyű. Az út veszélyek sorozatát rejtette, de akiknek hit volt a szívükben, elindultak. Akik pedig hazaérkeztek, azt látták, hogy az otthonaik helyén ellenséges, idegen népek laknak, akik rossz indulattal, gonoszkodással, gáncsoskodással viszonyultak feléjük. Nem volt olyan egyszerű újat kezdeni. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. 4. vers. Judea déli része szinte sivár és lakhatatlan volt, de amikor eljött az eső, a patakok megteltek, és a víz bőven csörgedezett. Nehéz volt a népet újra egyesíteni, de Isten lelkének ereje újra egyé tud tenni. Ma is erre van szüksége. A családjainknak, Isten népének, az egyháznak, a népünknek, és minden szétszóródott közösségnek, hogy egymásra találjunk, megváltunk Jézus Krisztus segítségével, a Szentlélek erejével. Nem volt könnyű hazaérkezve újra vetni, aratni, a mindennapi munkát elvégezni. De akiket Isten ígérete tartott, azoknak a szívében ott volt a hit, bíztak az Úrban, ha vetőmagjukat sírva emelték is, szomorúságukat öröm követi. Akik Jézus Krisztusban bízunk, ígéretünk van, hogy nem csak a könnyet törli ki a szemünkből, hanem elképzelhetetlen örömöt is ad a szívünkbe. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Róma 8:28. Zarándok úton járunk, tudjuk, nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Zsidók 13:14. Egy nap utunk véget ér. Testünk elgyengül, erünk elhagy. Mégis reménységünk van az örök élet felől. Hisszük, hogy megváltó Jézusunk magához vesz. Krisztus meghalt minden bűnünkért kibeszélhetetlen szenvedéssel. Szent lelke által megtisztít bennünket minden hamisságtól. Jézus téged megváltott. Tudod-e? Hiszed-e? Beláttad-e, hogy bűnös vagy? Kérted-e bűneid bocsánatát? Szívedbe fogadtad-e Jézust? Ha igen, akkor lelked békére talál Jézusban. Átéled azt az igazságot, ami megvan írva, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Jób 5:18. Hogy hagyja el a lélek a testet halálunk órájában? A lélek nem magától hagyja el a testet. A lélek addig nem tud kiszakadni az emberből, amíg Isten ki nem hívja. A lélek Isten parancsára hagyja itt a testet, és ezzel bekövetkezik halálunk pillanata. Vannak, akik visszajönnek a klinikai halálból, de a klinikai halál nem egyenlő a valódi halállal. Ha valaki átmegy a halálon, az onnan vissza nem jön, csak a feltámadáskor. Gondoljuk csak el, a lélek tudja, hogy neki a mennyországba kell menni, mert üdvösségre jutott, de hol a mennyország? Hova kell mennie? Vagy a lélek tudja, hogy neki a pokolba kell menni, mert elkárhozott, de hol a pokol, hova menjen? Vagy a lélek itt bolyong a földön, a ház körül, vagy a temetők körül, és még sorolhatnánk, sokféle tévtanítás van. A Lukács evangéliuma 16. részében olvassuk, meghalt Lázár, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelére a mennyországba. Aki meghal és hisz Jézus Krisztusban, annak a lelkéért angyalok jönnek. Jártak már az angyalok családi házakban, lakótelepeken, kórházakban, forgalmas úttesteken, karamboloknál, vagy éppen kint az erdőn, mezőn, és jöttek emberi lelkekért Isten parancsára. Várták a halál pillanatát. Szintén a Lukács 16-ban olvassuk, a gazdag ember lecsukta szemét a földön, és felemelte a pokolban. Aki nem hisz Jézus Krisztus kereszt halálában, bűnei bocsánatában, annak lelkéért a gonosz jön, démonok. A lelket viszik. A lélek nem kóborol, nem bolyong. A lelket nem lehet megidézni.

Hálás vagyok az Úr vezetésének, hogy sikerült ezt az időszakot úgy megélnünk, hogy nem volt Larámban az a fajta féltékenység. Természetesen, amikor szoptatási időszak volt, akkor ő is ugyanúgy ott ült az ölemben, de ennek én kifejezetten örültem, hogy ott akar velünk lenni, tehát, hogy nem elbújik, vagy az éjszakai etetések és sírások és pelenkázások közepette azt mondta, hogy na, akkor ő most már bezárja a szobája ajtaját, mert nem tud aludni a testvérétől. Tehát, hogy ezeket olyan szépen átvezette az Úr a családunkban, hogy nem éltük meg nehézségként, hogy van egy vér szerint, illetve egy örökbefogadott gyerekünk, és mindig édesanyám mondta azt nekem, hogy mert úgy tudjuk szeretni Larát is, hogy senki nem látja rajtunk, hogy ő nem a családunk tagja, vagy hogy kívülállóként élte az életét 4 éven keresztül, hanem olyan, mintha mindig is velünk lett volna, mindig is a részese lett volna, és tulajdonképpen bár ő egy kalandnak élte meg a kistestvér érkezését, de olyan szépen nevelkedtek együtt, olyan feladatot kapott, nagyon sok mindent ő neki kellett megtanítani a kistestvérnek, vigyáznia kellett rá, hogy ő tolhatta a babakocsit, de ez egy külön megtiszteltetés volt a számára, annak meg külön örült, hogy kislány, hogy együtt tudnak majd játszani. És tulajdonképpen így éltük a mindennapjainkat, és nagyon szépen cseperedtek a lányok, Lara iskolás lett, Johanna óvodás lett, amikor egy kárpátaljai utazást terveztünk, szülőfalunkba meglátogatjuk a család otthon maradt tagjait, amikor éreztem már, hogy nincs minden rendben, tehát fájt a hasam, de nem tulajdonítottam ennek nagyobb jelentőséget, még 2 nap után annyira erősödött a fájdalom, hogy már szinte elviselhetetlenné vált, és hát az ukrán nyelvet annyira nem beszélve, ott anyukám segítségét kértük, hogy menjünk el az ügyeletre, és nézzük meg először mindenféle emésztési rendellenességre, gyomorrontástól kezdve bélcsavarodáson át mindenre vizsgáltak, még azt állapították meg, hogy valami súlyos dolog állhat a háttérben, de akkor már annyira elviselhetetlen volt a fájdalom, hogy néha így emlékképek is kiestek, és akkor emlékszem, hogy mondták, hogy valószínűleg a vesével lehet probléma, de még a szakorvos műt, addig elküldtek a nőgyógyászhoz egy kivizsgálásra. A nőgyógyász megvizsgált, és azt mondta, hogy gyanakszik valamire, de nagyon jól viselem a fájdalmat, tehát, hogy nem meri még ezt megmondani. Elvégzett egy terhességi tesztet, amin megállapították, hogy kisbabát várok, és hát én... megmondom őszintén, nagyon boldog voltam, hogy itt a derültékből villámcsapásként ért bennünket, hogy kisbabánk lesz, de viszont nem értettem, hogy akkor mitől van ez a fájdalom, mivel már Johannával voltam terhes, tudtam, hogy ez valami nem jót jelent, és azt mondta a doktor, hogy a méhen kívüli terhességre gyanakszik, de ezt egy ultrahangvizsgálattal tudja csak megerősíteni. Mivel vasárnap este volt, azt mondta, hogy ilyenkor már nem dolgozik, de édesanyám könyörgött, hogy hívjon segítséget, mert látta rajtam, hogy nem vagyok jól, és hálás vagyok az Úrnak, hogy akkor az ultrahangos doktornő megérkezett, és ott már csak azt tudták megállapítani, hogy nagyon nagy a baj. És már az altatóorvos is elment haza, úgyhogy visszahívták, és 20 percen belül a vizsgálat után már a műtőasztalon voltam, viszont leírhatatlan, amit akkor ott éreztem a kórházban. És nagyon érdekes, hogy édesanyám, édesapám, illetve a férjem volt ott velem, és édesapám és a férjemmel maradtam, hogy milyen érdekes, hogy az Úr pont férfiak voltak mellettem, mert erőre volt szükségem, mert én úgy éreztem, hogy összetörök teljesen. És emlékszem arra a pillanatra, amikor édesapám tartott a kezében, az egyik oldalon a férjemre támaszkodva, és mondta a férjem, hogy minden rendben lesz, hogy Isten velünk van, és én csak arra tudtam gondolni, hogy akkor most elveszítem a kisbabámat, vagy mi lesz velem, tehát már félre beszéltem a fájdalomtól, és akkor emlékszem, hogy a szemükben láttam a kétségbeesést, nem tudtam, hogy mi vár rám, és emlékszem, amikor a műtőasztalon feküdtem, és ugye a fejem fölé a nagy fényes lámpát, ahogy tartották, mondtam, hogy Istenem, hogy mi a célod velem, hogy mit kell most tennem, olyan, hogy nem tudtam imádkozni, tele volt a szívem félelemmel, bizonytalansággal, és tulajdonképpen ezzel elaludtam. Hatott a gyógyszer, majd másnap, bár éjszaka, magamhoz tértem, de nem emlékszem erre a mozzanatra, és másnap reggel, amikor felébredtem, akkor
tele voltam

0: csövekkel, és akkor az orvos elmagyarázta, hogy mi történt, és mondta, hogy annyira előre haladott volt a terhesség, hogy az egész petevezeték megsérült, ezért el kellett távolítani, nagyon sok vért veszítettem, és megszorította a kezemet, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a 20 percen múlott az életem. És nem is gondolta volna akkor, hogy ekkora baj van. Ez fiatal mondta, hogy nagyon sok tapasztalata még nem volt ennek a doktor úrnak, viszont én már abban láttam Isten gondoskodó kegyelmét, hogy magyar volt, hogy az anyanyelvemen tudtam vele beszélni abban az űrzavarban, hogy óránként jött ellenőrizni az állapotomat, és hogy ott volt velem, és mondta a férjemnek, hogy nagyon-nagyon sok támogatásra és erőre lesz szükségem, mert maga a tény, hogy elveszítettünk egy kisbabát, ezt is fel kell dolgozni, de először testileg kell megerősödnöm. És emlékszem, hogy az egyik infúziótól allergiás sokkot kaptam, tehát, hogy újra életveszélybe került az életem, akkor azt mondták, hogy sajnos beavatkozásra nincs lehetőség, hogy imádkozni kell, és ott leborultunk ők leborultak, én feküdtem az ágyamon, és imádkoztunk, és emlékszem, hogy mondta a férjem, hogy annyira csodálatos dolog volt az, hogy látszott, amikor visszatér az élet belém, hogy megváltozott a bőröm színe, hogy visszatértem közéjük. És a gyógyulás, tehát hogy ott abban a pillanatban csoda történt, visszakaptam az életemet, de tudjuk azt, hogy a gyógyulás az egy hosszabb folyamat volt, mert lelkileg újra fel kellett építeni magamat, mert visszatértem a mindennapi életbe, ott vártak a gyerekeim, és ők is szegények megrökönyödve, hogy mi történt anyával. Egy 3 évesnek nem tudtuk ezt elmagyarázni, de még a 10 évesnek sem, ahogy most mi zajlott, mi történt, hogy elveszítettünk egy kisbabát, de ő általuk az Isten visszavezetett az életbe, és annyira ezt a nehézséget úgy tudtuk együtt elhordozni, és újra fel tudtak építeni, hogy vissza tudtam térni közéjük. Az ő mosolyuk, az, hogy anya, gyere, csináljuk együtt, és nem volt lehetőségem, hála az Úrnak, elhagyni magam. Nem volt lehetőségem panaszkodni, hanem csak arra tudtam fókuszálni, hogy ott volt az Úr, megengedte a nehézséget, de végig velem volt, és visszahozott, és itt vagyok családanyaként, és feladatom van, és tennem kell a dolgomat. És bár nem tudom, hogy akkor miért, de a műtétre egy évre megint azt éreztem, hogy valami nincs rendben, és olyan tüneteket produkáltam, mint a kisbabám lenne, és én mondtam a férjemnek, hogy nem is tudom, hogy mondjam, de nem szeretnék belemagyarázni semmit, de szeretnék, ha csinálnánk együtt egy terhességi tesztet. És amikor megjelent rajta a két csík, féltünk, tehát félelem volt bennünk, hogy akkor most ez mi lehet, mert valami nem olyan, mint Johannával. És én emlékszem, hogy elmentünk a nőgyógyászhoz, rögtön kaptunk időpontot, és azt mondta, hogy ő még nem lát terhességet, mert annyira pici még, tehát, hogy ez nem jelenti azt, hogy
1: te
0: nincs.
1: Te már érezted.
0: Igen. És azt mondta, hogy egy kicsit úgy fejbe csapott az orvosnak a mondata, hogy akkor hol van a hitünk. És amikor egy hét múlva visszamentünk, és már hallottuk a szívecskéjének a dobogását, hogy egy új élet van, ami fejlődőben, aki megszületni készen, ott fejlődik a szívem alatt. Nagyon-nagyon nagy volt az örömünk, hogy megengedte az Úr, hogy az elveszett kisbabánkból, vagy mert azt sem mondanám, hogy helyett kaptunk egy újabb lehetőséget, egy újabb kis életet, akiről gondoskodjunk, és újra szükségünk volt az erőnkre, a hitünkre, a kitartásunkra, az álhatatosságunkra, mert tulajdonképpen a terhesség nagyon korai szakaszában kiderült, hogy nem úgy fejlődik a terhesség előre, ahogy annak lennie kell, tehát még lepénytapadási problémáink voltak, és tulajdonképpen bármelyik pillanatban a méhlepény felválhat, és elveszíthetem a babát, ez még 9. héten derült ki, és tudjuk, hogy a 47 az 47.
1: Igen.
0: És feküdnöm kellett, és nagyon sokat volt olyan, hogy ha már nem úgy mozdultam meg az ágyban, akkor kórház, mert elkezdtem vérezni. És ez eleinte számoltam, és utána már csak könyörögtem az úrnak, hogy ne, hogy tartsa meg. De nem tudtuk erővel visszatartani, csak az úrba bízva, neki átadva. Természetesen nagyon sokszor feltettük a kérdést, hogy akkor miért engedte meg az életünkbe, hogy legyen nekünk, hanem azért, hogy tanítson bennünket, hogy formáljon. És ott a kórházba nagyon sok, hát tudjuk azt, hogy a kórházba csak olyan terhes nő kerül be, akinek valamilyen problémája van, nagyon sok nővel ismerkedhettem meg, és azóta is tartok nagyon jó kapcsolatot, és olyan közösség formálódott, ahol egymást tudtuk erősíteni. És amíg én bent voltam a 7 hónap alatt a kórházban, hát tulajdonképpen egy-két hét megszakítással, igen, folyamatosan bent kellett töltenem a terhességemet, nem nagyon járkálhattam ki, nem járkálhattam, mert mindennel a kisbabát veszélyeztettem, de tudtam erős lenni, és tudtam másokat bátorítani, és tudtam, hogy rajtam keresztül ad erőt a másik nőnek, és ez adott nekem is erőt és kitartást, és olyan szinten gyengült el a lábam, emlékszem, hogy amikor a mosdóba kellett kimenni, már volt, hogy kapaszkodnom kellett, pedig nem volt nagy pucakom, nem volt nagy terhem, ha lehet ilyet mondani, hanem mindig ez a bizonytalanság, hogy minden egyes felálláskor bíznom kellett Istenben, hogy ő tartja a méhemben a kisbabát. És emlékszem, hogy 37 hétig jutottunk el, és ez csodálatos volt, hogy azt mondták, hogy eljött az idő, és kitűzték a császármetszés időpontját, és vártam, hogy és azt gondoltam, hogy most már nem lehet baj, most már itt vagyunk a finishben, és emlékszem, hogy amikor kiemelték a kisbabámat, Lédát, és oda tartották az arcomhoz, és mondták, hogy minden rendben van, annyira örültünk neki, mert ahol megszakadt a kapcsolat a méhen és a méhlepényen keresztül, ott tulajdonképpen nem kapott elegendő oxigént és tápanyagot a kisbaba, és azt mondták, hogy nem biztos, hogy megfelelően fog fejlődni, és ott volt egészségesen. És olyan pufi volt az arca, és amikor a kis orrát odaérintették az arcomhoz, az maga volt a csoda. És annyira hálás voltam érte, és mai napig is, hogyha ránézek, és mindig mondja is, hogy anya, én vagyok a te megmentőd, mert nagyon sokat segít nekem. De valóban akkor még nem tudtam, de tehát, hogy miért császármetszésem, miért feküdnöm kellett, és tulajdonképpen a műtőasztalon döbbentünk rá, hogy a méhen kívüli terhességből olyan szövődmények, olyan összenövések voltak a hasamban, hogy igenis szükség volt arra, hogy feküdjek, hogy nehogy komolyabb belső vérzés legyen. Igenis szükség volt arra, hogy császármetszéssel jöjjön a világra, ugyanis így derült fény arra, hogy nagyon sok összenövés van a hasamban, ami az életemet fenyegeti vagy veszélyezteti, és emlékszem, hogy az akkori szülésznőgyógyászom annyira kitartó volt, mert a mellette műtő orvos, ő azt mondta, hogy mivel ezzel találkozott, ez nem az ő kompetenciájuk, ezért zárjuk össze, és majd másnap egy újabb műtétre kiírnak engem, és meglátjuk, hogy 24 óra, kritikus 24 óra után, ha túlélem, akkor az újabb műtét, és emlékszem, hogy ott harcban állt egyik orvos a másikkal, hogy nem tehetünk ilyet, és mondta, hogy várja a férje, a gyereke, és azt mondta az orvos utána a férjemnek, hogy ő olyat élt ott át akkor, amiből táplálkozni tud, és azt mondta, hogy szeretne egy Bibliát. Mert úgy érezte, hogy a kezét az Úr vezette, mert nekem élnem kellett, mert nekem feladatom van. És emlékszem, mikor másnap bejött, és azt mondta, hogy annyira büszke vagyok rám, és mondtam, hogy de miért? Mert azt mondta, hogy erőn felül vagyok. És én mondtam, hogy nem az én erőm, hanem az Úrnak az ereje. Engedte meg, hogy megéljem, átéljem, és túléljem ezt. És azért talán, hogy most itt elmondjam, és erőt tudjak adni annak, aki egy nagy betegségben van, mert nem tudhatom, hogy mi volt ezzel a célja, akkor nem tudtam. És, és most már tudom. Sőt, az úr megmutatta, hogy küldött egy másik betegséget, mert már nagyobbak voltak a lányok, amikor, ahogyan említettem, hogy nagyon-nagyon szerettem a gyerekek között lenni, maximalista vagyok a munkámban, a családi életemben, és sokszor ebben a nagy hajtásban, a pörgésben a lényegről felejtkezünk el. Arról, hogy mi az igazán fontos, és ezért imádkoztam az Istenhez, és valahogy nem tudtam megállni, leállni, és kezdtem észrevenni, hogy magamat kezdem felemészteni, még egy este zuhanyozás közben egy csomót találtam a mellemben, és megvolt a megáll. Amikor az orvos diagnosztizálta, hogy bár nem mondhatja ki, majd csak a vizsgálat teljes végén, de semmi jót nem tud nekem mondani. És én emlékszem, hogy ott álltam, három monitoron volt kivetítve a lelet, ami fény és sötétség volt számomra, semmit nem jelentett, és mindent, hogy tud ebből az Isten engem kihozni, hogy miért adta akkor a három gyereket, a szerető férjet, a támogató családot, hogyha ennyi volt. És azt mondta a doktornő, hogy ezt mintavétellel tudja igazolni, amire gondol, és hogy majd másnap jöjjek vissza. És ezt hallgattam, és kértem, hogy mivel messziről jöttem, hogy legyen kedves, és megcsináltam mintavételt. Ez egy elég fájdalmas beavatkozás, de egyáltalán nem éreztem semmit. Ürességet éreztem, és csak ezen járt az eszem. Még azt kérte, hogy feküdjek le a műtőasztalra, ahol a beavatkozást fogja végezni, és emlékszem, hogy felnéztem a mennyezetre, és olyan, mintha szemtől szembe kerültem volna Istennel, és harag volt bennem, amit egy pillanat alatt le tudott csendesíteni, mert nem szemmel, nem szájjal, nem arccal kerültem szembe, hanem egy meleg fénnyel, ami mintha belém költözött volna. És mondta a doktornő, hogy ez egy kicsit fájni fog, és mondtam neki, hogy csak csinálja, és megdicsért, hogy ezt milyen nyugodtan tudom, és mondtam, hogy mert nekem megváltó Uram van. És emlékszem, hogy azok voltak a legnehezebb pillanatok ebben, amikor a családomnak kellett elmondani. És jött a döbbencsend. És 10 napot kaptam, mire megérkezik a vizsgálat eredménye, és azt mondtam akkor, hogy a 10 nap alatt megfordult velem a világ. Megtanultam, hogy mi a fontos, és mire kell figyelni. Tehát ezt is megadta az Úr, amit kértem, ahogy visszakanyarodjak a legelejére. Csak nem gondoltam volna, hogy ilyen áron. De hát makacs vagyok, ezt ismerem magamról, és lehet, hogy ott voltak a figyelmeztető jelek, és nem figyeltem oda. És emlékszem, hogy addig a pillanatig félelem volt bennem, amíg Jósva főn a patakparton leültem, és azt tudtam mondani hittel, hogy legyen meg a te akaratod. Addig csak félelem, és olyan, mintha egy burkolózó sötétség venne körül bennem, és éjszaka is nem tudtam aludni, csak arra tudtam gondolni, hogy mi lesz velük. És akkor ott a patakparton megértettem, hogy ez nem az én dolgom. Ajándékba kaptam minden szerettemet, ajándékba kaptam minden dolgomat, és most eljött az ideje, hogy elköszönjek ettől. És akkor tudtam, hogy ezt nem egyedül, hanem az Istennel végig fogom tudni csinálni. Még másnap reggel jött a telefon, és a doktornő nem az asszisztens, hanem a doktornő hívott fel, hogy olyat lát, amit nem hiszi el, hogy olyat lát. Tehát nem lát rossz indulatú elváltozást, és hogy mindenképpen kérjek egy másod véleményt, mert biztosan akkor ő rontott el valamit. És emlékszem, hogy a másodvéleményre felkért orvos tudta az előzményeket, és azt mondta még poénosan, hogy na hát én leszek akkor a rossz, aki majd megmondja, hogy majd mi lesz, és mondtam, hogy doktor úr, nem csak pozitívan állunk a dolgokhoz, és megerősítette, hogy csak jó indulatú elváltozást lát, ami természetesen fél évente kontrollvizsgálattal ellenőriztetni kell, és azt mondta nekem, hogy magát nagyon szereti az Isten, és mondtam, hogy tudom, abban a pillanatban, azokban a nehézségekben, amikor belenéztem a gyerekeim szemébe, hogy tud az ember bármit is mondani, vagy bármit is, tehát hogy csak Istennel lehetséges ezen, csak vele. És mindig ezt mondom, hogy amikor az ember valami olyat tapasztal a szervezetében, hogy gond van, akkor nem szabad halogatni az időt, mert Isten jeleket küld ezzel, hogy el kell menni, meg kell vizsgálni. Sokszor félünk a választól, amit kapunk, hogy mi van, ha rossz. De ha nem veszek róla tudomást, az akkor is rossz lesz. És sőt, bennem gyűl a félelem, a fájdalom, a csalódottság, ahelyett, hogy Isten kezébe tenném le, és nála találok menedéket ebben a szívemben dúló viharban. Főleg úgy, hogy a méhen kívüli terhességem után egy közúti balesetben a nagyon jóba voltunk, szomszédasszonyom elment. Szinte egy idősek voltunk. És ott álltam a koporsójától nem messze, és szembesülni ezekkel a dolgokkal, hogy ennyi az életünk, de nem mi döntjük el, vagy a kolléganőmnél sajnos rossz indulatú elváltozás volt, és végig kísértük a betegségét, és ott állva a halálos ágyán, nem felejtem el, még ő biztatott bennünket, hogy a bátorsága, az ereje, az a kitartása, az nem emberi erő volt, hanem az isteni erő, és azért engedte meg az Isten, hogy ezeket átéljük és megéljük, hogy egymást erősítjük, hogy Isten a belénk ültetett világossága, a mi repedéseinken, a mi gyengeségeinken, a mi sérüléseinken keresztül tud átvilágítani azokra az emberekre, akik szükségben vannak. És ahogyan a Biblia is mondja, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus napjára. Nem tudom, hogy kinek mikor jön el az én életembe, de amíg tehetjük, mindig tegyünk jót. Mindig tegyük tanúbizonyságot arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, mint ahogyan mi befogadtuk a nagylányunkat a családunkba, Isten is befogadott az ő örökké való családjába, és családtagok és gyermekeiként szeret bennünket, és gondot visel rólunk. És tudom, hogy a legnagyobb nehézségekben talán a legnehezebb ezt mondani, de pont ezekben a nehézségekben formál bennünket az Úr, hogy ki tudjuk mondani, és le tudjuk tenni a kezébe az életünket.
1: Most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, ezt a bizonyságtételt, amit megtisztelő volt hallgatni, hogy beavattál életednek, életeteknek ezekbe a pillanataiba. Jó egészséget kívánok neked, az egész családnak, és hogy Isten kísérje a továbbiakban is a mindennapjaitokat, és az ő vezetését, útmutatását.
0: Nagyon szépen köszönöm. Amikor megismerkedtem a férjemmel, kaptam tőle egy bögrét, és az volt ráírva, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akik örök elhatározása szerint elhívott, és tudjuk azt, hogy minden átélt örömünkben, bánatunkban tanít és nevel és formál, hogy végül az ő dicsőségébe találkozhassunk vele.
1: Kedves hallgatóink, Látogató című magazinműsorunkban Mező Anita lelkészfeleség, édesanyja, a Tiszáninani Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársának bizonyságtételét hallhatták. Köszönöm, Anita, még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm a beszélgetést. Áldás békesség.
0: Köszönöm szépen. Áldás békesség.
1: És kedves hallgatóinktól is elköszönünk, az Európa Rádió Látogató című magazinműsorát hallották, én kis Néveres Viktória voltam, viszont hallásra.
2: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A tavaszi lakásbiztosítási kampányban mintegy 311 ezer biztosítási szerződés változott, ami a tavalyi szám 78%-a. Ebből 146 ezret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47.500-at pedig aktualizált kondíciókkal kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek, derül ki a Magyar Nemzeti Bank idei első negyedévi adatai alapján. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64.200 forint volt. A jegybank szerint a kampány versenyélénkítő hatását jól mutatja, hogy az együttesen 26%-os lakásbiztosítási piaci részesedéssel rendelkező 8 kisebb biztosító a kampányban magát jóval felülreprezentálva tudott szerepelni, az új szerződések csaknem felét ugyanis ezek a vállalatok értékesítették. Ezzel piaci részesedésük 3% ponttal nőtt az elmúlt 3 év alatt, írja a Magyar Nemzeti Bank közleménye. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a Facebook oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá a miniszter. Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik, ismertette közösségi oldalán a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Az év 6. hónapjáról készített elemzés szerint a közép hőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020 közötti évek 19,8 fokos átlagát. A közleményben azt írják, ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. Az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. Az elemzés szerint június 29-én 30,2 fok volt a napi középhőmérséklet országos átlaga, ami a legmagasabb a 20. század kezdete óta. Június 29-én és 30-án is 38,7 fok közelében volt a napi maximum hőmérséklet országos átlagban, aminél magasabb érték csak egyszer, 2007. július 20-án fordult elő, írja a Hungaromet ZRT. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon, a júniusi tranzakció szám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Duna House. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az átcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi átcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Duna House elemzése.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcske. Szent Péter esetleg. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: Gólya Kalifa.
1: Rosti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: A bergamumi istenlátogatás nem sokkal az antiókiai út előtt történt, s azóta a császárné minden új reményen kapkodó lelke eltengődött ebből a biztatásból. Most azonban, éppen mikor a Szent Palota megtelt az uralkodók várásának izgalmaival, a beteg lélek megint elernyett. A démon a szokott fejszaggatással jelezte jövetelét, s a domina most a szívét is fájlalta. Arról azonban, hogy lefeküdjön, hallani se akart, de végre mégis engedett leánya Valéria könyörgésének. A beárnyékolt hálószobában a császárné finom sápadt, érem profilú arcával, fején a hidegvizes pergament tömlővel, amely bekarikásodott szemét is eltakarta, fiatalabbnak látszott a lányánál. A keserű arcú, hosszú, csontos fiatalasszony, ahogy az ágy szélén ült, sötét tunikájában matrónább volt, mint a beteg. A császárné lehunyt szeméből csöndesen szivárogtak a könnyek. Engem biztatnak örömmel, tördelte átlátszó kezeit. Mi örömet adhatnának nekem az életben az istenek, a halálon kívül? Hagyd el már, anyám, fogta meg a kezét a fiatalasszony, te magad betegíted meg magadat ezzel az örökös önmarcangolással. A türelmetlen hang megszeppentette az Augustát, aki ahhoz volt szokva, hogy mindent ráhagyjanak. Egy kicsit elhallgatott, aztán gyerekesen lepittyeztett szájjal kérdezte. Miért bántasz engem, Valéria? Én bántalak. Mivel bántottalak, anyám? Azzal, hogy türelemre kértelek? Nem sajnálsz. Hát engem ki sajnál? Te még fiatal vagy, lányom. Az. Fiatal vagyok, császár lánya, Cézár felesége, s nem ér annyit az életem, mint egy halott mosogató rabnőnek. Miért haragszanak mi ránk az istenek? Nyögött a beteg. Miért vették el az én örömömet, mikor én soha senkit meg nem szomorítottam? Nem tudom, anyám. Kapta föl Valéria hevesen a kezét. Az én örömömet bizonyosan elvettétek, mikor Galériushoz adtatok. Én nem, sírt föl hangosan az anya. Én nem is tudtam magamról, mikor elvittek, lányom. Nem, mert mindig vak és süket voltál a magad fájdalmában. A földön csúsztam előtte, térdetet átöleltem, de te csak a fiadért jajgattál. Apollináris, Apollináris, sikoltott az anya, és fölvetette magát az ágyban. Valéria visszanyomta vánkosokra, és két tenyere közt maga felé fordította az arcát. Mit siratsz azon, aki nincs? Lehet egy gyermek árnyát siratni, akit Hádész magával vitt, mielőtt megtanult volna járni a földön? És meddig fogsz még érte jajgatni? Démétér csak ősztől tavaszig gyászolta Perszefonét. Neked, anyám, 16 esztendőse volt elég, hogy elállítsa a könnyedet. A császárné jó anyás szeme fájdalmasan mélyedt a fiatalasszonyéba. Ó, lányom, lányom, óvjanak meg az istenek attól, hogy valamikor te is úgy tudd meg, mint én, mit tesz anyának lenni. Valéria visítva kacagott. Én két kezemmel folytanám meg azt a gyereket, akit az én méhem szülne. De ne félj attól, Augusta, hogy az unokád gyilkosa leszek. Hát nem tudod, hogy a lányod, aki anya nélkül ment férhez, soha se lesz anya? Nekem nincs férjem, csak uram. Tudod, mit tett akkor, mikor regillába öltöztetve fáklya fénynél, fuvolaszó mellett a házába vezettek a nyoszoljó lányok? Fölvágott egyik teherbe esett rabdője hasát, és maga vette ki belőle a magzatot, hogy annak a beleiből mondasson jövendőt. És azokkal a véres kezekkel akart az én övemet megoldani. Anyám, anyám, azóta mindig vérszagát érzem annak, akit ti fiatoknak fogadtatok. Most már ő is sírt, rároskadva az anyjára. Az fél karjával magához szorította, a másikkal simogatta. A császár, az apád. Nem apám, anyám, nem apám, mert ő csak császár. Ha az nem volna, talán lánya volnék, így csak császár, akinek birodalma van. A legbölcsebb ember a világon. Anyám, nekem nem bölcsesség kellene, hanem egy csöpp szeretet. Szóljál neki. Vagy akarod, hogy én térdeljek elé? Félek tőle, anyám. Te nem tudod, hogy fordult el tőlem, mikor nem akartam Galériushoz menni. Egyszer láttam azóta, s akkor se volt egy nyájas szava se hozzám. Azt hiszi, boldog vagy? Semmit sem hisz, anyám. Föláldozott, mint Agamemnon Ifigéniát, s többet nem gondolt velem. Odakin ünnepélyes kürcó harsant fel. A klasszikum, amelyel az uralkodókat fogadni szokták. Valéria fölugrott, és kinézett az átriumba. Vértelen arccal jött vissza. Galériusz jön, anyám. Kérlek az istenekre, felejts el mindent. Félek, látod? Mutatta lúdbőrös karját, eligazította a beteget az ágyban, könnyeit felitatta a takaróval, és felemelte az érkező előtt az ajtó függönyét. A kelet Cézárja kíséret nélkül jött, lányával a balján. Kicsit elhízott már. Rengeteg teste alatt döngött a föld. De gömbölyű arca csattanó piros volt, és göndör szakálla fekete. Kerek vadmacska szemében még mindig megvolt a hegyi pásztor szilajsága, akinek egyformán mestersége a nyár őrzés és a nyájrablás. Valéria szótlan meghajlással köszöntötte, nyers fejbólintással viszonozta az üdvözlést, aztán fölemelte jobbját, és dörgő hangon szólalt meg. Az istenek áldása rajtad és házadon, Domina Augusta. Nem haragszol, hogy nem hajtom meg a térdemet, de aztán nehéz volna kiegyenesedni. Vénülök, Augusta, vénülök. De ez nem baj, csak az asszonyok fiatalok maradjanak. A császárné erőt vett magán, reszkető szájszéllel, de nyájasan kérdezte meg a Cézárt, hogy utazott. Jól, anyám, csak egy kicsit soká tartott az út. Késleltettek az istentelenek. Dühösen fújt egyet. Mivel a matrónák nem fűzték tovább a szót, Titanilla okosnak hitte érdeklődést mutatni. A jazigok, ugye? Mi is hallottunk róluk. Maxentius nagyon készült rájuk. Galériusz elnevette magát. Maxentius, derék fiú, mi? Én nem a jazigokról beszéltem, hanem az istentelenekről. A jazigok tisztességes rablók, nincs velük semmi baj. Egyet-kettőt felköttet belőlük az ember a határon, és még azoknak a bűzéből tart, addig csend van. De az istentelenek rosszabbak az ellenségnél. A keresztényekre gondolsz? Azok az istentelenek. A jazigdak csak barom kell, meg menyecske és rabszolga. De a keresztények az isteneket akarják kiverni a templomokból. Három helyen is panaszt tettek útközben a papok, hogy ezek az elvetemedettek összetörték az oltárokat. Összefogadtam belőlük egy csordára valót, és istenű sorsára juttattam őket. De a legdühítőbb az volt, hogy az egyik centúrium eldobta a lándzsáját. Azt mondta, ő nem mond keresztény vért. No, én ontottam. Saját lándzsájával szúrtam le az őrültet, pedig a bíbor is rajtam volt, úgy, ahogy látjátok. Megálljatok, a vérét is megmutathatom, mert ide fröccsent valahová a tógámra. A császárné és a Cézárné egyszerre sikoltott fel. Ez a falnak zuhant neki, Amanak a feje csúszott lavánkosról. Titanilla rémülten futott egyiktől a másikhoz. A Cézár nagy szemet meresztett. Hát ezeket mi lelte? Megrémítetted őket, uram, a véres bíboroddal. Cézár elkacagta magát. Nem a mi fajtánk, mi? Hova akarsz menni? Orvost hívok, ha megengeded, uram. Futott ki a nobilissima. Az apja, vállán hátravetve a bíbort, lomhán döngött utána. A palotának ez a része elhagyatott volt, de a fasorok közt már találkozott emberekkel. Nem csak mezitlábas rabszolgákkal, hanem olyanokkal is, akik ezüst félholdat cipőt viseltek. Valamennyi tért görbítéssel köszöntötte a bíbort. A Cézár azonban nem vett tudomást senkiről. Csak akkor fordult meg meglepődve, mikor egy szörcsúhás férfi meghajlással köszöntötte. A rabszolga, aki előtte ment, fehérhajú öregember arcára borult és reszketve emelkedett fel, amint a Cézár továbbment. Uram, mondta ilyetten, ez a szentség, ez Cézár volt. Tudom, mosolygott a szőrcsuhás, miért figyelmeztetsz rá? Mert nem adtad meg neki a köszöntést. Megadtam, barátom, aminek jár. Térdelni csak az Isten előtt szabad. Istent mondott, és nem isteneket. Az öreg rabszolga szeme fölcsillant. Te is közénk tartozol, uram. Üveghújjával a keresztjelét tette a homlokára. A szőrcsuhás viszonozta a jeladást. Pantaleonnak hívnak, orvos vagyok. Az öreg ember megint arcra vágta magát, mint az előbb, a Cézár előtt. Mit csinálsz? Szólt rá szigorúan a másik. Hát, nem vagy keresztény? Az vagyok, uram, s most már emlékszem is rá, hogy láttalak a gyülekezetben. Te vagy az nagy mágus, aki halottakat támasztasz a mi Istenünk nevében. Boldog vagyok, hogy én mutathatom neked az utat. Pantaleon csak ugyan keresztény orvos volt, s Isten maga vezette őt az igazság útjára. Már sok évig gyógyítgatta Antiókia gazdag betegeit, és nagy vagyont szerzett, amikor egy haldokló ágyánál összeismerkedett Mnesterrel, a püspökkel. Az orvos először kuruzslónak gondolta a püspököt, de aztán egy-két elejtett szavából észrevette, hogy nem csak jámbor, hanem tudós ember is, és elcsodálkozott rajta, hogy mégis keresztény. Ezt meg is mondta a püspöknek, aki azt felelte, ő meg azon csodálkozik, hogy az orvos nem keresztény. Minden orvosnak kereszténynek kellene lenni, mert gyógyítani csak a Krisztus nevében lehet. Ajánlotta is Pantaleonnak, mert ezután többször is találkoztak, hogy tegyen egyszer próbát. Azonban Pantaleon, noha tanulékony ember volt, idegenkedett a keresztények orvosi tudományától. Akkoriban választották meg az antiókiai orvosi kollégium fejévé, és nem akarta jó hírnevét kockáztatni, és magát kollégái gúnyolódásainak kitenni. Sokat forgatta azonban fejében a dolgot, és még séta közben is Krisztus csodatételein töprengett, melyekről a püspök minden találkozásuk alkalmával olyan lángoló lelkesedéssel beszélt. Egyszer, amikor éppen hazafelé tartott sétájáról, a szegény negyed egyik viskójából nagy jajveszékelést hallott. Mivel csődület is volt az udvaron, bement, és elmondatta magának, mi történt. A játszótéren, ahol a serdülő fiúk gyakorolni szokták magukat a testedzésben, a legügyesebb diszkoszdobót kereszténynek kezdték csúfolni a többiek. Ebből aztán verekedés lett, ami azzal végződött, hogy a fiút a pajtásai agyonrugdosták. Most már fél napja kiterítve feküdt az udvaron, és mivel az anyja egy gyapjúszövő özvegye, csiratasszony nem bírt fogadni, maga jajveszékelt el a szokásos gyászdalokat, közben az istenek minden átkát kérvén a keresztényekre. Hiszen nem a keresztények ölték meg gyermekedet, ütközött meg Pantaleon az asszony kifakadásai. Igen, de azért ölték meg, mert azt hitték keresztény. Az orvos gondolkodóba esett, illetve folytatta azokat a gondolatokat, amelyek már séta közben is foglalkoztatták. Íme ezen a szegény halotton meg lehetne tenni azt a próbát, amire a püspök bíztatta. Igaz, hogy a fiú nem volt keresztény, de annál tiszteletre méltóbb lesz a keresztények istene, ha mégis kimutatja rajta hatalmát. S ha a halott nem támad fel, akkor csak a keresztények istene szégyenül meg, de ő maga nem, mert ez a szedetvetett nép nem tudja róla, hogy kicsoda. Odalépett tehát a szövőszék lécekből összetákolt szegényes ravatalhoz. Keresztet vetett a gyerek homlokára, és kezét megfogván rákiáltott. A Krisztus nevében parancsolom neked, hogy állj fel! A gyerek erre felnyitotta a szemét, körülnézett, és olyan elevenen pattant fel, hogy a ravatal összedült alatta. Így vezette rá Isten az igazság útjára Pantaleont, aki rögtön a püspökhöz sietett, és felvette a katekumenek fehéringét, miután pedig megkapta a keresztséget, szőrcsuhát vett fel vezeklésül, hitetlen múltjáért. Az archiateri tisztjéről is lemondott, hogy annál több ideje legyen a szegényeket gyógyítani, akik közt vagyonát elosztogatta. És éppen azért, mert előkelő betegei már nem voltak, nagyon elcsodálkozott azon, hogy most őt hívták a császárnéhoz. Biztosan értem, küldtek leányom, kérdezte a cselédet, aki a parancsot vitte. Nekem úrnőm, a nobilissima azt parancsolta, hogy azonnal hívjam az első orvost, akit találok. A piacon megszólítottam egy öregasszonyt, és az ide utasított te hozzád, mert azt mondta, te az ő halott fiát is életre hoztad. Kövess tehát engem. Pantaleon az Isten kezét látta ebben a találkozásban, és megindult a cseléd után. A fórum tolongásában azonban valahogy elvesztette szem elől. Ezért a Szent Palotában az öreg rabszolgát kérte meg, aki éppen útjába vetődött, hogy legyen kalauza. Innen az Isten legyen kalauzod, uram, állt meg a szolga a perisztílium első oszlopánál. Nekem tilos ide belépni. Nem állt a útját senki. Az ápolónők olyankor, amikor a lánya volt a császárnőnél, elhúzódtak trécselni. Az orvos megállt és hallgatózott. Halk sírás csordogált a fülébe, azután elindult. Két egymásra borult asszonyt látott. Lépéseire fölriadtak. Ki vagy? Kérdezte a fiatalabb. Az orvos vagyok. Ki hívott? Az Isten küldött. A másik asszony eljajdult. Van még olyan Isten, aki én velem törődik? Az én Istenem mindenkivel törődik, aki szenved. Valéria csak most nézte meg jobban a különös ruhájú orvost. Neked külön istened van? Mindenkinek istene, aki hisz benne. Higgyétek is, nektek is istenetek lesz. Hogy hívják a te istenedet? Csak úgy, hogy Isten. Neki nem kell más név, mert ő egyedül való. Egy szülött fia, aki meghalt értünk, a Jézus Krisztus. A császárné felsírt. Én is szültem egy istent. Hová lett az? Kiért halt meg? Az orvos derült arccal fordult oda. Mária is így sírt a kereszt alatt. Kicsoda az a Mária? Az Úr Krisztus anyja. Az ő fia is meghalt, de visszatért. Ő minden anyát meg tud gyógyítani. A császárné pillantás nélkül merett az orvos sugárzó arcára. Most Valéria sírt fel. Hát engem ki gyógyít meg? Melyik Isten? Az, aki engem ide küldött. A ti isteneitek nem tudnak vigasztalni, mert nem tudnak szenvedni. Ők csak örülni tudnak, és mit adhat az öröm azoknak, akik szomorúak? Az én Istenem az egész világot meg tudja vigasztalni, mert szenvedett az egész világért. Hátranyult a szőrcsuha csukjájába, és újnyi hosszú keresztet húzott ki belőle. Ezt itt hagyom nektek, hogy vigyázzon rátok, és vigasztaljon benneteket. Tegyétek a fejetek alá, mikor alusztok, és ő elűzi tőletek a gonosz álmokat. Vegyétek elő, ha könnyes lesz a szemetek, és ő mosolygásba öltözteti a szíveteket. Mosolyogni még nem tudtak, de a könnyük már kezdett csöndesedni. Ez az orvos nem úgy beszélt, mint a többiek. Hogy hívnak téged? Kérdezte a császárné, aki soha egy udvari méltóságnak a nevét nem tudakolta még meg. Pantaleonnak hívnak, ebben a városban a szegények orvosának. Legyen veletek az Isten, ti szegények. A keresztet a takarón hagyta, Valéria kezébe vette. Hiszen ez csak fa, mondta csalódva. Fa? Kérdezte a császárné nehezedő pillákkal. Nem vagy álmos, lányom? Elesett vagyok, anyám. Akarsz ide bújni hozzám? Nézd, én olyan kis helyen megférek. Jó vagy, anyám, lágyult el Valéria, és végig nyúlva az ágy szélén átölelt az anyját. Ugye most már megint a kislányod vagyok, és ezután mindig is az maradok. Kislányom, kislányom, simogatta a haját a császárné. Eltetted? A keresztet? A vánkos alá dugtam, anyám. Mind a kettőnknek a feje alatt van. Hamar elaludtak, és álmuk mély lehetett. Nem hallottak belőle semmit, hogy Quintus a kertész láncos álló létrájával végigcsörömpöli az átriumot. Az oszlopok virágdíszeit rendezgette, munkára fogva Quintiport is, aki délután benézett hozzájuk. Gyere, ne mondhassa a gazdát, hogy ingyenezed a kenyerét, mint a többi léhűtő. Neki adogatta le azokat a függő kosarakat, amelyekben cserélni kellett a virágot. Ebbe a kolkiumokat rakd bele. Nyújtott le egy gömbölyű kosárkát, azokat a tölcséres lilákat. De nem vett el tőle senki a kosarat. Türelmetlenül kiáltott le, anélkül, hogy megfordult volna. No, nagyot hallasz, mióta nagy úr lettél? Mivel a fél szemére nem látott, egészen hátra kellett csavarni a fejét. Úgy se találta a fiát sehol. Dörmögve cihelődött le a létráról. Mire leért, már hallotta a magiszter lépteit. Kívülről jött hosszú, narancsgalyakat lógatva a kezében, amelyeken fehér virágcsillagok közt mosolyogtak az apró aranyalmák. Hát te holdas vagy? Hol jártál azokkal a galjakkal? Majd ezt az oszlopfejet fűzzük körül velük. Vizet akartam rájuk permetezni, egy kicsit bágyadtak. Hol kerested a vizet? Láttam itt valahol egy kutat. Láttam.

Ó, milyen nehezek ezek a gajak. Gyere, hozd fel őket. Quintus pattintott az ujjával, és én még lánynézőbe kínálkoztam ennek az alamuszinak. Jó gusztusod van, fiú, de neked is a matrikula. Hát kellene, szép fiú, szép virág. A fiút nem bánom, legyen a tiéd, szaladj vele. De a virágot csak tedd le szépen, az nem ilyen fitosor számára termett, ezzel eredj mentát szagolni. Meg akarta fricskázni a nobilissima orrát, de Quintipor, aki hasztalan integetett neki a lány háta mögül, még idejében megkapta a karját. Quintus, hát nem tudod, kivel beszélsz? A Cézár lánya. Quintus puttyantott a szájával. Kis úrnőm, látod, félszemű vagyok a császárnak, meg az öreg Szapriciának, így is jó voltam eddig. De most már te felelj nekik azért, hogy a te szépséged a maradék szemem világát is elvette. A nobilissima megsimogatta az öreg állát, s ránevetett a fiúra. Látod, Quintipor, mikor tudsz te így bánni a nőkkel? 7. A császári gyorsposta Nikomédiából Antiókiába nem egészen 10 nap alatt tette meg az 1000 kilométeres utat. A császárnak, akit testőrgárdáján a Joviusokon kívül udvara nagy része is kísért, majdnem ennyiét kellett rá. A tengeri út gyorsabb és kényelmesebb lett volna, de Diocletianusnak volt oka a szárazföldet választani. A maga szemével akarta látni, mennyit hihet a tartományi helytartók jelentéseinek. Pessinushoz közeledett a menet, Galatea gazdag városához, ahol az úti terv szerint csatlakozni kellett Maximianusnak is, hogy aztán a 2 augusztus együtt érkezzen meg Antiókiába. Hírnökök már az északi kapunál jelentették, hogy a nyugati imperátor még az este megérkezett. Diocletianus azonban nem ment be a városba, hanem elkerült a déli oldalra, ott a Dündimus hegy lejtőjén meleg források kábító párája kavarult. Ahol meleg források voltak, amelyeknek gőze extázisba szédítette a föléje hajlót, oda csak ügyes papok kellettek, és valamelyik isten mindjárt jelentkezett állandó lakosul. Pessinus már az ősidők homályában maga Cybele, a nagy istenanya választotta ki jósdájának. A Magna Matert, aki anyja volt magának Jupiternek is, de gyermeket is szült neki, nagy titokzatosság vette körül. Papnőitől nem követelt szüzességet, de csak herélt papokat tűrt maga körül, s bikaáldozatokban lelte fő örömét. Valószínűleg éppen különös misztériumainak köszönhette, hogy az olimposziak közül őrizte meg a legcsorbíthatatlanabbul népszerűségét, a felkapott új istenekkel szemben. A római állam neki szentelte az év legnagyobb ünnepeit, az egy hétig tartó megaléziákat, s Pessinusi templomához, melyet papjai szerint még Midas király építetett. Hiszpániából csak úgy sereglettek az zarándokok, mint Germánia széleiről. A császár, amint a templomot elérték, kiszállott hordozó székéből, s kíséret nélkül, egyszerű zarándok módjára lépkedett fel az elkoptatott lépcsőkön, hogy bemutassa hódolatát a nagy anyának, aki erről a helyről indította őt el azon az úton, amely a világ trónusához vezetett. Fiatal tiszt volt még akkor Diocletianus, amikor először járt itt minden sejtelme nélkül a jövőnek. Tiszta szívvel, de szerény zsoldjához mért áldozattal lépett az oltárhoz. Vadászatról jött, és az illatos füstölön kívül csak a zsákmányul ejtett vatkant ajánlhatta fel égő áldozatul Cybelének, aki márványból kifaragva oroszlánoktól húzott kocsiján, mint méltóságos matróna trónolt szentélyében. Az egyik papnő, a császár még, most is látta lobogó szemét, az ősz haját borító rituális fátyolat, s jobb vállára vetve a kétágú korbácsot, mint az önsanyargatás eszközét, rákiáltott a fiatal katonára. Te, centúrió! Tőled többet érdemelt volna a Magna Mater. Ez már nem az oltárnál történt, hanem kint az előcsarnokban. Az ifjú katona nem talált benne semmi tiszteletlenség.

0: téged, ha mosolyogva üres tenyerét kifordítva válaszolt. Most nincs miből, tisztelendő anya. Majd ha császár leszek, kipótolom. A papnő olyan pillantást nyilazott a centúrióra, hogy annak be kellett hunni a szemét. Ha elejted az igazi Vatkant, akkor császár leszel. S ha az akarsz maradni, ne feledkezzél el az istenekről. Ettől fogva a dalmata zsoldos katona megváltozott. Azelőtt egyáltalán gondolt a jövőre, legmerészebb álmában is csak a diokléai faluházán látta magát, ahol, mint szegődő tévéit kiszolgált veterán katonát, becsületből beültetik a tanácsba. Ezentúl azonban állandóan foglalkoztatta a bíbor. Nem álmodott róla, hanem számolt vele és készült rá. Világépítő forradalmát aztán azért tudta megcsinálni alig másfél évtized alatt, mert terveit már kidolgozva vitte a trónra. Nem tudta, mikor érik meg az aranyalma, de tudta, hogy le fogja szakítani. Nem azért, mert előtte mások is megtették már, akiknél nem érezte alacsonyabbnak magát. Pertinax egy szénégető fia volt, a trák Maximianus favágó, az arab Filippus pedig tevehajcsár, és Septimus Severus átjukasztott fülű rabszolga. Diokleciánus nem tartotta szükségesnek, hogy összemérje magát velük. Neki császárrá kellett lenni, mert Pessinusban arra jelölték ki az istenek. Akkor olyan volt, hogy mindenre jeleket kértek a földiek az égiektől. A hajós nem indult el azok nélkül útjára, a paraszt nem fogott az aratásba, a hadvezér nem kezdte meg az ütközetet, és a férj nem lépett ágyas házába, hogy nevének örökös támaszon. Diokleciánus kéretlenül kapta a jóslatot, az istenek halálos megsértése lett volna, ha szavukban kételkedik. Természetesen senkinek sem szólt arról, hogy mire van kijelölve. Fecsegéssel az istenek bizalma ellen vétkezett volna. Maradt tovább is az a kötelességtudó és lelkiismeretes katona, aki addig volt. Tisztársai csak annyi változást találtak benne, hogy vadászatokon ettől kezdve sohasem fogta lándzsáját más vadra, csak Vatkanra. Először csodálkoztak rajta és kinevették. Később megszokták és nem beszéltek róla. Minden vadász embernek van valami babonája. Az övének ezt ismerték. Az egyetlen, akit beavatott a jövő titkába, az az elszegényedett patricius árva volt, akit feleségül vett. Állítólag a Scipió kivadéka. Annak nászajándékul merte adni az ígéretet. Császár anyjává foglak tenni.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter
3: esetleg,
4: házasságon innen,
3: Katalin,
4: a gyerek,
5: a gólya kalifa,
3: Rosti fiú esete,
4: Pilátus testament, Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: nagyot, aztán meghalni, meghalni, meghalni, mert én a mámor vagyok.
1: Huszonkét óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben, vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Törvényjavaslatot nyújt be a kormány az országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. Ezt jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva elmondta, eddig a gazdasági és energetikai miniszter egy személyben dönthetett az üzemek helyszínéről, a kormány viszont úgy látja, hogy az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alakulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A kormány szóvivő szólt arról is, hogy a kabinet döntése értelmében a felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK esetében az oktatási és gyermekügyi miniszter gyakorolja az alapítói jogokat. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben, piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 41,9%-os bővülés a tavaly júniusihoz képest, hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, ezt közölte a jóautók.hu a Datahouse adatai alapján. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendületet adott a forint erősödés. A negyedéves bontás szerint két év alatt csaknem 50%-kal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyedévben is több mint 10%-kal nőtt az import. A jóautók.hu várakozása szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. A használt autó import 75.562-es mennyisége 2026 első fél évében 22,4%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61.739-es számot, közölte a jóautók.hu.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Cream brit rock együttes Disraeli Gears albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Disraeli Gears a Cream második albuma, amely Nagy-Britanniában 1967. novemberében, az USA-ban pedig decemberben jelent meg, és amellyel nemzetközi hírnevet szereztek. Az album Nagy-Britanniában az ötödik, az USA-ban a negyedik helyet érte el. Két kislemez is megjelent róla. Ebben az időben a zenekar eltávolodott a bluestól, és a pszichedelikus zene felé vették az irányt.

Baker, Bruce és Clapton is részt vett a dalok írásában. Pete Brown költő és Felix Pappalardi producer és felesége segítségével a Blue Condition-ben Baker énekelt, és a Mazes Lehman-ben is élénken közreműködött, egyébként könnyen felismerhető északi tájszólásáról. A felvételek a New York-i Atlantic Studio-ba készültek.

A pszichedelikus borítót Martin Sharp tervezte, akit Clapton még a Chazzy művésztelepről ismert, ugyanis ugyanabban az épületben laktak. Amikor először találkoztak egy londoni klubban, Clapton megemlítette, hogy szöveg kéne az egyik dalához. Sharp egy szalvétára írt egy verset, majd Claptonnak adta, aki ezt Tales of Brave Ulysses címen vette fel.

Az albumot 2003-ban a VH1 minden idők 87 legjobb albumának választotta, a minden idők 500 legjobb albuma szavazáson pedig a 112. helyet ért el. Szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell című könyvben. Az album címének semmi köze Benjamin Disraeli brit miniszterelnökhöz, ez ugyanis egy belső használatú vicc volt. Clapton egy versenykerékpárt akart venni, Abe Bakerrel beszélt erről, amikor az egyik roadie Mick Turner bizonyos váltókról beszélt volna, de helyett Disraeli Gears-t mondott. A többiek jól nevettek ezen, majd a következő albumuk címének választották, enélkül a szójáték nélkül a cím csupán Cream lett volna.

0: A Zeneszáv című műsorunkat hallották, melyben a Cream Brit Rock együttes Disraeli Gears albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.
2: Kardiológushoz mentem a

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a Tisza frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva közölte, a törvénymódosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, összesen 868 milliárd forint hazahozatala válik lehetővé ezzel. A szóvivő elmondta, a javaslat emellett elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ez pedig növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Magyar Éva ismertetése szerint a kormány ezzel nem csak védi, de fenntarthatóvá is teszi a rezsicsökkentést, ugyanis minél több hazai megújuló energiát lehet termelni, annál stabilabban lehet biztosítani a magyar családok számára a kedvezményes áru energiát. Magyar Éva szólt arról is, hogy lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamosenergia szerződést kössenek, ha rendelkeznek okos mérővel. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. A száraz talaj miatt megviselte a kultúrnövényeket a rekord hőhullám, az enyhülést hozó hidegfront környezetében kialakult záporok, zivatarok csak kisebb körzetekben hoztak érdemi esőt, a talaj az ország döntő részén továbbra is kritikusan száraz, ezt írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Mint írják, az ország túlnyomó részén kritikusan szárazzá vált a talaj a múlt hétvégére, az elmúlt 2-3 nap csapadéka csak kisebb körzetekben nedvesítette át a felső 20-30 cm-es réteget. A felső 1 méteres rétegből már csaknem országszerte 100 mm-nél is több nedvesség hiányzik a telítettséghez képest, ennyire augusztus közepén végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból, írja a közlemény. A kalászosok aratása zajlik, az elmúlt napokra jellemző forró száraz idő a száradás segítette, az átmeneti csapadék a betakarítást kissé hátráltatja, de ez a termés minőségét még nem rontja. A napraforgó egyre több felé virágzik, A kukoricával együtt ennek a kultúrának is az aszály és a forróság hatására csökken a zöld tömege. Az előrejelzés szerint mérsékelten meleg változó nedvesség tartalmú levegő áramlik majd a Kárpát-medencébe a következő 6-8 napban. Elszórtan várhatók záporok, zivatarok, így az aszály ismét egyre nagyobb területre terjed majd ki. A forróság egyelőre nem tér vissza, a hőmérséklet csúcsértéke többnyire 25 és 30 fok között alakul, írja az agrometeorológiai elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület.
2: Egyrészt a mai nap a 25-26-os ASZAK programnak az évadzáró kiállítása zajlik itt Lakiteleken a Nemzeti Művelődési Intézet székházában, és ami ennek az évadzárónak a különlegességét adja, hogy immár 5 éve fut ez a közösségépítő program.
1: Kis Klára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense.
3: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát.
1: Családi kastélynap a gyermekek éve jegyében.
4: Nagy változásokon ment át ez a kastélynap. A kezdetek kezdetén akkor még romokban láthattuk a kastélyt, és a kastély udvarán zajlottak a rendezvény sorozatnak a különböző tevékenységpontjai. Most már, hál' Istennek, egy ideje a kastély pompásan felújításra került. A kastélyban is a tavaly és a kastély udvarán nagyon sok rendezvény volt. Az idei a 10. alkalom a gyermekek évében zajlik.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Hatalmas mérföldkőhöz érkezett a Kárpát-medencét átfogó ASZAK-kör program. Június 23-a és 25-e között Lakiteleken a Hungarikum Ligetben gyűltek össze a kárpát-medencei partnerszervezetek, köztük a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület képviselői, hogy megünnepeljék a közösségépítés elmúlt 5 évét, és megnyissák azt a nagyszabású kiállítást, amely a külhoni szakkörök munkájának legszebb gyümölcseit mutatja be. A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesületről, a programról Molnár Eleonórával, az egyesület elnökével beszélgettünk.
5: Nagyon izgalmas napokat él meg az egyesületük, és rengeteg program van. Éppen a percekben Lakiteleken történik egy nagyszabású kiállítás a Nemzeti Művelődési Intézetben a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezettel közösen. Mit kell tudni ennek a mai órának a fontosságáról?
2: Igen, hát egyrészt a mai nap a 25-26-os ASZAK programnak az évadzáró kiállítása zajlik itt Lakiteleken a Nemzeti Művelődési Intézet székházában, és ami ennek az évadzárónak a különlegességét adja, hogy immár 5 éve fut ez a közösségépítő program, és ennek tiszteletére a határon túli partnerszervezetekkel közösen egy időkapszulát is elhelyezünk a Művelődési Intézet díszkertjében.
5: Mit kell tudni erről a szakkör projektről? Nagyon sok helyen találkozunk a névvel, lassan megbarátkozunk vele. Közösségépítésről, szakmaiságról, hagyományápolásról is szól egyben.
2: Így van, tehát ennek ugye a lényege igazából a COVID után a közösségi élet újraindítása volt, hiszen ezek a szakköri programok 5 fő csoportokban történnek. Ezek nem iskolai keretek között, hanem a felnőtt lakosságot célozza meg, és hát természetesen a közösségszervező téma az a nemzeti kultúránk és a hagyományaink, a kézműves tevékenység.
5: Úgy kell elképzelni, mint a régi koroknak a nagy fonóját, vagy a csigatészta készítés, ünnepek előtti csigatészta készítések a közös élményét, mint hogy van ebben ilyen fajta millió is?
2: Igen, sőt, rátapintott szerkesztő úr a lényegre, ugyanis az évben, vagyis a 26-27-es évadban már tésztakészítő szakkör is indul, és azt hiszem, hogy a szervezők nem fognak haragudni, ha azt a titkot elárulom, hogy közel 400 igénylés érkezett a tésztakészítés szakkörre, úgyhogy a szervezők is meglepődtek, hogy ebben a témában is milyen népszerű ez a program.
5: A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület partner ennek a projektnek, itt Kárpátalján szervezi ezeket a közösségeket. Meséljünk a helyi munkáról.
2: Igen, hát az elmúlt napokban otthon Kárpátalján a Szürtei rendezvénytermünkben tartottuk meg az évadzáró szakkör kiállítást a Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódóan, de pár nappal később a Feltalálók napjához kapcsolódóan egy interaktív ifjúsági programot is sikerült megszerveznünk, és hát a közeljövőben készülünk a Mohács emlékévhez egy ünnepi istentisztelettel és egy faültetéssel, és immár második alkalommal készülünk megszervezni Beregszászban az Oltutai Központban, és Szürtében is a Csillaglesen programunkat, ami szintén egy nagyon érdekes közösségépítő program, hiszen ez egy éjszakai program, az augusztusi csillaghullásban lehet gyönyörködni, de a csillag témához kapcsolódóan bibliai témájú történetekkel lehet megismerkedni, csillagtémájú énekeket lehet énekelni, és hát persze ilyenkor azért a közösség jól érzi magát, és nagyon sikeres volt az elmúlt évben is ez a program, úgyhogy készülünk most is megtartani. És talán még kiemelném, hogy a hímző műhelyünkkel most júliusban részt veszünk az élő népművészet kiállításon, ahol közel 38 zsűrizett kézműves termékét fogják Debrecenben a Költségi Központban kiállítani hamarosan a hímzőműhelyünknek, és szeptemberben pedig Brüsszelbe utazunk velük a Kárpát-Talja napok következő eseményére.
5: Beszéltünk arról, hogy évadzáró kiállítás, ez volt itt Kárpát-Talja néhány nappal ezelőtt. Hány közösség van, hány területen, településen, hány embert lehet ezzel megszólítani?
2: Az a szakköri közösség, amit mi a Népfőiskolai Egyesülettel koordinálunk, az éven 14 szakkör 8 településén valósult meg. Ezek között, a szakköri közösségek között vannak olyanok, akik már az elmúlt 5 évben folyamatosan részt vesznek ebben a programban. Erről azt kell tudni, hogy ezek amatőr kezdő csoportok, tehát hogyha valaki egy szakmát itt kipróbál, úgy mint a gyöngyfűzést vagy tojásfestést, akkor utána a Hagyományok Házának az aktuális képzésére akár be is iratkozhat, és képesítést is szerezhet erről, de pont ezért, mivel ez egy ilyen közösségszervező amatőr program, ezért ugyanazt a szakterületet kétszer nem választhatják, ezért ez motiválja is a közösségeket, hogy minden éven új szakágat próbáljanak ki, tehát hogyha valaki egyik éven mondjuk tojásfestéssel foglalkozik, akkor a következő évadban a gyertyaöntésnek a rejtelmeibe tekinthet be.
5: Lehet-e csatlakozni a következő időszakban a közösséghez? Lehet-e szervezetten saját településként becsatlakozni ebbe a misszióba, munkába?
2: Sajnos, mivel ennek van egy ilyen online felülete, és ugye ez magyarországi közpénzek felhasználásával történik ez a program, ezért ennek nagyon szigorú szabályai vannak. A magyarországiak például úgy tudnak csatlakozni, hogy ugye ők egy hivatalos magyarországi szervezet adószámmal tudnak regisztrálni, és a határon túli területeket úgy tudták bevonni, hogy van 7 partner szervezetük, ugye köztük mi vagyunk az egyik Kárpátalján, a másik pedig a Prokultúra Szakkárpátika, tehát hozzánk ehhez a két szervezethez lehet az igényeket benyújtani, és aztán utána mi, mint hivatalos jogszemély tudjuk ezeket a szakköri csoportokat regisztrálni ezen a felületen. A jelentkezés sajnos már lejárt, volt erre egy hónap, de örömmel jelenthetem, hogy például Kárpátalján az évadban 14 szakkör indult, most a 26-27-es évadra 25 jelentkezés érkezett.
5: Beszélgessünk kicsit a Rákóczi emlékév kapcsán, egy kétfordulós vetélkedő is zajlik.
2: Igen, az Egyesületünk tavasszal már kiírt egy pályázatot a középiskolásoknak, aminek a témája ugye a Rákóczi emlékévhez kapcsolódik. Ezt a vetélkedőt úgy szeretnénk lebonyolítani, hogy lesz egy online fordulója, és aztán valamikor október folyamán pedig Beregszászban, az Ortutai Központban fogjuk a jelenléti fordulót megtartani, értékes nyereményekkel természetesen, és ennek a, ugye most kitört a nyár, a szünidő, a szabadságok, úgyhogy majd augusztus végén szeretnénk aktualizálni és élesíteni ezt az online fordulós részét a vetélkedőnek.
5: Ifjúsági programok vannak még a területen?
2: Igen, vannak. Nagyon szeretnek a gyerekek részt venni a játékestjeinken. Ezek a játékestek, amiket tartunk a Szürtei rendezvényközpontunkba, ezek általában olyan rendezvények, ahol magyar népmesékkel, tehát a magyar kultúra értékeivel kapcsolatosan mindig igyekszünk az értéktár elemeit is bevonni ezekbe a társasjáték estekbe, tehát ezek mindig egy ilyen informatív alkalmak is, amellett, hogy ugye felhőtlenül lehet szórakozni, és összetermészetesen a már nagyon népszerű szépírás versenyünket, és Erzsébet tapiszavaló versenyünket is megtartjuk majd. Persze a Römi Nájtra is lehet újra pályázni a főiskola kollégistáknak.
5: Beszélgessünk kicsit az eredményekről, illetve a kiállítandó termékekről és magáról a helyszínekről. Beszélgettünk arról, elhangzott, hogy Brüsszelben is láthatjuk majd a munkájuknak a gyümölcsét. Sok felé, egyet több felé jelennek meg ezek az alkotások.
2: A Hímző műhelynek a munkái, igen. Nagyon örülünk, hogy évről évre egyre eredményesebbek. Nagyon sokat dolgoznak. Most is már aktuálisan a 2028-as pályázatokra készítik a különböző lakástextíliákat, hímzéseket, és most ez egy nagyon nagy dolog számunkra, hogy ezen az élő népművészet kiállításon az elmúlt 40 zsűrizett alkotásukból 38-at a szakmai zsűribe is válogatott, és ezt most majd július 2-án Debrecenben egy kiállítás keretében a negyedem is megtekintheti.
5: Ennek van ilyen tudatos célja, hogy előbb-utóbb ezeket motívumokat modern, stilizált formában visszahonosítsák vidékünkön, vagy itt a Kárpát-medencén belül?
2: Igen, ugye a névfőiskola kezdetektől azért dolgozik, hogy a kárpátaljai értékek minél szélesebb körben ismerté váljanak, és hát szívügyünk a népművészet, és hát nagyon örülünk neki, hogy az elmúlt években a beregi keresztszemes hímzés hungarikum is lett, úgyhogy a hímzőink ennek a mintakincsnek szentelik a mindennapjaikat, és hát a mentorunk Szupernép Bohus Judit, aki nem csak fantasztikus hímző szakember, hanem egyúttal tervező is. Ő az, aki ezeket az autentikus kárpátaljai mintákat egy kicsit finomítva a 21. század elvárásaihoz, hogy ezek valóban finom és kifinomult mintákként megjelenhessenek lakástextíliákon, vagy adott esetben ruhákon.
1: Az elmúlt percekben Molnár Eleonórával, a Kárpátaljai Névfőiskolai Egyesület elnökével beszélgettünk. What if

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznának szorosan a szolgálatukhoz. Az ige hirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató, Kojsza Péter interjúja.
2: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
3: Melyek ezek a szerepek?
2: Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát. Vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
3: A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
2: Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismert furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemetés. Sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el nagyban, ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
3: Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
2: Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága, tehát mindent a lelkész ír alá, én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert bármilyen is számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egy szetlin oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép Károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokban benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. A személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
3: De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
2: Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
3: De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
2: Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni.

0: elégtérben, akik, uram, bocsá, nem azt gondolják és nem azt hiszik, amit mi.
1: Tükröt mutathatnak
0: Akár.
1: számunkra?
0: Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy. Tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatást bennünk, és akkor hoppácska úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
0: Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelki pásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
1: És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
0: Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
1: De mindannyian egyek vagyunk.
0: Mindannyian egyek vagyunk. Így van.
1: Mert státuszkülönbségek vannak?
0: Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
1: Milyen a jó lelkész?
0: Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt így egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismeri hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkágak mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
1: De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
0: Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás heggyel jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár elhasználni.
1: Gelei Katona István erdélyi püspök 5 elvárást fogalmazott meg a református lelkészek felé. Magas vagy közepes végzettség, igaztudomány, törvényes elhívás, kibocsátás, hűséges szolgálat és fedhetetlen élet. Aktuálisak ezek a követelmények most a 21. században?
0: Abszolút, abszolút. Ha szabad egyet hozzátenni, ahol én egy furcsa átfedést érzek, vagy egy problémás területet érzek, hogy egyre nagyobb az elvárás a lelkipásztorok felé, hogy olyas valamit csináljanak, amit a segítő foglalkozások csinálnak, amit a pszichológusok, a kócsok, a különböző ilyenfajta foglalkozású emberek, és ez

0: azért nagyon nehéz, mert ilyenfajta feladatai is lehetnek a lelkésznek, de elsősorban az evangéliumnak a hirdetése a fontos, és ez a kettő nem ugyanaz. Tehát elsősorban az Istenhez való kapcsolatunkat kell, hogy ő menedzselje, ő abban kell, hogy bocsánat, szakember legyen. Megmondom, hogy miért, azért, mert az óemberi természetünknek, ezt úgy mondja Károli, hogy az atyáinktól örökölt hiába való természetet nem lehet terápiába vinni, azzal nincs mit kezdeni, annak nem több információra van szüksége, hanem megváltásra van szüksége. Annak keresztre kell menni, szívcserére van szükség, Jézus Krisztus lelkületére van szükség. De ha ez megtörtént, hogyha helyreállt ez az Istennel való kapcsolat, ettől még lehetek én olyan ember, akinek rendbe kell tenni a traumáit, akinek életvezetési tanácsokra van szüksége, és így tovább. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt a két területet ne mossuk össze, és ne várjuk el a lelkésztől, hogy ő ezekhez mindhez értsen. Jó, ha ért, meg tanult pszichodrámát, meg sok mindent, meg akár lehet kócs is, de elsősorban az Istenhez való kapcsolatunk és viszonyunk az, ami a mi területünk, és ezt nem csinálja senki helyettünk. Tehát az evangélium ügyét nem végzik a segítő foglalkozásuk.
1: Az elmúlt percekben Kis Klárával, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docensével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A jubileumi 10. Bonyhai családi kastélynapra idén július 4-én szombaton kerül sor a Bonyhai Betlen kastély parkjában. A programot Tőkés Tünde Erzsébet, az Erdélyi Református Egyházkerület nőszövetségének elnöke ismertette. A riporter Pilbák Kincső.
2: A 10. Bonyhai családi kastélynapot idén július 4-én szombaton szervezik a Bonyhai Betlen kastély parkjában. A rendezvényről Tőkés Tünde Erzsébettel, az Erdélyi Református Egyházkerület nőszövetségének elnöknőjével beszélgettünk. Köszöntöm Békesség Istentől! Hagyománya van ennek az eseménynek, hogyan alakult, hogyan jutunk el a mostani 10. kiadáshoz?
3: Békesség Istentől szeretettel köszöntök mindenkit! Igen, a 10. alkalomhoz érkeztünk, hát a kezdetektől nagy változásokon ment át ez a kastélynap. A kezdetek kezdetén akkor még romokban láthattuk a kastélyt, és a kastély udvarán zajlottak a rendezvény sorozatnak a különböző tevékenységpontjai. Most már, hál' Istennek, egy ideje a kastély pompásan felújításra került. A kastélyban is a tavaly és a kastély udvarán nagyon sok rendezvény volt. Az idei a 10. alkalom a gyermekek évében zajlik, és erre összpontosít a 10. rendezvénysorozatunk jubileumi ünnepsége is, mert az Erdélyi Református Egyházkerület tematikus éveket állít össze, és a gyermekek évében mi is az összes nőszövetségi rendezvényeinkkel megpróbálunk fókuszálni a gyermekek köré. Azt gondoljuk, hogy a gyülekezeteket, a nőszövetségi csoportokat, a családokat is jobban, tudatosabban a gyermekek felé kellene fordítsuk, hiszen a gyermekek, ők Isten ajándéka, és tulajdonképpen az egyház jövőjének a reménysége. Ebben a hangulatban készülünk erre az ünnepségre. A Máté Evangélium a 18. részének 3. versével ezt választotta a nőszövetség az év igéjének: ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. És a rendezvény sorozatunknak nagyon-nagyon sok pontja van a zsibongóban, ami a gyermekeket várja, de nem csak a gyermekeket, felnőtteket, családokat is várunk. Presbiter sátor is lesz, aki elcsendesedésre vágyik, ima sátor is lesz, imaösvénnyel, és különböző ige hirdetési, istentisztelet és úrvacsoraosztás után különböző kulturális programsorozatok várják az érdeklődőket.
2: Hogyan készültek, mit lehet tudni a szervező csapatról, ki vagy mi áll ez az egész mögött?
3: A rendezvényünk az általában egy év alatt áll össze, ahogy befejeztük a tavalyi rendezvénysorozatot, akkor már kezdtünk fókuszálni arra, hogy mit szeretnénk az idén összeállítani. Tavaszt komolyabban készülünk. A tavalyi 103 önkéntes vett részt, akik besegítettek a szervezésben, és körülbelül majdnem 1600 embert sikerült megmozgatni, annyian jöttek ki Bonyhára. Az idén picit kevesebben regisztráltak, de minden évben vannak olyanok, akik nem regisztrálnak, és azért meglátogatják a rendezvényünket. Szeretettel várunk idén is mindenkit, aki nem is regisztrál. Azt kell tudni erről a készülődésről, hogy van egy önkéntes szervezőcsapat, akik nőszövetségi elnöknök, nőszövetségi elnökségi tagok, és a megyei és a gyülekezeti nőszövetségek csoportjainak a részesei. Mivel az idén a gyermekek éve, akkor a gyermek sátor körül, a zsibongok körül sokkal több programot igyekeztünk megszervezni, ott van a legtöbb munkatárs, és a gyermekeket gyerekistentisztelet várja, gitáros, énekes, hangszeres énektanulás, sok-sok barkács lehetőség, játszási lehetőség, játszóprogramok is lesznek, kutya bemutató is lesz, ami a gyerekeknek egy nagy kedvence, megpróbáljuk közelebb hozni, ugye, a házi kedvenceket, állatbarátoknak is legyen lehetőségük kikapcsolódásra. Ezen kívül gyermekkórusok fognak fellépni. Az ige hirdetést azt dr. Kolumbán Vilmos József, az Erdély Református Egyházkerület püspöke tartja meg. 11 órától kezdődik az ige hirdetés, de már a színpadon, a főszínpadon 10 órától zajlanak a műsorok, kulturális műsorok fognak zajlani, 10 órától klasszikus zene lesz, Sütő Gyula gitározik, és Olá Mátyás lelkipásztor cellón fog nekünk játszani, és a rendezvénysorozatunk úgy fog kezdődni 11 órakor, hogy a kastély előtt felsorakoznak a gyermekek, a két kórus, akik majdnem 100 gyerek csoportja, és onnan a gyerekek fognak bevonulni zenés énekes kísérettel a Felbarátim című énekeskönyvünknek az énekét. Éneklik a zászlók, felvonulnak ezekre a rendezvényeinkre minden évben a kerület és a megyei zászlók, és a Kárpát-medencéből érkező nőszövetségi csoportok zászlói is elhozatalra kerülnek, és a zászlókkal vonulunk be, a lelkipásztorok jönnek utánunk, és akkor, mikor mindenki helyet foglal, azt a 4 éneket, amit előkészítettünk, és kiküldtünk a lelkipásztoroknak, esperesi hivataloknak, Dénes Előd egyházzenei előadó készítette elő, az ő ajánlására küldtük ki, a 4 énekkel fog kezdődni, amit nem csak a 2 gyerekkorús, hanem az összes gyerek, aki ott lesz a rendezvényünkön a színpad előtt eléneklik. Ezután lesz az istentisztelet, az úrvacsoraosztás, és úrvacsoraosztás 8 asztalnál lesz, azért, hogy egy kicsit fölgyorsítsuk az időt. Nagyon sok lelkipásztort kért meg Lukács Margit Melinda alelnöknő. Ő szervezte meg az úrvacsoraosztás körüli teendőket. Lelkipásztorok és segítőik várják a 8 asztalnál az úrvacsorára éhezőket. Utána, úrvacsoraosztás után a köszöntő beszédek lesz, köszöntő beszédeket befejezően az áldással egy kis szünet lesz, mindenki elfogyaszthatja a szendvicsét vagy piknikkosarából, amit éppen hozott, de vásárlásra is lesz lehetőség, a Zsoboki gyermekotthon munkatársai kürtős kalácsot fognak sütni, azt meg lehet vásárolni, mézes pogácsa is lesz, abból is lehet vásárolni, és hamburger hoddog, ilyen moderni való, amiket a mai emberek inkább szeretnek, olyanra is lesz vásárlási lehetőség. 2 órától fog kezdődni a nagy színpadon a műsor, viszont az ebédszünetben a színpad előtt 13:30-tól Nagy Orsolya lelkipásztornő Zsoltár énekléssel várja az oda kívánkozókat. Ugyancsak a Zsibongóban a gyereksátor, ami a kastély mögött lesz felhúzva, és ott várjuk, a kastély mögött van egy amfiteátrum, és az amfiteátrumból 13:30-kor kutya bemutatóval várják a gyerekeket. 2 órától fog énekelni az első gyermekkórus, a Marosvásárhelyi Református Kollégium alsó tagozatának a vegyes kara, a Vidám Szívek gyermekkórus, Géci Melinda Erzsébet tanítőnő vezénylőket. A műsor után egy előadás fog kezdődni a Presbiter sátorban, Tasnád István levéltáros előadása, a Püspök Zsinat Presbiterium az Erdély Református Egyházkerület története témában, és 14:30-tól a színpadon dr. Kovács Réka pszichológus, a Szapiencia Tudományegyetem munkatársa, Fókuszban a digitális nevelés címmel tart egy előadást. Az ő előadása után a Szászrigeni Református Gyülekezet gyermekének karának, a Piccolino gyermekkorusnak a Nézd meg gyermek című műsora következik, Banga Gáspár Attila karnagy fogjuk vezényelni. A 2 műsor után, a kórusok után a rajzverseny eredményét hirdetjük ki. A rajzversenyünkről a részleteket az Erdély Református Egyházkerület Nőszövetségének a Facebook oldalán tekinthetik meg. Még mindig zajlik a közönségszavazás, megkérjük, szavazzanak. A gyermekek rajzaira nagyon sok szép, csodálatos pályázat érkezett be. Hál' Istennek nagyon sok támogató úgy fontosnak tartotta, hogy ezt a rajzversenyt segítse, és ezért nagyon sok szép ajándékot, nem csak oklevelet, hanem ajándékokat is tudunk kiosztani. Ebben a rajzversenynek a megszervezésében Szabó Edina lelkészfeleség nagyon sokat segített, neki nagyon hálás vagyok ezért, a nagy áldozatért, amiért ezen hónapok óta dolgozik. És amit még tudni kell a rendezvényünkről, hogy családi piknik, tulajdonképpen otthonról bármit lehet hozni és elfogyasztani, vízkutakat biztosítunk, a kastély mellett vízkutak lesznek, hogy ebben a forróságban mindenki hideg, friss vízhez juthasson ingyenesen. de a helyszínen ajándéktárgyvásárra is lehetőség lesz a gyermekek éve kapcsán. Nagyon sok szép ajándéktárgyat sikerült szintén Szabó Edina lelkipásztor feleség segítségével előkészíteni. Ez a regisztráció melletti bejárati sátor mellett lesz. Ez a vásár, ott lesznek megtalálhatóak a tárgyak. Ezen kívül a helyszínen könyvstand is lesz, az Erdély Református Egyházkerület sajtóosztálya ott lesz, gyönyörű könyvekkel várja az érdeklődőket, a sóváradi fagy is ott lesz, úgyhogy hűsülni is lehet fagyival. A fák alatt a bonyhai helyi termelők áruit, mézet, sajtot, horgolt játékokat és egyéb érdekességeket lehet majd megvásárolni. Nagyon szeretnénk, hogy jó idő legyen, de hogyha úgy néztük, hogy egy kicsit borongosabb idő, akkor mindenkit arra kérünk, hogy esőernyőket hozzon magával, mert ez egy szabadtéri rendezvény. Ülőhelyeket nem is tudunk mindenkinek biztosítani, körülbelül 350 ülőhelyet tudunk biztosítani, ilyenkor meg szoktuk szervezni, és a gyülekezetek hoznak padokat, ülőhelyeket, még ezen kívül, hogy az idősebbek tudjanak helyet foglalni, de esőernyőket, vizet, enni, innivalót megkérjük szépen a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal, időbe érkezzenek, és a kocsikkal, a kis buszokkal és a nagy buszokkal a bonyhai prezsbiterek segítenek, irányítanak, hogy hol lehet leparkolni. Vannak erre kijelölt területek, ahol hagyhatjuk az autóinkat biztonságban. Azt gondolom, hogy a közös ünneplés, az együttlét öröme és Isten áldása legyen velünk, ezt kérjük a szombati napra, és minél többen látogassanak el a gyermekek sátorába és a különféle helyszínekre, a rendezvényeinkre, mert nagy szeretettel várunk mindenkit, készülődünk. Csütörtökön egész napot leszünk, dolgozunk, bonyhán készülődünk, hogy szombatra minden rendben legyen.
2: Isten áldása legyen akkor a rendezvényen, köszönöm szépen, hogy bemutatta.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Tőkés Tünde Erzsébetet, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnökét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A tavaszi lakásbiztosítási kampányban mintegy 311 000 biztosítási szerződés változott, ami a tavalyi szám 78%-a. Ebből 146 000-et újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 000 szerződést kedvezően módosítottak, 47 500-at pedig aktualizált kondíciókkal kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek, derül ki a Magyar Nemzeti Bank idei első negyedévi adatai alapján. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 200 forint volt. A jegybank szerint a kampány versenyélénkítő hatását jól mutatja, hogy az együttesen 26%-os lakásbiztosítási piaci részesedéssel rendelkező 8 kisebb biztosító a kampányban magát jóval felülreprezentálva tudott szerepelni, az új szerződések csaknem felét ugyanis ezek a vállalatok értékesítették. Ezzel piaci részesedésük 3%-ponttal nőtt az elmúlt 3 év alatt, írja a Magyar Nemzeti Bank közleménye. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a Facebook oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá a miniszter. Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik, ismertette közösségi oldalán a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Az év 6. hónapjáról készített elemzés szerint a közép hőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020 közötti évek 19,8 fokos átlagát. A közleményben azt írják, ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. Az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. Az elemzés szerint június 29-én 30,2 fok volt a napi középhőmérséklet országos átlaga, ami a legmagasabb a 20. század kezdete óta. Június 29-én és 30-án is 38,7 fok közelében volt a napi maximum hőmérséklet országos átlagban, aminél magasabb érték csak egyszer, 2007. július 20-án fordult elő, írja a Hungaromet ZRT. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon, a júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az árcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Dunahouse elemzése.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a jövő városát tervezték a miskolci technikumi diákok. A Miskolci Szakképzési Centrum szervezésében valósult meg ugyanis a Jövő Városa projekt alapú nyári tábor, melynek során 9. évfolyamos technikumi tanulók dolgoztak együtt. A tábor központi feladata egy elhagyott iparterület, a diósgyőri acélművek területének újragondolása volt. A diákoknak olyan modern várost kellett tervezniük, mely egyszerre fenntartató, technológiailag fejlett, gazdaságilag életképes és a lakók számára vonzó életteret biztosít. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallják.
2: Kis Gáborral, a Szakképzési Centrum kancellárjával beszélgetek. Kancellár úr, az első kérdésem az az lenne, hogy hogyan, milyen hangulatban zárult ez a tábor?
3: Hát a mai nap volt a legérdekesebb, azt gondolom, hogy mindenki számára. Ezek a gyerekek hétfőn úgy érkeztek ide, hogy még igazából nem annyira ismerték egymást, mert 4 iskolából jött 16 diák, akik vegyes csoportokba kerültek, úgy kezdtek el dolgozni, hétfőn kaptak egy feladatot, és ugye pont azt szeretnénk nekik megtanítani, hogy az élet is arról szól, hogy nem tantárgyakat kell visszamondani, hanem feladatokat megoldani, és ennek a hétnek a feladata, ugye Miskolc egy olyan súlyos problémája, a DAM területének a rehabilitációja, ami azért lássuk be, a felnőtteken is kifogott, hiszen évtizedek óta így áll már, és ezek a gyerekek most rengeteg ötletet hoztak arra, hogy mit lehetne ezzel kezdeni. Én azt gondolom, hogy látszik, hogy rengeteg kreativitás van bennük, már értenek a technológiához is, mert nagyon szép fotókat, videókat, honlapot, sok mindent csináltak erre, és ma be tudták bizonyítani azt, hogy ezt így be is tudják mutatni, és így egy ilyen versennyel zárult így a mai napon, ahol a csapatok között eredményt kellett hirdetni. Ugye 4 tagú zsűriben itt üdvözölhettük a város főépítészét is, tehát hiteles szakemberek is voltak, akik ismerik a problémát. Úgyhogy összességében ez egy nagyon jó hangulatú zárónapja volt ennek az egyhetes tábornak.
2: Hogyan látja kancellár úr, a csapatok, a diákok milyen pluszt kaptak, milyen tapasztalatot szereztek ezzel a táborral, ezzel a feladat megoldással, esetleg a prezentációval a zsűri előtt?
3: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, mert az iskola előtt pont ez a kihívás áll, hogy a gyerekeknek nem csak a matekot kell megtanítani, meg a szakmai tantárgyakat, hanem azt, hogy ezeket hogyan tudják hasznosítani, mert ugye a munkahelyeken közösen dolgoznak, tehát az együttműködés, a komplex gondolkodás, a probléma megoldás, kommunikáció, prezentáció, ezek mind olyan dolgok, amiket biztos, hogy fejleszteni kell, erre a hagyományos iskolai kereteknek is választ kell adni, de ezek az alkalmak, ahol a tantermen kívül, meg egy kicsit más közegben próbáljuk ezt fejleszteni, ezek biztos, hogy nagyon fontosak. Ez egy pilot program, nyilván ennek a tapasztalatait utána beépítjük majd a többi programunkba, az oktatásba, az órai munkába is.
2: Szúnyog Lászlóval, Miskolc város főépítészével folytatom az összeállítást. Összefoglalva, mint a zsűri tagja, hogyan látja ezt a tábort, a prezentációkat a végén, miért volt jó itt beülni a zsűriből, fiataloktól milyen ötleteket kapott?
4: Először is hagyd mondjam, hogy a munkának az egyik legszebb része az, amikor fiatalokkal is leülhetek beszélni. Ugye mi nekünk mindenkivel, vagy nekem mindenkivel egyeztetni kell, és könnyen legyintünk esetleg arra, hogy ó, hát ezek gyerekek. De ez nem így van. A gyerekeknek sokkal nagyobb fantáziájuk van, vagy legalább akkora fantáziájuk van, mint a felnőtteknek. Másrészt elgondolkodtam a pályázat címadból, hogy 2050. a kohászati éve 2050-ben, akkor ők már 40 évesek lesznek, ha úgy számoltam, úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit gondolnak erről. És ami a leglényegesebb, hogy minden esetben azt tapasztalom, hogy bárkitől, hogyha meghallgatom a véleményét, születhet, hallható olyan gondolat, amit a munkánkban föl tudunk használni, a városfejlesztésben föl tudunk használni. Őszintén mondom, hogy itt a most meghallgatott 4 prezentációban volt mindegyikben ilyen gondolat.
2: Gere tímjával, a Baross Gábor technikum oktatójával, de hát mondhatom azt, hogy itt a táborban az egyik mentorral folytatom az összeállítást. Hogyan, milyen hangulatban telt a csapatoddal a tábor?
5: Igazából nagyon-nagyon jól telt. Először egy kicsit mindenki rá volt feszülve erre az egészre, de azután hihetetlenül feloldódtak a gyerekek, nagyon-nagyon jól érezték magukat, aztán már nem csak a mi csapatunk volt együtt jó, hanem már át is járkáltak, úgyhogy így mindenki jóba lett mindenkivel, mindenki összebarátkozott mindenkivel, már csináltak messenger csoportokat is, már folyamatosan beszélgetnek, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó hangulatban telt ez a tábor, és tényleg nagyon-nagyon jó barátságok születtek, úgy gondolom, a gyerekek között.
2: Mi volt a szereped a csapatok mellett?
5: Igazából nekem az volt a szerepem, hogy terelgessem a gyerekeket a jó irányba. Ugye volt egy célunk, és azt mindenféleképpen valahogy el kellett érnünk, hogy legyen egy előadásunk, és igazából ez borzasztóan nehéz volt, mert ugye voltak előadások is, amik ugye elvették egy kicsit az időnket, habár nagyon hasznosak voltak, mert megtanították nekünk, hogy hogyan kell jól előadni, hogy kell jó PowerPointot csinálni. És azon kívül, hogy mentorálnom kellett őket, azon kívül még ugye egy kicsit én is tettem hozzá, hiszen azért még ők 9-esek, nem olyan az informatikai tudásuk, és a kommunikációs készségük sem, úgyhogy ebben is próbáltam őket segíteni, de úgy gondolom, hogy nagyon jól telt, és nagyon kooperatívan telt ez a egy hét közös munka.
2: A tábor végén a mai nap volt egy prezentáció, egy előadás. A te csapatodnak hogyan sikerült? Milyen megoldásokat találtak a vasgyár rehabilitációjára, ha fogalmazhatunk így, hogyan értékeled az előadást?
5: Nagyon-nagyon ügyesek voltak, nagyon-nagyon féltem tőle, hogy hogyan fognak teljesíteni, hiszen nem szántunk annyi időt arra, hogy együtt gyakoroljunk, de tegnap délután még gyakoroltunk egyet, még leírtam nekik a szöveget, átbeszéltük, hogy ki mit mond, még este elküldtem nekik az egészet, hogy olvasgassák, most reggel is gyakoroltuk, és egyébként ahhoz képest, hogy csak párszor gyakoroltuk el együtt, szerintem nagyon-nagyon ügyesen helytáltak, és egyébként olyan problémákat oldottunk meg, mint például, hogy ugye a vasárban annyira nem látogatott semmi, ezért bevásárlóközpontokat hoztunk létre, a meglévő faktorit fejlesztettük, egy raktárat hoztunk létre, futópályát, meg különböző közösségi tereket, szórakozóhelyeket, gokártot, és egy olyan parkolót, ami napelemes energiát használ, így multifunkcionális szerepe is van ennek. Szóval inkább mi így a fenntarthatóságra mentünk rá, illetve az energia felhasználásra, hogy az környezetbarátabb és fenntarthatóbb legyen.
2: Nagy Róberttel, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgató helyettesével, illetve hát a most futó, most zárult projektnek a szakmai vezetőjével beszélgetek. Mutassuk be ez a projekt, aminek volt ez a tábora, miről is szól.
6: Igen, köszönöm szépen. A Miskolci Szakképzési Centrum 2025. januárjától kezdve valósítja meg a szakmai oktatás és vizsgáztatás megújítását célzó projektjét. A projekt lényege, hogy több komponens elemből felépítve szakképző intézményeinkben alkalmazott módszertan kerüljön megújításra. Ennek a módszertannak a középpontjába a projekt alapú oktatást állítottuk. Első feladatunként még 2025-ben egy módszertani kézikönyvet készítettünk, amely módszertani kézikönyv alapjaiban határozta meg azt, hogy mit tekintünk a projektalapú oktatás lényegének. Ennek a módszertannak az elkészítésével egy időben hozzákezdtünk a jó gyakorlataink összegyűjtéséhez, mindazok a jó gyakorlatok, amelyeket az intézményeinkben a projektalapú oktatásban már használtak az oktató kollégák, összegyűjtésre kerültek, ez a honlapunkon elérhető. Jelenleg egy 460 feladatból álló feladatgyűjtemény készítésén dolgozunk. Ennek a feladatgyűjteménynek az elkészítési határidője október lesz, ezt utána ki fogjuk próbálni, és reményeink szerint minden oktató, aki erre kíváncsi, természetesen majd nyilvánosságra hozzuk, és elérheti, hogy mit gondolunk, és milyen módszerekkel oktatjuk a projekt feladatokat.
2: Ez a tábor hogyan kapcsolódik a projekthez, illetve hogyan látja főigazgató helyettes úr, hogyan, milyen hangulatban telt?
6: A tábor meghirdetésekor ugye végig kellett azt gondolnunk, hogy saját tanulóink részére hogyan tudnánk őket egy kicsit érzékenyíteni a projektalapú oktatás irányába. Ők ugye 9-es technikumi tanulóként már találkoztak projektfeladat megoldással, de szerettük volna, hogyha egy kicsit más körülmények között, egy kicsit a nyár hangulatában, de mégiscsak találkoznak egy olyan megoldható projektfeladattal, amely tovább segíti őket majd 10-esként, és később majd ugye a szakmai oktatás, vagy a munkavilágában is a projektalapú gondolkodás erősítésében. Hiszen az nem titok, hogy ma már ugye a munkaadók ugye olyan projektekben dolgoznak és gondolkodnak, amelyeknek megoldására mi tanulóinkat is várják. Éppen ezért kerestünk ugye egy olyan projektet, ez ugye ennek a városnak egy jelenleg még kihasználatlan területének volt a célműveknek a újrahasznosítására gondoltunk, és újításként megcseréltük a iskolákba járó tanulók csapatait, hiszen az lett volna a cél, hogy ebben a projektben közösen gondolkodjon egy informatikus, egy logisztikus, egy kreatív szakember, tehát a beérkező iskolákból, egy erős áramú szakember, a beérkező iskolákból a tanulókat önálló csapatokba osztottuk be. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, ez a mai nap pontosan megmutatta, hogyha a projekt feladat megfelelő, színvonalú, akkor tanulóink képesek arra, hogy együtt gondolkodjanak. Egy hét alatt egy nagyon jó prezentáció készült, úgy gondolom, hogy aki itt volt, láthatta azt ezen a jó hangulatú délelőttön, hogy ezeknek a prezentációknak egy jelentős része akár megvalósítható is lesz a közeljövőben.
2: Milyen tapasztalatot, milyen tudást kaptak ezzel a fiatalok, ezzel a táborral?
6: Igen, hát ugye nekünk a fő célunk az lenne, hogy ugye olyan készségekkel, képességekkel lássuk el és képezzük ki a tanulóinkat, amelyeket később a munkavilágában a munkáltatók által elvárt különböző készségek, képességekben teljesíteni tudnak. Én úgy veszem észre, hogy nagyon sokat fejlődtek. Ugye itt nem csak a szakmai tudásokról volt szó, hiszen ők 9. még saját ágazatukban rendelkeznek egy bizonyos szakmai tudással, de ami nagyon érdekes volt számomra, hogy azok a plusz dolgok, tehát az, hogy tudjanak projektben gondolkodni, és ezt meg tudják jeleníteni a mesterséges intelligenciához kapcsolódó információk, nagyon sokat bővültek, meg tudjanak szólalni, ugye külön előadást tartottunk nekik az előadásmódról, hiszen 13. évfolyamon a szakmai vizsgájuknak része az, hogy ők bemutassák az elmúlt 5 évet, bemutassanak egy portfóliót, ehhez mindenféleképpen szükség van, például a kommunikációs készségeiknek a fejlesztésére, amivel később majd a munkavilágában egy munkáltatónál nagyon jól fognak boldogulni, hiszen csapatban fognak dolgozni, kommunikálniuk tudni kell. Nagyon sokat fejlődött a probléma megoldó képességük. Ugye gyakran tapasztaljuk azt, hogy egy-egy problémával találkozva nincsenek meg azok a készségek még minden esetben a tanulóinkban, hogyan kell egy problémát megoldani. Tehát, hogy meg kell vizsgálni annak a lényegét, meg kell egy tervet, el kell készíteni egy tervet, egy megoldást kell adni rá, azt értékelni kell. Ha hibás a terv, akkor át kell tervezni, felelősséget kell vállalni a hibáért és újraindítani. Ennek a projekttábornak ez is az egyik nagyon nagy eredménye, hogy a projektalapú oktatásnak ezt a módszertanát egy kicsit megpróbáltuk irányukba is bemutatni, hogy adj egy problémával találkozva, melyek azok a lépések, így hétfőtől csütörtökig ezt ugye próbáltuk nekik minden alkalommal mutatni, melyek azok a lépések, amelyeket át kell ahhoz esni, hogy ilyen szép projekteket láthassunk a pénteki napon.
2: Vajda Zsófiával, a Baross Gábor Technikum egyik diákjával, illetve az egyik itt szereplő csapat egyik tagjával folytatom az összeállítást. Az első kérdésem az az lenne, milyen élmény volt számotokra?
5: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Lényegében ez a tábor valójában arról szólt, hogy hogyan tudunk igazán összekovácsolni, és hogyan tudunk csapatként dolgozni. Nyilván ugye a svájci-magyar együttműködés programról szólt ez az egész, így 4 iskola gyűlt össze, a Kós Károly iskola, a Kandó Kálmán iskola, a mi iskolánk, a Baross Gábor üzleti és közlekedési technikum, illetve a Báthi Ottó technikum. Igazából lényegében a táborban talán az volt a legjobb, hogy első nap, amikor bejöttem a barátnőmmel, hát nagyon sok új barátságot kötöttünk már másnapra, és lényegében nem gondoltam volna, hogy ez így fog kezdeni. Úgy álltunk ezt, hogy hát majd lesz valami, majd összehozunk valamit, és majd pénteken bemutatjuk. Aztán, amikor kedd lett, szinte már örömmel léptünk be a kapuba, főleg én, mert nagyon sok ilyen is, miről álmodtam eddig életem során, és ez egy hatalmas mértföldkő volt nekem, hogy felkészültem. Előadhattam közösen a csapatunkkal a programot, illetve nagyon sokat segített az is, hogy a felkészítő tanárunk, Gere Tímán Viktória is hozzájárult ehhez, és nagyon sokat segített nekünk abban, hogy be tudjunk illeszkedni. A csapattársaimmal nagyon jókat találtunk itt, nagyon jó fejek voltak, nagyon élveztük együtt a közös munkát, de talán a legjobban azt, hogy a közös munkán kívül is sikerült nagyszerű barátságokat alapítanunk.
2: A tábornak mi volt a tematikája, mint dolgoztatok, milyen projektet alakítottatok ki, vagy dolgoztatok ki?
5: Hát a tábornak a tematikája az lényegében az volt, hogy a Vasgyár területét hogyan tudnánk egy kicsit jobban felújítani, és erről kellett készítenünk egy projektmunkát 4-5 fő keretében, persze meg a mentortanárok.
2: És hát itt a végén vagyunk már a tábornak, és hát egy zsűrinek bemutattátok az előadást, a prezentációt. Hogy érzed, hogyan sikerült, hogyan zajlott az előadás?
5: Bíztam benne, és reménykedtem benne, hogy elsősorban nem fogom elrontani, második sorban pedig, hogy az összes csapattag meg fogja jegyezni, amit szeretne mondani, de persze, hogyha ez nem sikerült volna, akkor szerintem készségesen segítettük volna egymást, és átvettük volna egymástól a szót, viszont mivel nagyon sokat készültünk erre, lényegében hétfőtől, amint megkaptuk az előadásokat, a segítséget hozzá, attól számítva pedig már elkezdtünk gyakorolni, és így lényegében nagyon jól sikerült, úgy vélem.
2: Milyen fejlesztéseket találtatok ki?
5: Hát először is kitaláltunk ugye egy nagy bevásárlóközpontot, mert úgy vettük, hogy ez lényegében minden ember számára szükséges, hiszen ugye ez létfontosság, hogy be tudjunk szerezni minden szükséges dolgot, és ez egy bevásárlóközpont, szinte egy plázo Ctrl-V, Ctrl-C nagyon nagy segítség tud ehhez lenni számunkra, illetve, ahogy említettem is a prezentációban, hogy ne kelljen autónknak helyet keresgélni, alulra terveztünk a pincébe, a bevásárlóközpont alá egy fedett garást, ahol tudnak parkolni majd az autók, illetve terveztünk nagyon sok napelemes rendszert, például a faktori tetejére, vagy olyan parkolókat alakítottunk ki, aminek a tetejére napelemek kerültek, vagy olyan futópályát hoztunk létre, ami áramot termel, és olyan lámpákat hoztunk létre, illetve mozgás forgalmat irányító lámpákat és mozgásérzékelős lámpákat, amivel csökkentjük a kiadásokat, és megújítjuk a Vasgyár helyszínét.
2: Te személy szerint mit tanultál, vagy mit viszel pozitívumként haza ebből a táborból? Milyen plusz tapasztalatokat szereztél?
5: Hát az egyik az, hogy nagyon legyek kitartó, és nagyon legyek türelmes az emberekkel, mert ez a csapatmunk egyik fő lelki csücske. A másik az, hogy legyek nyitott. Egyébként is egy nyitott személyiség vagyok, nagyon szeretek barátkozni, új embereket megismerni, viszont ez a tábor abban segített, hogy még inkább legyek erre tekintettel, és nagyon sok új embert ismerjek meg, akiket a csapattársaimként is nevezhetek, és így együtt tudunk majd dolgozni. Illetve még nagyon fontos, amit megtanultam, az az, hogy nagyon sok empátiával tartozunk egymás felé, amikor csapatban dolgozunk, hiszen minden ember más, és mások a képességeink, nem tudunk ugyanúgy működni, nem tudunk ugyanazt mondani, nem tudunk ugyanolyan sorrendben és ugyanolyan időben haladni, tehát nagyon fontos, hogy azt is megtanuljuk, hogy az empátia fontos része az emberiségnek, és ezt ki kell vetítenünk a csapatunk felé is, hiszen csak így fogunk tudni jól összekovácsolni, és akkor ez nagyon fontos, hogyha mi is aktívan részt veszünk a csapattagjaként, és nem szigeteljük el magunkat.
2: Szirmai Szilárddal, a Bláthy Ottó Villamosipari Technikum diákjával folytatom az összeállítást. Hogyan élted meg ezt a egyhetes tábort? Milyen élmény volt számodra ez a tábor?
7: Hát én jól éreztem magamat, a csapatom az barátságos volt, a munka az egy picit fárasztó volt.
2: Miket csináltatok, hogyan készültetek a prezentációra, mi volt a fő témavonal, amin dolgoznotok kellett így a tábor során, amit meg kellett oldani, úgymond problémát?
7: Hát a fő problémánk az a Vasgyár területe volt, amit fel kellett újítanunk, azt PPT-vel és egy weboldalas segítettük. Az előadás módja egy picit félrement, nem sikerült annyira.
2: Miről szólt az előadás, ti mivel készültetek?
7: Hát mi olyan megoldásokat találtunk, hogy mondjuk egy nagy területet átalakítunk közösségi térnek, a védett területeket mondjuk felújítjuk, de a belső teret használjuk csak, a külsőt azt nem, meg ugye az utakat még fejlesztjük, meg vasúthálózatot fejlesztünk ki.
2: És milyen pluszt viszel haza innen a táborból, milyen tapasztalatokat szereztél?
7: Hát én olyan tapasztalatokat szereztem, hogy inkább jobb egyedül dolgozni, mert ugye ha sokan vagyunk, akkor a közösség vélemény az egy picit hátráltat.
1: Kedves hallgatóink, a jövő városát tervezték a miskolci technikumi diákok. A Miskolci Szakképzési Centrum szervezésében valósult meg ugyanis a Jövő Városa projekt alapú nyári tábor, melynek során 9. évfolyamos technikumi tanulók dolgoztak együtt. A tábor központi feladata egy elhagyott ipar.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak. Csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztoránál Orosz Istvánnál jártam.
2: Az alsóvárosi református gyülekezetben milyen programok voltak? Ilyenkor ugye már konfirmálások szoktak lenni, hogy zajlott az önöknél?
3: Most nálunk most kevésbé volt mozgalmas a húsvét és pünkösd közötti időszak. Egy igehirdetés sorozat zajlott ebben az időben, amiben hangsúly volt a pünkösdről, mint ígéretről, hogy ez mint ószövetségi ígéret hogyan jelent meg, majd ezt követően a pünkösd, mint várakozás, tehát a Szentlélek kitöltetésének a várása, majd a Szentlélek eljövetele, az eljövetelt követően a tanúságtételre való elhívás, ugye lesztek nekem tanúim, Jézus ezt hagyta meg, hogy amikor eljön a lélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek, majd pedig ezt követi a tanúságtételnek a helyszínei, ugyanis ez is pontosan ott van az igében, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt egészen a föld szélső határáig, tehát mint amikor a Google térképet elkezdjük az Eger görgőjével nagyítani, kicsinyíteni. Hát valami hasonló programot hagyott ránk a megváltó, és ebben vagyunk most, ugye ebből a Jeruzsálem az egészen közeli komfortzónát jelenti, itt talán a legnehezebb a tanúságtevés, majd a tágabb környezetünk, mint Júdea, a Samária, az ellenség területe volt abban az időben, és végül pedig egészen a föld szélső határáig, hogy hogyan kell ebben a misszióban részt vennünk, tehát mi egy ilyen sorozatban vagyunk. Ami érdekessége ennek az időszaknak, hogy mivel a területünkön lévő iskolával élő kapcsolatunk van, ezért most az intézménynek az évzáró mozzanataiban részt vesz a gyülekezet is, oly módon, hogy vannak bizonyos programok, amiket kiszervezünk a templomban. Ilyen volt például az óvodás évzáró, ezt vasárnap tartottuk délelőtt, az egyébként szokásos kisgyerekes istentiszteleti sávban, és ezzel zártuk ezt a tanévet, ami az óvodás oktatásnak lényegében a záró momentuma volt. Emellett tanévzáró istentisztelet van a gyermekeknek, az iskolásoknak, ez hétközi alkalom, amikor visszatekintünk és az elmúlt tanévre hálát adunk érte, valamint jelképesen elbocsátjuk a gyermekeket majd a nyári szünetre. Ehhez kapcsolódik, hogy ilyenkor a búcsúzó nyolcadikosokkal is külön ki szoktunk menni, egy hálaadást tartunk csak szűk körben a templomban, valamint, hogy ennek a fordítottja is igaz legyen, a gyülekezeti tagokat is igyekszünk meghívni az intézményben lévő rendezvényekre, ez legyen majd akár a ballagás, a tanévzáró ünnepség. A tavasz során volt itt egy átadási ünnepség, ami egy teljesen megújult sportpályát jelent itt az iskola udvarban, és ennek az átadási ünnepségére is meghívtuk a gyülekezetet. Tehát így a tavasszal ezek voltak a fontosabb momentumok, és hálásak vagyunk az Úristennek, hogy egy ilyen oda-vissza kapcsolat kezd egyre inkább erősödni a gyülekezet közössége, valamint a területünkön lévő intézmény között.
4: A gyülekezet tagjai egyébként eljöttek az iskolai rendezvényekre, mert hogy az iskolások elmentek a gyülekezetbe, az egyértelmű, mert hát ugye viszik a pedagógusok, akár ön is iskola lelkészként, de visszafelé működött-e ez? Érdeklődtek-e a gyülekezet tagjai?
3: Van érdeklődés, nem lehet nagy érdeklődésnek nevezni. Leginkább azok tudnak eljönni, akik már nyugállományban vannak, és ki tudják szorítani az idejükből. Tehát ha csak néhány főről is beszélünk, leginkább a presbitérium tagjai közül szoktak aktivitást mutatni. Nyilván aki a munkahelyén van bent napközben, mert ezek általában 8 és 4 közötti programok szoktak lenni, őket is várnánk egyébként, de nem jönnek, nem tudnak jönni, de azok, akik nyugdíjasak és idejében tudomást szereznek a rendezvényről, akkor el szoktak jönni, és örömteli találkozásoknak vagyunk ilyenkor a szem és fül tanúi.
4: Nagy tisztelet úr, az a programsorozat, vagy eseménysorozat, amit említett, jól emlékszem, hogy az ifjúságnak indult ez a sorozat?
3: Maga az ifjúsági oldalon ott egy másik sorozat van jelen, tehát a szombat esténként van az ifjúsági foglalkozás nálunk. Többnyire innen az intézményből vannak a gyerekek, akik teljesen önkéntesen a szabad idejükben járnak el erre, az alkalomra, és itt többnyire életkérdéseket teszünk fel. Ez tartalmazza az egész éves tematikánk, akár azt, hogy kinek kell engedelmeskednünk, de ilyen alapkérdések is, hogy kicsoda Jézus, kicsoda az Isten, ki az én fele barátom, hogyan kell viselkedjek bizonyos helyzetekben, de nyitottak a gyermekek nem csak ezekre az etikai válaszadásokra, hanem magára a Bibliára is, a bibliai történetekre, azoknak az elsődleges megértésére, nem csak az abból levont következtetésekre, és ezért volt olyan foglalkozás, amikor egy-egy evangélium került a középpontba, és akkor próbáltuk annak az evangéliumnak a sajátosságait előhívni, és megmutatni ezeknek a gyerekeknek, és ezzel leginkább a lexikai tudásuk és az általános műveltségük növekedett. Belefér nyilván az ifjúsági foglalkozásban nem csak a szellemi táplálék, hanem a fizikális is, ezt is nagyon szeretik a gyermekek. Ebben a szolgálatban a gyülekezetünk vesz részt. Minden hétre valaki elvállalja azt, hogy egy kis estebéddel kedveskedik a gyerekeknek, és ennek felettébb szoktak örülni. Így mindenki érzi, és sajátjának érzi ezt az ifjúsági munkát. Hát nyilván van, aki az ifi vezetői oldalról, vagy szervezői oldalról, és a gyülekezet oldaláról is hozzájárulunk ehhez, és bízunk abban, hogy ezek közül, a gyerekek közül fog konfirmandus kikerülni. Vannak közöttük olyanok, két gyerek van, aki tavaly konfirmált, és ő ebben a közegben itt maradt, és jól érzi magát. El szoktak jönni egyébként úrvacsorás Isten tiszteletekre is. De a többiek, azok változó, többnyire ilyen negyedikes, ötödikes korosztályból vannak itt, és nagyon nyitottak, érdeklődőek, és egy nagyon ütőképes közösség kezd szerveződni. Igyekszünk nekik majd kedveskedni még néhány aprósággal, lesz majd ifis szalonnasütés és grillezés ott a templomkertben, illetve szeretnék majd őket ifis kirándulásra is elvinni, és itt lényegében ők duplán kirándulnak, mert nem csak a gyülekezet szervezésében, hanem az intézmény szervezésében is, mi itt mindig kiemeljük és értékeljük azoknak a gyerekeknek a szorgalmát, akik tanév közben gondot fordítanak a templom látogatásra. Az intézmény fenntartója évi 10 alkalmat kér, hogy ennyit igazoltan minden tanuló menjen el legalább a saját közösségébe. Ebben igyekszünk támogatni a diákokat akár a saját közösségének a felfedezésében, hogy hol is van az, illetve megbeszélni az ott látottakat és hallottakat. Ugye itt az ifjúsági csoportnak szinte a 90%-a itteni hallgató, és akkor ők itt is kapnak majd a jutalomból, tehát az iskolai jutalom kirándulás is az övé, ők is részt vesznek majd ebben, és emiatt is népszerűsége van ennek az alkalomnak, de nyilván nagyobb reklám az, amikor hétközben elbeszélik, hogy mi volt éppen szombat este, miért éreztük jól magunkat, és miért érdemes oda ellátogatni, akár teljesen ismeretlenül is bárkinek, aki ehhez kedvet érez.
4: Akkor ez végül is a hittannak, az iskolai hittannak egy továbbfejlesztése?
3: Igen, ez egy másik szintje. Nyilván az intézményi hittannak keretei vannak. Jól lehet a kerettanterv szerint élmény alapú a református hittanórák, de mégis eszközeiben nagyon sokszor az átlag humánórák eszköztárával dolgozunk mi is, tehát itt is van tanmenet, van tematika, vannak óratervek, és ugyanúgy van egy kitűzött cél, amihez el kell juttatnunk a diákokat évvégére, és emiatt ennek nyilván van egy kötöttsége, amitől túl nagy százalékban nem tudunk eltérni. Nyilván van, amikor nagyon kívánja a helyzet, hogy akkor álljunk meg, és ezt még mélyebben beszéljük meg, hiszen nem vagyunk versenylovak, és ha egy olyan kérdés merül fel, ami pont életkori sajátosságuk szerint ez halaszthatatlan, és meg kell beszélnünk, akkor nem megyünk el mellette, de nem lehet nagyon megfenekleni egy-egy témánál, viszont az ifjúsági óráknál nagyobb a lehetőség, mert ott nem csenget neki 3-4 óra múlva. Ott 5 órakor elkezdődik, és a 7-8-ig, ameddig a gyerekeknek a figyelme aktív, és jól érzik magukat, és lehet velük foglalkozni. Ugye a vége az nyilván már ott csocsózás és egyebekkel zárul, de ott talán pihentebb az elméjük egy szombati pihenőnapot követően, mint mondjuk itt általában hittan az az 5. órától felfelé szokott történni. Tehát mondhatjuk azt is, hogy sok dologban ráépül, és jelenleg olyan csapat van, olyan tematikát dolgozhattunk ki, ami mondjuk feltételezi már az első 4 évnek a tananyagát, tehát arra ráépítünk, de nyilván aki esetleg úgy térne be, hogy sosem tanult hittan, nem érezni kellemetlenül magát, mert azért igyekszünk úgy gyerekközpontúan, igeszerűen gyerekközpontúan átadni a megfelelő ismereteket, de igen, mondhatjuk ezt, hogy ráépül. Például volt februárban itt pedagógus minősítés, amiben részt vettem, pedagógus 2-es minősítési eljárásban, és amit ott azon a bemutató órán vettünk, az a Kősziklára épített ház története volt, ennek az eszközanyagát utána kívánták a gyerekek, hogy hozzuk már be az ifjúsági órára, és nézzük már meg még egyszer. Tehát itt a fakockáktól kezdve a sivataki homokig minden jelen volt azon a foglalkozáson, és újra le kellett modellezni, hogy hogyan épül fel a homokra épült ház, hogyan épül fel a kősziklára, vagy éppen a térkőre épült ház volt a szemléltetésnél, és akkor ott még egyszer nekik ki kellett próbálni, és akik nem vettek részt ezen a minősítési órán, ők is kipróbálták, milyen az egy locsoló kannával összedűlteni egy papírba készült ingatlan. Tehát azért mondom, hogy van átfedés, és lényegében rá tud épülni a már hozott tudásra, és én úgy veszem észre, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a gyerek mit szeretne. Hogyha most csak annyit szeretne, hogy ne legyen otthon másfél órán keresztül, hát lényegében akkor ez is tud teljesülni, mellette még tanul is valami, de vannak, akik nagyon komoly nyitottsággal és érdeklődéssel jönnek, nyilván ők több mindent tudnak elvinni, hát ez attól függ, mivel van tele a kezünk, ha üres kézzel jövünk, akkor több minden fér bele, ha csak egy ujjunk szabad, akkor nyilván kevesebbet tudunk elvinni.
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak, csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztorával, Orosz Istvánnal beszélgettem.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban. Programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Törvényjavaslatot nyújt be a kormány az országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. Ezt jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva elmondta, eddig a gazdasági és energetikai miniszter egy személyben dönthetett az üzemek helyszínéről, a kormány viszont úgy látja, hogy az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alakulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A kormány szóvivő szólt arról is, hogy a kabinet döntése értelmében a felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK esetében az oktatási és gyermekügyi miniszter gyakorolja az alapítói jogokat. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklő rendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 41,9%-os bővülés a tavaly júniusihoz képest, hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, ezt közölte a jóautók.hu a Datahoz adatai alapján. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendületet adott a forint erősödés. A negyedéves bontás szerint két év alatt csaknem 50%-kal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyed évben is több mint 10%-kal nőtt az import. A jóautók.hu várakozása szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. A használt autó import 75.562-es mennyisége 2026 első fél évében 22,4%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61.739-es számot, közölte a jóautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Cream brit rock együttes Disraeli Gears albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Disraeli Gears a Cream második albuma, amely Nagy-Britanniában 1967. novemberében, az USA-ban pedig decemberben jelent meg, és amellyel nemzetközi hírnevet szereztek. Az album Nagy-Britanniában az ötödik, az USA-ban a negyedik helyet érte el. Két kislemez is megjelent róla. Ebben az időben a zenekar eltávolodott a bluestól, és a pszichedelikus zene felé vették az irányt.

Baker, Bruce és Clapton is részt vett a dalok írásában, Pete Brown költő és Felix Pappalardi producer és felesége segítségével a Blue Condition-ben Baker énekelt és a Mazes Lehmann-ben is élénken közreműködött, egyébként könnyen felismerhető északi tájszólásáról a felvételek a New York-i Atlantic Studio-ba készültek.

A pszichedelikus borítót Martin Sharp tervezte, akit Clapton még a Chazzy művésztelepről ismert, ugyanis ugyanabban az épületben laktak. Amikor először találkoztak egy londoni klubban, Clapton megemlítette, hogy szöveg kéne az egyik dalához. Sharp egy szalvétára írt egy verset, majd Claptonnak adta, aki ezt Tales of Brave Ulysses címen vette fel.